0: gyakorlatilag, hogy a 2010 előtti hatalomgyakorlásnak az árnyéka az annyira odavetült arra a politikai közösségre, hogy gyakorlatilag egy üvegplafont teremtett a pártok támogatásában, és a magszavazók megmaradtak ott a DK és az MSZP vonzás közöttében, de nem tudott már felfele tovább fejlődni az a politikai közösség, és most a Fidesz is ezt a veszélyt, ebben a veszélyben van gyakorlatilag. Elképzelhető az, hogy az 1,5 millió magszavazója a pártnak az megmarad, de ennél feljebb már nem fog tudni bővülni, ha nem mutat radikális megújulási jegyeket. Na most, ha feltesszük azt a kérdést, hogy mit jelentene ez, akkor valószínűleg az azt jelenteni, hogy az eddigi hatalomgyakorlásnak a prominens figuráival kellene szakítaniuk, többek között akár Orbán Viktorral is. És érezzük, amikor belegondolunk ebbe a szenárióba, hogy ez mennyire nehéz lenne, és hát mennyire egy hipotetikus szenárió. Tehát az én politikai szimatom az irányba tol engem, hogy amíg igazából Orbán Viktor árnyékában próbálják újra szervezni ezt a politikai közösséget, addig bele fognak esni a DK-nek és az MSZP-nek a volt csapdájába, gyakorlatilag egy üvegplafont tesznek a saját támogatóik felé, és be fog szorulni ez a magszavazói tábor.
1: Meglátjuk. Azért a következő választásig van hátra idő. Úgyhogy meglátjuk, hogy kinek milyen mozgása, milyen eredményt hoz majd. Juhász Bence politológusnak köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Még egyszer megkeresi az államfőt Magyar Péter, hogy megpróbálja rávenni a távozásra. A miniszterelnök az egyenes beszédben úgy fogalmazott, négy szem közt találkozna Súlyog Tamással, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy újdonságot is tudna mondani neki. Súlyog Tamás szerint a miniszterelnök lényegében kizárta az önkéntes távozásának opcióját. Zoomon kapcsoljuk Váci Pétert.
4: Hát ez az utóbbi mondat, ez nyilván nem annyira politikai és nem annyira jogi, mint inkább személyes, és talán egy picikét sértett, akár még ez is érthető lenne. Váci Péter van itt valóban, a Győri Széchenyi Egyetem tanszékvezetője, alkotmányjogász. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőt!
4: Örülök, hogy rendelkezésünkre, köszönöm szépen. Itt igazából már a mai műsorban is többször és a hetek óta folyamatosan előkerült a miként. Tehát, hogyha magától nem mennek a közjogi méltóságok, ugye itt nem csak a köztársasági elnök személyéről van szó, hanem sok mindenki másról is, a főügyésztől kezdve az alkotmánybíróság elnökéig, akkor hogyan lehet őket úgy elmozdítani, hogy az alkotmány az alaptörvény szelleme ne sérüljön. Hak Péter szerint például sehogy. Mások szerint Martin József Péter itt volt az előbb, pedig minden további nélkül egy alaptörvény módosítással. Önnek mi az álláspontja?
5: Igen, itt a közelmúlt alkotmányjogi vitáinak a középpontjában a jogállamiság és jogállamiság felfogás áll. Tehát én úgy látom a történések alapján, hogy két alapvető nézőpont feszül egymásnak. Az egyik álláspont az, amely szerint a jogállamiság talaján állva gyakorlatilag meg lehetne szüntetni ezen tisztviselők mandátumait, hiszen a jogállamiságnak nem megfelelő módon kerültek a székükbe. A másik felfogás ezzel ellentétben pedig azt mondja, hogy Antasz József szellemiségét felidézve jogállamot jogállammal ellentétben nem lehet létrehozni. Tehát a jogállamiság talaján állva csak úgy lehetne ezt megvalósítani, hogyha alkotmányt módosítana az országgyűlés, és ennek a mikéntje terjedelme lehet kérdéses ebben az esetben.
4: Hát az, hogy az alkotmány módosítás megfelelő körültekintéssel sikeres lehet, azt a kétharmados többség nyilvánvalóan tudja biztosítani. A körültekintés itt a kérdés, hogy igazából, hogyha precedens teremtünk, hogyan lehet azt a precedenst egyszerivé tenni, és nem megnyitni egy folyamatos, hasonló események hosszú sorát?
5: Így van, hiszen bármilyen irányba is mozdulunk, azért ne feledjük, hogy az alaptörvény az ténylegesen hazánk jogrendszerének az alapja. Tehát nem lenne célszerű azt olyan gyakorisággal módosítani, akár aktuál politikai vagy aktuál jogpolitikai célok alapján, ahogyan az történt az elmúlt évtizedekben. Tehát ha elindulnánk egy adott irányba, akkor azt követni kellene. És ez egy veszélyes irány tudna lenni, hiszen egy csomó közjogi tisztviselő esetén koncepcióváltás is elképzelhető lenne, lásd például közvetlen köztársasági elnökválasztás, azonban annak számos hosszú távú hátulütője is tudna lenni ebben az esetben.
4: Az elképzelhető, hogy úgy születik egy alaptörvénymódosítás, hogy eleve egy alkalmat jelöl ki, és a szöveg már rögtön arról gondoskodik, hogy ez nem megismételhető egy másik alkalommal, mert valakinek nem tetszik az új köztársasági elnök személye?
5: Formailag elképzelhető lenne. Az, hogy ez aztán mennyiben állná ki a jogállamiság mércéjét, ahogyan az ugye történt annak idején az alaptörvény átmeneti rendelkezéseivel, vagy az alaptörvény utáni bizonyos sarkalatos törvények meghozatalakor, az már más kérdés. Tehát mit szólna ehhez akár az Európa Tanács, akár az Európai Unió? Ez egy komoly kérdés.
4: Azt mondja egy másik ötlettel, egy új felvetéssel Palotás János, akinek a szokatlan jogi ötletei igen gyakoriak, és hát nem mindig elrugaszkodottak a valóság talajától, hogy az Európai Uniós jog egy felettes jog a magyar jog felett, ugye ezt vállaltuk, amikor beléptünk az Európai Unióba, ezért lehet különböző ügyekben az Európai Bírósághoz is fordulni a magyar jog keretei fölé helyezve az ügyeket. És az az európai jog, az azt mondaná arra a kérdésre, hogy el lehet-e mozdítani adott esetben ezeket a tisztségviselőket, hogy igen, mert nem felelnek meg az esküjük szövegének, ezért, azért, meg amazért. És akkor itt különböző módokon lehet leírni, hogy ki hol hibázott. Ön ezzel egyetért?
5: Úgy gondolom, hogy az unió vonatkozásában a visszatérő kérdés a nemzeti identitás, nemzeti szuverenitás versus tagállami vagy közösségi szuverenitás. Ebben a körben persze védhető egy ilyen álláspont is, de alapvetően az alkotmányos berendezkedés, az alkotmányos intézményrendszer kialakítása az tagállami hatáskör. Tehát itt hivatkozhatunk különböző eszmékre, elvekre, azt azonban nem várhatjuk, hogy az unió alapvető irányokat mutasson nekünk, vagy nagy Isten megmondja, hogy egy adott tisztség az hogyan néz neki. Viszont ha megnézzük ezeket a tisztségeket, akár egy köztársasági elnököt, akár egy legfőbb bírói fórumot, az tagállamonként azért jelentős eltéréseket mutat.
4: Azt mondja Bárándi Péter, hogy egyébként pedig ez egy alkotmányozási pillanat. Egy rendszerváltásnak gondolt folyamatban vagyunk. Ez az a pillanat, amikor végig lehetne gondolni az alaptörvény mennyire elhibázott, mennyire egypárti és egypárti érdeket védelmező, és mennyire felel meg a demokratikus alapeszméknek. Tehát, hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor most kellene megtenni.
5: Így van, ezzel egyet tudok érteni, tehát a rendszerváltás óta ez alapvetően a harmadik alkotmányozási pillanat, alkotmányozási lehetőség, hogy ezzel a lehetőséggel milyen irányban, milyen módon él az országgyűlés, ez lesz itt az elmúlt hetek, hónapok, de lehet, hogy évek kérdése, hiszen elkapkodni alapvetően nem kell az országgyűlésnek, van rá 4 éve.
4: Hát nekik van rá 4 évük. Az országnak sürgetője az, hogy egy új alaptörvénye legyen, nevezzük azt alkotmánynak, ahogy azt nagyon sokan szívükhöz közel állóbbnak érzik azt a mondást, azt a mondatot, hogy alkotmányunk van. Szóval, hogy nekünk ráér?
5: Vannak elemek, amik nem érnek rá, amik úgy gondolom, hogy módosításra szorulnak. Az egész alkotmány ahhoz viszont, hogy egy olyan koncepciót le tudjon tenni az asztalra, az indítványozó, amit aztán nem csupán az országgyűlés tud megtárgyalni, hanem a széles társadalmi párbeszéd, a széles társadalmi, akár szakmai, akár állampolgári részvétel meg tud valósulni benne, az úgy gondolom, hogy minimum hónapok, de lehet, hogy évek. Ezért is utaltam arra, hogy erre idő van, és én úgy gondolom, hogy egy teljesen új alkotmányhoz, hogyha ebbe az irányba indul az országgyűlés, mindenképpen ki kellene használni a rendelkezésre álló időt.
4: Mi az álláspontja? Az elmúlt évek mennyire mentek szembe egy demokratikus jogállam működésének alapeszményével? Kérdezem azért, mert ez lenne az egyik legfontosabb érve egy új alkotmány megszületésére, amellett, hogy nyilván egy új alkotmányból is amennyit betartunk, annyit ér.
5: Igen, hát az, hogy az elmúlt években milyen jogállami sérelmek merültek fel, az úgy gondolom, hogy nem titok senki számára, hiszen aki követte az alaptörvény módosításokat, aki az erre vonatkozó, akár strasbourgi, akár velencei bizottsági, akár uniós álláspontokat figyelemmel kísérte, az látta, hogy voltak itt alapvető problémák. Számos területen viszont ugyanakkor látni kell azt, hogy az alaptörvény nem jelentett lényeges módosítást, lényeges újdonságot a korábbi alkotmányhoz képest. Tehát ezért szakmailag én úgy látom, hogy szét kellene szálazni, hogy mely területek azok, amelyek azonnali reformra szorulnak, mely területek azok, amelyek adott esetben újra gondolásra szorulnak, és mely területek azok, amelyek egyébként a rendszerváltás óta jól működtek.
4: Súlyog Tamás, ha már említette a Velencei Bizottságot és a korábbi felvetéseit, amire az előző kormányzat egy legyintéssel válaszolt javarészt, most azt reméli, hogy a Velencei Bizottság lesz éppen az, amelyik őt a hivatalában tudja tartani, vagy legalábbis egy olyan kemény állásfoglalást fogalmaz meg, ami által ő nem lesz elmozdítható. Joggal reméli ezt, vagy igazából a Velencei Bizottság ajánlása az tényleg csak egy ajánlás, és semmi többet nem jelent?
5: Így van, hát a Velencei Bizottság egy tanácsadó testület. Ugyan eddig sem kötelezett, eddig sem tudott kötelezni Magyarországra nézve, hiszen ahogy láthattuk, korábban már akár a negyedik alkotmánymódosítás, alatt törvény módosítás kapcsán is markáns véleményeket fogalmazott meg, és azóta is több alkalommal. Ezeket a korábbi kormányzat országgyűlés nem vette figyelembe. Tehát közjogilag ugyanúgy nem kötelező mostani hatalomgyakorló számára sem a Velencei Bizottságnak az állásfoglalása. Más kérdés nyilvánvalóan a jogállami retorika. Itt kapcsolnék vissza a jogállamiság koncepciójához. Hiszen hogyha ez a fordulat, vagy nevezhetjük akár alkotmányozási fordulat lehetőségnek, rendszerváltásnak, kinek-kinek szájíze szerint, ez ugye azért valósulhatott meg, mert a jogállamiságot a többség, egy kétharmados választópolgári többség úgy gondolt, hogy olyan sérelmek értéke, amiatt változásra van szükség. Ha azonban az új országgyűlés ugyanabban az irányban indul el, mint a korábbi 2010-ben, és ugyanazzal a módon szeretne akár szembehelyezkedni a Velencei Bizottsággal, akár alkotmányozni, akkor azonban hosszú távon ugyanabban a csapdába kerülhet, amiben a korábbi kormányzat került.
4: Hát alkotmánysértéssel jó alkotmányt nyilván nagyon nehéz alkotni. Nyilván nem is ez Magyar Péter kormányának ötlete, de volt egy másik ötlet, ez a közvetlen elnökválasztás, amire, hogyha áttérnénk most, de azonnal, és ezt jelentenénk be egy alaptörvénymódosítással, akkor az automatikusan jelenteni Súlyog Tamás leváltását is egyúttal. Nyilván addig maradna hivatalában, amíg az új köztársasági elnököt a nép meg nem választja. Erről például mi a véleménye?
5: Igen, ha körülnézünk Európában, akkor meglehetősen vegyes a kép. Azt lehet mondani, hogy többségben vannak azok az államok körülöttünk, közvetlen szomszédainknál vizsgálódva is, ahol közvetlen elnökválasztás van. És ne feledjük, hogy a rendszerváltás is, ez egy abszolút első verzióként merült fel. Tehát A verzió volt ez annak idején, az SZDSZ-MDF paktum szorította aztán háttérbe ezt. Tehát nem idegen ez az elgondolás, ez abszolút működhetne. Az megint közjogi vitákat válthatna ki, hogy adott esetben a struktúra, a választási rendszer ilyen módon való megváltoztatása, és a tisztség keletkezésének így módon való megváltoztatása, hogy egyébként a köztársasági elnöki pozíció maradna az, ami most, tehát hatásköreiben nem módosulna semmit, kizárólag a választási szabályokhoz nyúlna hozzá az alaptörvény, tehát az alkotmányozó, akkor az elégséges ok lehetne az elmozdításra, hiszen hogyha mondjuk megnézzük korábban ugye a kúria, ez a korábbi legfelsőbb bíróság elmozdítását, elnökének elmozdítását, akkor ott azért olyan megállapításokat tett a Strasbourgi Bíróság annó, amelyek a jelen esetben is iránymutatóak lehetnének, persze, hogyha meg ugyanazt mondaná hasonló helyzetben, ha vizsgálna adott esetben.
4: Tehát ezzel azt mondja, hogy az esetben, hogyha az a döntés születne, hogy legyen közvetlen elnökválasztás, akkor az elnöki jogkörökhöz is hozzá kéne nyúlni. Ez egyébként Magyar Pétertől nem áll távol, ő beszélt arról, hogy szeretne egy erősebb jogosítványokkal felruházott köztársaság elnöki intézményt. Na de ha ez így lenne, akkor meg lenne az indok is.
5: Így van, akkor meg lenne az indok is. Tehát így egyben, a kettő egyben már nehezen lenne támadható. Ez viszont adott esetben leszűkíthetni a kormányzat mozgásterét hosszú távon, hiszen milyen érdek fűződne egy erősebb köztársasági elnöki pozíció mellett érdekében. Mi indokolná ezt, milyen hatásköröket kellene, hogy kapjon, miért lenne ez jó hosszú távon egy adott magyar kormányzat számára.
4: Jól gondolom, hogy a jogászoknak lesz dolguk a következő években?
5: Ez biztos, tehát az alkotmányjogi szakma, amikor én kezdtem 20 éve, egy abszolút nyugodt szakmának tűnt, és az elmúlt évek is, és úgy néz ki, a leendő évek is bőven adnak munkát.
4: Remélem, mi is találkozunk még. Vászik Péter alkotmányjogászt látták, hallották. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ligeti Miklós a Transparency International jogi igazgatójával már érintettük azt a témát, hogy hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az

0: Integritás hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség. Most viszont jobban koncentrálunk erre a témára Bárándi Gergely ügyvéddel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Tulajdonképpen ez az eljárás mi? Mire vonatkozik? Mivel büntethető vagy büntetendő? Mivel tud védekezni Bíró Ferenc Pál? Illetve a vádhatóság az mivel tudja alátámasztani az állításait?
1: Ezek a megfogalmazott bűncselekmények, ezek viszonylag súlyosnak minősülnek, tehát ha jól értettem a híradásokat, akkor nagyjából ilyen 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, ezek közül a legsúlyosabb. Hogy pontosan miről szól és mivel tud védekezni, nem tudom. Hát kíváncsi vagyok én is, hogy ezek igaznak bizonyulnak-e vagy sem, mert az, hogy politikai egy ügy, az nyilván kétféle megközelítést igényel.
0: A Bíró Ferenc Pál azt állítja, hogy azért, mert hogy ő rá akart lépni a tyúk szemére bizonyos köröknek, ezért politikai okokból egy ilyen koncepciózus eljárást indítottak vele szemben.
1: Én mind a kettőt el tudom képzelni, tehát el tudom képzelni azt is, hogy valóban, mivel ő fel akart lépni a korrupcióval szemben és vizsgálatokat akart indítani, ezért vele szemben megindították ezt az eljárást, és egyben, nem tudom, hogy így van-e, de egyben lehet az is igaz, hogy egyébként ezeket a bűncselekményeket valaki elkövette. Mondjuk ő elkövette. Ezt nem tudom megítélni. Politikainak nevezem egyébként, én akkor is egy, vagy nevezek akkor is egy büntető eljárást, hogyha azért indítják meg valakivel szemben kizárólag, mert egyébként politikai szempontból ő vele szemben valami szankciót akarnak alkalmazni, de egyébként...
0: Tehát, ha jó fiú volna, akkor nem indítanak.
1: Pontosan. Tehát, hogy az, hogy egy eljárás politikai alapon indul meg, még nem azt jelenti, hogy nincsen alapja. Mert valószínűleg szolgálati gépkocsit másnak a családtagjai is használtak, bár szerintem nem szerencsés, ha ez megtörténik. Én életemben nem vezettem édesapám szolgálati kocsiját a 2 éves minisztersége alatt. Eszembe se jutott volna. Sőt, mi több, még nem is utaztam benne úgy, hogy ő ne ült volna benne. De erre figyelni kell, és erre vigyázni kell. Valószínűleg rengeteg olyan állami vezető tette meg ugyanezt, aki ellen nem indult eljárás emiatt. Az, hogy pont ő ellene indul az eljárás ezek miatt, a bűncselekmények miatt, ezt lehet politikainak nevezni, de attól még, hogyha igazak azok a vádak, amiket egyébként az ügyészség megfogalmazott, akkor nyilvánvalóan el kell járni, és nem lehet szót emelni az ellen, hogy az ügyészség egy ilyen ügyben mondjuk büntető eljárást indít és vádat emel.
0: Mondott viszont ennél súlyosabb dolgokat Bíró Ferenc Pál, azok után, amikor szerintem akár már sejthette, hogy vádemelés lesz ennek az eljárásnak a vége, a sajtóhoz fordult, és ott arról beszélt, hogy Tuzson Bence igazságügyminiszter és Bóka János európai ügyekért felelős miniszter 2024 nyarán, hogyha jól emlékszem, akkor leültek vele, és azt mondták neki, hogy ne nagyon piszkáljon korrupciós ügyeket, csak jelentse le az Európai Unió felé, hogy Magyarországon minden rendben van. És állítása szerint, mármint Bíró Ferenc Pál állítása szerint, ezek után történtek olyan nyomásgyakorlások a feleségére nézve is, amelyek hát jogilag rendkívül aggályosak. Majd aztán később arról beszél, hogy konzervatív becslés szerint 60 ezer milliárd forintnyi közpénzt térítettek el megfelelő körök magánzsebei felé. Szóval vannak állítások azon az oldalon is, erre meg fölmerül az a kérdés, hogy akkor miért nem tett feljelentéseket? Lett volna rá lehetősége?
1: Ez így van, tehát arra nyilván számított, vagy számítania kellett, ha csak nem valami extrém módon naív volt, amikor elvállalta ezt a funkciót, hogyha ő egy ilyen autokratikus rendszerben, egy ilyen ellenőrzési, hadd fogalmazok így, hivatalt állami intézményt vezet, és ő valóban komolyan akarja venni a dolgát, és valóban ellenőrizni szeretne, annak egy ilyen autokratikus rendszernek a képviselői részéről szankciói lesznek, tehát egy ilyet olyan embernek szabad elvállalni, aki mint a buldog megy előre, és nem érdekli semmi, mondjuk tegyük azt, aki legjobban ismert talán ebben a közvélemény, mint Hatházi Ákos. Még a Hatházi Ákos típusú ember, aki azt mondja, hogy tudom, hogy ilyen támadások fognak érni. Vagy ennek ellenére beleállok, mert annyira elhivatott vagyok a témával kapcsolatban, hogy azt hitte, hogy majd ő ezt, mint egy normális jogállamban, hogy minden szankció és minden retorzió és minden nyomásgyakorlás nélkül tudja végezni, szerintem ennyire naív senki nem lehetett. Tehát magyarán szólva, amikor ő elindította ezeket, nagyon helyesen ezeket az eljárásokat, akkor lehetett számítani arra, hogy ilyen történik. Egy szállat nem lepődöm meg ezen. Az, hogy egyébként ő most ezt előhozza, Ezt megint csak két dolgot tudok elmondani. Az egyik, hogy hála Istennek, hogy egyre másra jönnek ki azok az információk, hogy egyébként ez a hatalom miként működött, és egyébként a NER miként gyakorolta a hatalmat. Másrésztről viszont ezt azt tudom mondani, hogy volt elnök vagy elnök részéről egy ügyes kommunikációs húzás, hiszen valóban előre menekül. Lehet azt tudni, ugye, hogy mikor tervez az ügyészség vádemelést, tehát ez nem egy váratlan dolog, hiszen...
0: Egy eljárás alá vont személy, akinek az ügyében nyomozás folyik, ugye, úgy gondolom először ismeretlen tettes ellen, és akkor utána egyszer csak rámutatnak, hogy tényleg te voltál az. Tehát ő...
1: Akkor, de nem csak ezért,
0: hanem... Nem, bocsánat, ő nem csak ezért, de amikor nyomozás lezárul, akkor abból, ahogy lezárul a nyomozás, már tud arra következtetni, hogy vádemelésre fog-e menni az ügye?
1: Hát persze, hát nyilván ugye a védője is beszél a nyomozóhatóságnak az előadójával, az ügy előadójával. Amikor lezárnak egy nyomozást, akkor ugye megkapja a teljes iratanyagot, vagy jogosultá válik arra, hogyha kéri, akkor megkapja a teljes iratanyagot. De van egy úgynevezett 30 napos időköz, ami a nyomozás lezárása és a vádemelés közt kell, hogy elteljen, pontosan azért, hogy a teljes iratanyag birtokában a védekezésre föl lehessen megfelelőképp készülni, és ha még a nyomozati szakban lenne valami indítványa, akár egy szakértő kirendelésére, vagy tanú meghallgatására, akkor ezt meg tudja tenni, és hogyha a hatóság úgy gondolja, hogy a nyomozati szakban még elvégezhesse. Tehát magyarán értesül az ember arról, hogy körülbelül mikor terveznek, vagy mikor lesz vádemelés. Valószínűleg ez megtörtént, és valószínűleg ő elé ment ennek, adta ezt az interjút, ami ugye nagy port vert fel, majd a közvélemény azt látja, hogy miután ezt az interjút ő adta, és ezeket az állításokat megfogalmazta, a KNF, a Központi Nyomozó Főügyészség hirtelen vádat emel vele szemben. Tehát mondjam azt, hogy az ő részéről ez egy ügyes húzás volt, ennek ellenére én azt mondom...
0: Ebben van egy dramaturgia.
1: Persze. De azt tudom mondani, hogy hála Istennek, hogy ezt megtette egyébként, mert hogy akkor nyilvánosságra kerültek számunkra is, hogy mik történtek valószínűsíthetően ezen a megbeszélésen, és őszintén szóval el tudom hinni, és el tudom hinni azt, hogy ezt a balesetet direkt produkálták, már csak egyszer...
0: A felesége, az meg már a feleségén, ugye azért, hogy ott kompromitálható legyen.
1: Hát persze, tehát hogy ezek a módszerek...
0: Állítja ő, tehát ez most nem volt ott egyikünk se, csak ezt...
1: Nem, csak azt mondom, hogy ezek a módszerek messze nem állnak távol a Fidesztől. Hadd mondjam azt, hogy nagyon érdekes módon nem most, hanem még az első Orbán kormány idején, 98-2002-es ciklusban, amikor édesanyám képviselte az egyik sajtóorgánumot, aki föltárta ugye az Orbán Viktor édesapjának a bányáival kapcsolatos ügyeket, akkor érdekes mondom, pont ebben az időszakban egy jó nagy fekete autó leszorította az útról. Hát személyesen, családilag is éltünk meg ilyen módszert, nyilvánvalóan ez lehet csak egy véletlen, csak ez egy elég érdekes véletlen, hogy pont akkor történik meg, és pont egy nagy fekete autó az édesanyám autóját leszorítja, annyi különbséggel, hogy az az ő tulajdonában álló autó volt.
0: Ugye Bíró Ferenc Pál arról is beszél, hogy a Mészáros érdekeltségek dossziéi azok tulajdonképpen kész vannak, áttekinthető, és van is egy felajánlása, hogyha jól értem a kormányzat részéről, hogy ezt át tudja adni. Magyar Péter erre azt mondta az Egyenes Beszéd stúdiójában tegnap este, hogy nem a kormányhoz kell ezzel menni, meg kell tenni a feljelentést, és még hozzátette azt is a miniszterelnök, hogy eddig is megtehette volna. Szóval itt azért vannak olyan állítások, amik politikailag úgy tűnik, hogy nagyon kapóra jönnének a jelenlegi kormányzatnak. Másfelől meg van egy hárítás, hogy ez nem a mi dolgunk, tessék ezt az igazságszolgáltatás keretén belül intézni.
1: Én nekem ez egyébként önmagában véve tetszik, mert hogyha egy kormányzat azt mondja, hogy én nem kívánok büntetőügyekben, nem kívánok bűncselekmények vonatkozásában állást foglalni, hiszen nem az én dolgom, hanem az igazságszolgáltatás dolga, és tessék a rendőrséghez, NAV-hoz, ügyészséghez fordulni, akkor én azt gondolom, hogy ez az állítás, ez helyes. Az is látszik nagyon jól, hogy az ügyészség, főleg a Központi Nyomozó Főügyészség most hihetetlen fokozatra kapcsolt, és mindenféle ügyet feltár, és elkezd benne nyomozni. Elkezdett nyomozni állítólag az MNB-s ügyekben, külön csoportot állítottak föl. Ugye látjuk azt, hogy most volt ez a nagy korrupciós ügy, ahol polgármestereket
0: elkezdett nyomozni, nem, hogy elkezdett nyomozni, magához mondta, nyomozás elégedetlen volt a rendőrségnek a időhúzása.
1: Így is lehet mondani, én örülök annak, hogy ez megtörténik, csak kíváncsi lennék arra is, hogy ennek mi az oka, hogy az ügyészség most bizonyítani akarja azt, hogy ő nem volt eddig elfogult. Nyilván ezt nem lehet megtenni 16 ilyen év után, ez egy buta próbálkozás, B-verzió, hogy esetleg a mostani kormányzattal van valami valamilyen féle kapcsolat, és van valamilyen féle kommunikáció, és beszéltek arról, hogy ezeket az ügyeket most ők elkezdik feltárni. Ezt én egyáltalán nem tartanám rossznak, hiszen a függetlenség nem jelent egyet a párbeszédnek a hiányával, és hogyha végső soron az az eredmény, hogy végre elkezdi tenni a dolgát az ügyészség, akkor tulajdonképpen mi azzal nyerünk.
0: Bárándi Gergely ügyvédnek köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

Şankine çok nakı işte olacak embere dengere el demekte sen de vagy az út az igazság az élet rejtöm a nélkül edén nem élek mióta veled én többet ne félek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Távozik Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvivői posztjáról. A helyére Szűcs Brigitta mentőtisztet nevezték ki. A szakszervezetek bíznak a változásban. Legtöbben az eddig nem megfelelő kommunikációt és tájékoztatást emelték ki problémaként. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt mondta, nem celeb arcokra van szükség. Kökény Mihállyal beszélgetünk.
2: A korábbi egészségügyi miniszter, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Celeb arcok. Hát valóban sokat szerepel Györfi Pál, táncolt is, volt táncos műsorban is szereplő, énekelt is, talán az nem biztos.
3: Szóvivője volt, szóvivők báljának a szervezője, és kérem szépen, egy negyed százada betöltötte ezt a funkciót. Szóval ő tulajdonképpen nagyon sok kormányzatot szolgált, mentőket is, és azért azt látni kell, hogy az érdemei mellett az utóbbi időben azért nagyon beállt a politika szolgálatába. Erről is nyilván voltak jelek, és sokszor inkább a mundérbecsületét védte, és igyekezett valahogy elsimítani a bajokat a kommunikációval. Eszembe jut I.S. Gyulának egy sora, hogy növeli, aki elfödi a bajt. Azt hiszem a Bartók című versben van ez. Már elnézést, hogy ezt hozom ide.
2: Nagyon jó,
3: ez jutott eszembe.
2: Igen, csak egy szóvivő nagyon nehéz helyzetben van ez ügyben, mert ugye a főnök azt várja tőle, hogy ezt a bajt elfedje. A közvélemény azt várja tőle, hogy legyen őszint, és talán a bajtársai is mondjuk a mentőszolgálatnál.
3: Igen, valószínűleg ilyen gondok is voltak, meg az érdekképviseletek is ezt szóvá tehették. Ez kétség kívül, hogy egyébként amúgy is megérett az idő egy váltásra, és lévén, hogy a mentőszolgálattal kapcsolatos elvárások is megváltoztak, hiszen egy átlátható, egy nyomon követhető, egy tényleg szakmai tevékenységet végző országos és nagyon fontos életmentő szervezetet kell tulajdonképpen képviselnie, annak kell, hogy az arca legyen. Hát én bízom benne, hogy az új hölgy, aki munkába lépett, erre képes lesz, és ezt vállalja a vezetéssel együtt.
2: Ez minden egy szimbolikus hozzá, lépés. De közben az OMS élén is változás történt. Nyilván ezek össze is függnek egyfelől, másrészt az OMS működésében is változást követelne meg Hegedűs Zsolt miniszter. Miben kell változtatni elsősorban?
3: Hát rengeteg változást kell végrehajtani. Hát most ugye a minisztérium 16 évig nem volt egészségügyi minisztérium, tehát azt is újjá kell szervezni. Volt egy államtitkárság, egy meglehetősen lecsupaszított hatáskörrel, egy rendészeti minisztérium részlegeként, és most újra lesz egészségügyi tárca, fel kell építeni a új szervezeti egységeket, a dekoncentrált szervezeteket, tehát azokat az országos hatóságokat, a tisztiorvosi hivatalt, majd meglátjuk, hogy lesz-e újra egy olyan tisztiorvosi szolgálat, amely az egész országra kiterjedő hatáskörrel rendelkezik, mint amilyen az ANTS volt, most még ezt nem tudjuk, mert ugye szétdarabolták korábban. Akkor ugye itt van a kórházi főigazgatóság, amelynek ugye még az előző kormány idején mentették fel a vezetőjét, lemondott, de még nincsen kinevezett új vezetője.
2: És hát azt sem tudjuk, hogy hogy lesz a kórházi főigazgatóság sorsa, tehát hogy ez marad és mennyi pénzből marad.
3: Hát annál is inkább, mert egy nagyon fontos elvárás, és bizonyos értelemben vállalása is volt a új kormánynak, a Tisza adminisztrációnak, hogy azt az eszement centralizációt, amely döntően politikailag motivált centralizáció volt, és amelyik még bizonyos fokig magyarázható volt a világjárvány idején, de csak bizonyos fokig, azután még inkább erősödött, és hát elviselhetetlenné vált a betegek, az egészségügyi intézmények dolgozói számára. Tehát ezt mindenképpen valahogy fel kell számolni. Decentralizálni kell. Indokolt, hogy bizonyos intézmények, szolgálatok például visszakerüljenek az önkormányzatokhoz. Gondoljunk a védőnőkre például, amelyeket kórházakhoz csatoltak, holott a kórházak nem nagyon foglalkoznak az anyagyermekvédelmi prevencióval, ami a védőnők feladata.
2: Most jó néhány helyen láthatóan felgyorsultak a személycserék. Ugye a friss hír az OMS-ben zajlókon túl például a Szent Imre Kórház főigazgatójának elbocsájtása. Ezek az ügyek, ezek előkészített és csak befejeződő ügyek, vagy ez az új kormány új gondolkodásmódjának köszönhető?
3: Én azt gondolom, hogy ez is beletartozik a szimbolikus lépések közé, hiszen más kórházigazgatót egyelőre nem mentettek fel, viszont a Szent Imre Kórházzal kapcsolatban rengeteg betegpanasz, kifogás volt a sürgősségi osztályon, doktorok álltak fel, tehát ott azért működési zavarok mutatkoztak, a most egyébként nyugdíjba ment főigazgatónak a stílusával, vezetői módszerével kapcsolatban, hát fogalmazunk, hogy széleskörű volt az elégedetlenség. Ez valószínűleg egy ilyen előrehozott lépés volt, hiszen ugye a jelenlegi szabályok szerint a kórházi főigazgatóság dolga ezt kezdeményezni vagy intézni, nem tudom pontosan, hogy történt, de néhány ilyen személycsere, és a Szent Imre Kórházzal kapcsolatban, ahogy említettem, sok volt a probléma, ezért aztán ezt a nyugdíjazást, ami esedékes volt, úgy tudom, néhány hónap múlva, mondjuk úgy, hogy előre hozták, és villámgyorsan a miniszter új vezetőket bízott meg, akik, amennyire én tudom, sokak bizalmát élvezik.
2: Nem volt hiába való, hogy Magyar Péter járta a kórházakat, ugye érzékelte azt, hogy milyen hőség van a kórházi folyosókon és kórtermekben, és hát most sürgősségi intézkedéssel kiutalt 3,9 vagy 3,4 milliárd forintot kifejezetten a kórházi klimatizálás megoldására. Mondta az előbb, hogy ezek látványintézkedések alapvetően, de aki benn van a kórházban, azt nem így éli meg, számára ez életmentő.
3: Jó, hát ezek nagyon fontos dolgok. És én azt gondolom, hogy egy kicsit mutatja az új kormány, az új egészségügyi vezetésnek a stílusát, a hozzáállását. Hogy én ebbe a kategóriába sorolom azt is, hogy mondjuk betegbiztonságot érintő adatok, kórházi fertőzések adatai nyilvánosak, hozzáférhetők lesznek. Vagy ide tartozik a szívhangrendeletnek a megígért eltörlése, és még hosszan sorolhatnám. Ezek nagyon fontos lépések összességében, mint ahogy a klíma probléma megoldását. Én bízom benne, hogy ha most megvan a pénz, akkor a kivitelezés is elég gyors lesz, mert azért már benne vagyunk a nyárba, és azért hát végül is a igazi nagy hőségriadók idején azért a hűtőkben nem lesz 38, meg 40 fok és hasonló, de remélem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog lesz. Miközben hát nyilván én csak remélem, hogy azért a háttérben a kormány és miniszter úr és munkatársai már készülnek az őszre, új költségvetésre, valóban hosszabb távú intézkedésekre, jogszabályok meghozatalára, de hát ez előkészületek.
2: Pontokba szedve tudnám mondani néhány olyan válsággócot, amit meg kellene oldani, és amit meg is lehetne oldani akarattal?
3: El tudnék mondani néhányat. Hát nyilván át kell tekinteni, hogy mi van az alapellátással. Itt van egy új államtitkár, aki csak az alapellátásért felelős. Ott van például a mentőkhöz csatolt ügyelet, háziorvosi ügyeletnek a kérdése, ami most talán nincsen nagyobb probléma, de azért recseg, ropog, ugye nagyon sok idős háziorvos azért ment nyugdíjba, mert már nem akart ügyelni, nem volt rá felkészülve, tehát ez az egész ügyelet, háziorvosi ügyelet kérdése sok minden mással együtt rendezendő. Akkor itt van az egész kórházfinanszírozás kérdése, nővérbéreknek, ezek persze pénzügyi kérdések nyilvánvalóan, de hát nagyon lemaradtak a nővér és asszisztensi bérek, itt valamit csinálni kell, és én nagyon bízom benne, hogy azért őszre elég konkrét lépések lesznek ezzel kapcsolatban. Tehát én azt remélem, hogy strukturális intézkedések is lesznek, mert hiszen át kell nézni az egész szerkezetét az intézmény hálózatnak, hogy mondjuk indokolt-e például, és ez nem egy napos, nem három hónapos kérdés, hanem akár több éves kérdés, hiszen ezt meg kell vitatni a szakmai és civil szereplőkkel, hogy mennyi kórházra van szükségünk. És a kisebb településeken nem esetleg inkább egy jól felszerelt sürgősségi részlet, megfelelő járóbetegellátással, oda telepített mentőszolgálattal jobban szolgálná a lakosság érdekeit, és egyébként meg felszabaduló kapacitásokkal a otthonápolást, vagy pontosabban a hosszú ápolású idejű részlegeket lehetne fejleszteni, a krónikus osztályokat a családok számára, ez is borzasztó nagy
2: terület. Hát ez egy régi vita, jó lenne egyszer, már teljesen nyugvó pontra sosem fog jutni, de elrendezni ezt az ügyet. Kökély Mihály, köszönöm
3: a lehetőséget.
2: Szlozsánszky Ferenc várja önöket az Aktuálban, és hát itt is van. Szervusz, Feri.
4: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Foglalkozunk azzal, hogy a kormány benyújtotta a törvénycsomagot az uniós pénzek felszabadítása érdekében. Ennek a csomagnak az egyik eleme a politikusi vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, egészen odáig, hogy aki hamis adatot közöl, az akár börtönbe is kerülhet. Aztán beszélünk majd a nyuszi motorbotrányról, ha esetleg nincs meg önöknek. A Hankó Balázsféle minisztérium 12 000 darab nyuszi motort vásárolt Balázsi Gyula egyik cégétől. Ezeket a nyuszi motorokat fideszes politikusok osztogatták a kampányban. Az összérték nem nagy, mondhatjuk, hogy az apróért is lehajoltak, 185 millió forint, de ha visszaosztjuk, akkor azt kapjuk, hogy egy-egy darab nyuszi motor 15 000 forintjába került a minisztériumnak, azaz ennyi ment a mi pénzünkből egy-egy ilyen klassz nyuszi motorra, miközben bármelyik sarki boltban 5000 érnek kapható ez a mondjuk így játékszer. Úgyhogy ebben az ügyben Kátai Nagy Vilmos miniszter feljelentést tett. Aztán beszélünk arról, hogy Magyar Péter a tegnapi itteni egyenes beszédes interjújában arra célzott, hogy esetleg közvetlen elnökválasztás is következhet, illetve beszélünk a Súlyog Tamás ügyről, és ennek kapcsán említem meg, hogy a Helsinki Bizottság készített egy rendkívül informatív honlapot, cementezettek.helsinki.hu, 33 szemét betonozott be a Fidesz nagyon magas és fontos állami pozíciókba. Ha nincs kétharmados Tisza győzelem, szerintem ennyi ember simán megakasztat egy sima feles többséggel kormányozni próbáló új politikai erőt. És ha marad időnk, akkor beszélünk arról, hogy a Fidesz szerint az integritás hatóság elnöke csak vádaskodik, és előre menekül, illetve megpróbálja ezt, amikor azt állítja, hogy titkos szolgálati módszerekkel akarta az Orbán kormány akadályozni a korrupció ellenes tevékenységét. Heißler Ákos, Víg Zoltán és Árpási Bence jönnek, hamarosan kezdünk.
2: Hát annyira menekül vagy nem, de állít az integritás hatóság elnök, hogy itt is elmondta hétfőn még a két miniszter nevét is, akik őt megzsarolták, és aminek aztán következményei lettek, akár ez a mostani eljárás ellene. Meglátjuk, hogy ez például hogyan zajlik most, hogy más szelek fújnak fel. Köszönöm szépen. Jó beszélgetést kívánok, hiszen kiváló társaságban töltöd a következő egy órát, és hát én is számítok önökre holnap este. A szokásos időben várom önöket. Szép estét, jövő éjszakát.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Béke, nem elmélet, ez bent lángol. A béke, nem üres szó, hanem egy széttépet vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat nyugodtnak lenni. Mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy. Jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja, nem bámulás a semmibe. Nem személytelen kell lesz hozzá, de még mennyire. Mikor át megyek a trén, kicsimítja az arcomat. Két lábbal állása föl.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem bádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután.

és egyáltalán. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban 2025. május 17-éig pörgetjük vissza az időkerekét. Ez a nap az információs társadalom világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az internet, a telekommunikáció és az információs technológiák gazdasági, valamint társadalmi hatásaira, továbbá népszerűsítse a digitális írástudást. Ugyanezen a napon a Sportpubban Tóth Viktor műsorvezető Törőcsik Danival és Kovács Áronnal beszélgetett arról, hogy mennyire lehetünk végzettség nélkül sikeresek a médiában.
2: Köszöntök mindenkit a Sportpubba. Tehát is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott ugye Sportpub Valdez néven találhatok meg, de TikTokon, Instán és Spotify-en is ugye ezzel a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig a sporttól el fogunk térni, ugyanis a mai adásunknak a mozgatórugója az az lesz, hogy médiába bekerülni kimondottan erre vonatkozó végzettség nélkül, ebben pedig kettő kiváló vendégem lesz, Kovács Áron, Törőcsik Dániel. Sziasztok, srácok!
3: Hello!
2: Köszönöm,
3: hello,
2: hogy elfogadtátok a
3: meghívást. A hülyék, tudod, akik nem tanulták.
4: Igen, ez most is felkonferáltál minket. Igen,
3: mondtam, hogy... Apuka betolta őket. Igen.
2: A jó ismerettség által és minden ilyesmi, de fogunk majd negatív sztereotípiákról mindenről beszélni, de maradjunk itt a meghívásnál, amit köszönöm, hogy elfogadtatok, mert azért Áron, amikor veled itt beszéltem a meghívásról, akkor egy tök jó témát kezdtünk el boncolgatni, nem tudom, mennyire emlékszel rá, ugye itt a...
3: A gázsi kapcsán.
2: Pontosan, igen, amit most annyit kellett neked is fizetnem, hogy nyaralni nem megyünk a feleségem, mert idén nyáron, de azért
3: nem
2: köszi,
3: baj,
2: hogy
3: de eljött. Köszi, mi viszont igen. Így,
2: de,
3: igen.
2: De iróniát nem értőknek azért elmondom, hogy továbbra sem fizettem senkinek, soha Áronnak se természetesen, mert azért én mindig beleírom a...
3: De közel volt, de majdnem.
2: Már a Cofidis felhívtam, de...
3: Mondtad, hogy közel voltam.
2: De a feleségem megszakította onnan gyorsan, hogy azért ne csinálják hülyeséget. Gyorsan azért háttérszorít elmondva, hogy mindenki érts, hogy mindig, amikor meghívok valakit, akkor beleszoktam írni formalitásból, hogy ezt én is teljes állású munka mellett fizetség nélkül csinálom. Ezért én kimondottam, fizetséget nem tudok adni egyik vendégemnek se. Ha eljössz, köszönöm szépen, hanem meg teljesen megértem. És akkor Áron
3: egy... Itt raktam volna le, hogyha nem írja. Tehát, hogy, mert érted?
4: Igen. De egyébként hát, külön köszönöm, akkor én múltkor fizettél, amikor itt voltam. Akkor viszont köszönöm.
2: Ezt kivágjuk. Nem, és Árontól jött a válasz, és hogy elkezdtem olvasni, ez egy ilyen olyan intuícióm volt, hogy ez egy nagyon jól megágyazott, mi a francot képzelte magadról, hogy nem adsz érte fizetséget, és nem lesz a vége, de ehhez képest most itt ülsz, és tényleg köszi szépen, mert ugye azt kezdtük el boncolgatni, hogy teljesen jogos lenne, hogyha bármelyik médiába foglalkozó vendégem azt mondta, hogy igenis, én ebből élek, pénzért jövök, és teljesen igen, jogos lenne ugye az elvárás.
3: Igen, mert úgy volt megfogalmazva az írásod, hogy nem tudsz fizetni, és már voltak olyanok, akik miatt, akiknek ez problémát okozott. És akkor egy kicsit az ő védelmükben gondoltam a választ megadni, hogy azért az nem egy ördögtől való dolog, hogyha az ember, főleg egy bizonyos életkoron túl, vagy bizonyos nem tudom. Hát ez az asztalra lepakolt dolgok, ezeket mindig van, ez veszélyes erről beszélni, mert ezt teljesen szubjektív, én tudom. Akkor maradjunk az életkornál, egy bizonyos életkoron túl, ha az idejéért pénzt kér az ember, ez akár most már a fiatalok ezt már nagyon tudják egyébként, a mi időnkben ez még nem így volt, túlságosan is, hogy az nem ördögtől való, tehát inkább az ő védelmükben mondtam, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy egyébként nem tök jogos lenne ezért pénzt kérni, mert megy az időnk, utaztunk, ez rizikóval is jár, tehát beléd jönnek hátulról, akkor csinálta magadnak kárt, kifog. Tehát egy csomó minden miatt ez olyan dolog, ami miatt nem ördögtől való, de természetesen szívesen eljövök ingyen, csak hogy ne hogy mondjam, ne bántsuk már azokat, akik nem. Szóval én tökre értem őket is.
2: Én is abszolút bántásképpen szoktam ezt belefogalmazni, hogy egyszer készen volt már kellemetlenség. És
4: mi ezért... álltak a végén az ajtóba, és akkor így mondták, hogy mint az ereszkestek betörőkbe, amikor állt a csávon.
2: Hát még ők...
3: Írhatom.
4: Igen.
3: Hát
2: még ők álltak volna, de küldték a verőembert is, ők álltak ott.
4: Ne.
2: Ne hűsgedek, nem. Nem, olyan, aki, olyan még nem volt, hogy aki eljött és utána lett volna, ugye ez még írott formában volt belőle a kellemetlenség, hogy Gyárgó, mit képzelek, hogy én azt hiszem, hogy ő... Igen. Így fog eljönni. Na de maradjunk ugye a fő témánknál. Amikor ti bekerültetek a médiába, ugye úgy vezettem fel, hogy sikeresek lettek a médiába, és ezért tudom, hogy mind a kettőtökre szerintem az igaz, hogy ti nagyon a médiás tevékenységetekre nagyon nem gondoltok sikerként, abszolút nem. Legalábbis ugye Áron veled hallottam múltkor egy interjút, ahol azt mondtad, hogy te mindenből ötös alá adsz magadra, meg azért Dani, te is mindig, ha csak a nem a tetováró művészkedésedet nézzük, hanem kimondottan a médiában elfoglalt szerepedet, akkor azért te is mindig önkritikus szoktál lenni ebben a témában.
4: Én abszolút, mert és mindig nagyon rosszul is érzem magam, amikor szerepeltünk még a műsorban, amit csináltunk az RTL-en, az Éjjel Nappal Budapestet, akkor nagyon sokszor volt az, hogy így művész úr, és mondtam, hogy jó, akkor most álljunk meg.
2: Hát tetováló művész úr.
4: Hát akkor még ez nem volt a képben ez a dolog, szóval nem. Szóval meg volt az oka, hogy abban a műsorban miért nem színészeket foglalkoztattak, de amikor már oda futott ki, hogy sikeres volt a műsor, akkor ilyen titulusokat kaptunk. Én volt, aki kimondan örült neki, sőt, én meg mindig mondtam, hogy ne, ha én az vagyok, akkor kik az igazán nagy színészek, és én emiatt én mindig helyértékén kezeltem azt, amit inkább azt mondom, amit én csináltam. Szerettem csinálni, jó volt, egyébként adott esetben abban a műfajban és stílusban lehet, hogy egy idő után már olyan gyakorlatot is szereztünk, amivel adott esetben voltam olyan castingon, ahol színészeket sorozatba castingoltak, és pont ezért hívtak engem segítségként, hogy improzzak velük, mert az ad valami olyan pluszt, hogy lehet látni a színészben még mi van benne. Hogy amikor nagyon sokat csináltuk, akkor ilyen gyakorlatot lehetett ebben szerezni, mert én sosem értem azt meg magamról, hogy én színész vagyok, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért én mindig úgy voltam vele, hogy én dolgozok egy munkahelyen, amit egyébként mi elkezdtünk, begyakoroltuk, és tök jól megy, de adott esetben én keresem még az utam. Én nekem nem a színész végzettségem van, és onnantól kezdve én így hívom magam. Van, aki nyilván különböző sorozatokból valahogy így kinőtte magát, és így is titulálja magát, hogy színész vagy színésznő. Én ettől én kicsit mindig óckodtam, és a mai napig azt mondom, hogy én tök jól gondolok vissza, meg kellemesen gondolok vissza erre az időszakra, de hát én nem voltam soha, és nem is leszek színész.
3: Adjunk egy kicsi helyet a gyűlöletnek szerintem a kommentelők részéről, hogy minden szavaddal egyetértek, és ugyanúgy vagyok vele. Én ugye játszom zenés színházi szerepeket, prózai színházi szerepeket is játszottam, és én sem vagyok színész, sose tanultam, sose csináltam. És ugyanez az alázat van bennem a mai napig egyébként, amiről a Dani beszélt, hogy ez egy szakma. Ezt mi nem tanultuk, próbálkozunk, bénáskodunk, el vagyunk. Csak tudod, az van, és akkor most adok helyet a gyűlöletnek, hogy amikor az ember sok olyan helyen fordul meg, amit ő nem tanult, és azt veszi észre egy idő múlva, nem csak ő, hanem a környezete visszajelzései alapján, hogy nincs nagyon magasabban az a léc sem, amit a tanultak ugrálnak át, illetve ők is leverik ám a lécet, akik tanulták minden nap, és nekem ugye vannak végzett színész barátaim, és amikor erről beszélgetünk, mindig azt mondjuk, hogy hagyjad már, annyi nálad szarabbat ismerek, aki tanulta, gyere már, légy szíves. Tehát, hogy azért van, adjunk helyet a gyűlöletnek, hogy én most itt arcoskodom, ez nem arcoskodás, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez is olyan, mint a világon minden, hogy az, hogy neked van egy papírod valamiről, vagy az, hogy te tanultál valamit, ez semmit nem jelent. Az annyit jelent, hogy te beültél egy padba, néhány vizsgát megcsináltál, jól, rosszul, azt a tanárnak olyan napja volt átengedett, ha nem, akkor meghúzod, de a te teljesítményed az baromira nem ezen múlik, úgyhogy én például, ha munkaadó lennék bárhol a világon, biztos, hogy a papírt elő se vegye. Rohadtul nem érdekel, hogy milyen papírja van, mert semmit nem jelent.
4: Abszolút.
3: Én elvégeztem a tanárit magyar szakon, ötöd évben suksüköltek, meg nákoltak a mellettem ülő kollégák, akik jövőre már taníthattak gimnáziumba. És akkor így néztem őket, hogy atya úristen, mit kell, érted? És menő egyetem volt, és mit tudom én, és Tehát pontosan tudom, hogy ez nem ér semmit. Úgyhogy nyugodjál meg, nagyon jó vagy.
4: Nem, egyébként abszolút igaz, akkor most én akceptálom, amit beszéltünk erről, mert hogy nagyon sokszor volt az, hogy azon gondolkoztam, hogy nagyon sok gyűlöletet kaptunk, vagy nem gyűlöletet, de megszólást például tanult színészektől, hogy mit keresünk mi ott. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy azt mondom, valamit nagyon jól csinálhatunk, hogyha foglalkoznak velünk. Magyarul te akarsz ott lenni, ahol én vagyok, mert nyilvánvalóan ez így volt. És talán volt olyan casting, most nem akarom mondani, ahol egyébként a rendező felismerte, hogy amúgy egy kicsit nem ilyen felolvasós castingot akar tartani, hanem kicsit akkor dobjuk be őket a mélyvízbe, nem mondjuk nekik, hogy egyébként most improzunk, hanem te is, mint a felolvasós casting lenne, segíts, mint szereplő, de zökkents ki. Vedd le a poharat, ér hozzá, kezdj el valamit csinálni, amitől majd mit reagál. És úgy véreztek el abszolút. Nagy nevű színészek, hogy mondták, hogy és annyit mondok a casting direktőr, hogy köszönöm, hello, majd értesítünk. És volt, aki meg úgy reagált rá így, hogy én zökkentem ki, hogy azt a rohadt, hogy vágod össze, hogy, és akkor ők igen. Egyébként tovább is mentek. Szóval, hogy abszolút ez van, hogy ami nem biztos, hogy a papír, sőt, biztos, hogy nem a papír teszi azt a valakit.
3: Abszolút, de feladat függő teljesen. Ez ugyanúgy, mint a klasszikus zenészeknél, hogy ők lejátszanak nagyon brutális dolgokat kottából. Onnantól kezdve, hogy improvizálniuk kell, improvizálni kell, meghalt az összes, igen. És akkor jönnek a kocsmai autodidakta zenészek, akik meg improba olyanok, hogy meghalsz. Tehát, hogy ez a feladat, tényleg feladatfüggő. És az embernek szerintem ott van a lelkiismereti része a dolognak, hogy elég sok felkérést kap az ember élete során, és hogy a saját lelkiismereted az, ami azt mondja, hogy ebben látom magam, megpróbálom, ebben nem látom magam, inkább ezt nem csinálom. Tehát, hogy ha van egy, kívül tudsz helyezkedni magadon és ránézni magadra, akkor az segít abban, hogy nagyon rosszat ne dönts. Annak ellenére, hogy felkérés érkezik majd. Tehát ezt a médiában így van, hogy minden hülyeségre meg fognak kérni, és akkor majd döntsd, hogy melyiket vállalod el.
4: Volt, bocsánat, hogy én itt átveszem a kérdező szerepet, csak tényleg érdekel, hogy neked volt már olyan felkérésed, ami egyébként megtisztelő volt, például bármilyen színházi vagy színházi szerep, vagy bármi, amit azon kezdtél gondolkozni, hogy amúgy úristen, megcsinálnám, de mit fognak szólni ahhoz, hogy én csinálom meg azok, akik nem, szóval, akik...
3: Ilyen nem volt. Tehát már, hogy én mindenhol, tehát nekem az első színházi szerepem volt az, amikor azt a Szomor Gyuri ajánlotta föl, az egy énekes főszerep volt, a Robin Hoodot kellett elénekelni, meg eljátszani, úgyhogy életemben nem állt. Nagyon sok színpadon voltam életemben, zenés színpadokon, tévé, stb., de hogy a színház az így kimaradt. És én tök őszintén mondtam, hogy figyelj Gyuri, én nagyon szívesen ezt elvállalnám, tehát kedvem van hozzá, mert kinek ne lenne kedve Robin Hoodnak lenni, hát azért azt szerintem elég menő dolog, de hogy én állni sem tudok színpadon. Beszélni végképp nem tudok. Tehát ez a két dolog rohadt nehéz egyébként, tehát aki színészetre adja a fejét, rá fog jönni, hogy állni nagyon nehéz a színpadon és beszélni ezeket. Ami biztos, hogy nem megy, biztos, hogy elárulod magad az első pillanatban, hogy te még ilyet nem csináltál. Tehát na. És akkor mondta, hogy ne aggódjak. De mondom, Gyuri, aggódom, mert rajtam fognak röhögni, vagy azt mondja, nem fognak. És...
2: De ilyenkor azt érezted, hogy benned nincs meg ez a készség, vagy attól féltél, hogy többiek azt fogják mondani, hogy na, te mit keresel itt?
4: Na, én ezt kérdezem.
3: Hogy hát az végig az volt bennem, ne hülyéskedj, ezt elvállaltam, azt mondta a Gyuri, hogy nyugodjak meg, ez egy 3 hónapos...
2: Tehát a saját szkíjébe biztos voltál egyébként?
3: Tehát nem, én azt tudtam, hogy elénekelni el fogom tudni. Abban nagyon maga biztos voltam. Én ezt mondom neki, hogy figyelj, az éneklésre nem lesz gond. De hogy én... Ott, hogy fogok egy monológot elmondani, hogy ez mennyire lesz hamis a hangomon, hogy fog az megszólalni, hogy mennyire fogják, nem egy betanult szövegfelolvasás lesz, hanem tényleg olyan lesz, mint Robin Hood mondaná, azt majdnem kizártnak tartom, mert az 3 hónap kevés. És azt mondta, hogy nem kevés. Higgyem el, ő látott engem, figyelt engem, nézett engem itt-ott, higgyek benne. Ha magamban nem, akkor benne. És akkor jön a következő lépés, mikor ott állnak a kollégák, érted? De a kis színészek is, akik még csak tanulják, de ők, akik kis tanulók, és a izét játsszák, az ensemble-t játsszák, tehát igazán még ők is többet álltak színpadon, mint te. Mindenki többet állt színpadon, tehát hogy a takarító néni is. Többet volt színpadon, mint te, és mindenki néz téged, hogy ja, mit játszol? Ja, hogy főszerep. Aha, fasza, hát akkor...
2: Csókos.
3: Tényleg te leszel a főszereplő, és akkor tudod, állsz ott, és pontosan tudod, hogy mindenkinek ez van a fejében. És akkor itt jön az, hogy hát itt egy dolog segít, a szorgalom meg az alázat. Uh-huh. Itt azon, hogy én most tudom, hogy szar vagyok, és tudom, hogy még több hétig szar leszek, és tudom, hogy ezt ők nézik. És ilyenkor én azt választottam, hogy én ezt nagyjából igyekeztem mindenkinek elmondani, hogy legyenek velem türelemmel, én ezt most tanulom, és higgyék el, hogy nagyon fogok igyekezni, és egy jó tanácsa volt a Gyurinak, azt mondta, hogy mindenki úgy fog dolgozni, ahogy te dolgozol. Mindenki úgy dolgozik, ahogy a főszereplő. Ha azt látják rajtad, hogy a véred folyik, akkor nekik is fog. Ha azt látják rajtad, hogy elhűlöd, ők is elfogják. És nálam azt látták, hogy a vérem folyt. És ez így aztán összeállt.
2: Csak milyen szomorú valahol ebbé belegondolni, hogy egy külső szakember azt mondja, hogy Áron, te megfelelő ember vagy rá, te magadban azt érzed, hogy igen, el tudom énekelni, jó vagyok, és azért hezitálsz rajta, meg azért félsz belevágni ebbe az egészbe, mert attól félsz, hogy mit mondanak a kommentelők, vagy mit mondanak a nézők, mert ettől kell félni sajnos, hogy kívülálló emberek, akik egyébként lehet tized annyira, vagy század annyira sincsenek benne, mint te, vagy bárki más, aki közelében van ennek a közegnek, mit fognak mondani, mert sajnos azért ezt elmondhatjuk, hogy az általános néző közeg, azért inkább kritikus szokott lenni, mint pozitív, vagy legalábbis az a jóval hangosabb réteg a kettő tábor közül. Nem találkoztál még vele?
4: De pont azért, mert egyébként tök mindegy, hogy mit csinálsz. Tök mindegy, hogy egyébként a szakmádban a papírod van róla, és a legjobb vagy, akkor is lesz egy közeg, aki romra fog fikázni, aki meg fogja mondani, hogy egyébként nem tudtam, hogy kiadtam neked azt a papírt a suliban, mert semmi között hozzá. És innentől kezdve ez nem arról szól, hogy jól csinálod de vagy nem, hanem arról, hogy alapvetően meglátnak, nem vagy szimpatikus, vagy éppen irigyek. Szóval ezek szerintem ezek a kommentők, akikről te beszélsz, ezek saját maguknak magukat ventilálják ki ott. Szóval az ő bajukat ventilálják ki ott hát arc nélkül a képernyőn. Nyilvánvalóan, hogyha valami óriási blama van, hogy adnak egy szerepet is, tényleg az van, hogy lefagysz a premiéren, hát akkor nyilván az más, mert akkor az egyértelmű, hogy miről beszélnek. De amikor jó vagy, és egyébként te is tudod, hogy szenvedtem 3 hónapig, de az jó volt, és azt mondják a kollégák, hogy figyelj, amúgy nem hittem benned, vagy akár hittem benned, de figyelj, amit lentoltál itt, figyelj, welcome. És utána jönnek azok, hogy mit keresít, hát nincs is papírja. Kit érdekel?
3: Igen, meg szerintem az emberi kapcsolatok nagyon fontosak. Tehát, hogy én a kommentelőkkel sokkal kevésbé foglalkoztam, őtőlük nem félek, mert amit Dani is mondott, mit félünk tőlük, hát nem, sose találkoztunk, és ha meg találkoznánk, akkor szerintem ők félnének. Igen, így gondolom.
2: Vagy kép nélkül XYZ22.
3: Volt már, hogy megadtam időpontot és helyszínt kommentelőnek, hogy ott találkozunk.
2: Sokan eljöttek?
3: Nem volt ott senki. Úgyhogy, na mindegy, most eltértem a tájtól.
4: Nyilván a szakmán belül
3: kizökkentem.
4: Az érdekel.
3: Igen, hogy az emberi kapcsolatok az nagyon fontos, hogy ott, ha te szerethető vagy, mint ember, akkor a színpadon is szerethető leszel, és talán fordítva is igaz. És ezen kell dolgozni, hogy szeressenek. Ez ilyen furán hangzik, én tudom, de egy táncos, egy ensemble, az, ha oda mész hozzá beszélgetni, vagy megkínálod a zsömlétből, vagy egyszerűen csak ember vagy, és nem fölfelé nézel, és mindenkinek mondjuk előre köszönsz, ezekkel kenyérre lehet őket kenni, mert hogy annyira nem ezt szokták meg, annyira más a menő. Tehát én azt gondolom, hogy egy normális neveltetéssel, amit az ember kapott, nem kértem, kaptam, azzal, hogy köszönöm, kérem, légy szíves. Ezekkel tulajdonképpen nagyon sok másokra lehet menni.
4: És egy nagyon nagy segítséget tud adni egyébként egy közeg, akit nem is látsz adott esetben a színpadon vagy a tévéképernyőn, hanem akik mögötted vagy éppen a kamera mögött dolgoznak, hogy mondjuk olyan a viszonyatok, hogy már energiában is, és ne adj Isten még tárgyban is, segítenek, mert mondjuk így állsz hozzájuk, és azt érzik, hogy azért, ami nem mondjuk a képernyőn, attól még mi is emberek vagyunk, sőt. Ha ők nem lennének, nem lenne a produkció, szóval.
3: Mondhatok erre egy jó példát, mert ez szerintem nagyon plasztikus, és most tök mindegy, hogy én éltem, hát most kinek a sztoriát meséljem a sajátomat, de hogy nagyon plasztikus arra, amiről most itt beszélünk. Hogy amikor azt mondtam, hogy Gyuri, hogy mindenki úgy fog dolgozni, hogy te dolgozol, akkor ez egy nagyon jó tanács volt. Volt egy olyan jelenet, ebben a Robin Hood pajzsra emelnek, és körülöttem táncol az erdő népe. Ott alakulunk mi meg bandává, mert 10-valány éves történet. De hogy én ott éltem meg azt, amiről most a Dani mesél, hogy micsoda támogató, micsoda erő van a kollégákban, a barátokban, hogy amikor engem oda fölemelnek, akkor a körültáncol mindenki is engem néznek. És én ott leszek kvázi a vezérük, ott leszek az erdi népezők. És hát amikor próba van, tudod, telik az idő, fölemelnek, mindenki így táncikál, rád se néznek. Te ott játszott fönn a vezért a pajzson, meg próbálsz fönnmaradni, hogy ne essél le. De hogy az egész, és telik az idő. Mindenkivel kezdesz jóba lenni, kialakul a közösség, elkezdenek barátságok szövődni, elkezdik nézni a kaszkadőrizéket, amikor 25-ször gurulsz le a lépcsőn, és még kéred a 26-at is. És azt látják a kaszkadőrök is, hogy akkor nem ezüst kanállal a szálában született. És ez szépen terjed, és azt veszed észre, hogy mennek a próbák, hogy fönnállsz a pajzson, És táncolnak körülötted, már mindenki téged néz, már mindenkinek csillog a szeme, már mindenki keresi a tekintetedet, és egyszer csak elkezded azt érezni, hogy tényleg pajzsra vagy emelve. Hogy te most itt tényleg azzá válsz, az ő nélkülük nem menne. Te az általuk tudsz vezér lenni, önmagadban nem tudsz. Én most vezér vagyok, és így mindenki... Nem tudsz egyedül vezér lenni, azt ők csinálj, ők teremtik meg. És ez olyan félelmetesen jó érzés volt, hogy én onnantól tudtam, hogy meg vagyunk, hogy ez meg lesz, hogy ez sikeres lesz, hogy ez jó lesz, amit csinálunk, amikor ezeket a tekinteteket már elkaptam. És ez közben alakult ki. Tehát és enélkül, most gondolj meg, hát milyen érzés lett volna játszani.
4: Kicsit megbillentik az egyik irányba pajzsot, leessel a premier.
2: Pont a főpróbán.
4: Jaj, hát nem, hát bocsánat, pont nem sikerült, igen. Szóval, hogy...
3: Hát meg veszélyes, meg a kaszkadőrökkel is ért, tehát, hogy de is bunyóztál, tudod, mekkorát lehet ütni azért, tehát, hogy amikor így odaversz, hogy itt féletlenül, mert béna vagy, és ott tényleg másnap kiesik a munkából valaki. És hogyha nincs meg az a bizalom, az a barátság, meg nem tudom mi, hogy ez véletlen, ebből nagyon sok ilyen feszkó is lehetne, így viszont mindenki rög egyet, válba boxol, és azt mondja, de hülye vagy.
2: És maradva az emberi kapcsolatok, nem maga az odáig vezető út mennyire volt nehéz, például pont az előadásról beszéljünk, tehát ugye vegyük le a kommentelőket, nem csak az emberi kapcsolatokról beszéljünk. Azt érezted valamikor is akár a legelején a folyamatnak, hogy úgy néznek rád, hogy te mit keresel itt, hogy te vagy erre a legalkalmasabb, bármilyen pejoratív, negatív dolgot éreztél, vagy azért ezt az összetartó közeget érezted már az elején?
3: Nem, mert én ezt tudtam, hogy így van. Tehát az elején ez mindenhol így van. Hát belépsz egy új osztályba, 6 évesen belépsz az iskolába, és mindenki úgy nézed, hogy te meg ki a f*** vagy. Ez így növünk föl, az egész szocializációnk erről szól, az óvodába kinézik egymást a gyerekek. Ezt pontosan tudtam, hogy ez így lesz, és hogy ezt kell megváltoztatni, be kell mutatkozni. De kamúzi nem tudsz, tehát hogyha azt is kiszúrják, ha most fölveszed ezt a szervusztok, szia, hogy vagy, mi, jól van, kiszúrják. Önmagadat kell valamilyen módon szeretetővé tenni, úgyhogy nem játszol mást.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum az. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is.

Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: szavannál. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatódik a Multidéző adása. 2025. május 17-én járunk. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy telefonon fog egyeztetni Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. És ezen a napon a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Szabó Márka, baptista szeretetszolgálat projektkoordinátora volt, akivel arról beszélgetett, hogy milyen nehéz volt a baptista szeretetszolgálatnak bejutni a Burmába.
3: Sok szeretettel köszöntöm Szabó Márkot, a baptista szeretetszolgálat egyik projektvezetőjét.

0: vezetőjét vagy projektkoordinátorát. De szóvivőként is, meg kommunikációs vezetőként is szoktál szerepelni, és nagyon sokat régóta dolgozunk együtt, tegeződni fogunk. Nagyon komoly eredményt értetek el, bejutottatok megint egy olyan helyre, ahova a világon szinte senki, és megint segíteni mentetek, négyen elmentetek Myanmarba, ugye az világ egyik legzártabb katonai diktatúrája, az egykori Burma, és ugye tudtatok segíteni, és nagyon viszontagságos úton jutottatok el. Mesélj már, hogy jutottatok be, és miért indultatok, mi volt az alaptörténet?
1: Ugye március végén volt egy viszonylag nagy földrengés, ami megrázta. Burma ugye egy olyan törésvonalon fekszik, ami lényegében kettőszeli az országot, és egy szinte egyenes vonalon minden nagyvárost érintett. Mandalay és Szágáj volt ez a két település, ami rettentő nagy károkat szenvedett. Ugye milyen már egy katonai diktatúra vezetés alatt működik most, folyamatos polgárháborús harcok zajlanak, tehát nem egy biztonságos hely. Számtalanszor előfordult már az, hogy ha katasztrófa történik, ezt te is nagyon jól tudod, akkor aznap eldöntjük, hogy megy a csapat. Ez most is így volt március végén, de amikor láttuk azt, hogy mennyire körülményes, ugye szakértők vizsgálták azt, hogy mekkora kockázattal jár bejutni, mekkora logisztikai tevékenységet kellene ahhoz végrehajtani, láttuk, hogy ez nem fog menni. Úgyhogy a szeretett szolgálat ezúttal egy humanitárius segélyezési akciót tudott megvalósítani ott. Nagyon sok magyar támogató segített azon, hogy tudjunk pénzt gyűjteni, hogy eljutassuk azt a leginkább rászorulók részére. Körülményes folyamat, írtó nehéz vízumot szerezni, nagyon-nagyon komplikált az egész ügymenet, ahogy engedélyt szerzel, és igazából nem is hittünk abban, hogy ez menni fog.
0: Tulajdonképpen elrepültetek Bangkokba, Tájföldre, ugye elmentet, már amikor elmentetek, már volt burmai vízumotok?
1: Amikor elmentünk, akkor már volt egy papír, ami azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ott a helyszínen kapsz.
0: Azt hol kaptátok, azt a papírt?
1: Azt digitálisan lehetett megkérni.
0: Felhívtuk a burmai külügyminisztériumtól?
1: Többek között, de az összes nagykövetséget felhívtuk. Bangkokban, a környezetünkben, Zágrában van egy...
0: Myanmari nagykövetség?
1: Igen. Hogy mi a menet? Mindenkinek össze-vissza voltak információi. Azt mondták, hogy menj el Bangkokba, és akkor ott meglátjuk, hogy mi van. Máshol azt mondták, hogy igényeld meg online, és akkor ez működött. Lényegében, amint újra elérhető lett a turistavízum, két napon belül megkaptuk azt a papírt, hogy próbáld meg. És akkor megpróbáltuk, oda mentünk, és gond nélkül sikerült bejutnunk. És ez rendkívüli, tényleg. A baptista világ összefogott, a világon számos ország döntött úgy, hogy segít, és a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan jutunk be, és lényegében ezt a határt sikerült nekünk most átlépni.
0: Na várjál, eljutottatok Bangkokba, akkor még volt, tehát Tájföldig eljutottatok, nálatok vannak a segélyek, ott vannak a munkatársaitok, van egy papírotok, hogy lehet, hogy bemehettek. Mi a következő lépés? Elmentetek a bangkoki Myanmari nagykövetségre?
1: Nem, leszálltunk a bangkoki reptéren, ott utána átléptünk, bementünk lényegében a Yangoni, tehát átrepültünk Yangonba, és ott a reptéren dől el az, hogy most te bemehetsz, vagy nem. És oda mentünk a...
0: Csak ti voltatok külföldiek?
1: Igen, csak mi. Oda mentünk a megfelelő ablakhoz, oda nyújtottam a kis papíromat, lecsippantották, és azt mondták, hogy üdvözlünk Myanmarban. Körbenéztem, és akkor ez most egy zöld lámpa. Tehát ez ilyen, az, hogy mi van akkor, ha nem engednek be, akkor hátra arc és vissza, konkrétan.
0: Megérkeztetek, leszálltatok, milyen látvány fogadott, és milyen, mert azért márciushoz képest már eltett két hónap. Hihetetlen, hogy ennyire megnehezítik a hivatalok, meg a bürokrácia segítségnyújtást. Nem, hogy azt mondanák, hogy welcome, gyertek, minél hamarabb. Kicsit azért az, ilyenkor az jut az ember fejébe, hogy menjenek a fenébe, hogy nem azok az áldozatok, meg a rászorulók járnak a fejükbe. Na szóval milyen látvány fogadott, mesélj?
1: Voltál Észak-Koreában?
0: Hát persze, hát pont a Béláikkal forgattam Észak-Koreában.
1: Nagyon hasonló az egész szituáció.
0: Zárt világ.
1: Pontosan, az emberek...
0: Szegénység, éhezés.
1: Így van.
0: De ne én meséljek, nem én mesélek Észak-Koreában.
1: Ez nagyon jól látod, jók az emlékeid. Ugye a látvány az az, hogy van egy kirakat, és akkor a mögé kell nézni. A kirakat az mosolygós emberek, szépen feltöltött polcok, ezt fogad a reptéren. És akkor utána kimész a városba, alapvetően Yangon az egyik olyan érkező város, lényegében ott engednek be csak beszállni az országba. 4,5 millióan laknak a városban. a szegénység és a gazdagság aránya az ugye ugyanúgy megvan, csak elképesztően sok a szegény. Tehát ha az utcán mész, akkor egy áldatlan állapotokat látsz. Látod azt, hogy vannak gazdag negyede a városnak, de mindenki borzasztó körülmények között él. Az áramellátás az egyáltalán nem biztosított, az emberek egy 36 fokban, 80%-os párában ücsörögnek otthon, dolgoznak a napon, vagy ülnek az utcaszélén, és ez nagyon furcsa volt látni. Látod első ránézésre, hogy a szükség az ott van, tehát segíteni kell. A nemzetközi segélyezés egyik alapja, hogy akkor mész, hogyha hívnak, hogyha a nemzetközi csapatok segítségét kérik. Ebben az esetben nekünk a helyi baptista partnereink mondták azt, hogy szükség van a segítségre, ám odasúgták, hogy őszintén nem nagyon akarták, hogy menjünk, mert tudják azt, hogy a nemzetközi jelenlét az a figyelem központjába teszi őket is, minket is, és ennek vannak kockázatai.
0: Veszélyei vannak?
1: Ahogy
0: az ő számukra van veszély, hogy amint ti kiteszitek a lábatokat, akkor ők lehet, hogy vegzálják őket, és akkor finoman fogalmaztam.
1: Így van, tehát a figyelem rájuk irányul, és akkor onnantól kezdve tudják, hogy szerintem alapvetően a külföldi fehér ember megjelenésével társul az is, hogy jött a pénz, és akkor ezzel figyelem járó, mint Észak-Koreában, ott is kapsz egy felügyelőt. Ugye nálunk ez nem volt ennyire direkt, tehát nem állt senki a nyakunkba, de felhívták a figyelmünket arra, hogy megfigyelnek mindent, mindenről tudnak, amit teszünk, tudják, hol lakunk, tudják, hol a szállásunk, tudják, hol dolgozunk, milyen útvonalon közlekedünk, és ez nem meglepetés, ezt mindenki tudja. Tehát mi abban a tudatban mászkáltunk, hogy figyelnek. Ezzel együtt kell kint élni, együtt kell kint dolgozni.
0: Volt szálloda? Volt internet? Van. Kezdjük azzal. Volt rendes szálloda, ahol kaptatok reggelit, legalább volt egy rántott a reggelit, tehát azért mondjuk ez a fajta nyugodt munkához való körülmények, alapvető körülmények megvoltak, ez rendben volt. Internet?
1: Az is működött, és egészen jó sebességgel.
0: Volt wifi is, ez azt jelenti. Igen. Volt wifi, 4G?
1: Az is volt, igen. Szerintem a kínai...
0: Vettetek SIM-kártyát, vagy a kínai csodák, gondolom, akkor ott megjelentek. Ugye
1: így van, teljes.
0: Ázsiát lefette ugye Kína telefonokkal, 4G-vel, mindennel. Működtek a social media platformok, tehát Facebook is?
1: Nem, azok nem működtek.
0: Le van tiltva, Burma letiltja ezeket.
1: Pontosan, tehát egy-két közösségi média felület működik, a Signalon lehet kommunikálni, illetve használják a Telegramot.
0: VPN nem ment. VPN. Ugye ez a fehér ember trükkje Kínában.
1: Meg... Nagyon tapasztalt vagy.
0: Hát persze, hát én is járok Kínába, tehát hogyha a fehér ember akar internetezni, facebookozni ilyen országokban, akkor elindítja a VPN-t, a kis ikon megvédi a telefonját, nem mutatja meg, hogy milyen IP cím vagy trükközött IP címet tesz mögé, és onnantól kezdve tudunk dolgozni, de szerintem a kínaiak is tudják, hogy ők is, és egy csomó kínai is ezt csinálja, de akkor Burmában is ugyanezt kellett.
1: Pontosan. És hogyha felmész egy szállodai wifi-re, akkor együtt nézhetitek a Facebookodat a megfigyelőkkel, de ezt teljesen.
0: Jó, miben tudtatok segíteni? Mi volt az alapszükséglet? Mi a kinti partner szervezeteitek, illetve a kinti baptisták mit meséltek?
1: A kinti baptisták nagyon aktív humanitárius segélyzésben vannak. Ugye említettem azt, hogy 2 millióan vannak az országban, ami egy alapvetően buddhista országban nagynak számít. Ez közel...
0: Tehát egy keresztény gyülekezet, 2 millió fő, az hihetetlen nagynak számít.
1: Így van. És ez egy komplex szerveződés is. Van egy nagy egyház vezetés, és alatta vannak kisebb egységek, tehát nagyon ügyesen felosztották. Ugye azt tudni kell Myanmarról, hogy számos etnikai csoportra van osztva az egész terület. Ezek az etnikai csoportok más nyelven kommunikálnak, máshogy öltözködnek, de még arcra is megkülönböztethetők. És ez a baptista szövetség, ami kint van, ők egyesítik ezeknek az etnikai csoportoknak a nagy részét. Így komplex válaszadásra voltak képesek a földrengés területén is, mert az érintett területeken sok gyülekezet, sok kisebb közösség él együtt, akik ugyanúgy segítik egymást, mint a buddhistákat, tehát nem nagyon tesznek különbséget vallások között. Ők meg tudják fogalmazni, hogy mire van szükség, hova tudsz menni, hova nem. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy mivel katonailag elzárt terület, nem tudták kimenni a földrengés helyszínére, és az, hogy lejelentenek 3000 áldozatot egy 55 milliós országban, ahol a legnagyobb városokat érinti a földrengés, ezt tudjuk mindketten Törökországban mi volt, ahhoz képest ez a szám, ez döbbenetesen kicsi. És ez azért lehet, mert vagy nem tárták fel a romokat, és erről is hallottunk, hogy eltelt már egy hónap, és konkrét városnegyedekben nem járt még ember, aki elkezdte volna a takarítást, a feltárást, vagy hogy egyetem mi történt.
0: Azt a tátott szájjal hallgatlak. Oké, azt mondtad, megfigyelnek, hogy katonai diktatúráról beszélünk, ahol segítséget kérnek a baptista szervezetek, és ugye tudtok menni segíteni, és tudtatok, mennyire jutottatok közel a krízis területhez, és mit láttatok ott, és miben tudtatok segíteni? Most három kérdés egyben.
1: Az elsőleges szempontuk az az volt, hogy a helyi partnereknek tudjuk a bizalmát felépíteni. Ugye megérkezel Európából, máshogy nézel ki, nem ismerik a szándékaidat.
0: Nyelv? Tudtak angolul? Mert ugye ti angolul tudtok. Milyen nyelven beszélnek, milyen már? Most segíts már.
1: Igen, ugye az első az a burmai nyelv.
0: Burmai, oké. Okay.
1: Rengeteg etnikai nyelv van, de mivel angol gyarmat volt, ezért úgy nagyjából a konyhanyelv az mindenkinek megvan. Akik adminisztratív munkát végeznek, egész jól beszélnek angolul.
0: Ez már nagy segítség, ez nagy előrelépés, hogy legalább angolul lehet kommunikálni. Oké. Okay.
1: Fogadtak minket, elkezdtük egyeztetni, tehát a bizalomépítés volt az első. Azt akartuk neki kifejezni, hogy mi nem egy ilyen nem egy olyan európai mentalitással jövünk, hogy mi megmondjuk nektek, hogy kell segélyezni, hanem szeretnénk felmérni, hogy mire van szükségetek. Elmondták azt, hogy a katonai gázárt területeken ugye nagyon nagy problémát okoz az élelmiszerellátás, a tiszta ivóvíz, a lakhatás óriási nagy probléma, nem nagyon működnek a boltok, nem tudjuk, hogy hogyan vásárolnak, hogyan szerzik be az élelmet, és azt tudjuk, hogy a katonaságnak, a helyi milíciáknak nem igazán érdeke a lakosság ellátása, tehát eléggé nehéz helyzetben vannak, tehát be kell jutatni valahogy a segélyt, és akkor azt tártuk fel, hogy hogyan tud eljutni a 4,5 milliós nagyvárosból az egészen távol lévő kis apró településekbe ez a segély. Úgyhogy ezeknek a szervezése megindult, feltártuk a helyi kereskedelmi lehetőségeket, beindult a rizsbeszerzés, a tonhal konzervtől elkezdve száraz tésztán át, nagyon különleges mogyoróolajat lehet kapni úgy Myanmarban, és összeraktunk egy 3 teherautóból álló humanitárius segélyrakományt, aminek része volt Tájföldről rendelt kerámia víztisztító, vízszűrő berendezés, nagyon egyszerű mechanikán működik, de lényegében...
0: Ez nem elektromos, ugye?
1: Ez nem elektromos.
0: Hát csak át kell engedni rajta, ez ilyen kicsi, nagy, mekkora, miről beszélünk?
1: Ez egy ilyen körülbelül 30 kilós kis eszköz, két nagy vödörből áll, és a közepén van egy ilyen agyagedény, és ez az agyagedény szűri meg. Azért magunk között szólva a szűrésnek a mértéke, hogy mennyire szűri ki a baktériumokat, a fertőző apró molekulákat, az nagy kérdés. Tehát azért, mert mondjuk tisztább a víz, nem feltétlenül jelenti azt, hogy veszélytelen, de ez a leggyorsabban elérhető és nagy biztonsággal szűri, tehát iható vizet készít.
0: Tudtatok, akkor vettetek nekik a tartós élelmiszert, ezt adtátok át, ezt láttam a Facebookon a képeket, víztisztító berendezést. Ilyenkor mindig az van, hogy van egy nyomonkövetés, mi a terv, miben állapodtatok meg a kinti baptista vezetőkkel?
1: Számukra teljesen elérhető a rendszerükön keresztül az ember szám, az a mennyiség, aki nehéz helyzetben van, tehát több száz, több ezer emberről beszélünk. Nekik már kialakult útvonalik vannak arra, hogy mikor, hova, milyen segély tud eljutni, hol tudják leraktározni, onnan hogy kerül el kisebb autókba, hogyan jut el a kisebb közösségekhez, és akkor ez nagyon jól meg van szervezve. Mi erre tudtunk támaszkodni a helyi erőforrásokra. És... ugye pontosan számunkra is ez a kérdés, és ezt szerettük volna végigkövetni, mikor most mi beszélgetünk, két munkatársam jelenleg felutazott Yangonból Mandalébe.
0: Ez autó jelent?
1: Ez autó. Most egy repülő, ez egy belföldi.
0: Járat, belföldi. Járat. Ez egy gondolom egy órás út lehet.
1: Körülbelül. Igen.
0: De ha busszal mentek volna, vagy kocsival mentek volna, akkor 10 óra.
1: Nagyjából így.
0: Ugye ez szokásos ilyen helyeken. Tehát sikerült belföldi járatra fölmenni, és megnézzük, hogy ott mire van szükség.
1: Így van. Tehát, hogy Mandalay már egy erősen érintett, földrengés által érintett helység, és, de ott is az van, hogy a belvárosban be tudsz menni, fehér turistaként éppen meg se néznek téged, de amikor már elkezdesz a város peremére érkezni, ahol igazán romokat láthatsz, vagy olyan emberekkel beszélgethetsz, akik érintettek, ott már le van zárva, de már nem mehetsz be.
0: Nem engednek be? De nektek is volt ilyen, hogy valahova nem engedtek be? Tehát mentetek volna a katasztrófa sújtotta helyszínre, és mi történik?
1: Számos katonai checkpoint van.
0: Igen, és?
1: Visszafordulsz.
0: Visszafordít?
1: Így van.
0: Pedig hiába ülött a baptista ember, aki burmai nyelven elmondja, hogy segélyeket hoznak, megnézik a helyszínt, stb. Nem érdekli.
1: Nem, a burmai csapatnak teljesen jó eszközei, trükkjei vannak arra. Érdekes módon, tehát vannak olyan kis közösségek, akik rendelkeznek teherautókkal, ismernek egy-két mentőautóst is, és például egy mentőautó nagyon sok mindenre használható, egy katonai checkponton is nagyon gyorsan át tud menni. Most az, hogy mit szállít, kit szállít, azt nagyon sokszor meg se kérdezik, úgyhogy megvannak azok a módszerek, hogy tudsz eljutni olyan területre, nem fognak oda beengedni, amit nem akarják, hogy láss, az egyértelmű. Viszont el tudsz jutni, és a csapatunk most éppen olyan helyen mászkál ebben a pillanatban, ahol azokkal beszélgetnek, akiknek ledőlt a házuk, vagy elvesztettek hozzátartozót, vagy éppen azért küzdenek, hogy ne halljon éhen a család.
0: Lesz folytatása a burmai segítségnyújtásnak, mert azt mondtad, hogy a világ összefogott, a világ baptista, ugye a baptista egyház talán a legnagyobb az Egyesült Államokban, felkeltette az érdeklődésüket, ez a fajta segítség, tudnak-e nektek segíteni, és terveztek-e további helyszíni jelenlétet, vagy esetleg kitelepülni, vagy egy kicsit másfajta segítséget. Ugye szokott lenni olyan maradandó segítség, ennek biztos megvan a szakszava, amit most nekem nem jut eszembe, ami nem konkrét élelmiszer, hanem mondjuk iskola, árvaház, valamit építeni, valami folyosót. Van rá esély, vagy van-e ilyen terv?
1: Ezért dolgozunk, igen. Uh-huh. Nagyon jól mondtad, hogy a baptista világ az egységesen igyekszik reagálni, és minket ért ez a megtiszteltetés, hogy kint a terepen képviselhetjük őket. Hozzá kell tennem, hogy számos magyar adományozó gondolta úgy, hogy ő innen próbál meg a helyeknek segíteni, amiért nagyon hálásak vagyunk, és rendkívül köszönjük, miattuk tudtunk kimenni, és elvittük a magyar adományt is. Azt látjuk, hogy elsősorban a legégetőbb igényeket kell lefednünk, ez most az élelmiszer és az iható víz. A következőben, amiket megemlítettél, a lelki segítségnyújtás, a traumakezelés, érzelmi válságban vannak az emberek, hiszen mindent elvesztettek. Azon dolgozunk, hogy valamilyen módon tudjunk az oktatásban felelősséget vállalni, hiszen a katonai pucs óta a teljes állami oktatás haladoklik. Tehát, hogy a gyerekek nem járnak iskolába, sok helyen azért, mert veszélyes, sok helyen azért, mert egyáltalán nem is működik. Úgyhogy hogy az egyházak, például a közösségek próbálnak ezen valamennyire finomítani és segíteni, de azt látjuk, hogy az oktatás az egy rendkívül kardinális kérdés lesz, és azt próbáljuk meg felmérni, hogy mi milyen módon tudunk ezt hozzájárulni. Ugye az egészségügy, ott is az van, hogy nagyon sokak számára nem elérhető a magánegészségügy, a nyilvános közösségek által is használható, pedig alkalmatlan majdnem minden ellátására. Tehát végtelen hosszú sorok, méltatlan körülmények, tehát ebben mindenképpen segítenünk kell. Most kidolgozás alatt van, hogy hogyan. A tervünk az az, hogy ezt amilyen hosszú távon lehetséges, azt kérték tőlünk a helyek, hogy ez a földrengés legyen lehetőség arra, hogy a világ meghallja Burmának a hangját. Mert konkrétan el van nyomva. Én se hallom, te se hallod azt,
0: ami történik. Nem, nagyon-nagyon nincsenek róla hírek, de tényleg hírekbe dolgozom, de olyan fallal van körülvéve, vagy az, ami hihetetlen, információs fallal is körül van véve maga az Elzátrisz, van rá esély?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Úgyhogy...
0: Találtatok, az, hogy kin voltatok, találtatok könnyebb bejutási lehetőséget a következő misszióra, a következő embereknek, a következő csapatnak? Tehát ki sikerült építeni valami olyasmi féldiplomáciai utat, ami már könnyebbé teszi a következő delegációt?
1: Igen, ez folyamatban van. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk, és a helyi közösségekre tudunk építeni.
0: Oké.
1: Mindenképpen szeretnénk azt, hogyha meg szeretnéd növelni a segítségnyújtás mértékét, akkor egy bizonyos ponton majd hivatali tárgyalásokat is kell folytatni, jelenleg itt nem tartunk. Tehát most ott tartunk, hogy a helyi közösségeken keresztül, amit lehet, de ugye 2 millió emberről beszélünk, nagyon nagy hatással bír egy ilyen zárt közösség is, és nagyon tetszik az, hogy ez a beszélgetés is, amit mi most folytatunk, ez lényegében azt a kérést, annak a kérésnek tesz eleget, hogy segítsük eljutatni azt a hírt, hogy Burmában az emberek elnyomás alatt vannak, senki nem tudja azt, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük azzal, hogy a helyi katonai erők teljesen elzárják őket a világtól.
0: Biztos, hogy folytatjuk. Jó munkát nektek, sok sikert, és beszéljünk, nagyon szívesen elkísérnélek a következő útra, nézzük. Nem voltam még Burmában, voltunk már sok helyen katasztrófában együtt, de szívesen forgatnék róla, beszéljük meg, hát ha el tudlak titeket kísérni, szívesen elmennék. Ez itt a reklámhelye.
1: Mindenképpen beszélni
0: jó munkát volt nektek, és nagyon szépen köszönöm Szabó Márknak, a Baptista Szeretett Szolgált projektvezetőjének, hogy eljött, és hajrá, csináljátok, és bármi fejlemény van, akkor szeretném, hogy gyere el, és folytatjuk, meg hát a többi munkátokról is beszámolunk, folyamatosan fogunk keresni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt az Exkluzív itt a Spirit FM-en, mai szerkesztőnk Tóth Enikő. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
2: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Múltidéző adása. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidéket. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott Szent Misse után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

parton. Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: veszed el.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon, már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától.

0: Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: A túlélésért küzd a nyomtatott sajtó, és már nagyon kevesen is vannak azok, akik még állnak a lábukon. Itt most nem föltétlen a női magazinokra, férfi magazinokra, életmód magazinokra, recept magazinokra és egyéb hasonló, könnyedebb tartalmakat kínáló színes szagos magazinokra gondolok, hanem arra a közéleti és politikai sajtóra, amely egykor meghatározta a nyilvánosságot. Mára a világ ilyen, átvette a szerepét oly sok minden más, elsősorban az online térben. Kocsi Ilonával, a MUOSZ elnökével beszélgetek. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy eljöttél hozzánk. Volt erről egy beszélgetés nálatok, ahol ott volt Bodoki Tamás az Átlátszótól, Gergely Marci a HVG-től, György Zsombor a Magyar Hangnak az alapító főszerkesztője, Németh Péter a Népszavától, aztán a Debreciner-től Porcsin Zsolt a Nyugattól, Roznár Gyöngyi és Új Péter a 444-től. Tehát az online és a print médiát is képviseltettétek. Nyilván valamelyest apropót adott ennek, hogy a Népszava néhány napja már nem jelenik meg nyomtatásban. Mire jutottatok?
2: Túl sokra nem. Azt azért valljuk be. Ugyanis nem csak a nyomtatott sajtó van nehéz helyzetben, hanem adott esetben az online média is. Ott volt a Debrecinernek a főszerkesztője. Debrecen 200 000-es város. Egy online lapról van szó, amelyik egy csomó oknyomozó anyagot tett közzé. Kellene nekik 1500 előfizető havi 2000 forintjával. Na most ezt nem tudják összeszedni. Remélem, most még nem, de talán sikerül. Tehát ők is nehéz helyzetben vannak, mert Magyarországon hozzászokott a közönség, hogy az online nagy részt ingyenes. Valójában ki kell fizetni a munkát ott is.
1: Hát bizony.
2: Na most ennél sokkal nehezebb helyzetben van persze a nyomtatott sajtó, ahol van papírköltség, nyomdaköltség, terjesztési költség, munkatársak költsége. Na most ott tényleg akkor ez egy nagy pénz. A Népszavánál bukott ki most először ez a probléma, de nagyon drasztikusan, hogy a nyomda egyik napról a másikra leállította a nyomtatásukat.
1: Ugye ennek már egyébként voltak előzményei, elszámolási viták a felek között, adósságukhoz volt. Nem is kicsi, erről Németh Péter is beszélt egyébként. György Zsombor ott volt ugye a Magyar Hangnak a főszerkesztője, nekem személyes barátom, kollégám, láttam egyébként, hogy miből rakták össze azt a lapot. Egy az egybe, csak az olvasókra vannak utalva. Reklámok nincsenek, mert ugyanis úgy gondolnánk, hogy ugye két dologból állhat össze a bevétel, reklámokból állhat össze, meg az olvasó, amit fizet. Ugye az online médiában úgy van, hogy reklámok esetleg mondjuk vannak, csak az olvasó fizetni nem akar érte, a lapot azt viszont megveszik, akik megveszik, ott viszont a reklámpiac az nagyon erősen torzult az elmúlt években. A Magyar Hangnál nincsenek például reklámok.
2: A Magyar Hang példája, hát le a kalappal előttük, mert ők gyakorlatilag a semmiből csinálták meg, létrehoztak egy heti lapot nyomtatott formában, és ez a lap most is létezik, és valójában nekik még a nyomtatott laphoz több bevételt. Rengeteg podcastot csinálnak, abból is jön, de igazából a bevétel hozó az a nyomtatott lap. Tehát ez azt jelzi, hogy erre lehet és van igény.
1: Csak az, de bocsáss meg, azt is jelzi, hogy már azt a lábat is ki kellett növeszteni, hogy podcastjaik vannak nekik online tartalmak.
2: Sőt, most már könyveket is adnak ki.
1: Tehát egy lábon nem lehet már
2: megállni. Egy lábon semmi nem megy. Tehát nyilvánvalóan ők megcsinálták. Ráadásul

0: Ügyesen választották ki a könyveket, tehát nagy példányszámú, magyar viszonyok között nagy példányszámban adták ki. Tehát ők ezt meg tudták oldani, de már a Zsombor is panaszkodott, hogy sok olvasójuk úgy gondolja, hogy megtörtént a kormányváltás, rendszerváltás van, most már a sajtót senki nem bántja, tehát akkor nem kell az olvasóktól támogatás, vagy nem kell ennek az előfizetők. Valójában semmi nem változott, csak jobb lett a légkör, tehát jobban lehet dolgozni, de ugyanúgy kell az olvasók támogatása, előfizetése. Tehát ez az online vonal. A nyomtatott lapoknál lehet tudni, hogy hírekben egy napi lap nehezen veszi fel a versenyt, sőt, nem tudja felvenni a versenyt az online médiával, ahol azonnal valós időben jönnek a hírek. Tehát ott csak egy elemző anyag, nagy riportok jöhetnek szóba, amivel talán meg lehet tartani az olvasókat, de egyre nehezebb ott is. Sőt, ott igazán nehéz.
1: Azok a fajta kísérletek közül is látunk olyat, ami működik, például a heti válaszosok, amikor kirántották alóluk a lapot, akkor megcsinálták a válasz online-t, és tulajdonképpen támogatásból élnek, de ott is mondjuk különböző fokozatokat beállítottak, neki közönségrendezvényeket, exkluzív tartalmakat, egyebeket adnak, tehát egészen máshogy kell már gondolkodni a lapkészítésről, mint ahogy
0: kellett. Mindenhol az olvasók számítanak. Ez egy másik üzleti modell, a heti válasz online-é. Ők nagy elemzőanyagokat, egyedi riportokat készítenek, tehát ők ebből élnek, és úgy tűnik, hogy van egy olvasói réteg, amelyik igényli a mélyebb, hosszabb anyagokat. Általában az tapasztalható, hogy a rövid anyagok pörögnek mindenhol, de kiderült, hogy van szükség, és van igény, van olvasó erre is. Persze nem óriási példányszámban, vagy példányszámban nem sokan olvassák, de azért ők meg tudnak ebből élni, nem túl nagy szerkesztőség, 11 néhányan vannak. És ugye van még modell, a HVG modellje. Ők meg létrehoztak egy ilyen előfizetői modellt, és úgy tudom, hogy ez nagyon jól működik náluk, online előfizetés természetesen. A nyomtatott lap ott is létezik még.
1: Amiről beszéltünk, hogy a reklámok azok fontos bevételi forrást jelentenének. Itt nagyon nagy változások történtek az elmúlt években. Csak a Népszava példája ezt elég jól megmutatja. Egyrészt kaptak jelentős állami forrásokat, a bevételüknek egy jelentős részét azt tette ki, ez a tartalmakban egyáltalán nem látszott, tehát teljesen szabadon a szerkesztőség saját meggyőződése szerint állíthatta elő a tartalmakat, bárki belelapoz, visszanézi őket, kétsége nem lehet e felől. Tehát azzal vádolni őket, hogy azért, mert kaptak állami támogatást, ezért akkor, aki a pénzt adta, az a tollukat is vezette, ilyenről nem volt szó. Viszont nem... Azáltal, hogy így ilyen módon is torzult egyébként a finanszírozás állami részről, így a piaci reklámozóknak a szerepe, a valódi vállalati szerep, az egészen máshogyan alakult. Ráadásul még ott volt az is, hogy hát gondolkozom azon, hogy merjek én ott hirdetni, nem merjek hirdetni, akik egyébként meg valóban erre szántak volna a pénzt, akár piaci alapon is, azok meg pontosan tudták, hogy hova érdemes a költéseiket, a reklámköltéseiket elhelyezni. Ez valamikor kibír egyenesedni?
0: Az elmúlt 15-16 évben valójában teljesen átalakult a reklámpiac, ugyanis a piaci reklámozók is igazodtak a kormányhoz. Tehát ami elképesztő volt, hogyha a kormány nem szeretett valamiféle lapot, akkor oda nem mentek a piaci hirdetők sem. Tehát mint hogyha valamiféle retorziótól tartottak volna. Azt gondolom, hogy valamennyire ez változni fog már csak azért is, mert a kormány, az állam nem lesz nagy hirdető, mert az is abnormális, hogy Magyarországon az állami vállalatok voltak a legnagyobb hirdetők. Hát ilyen nincsen. Tehát ez meg fog szűnni. Maradnak a piaci hirdetések, ám de közben a piaci hirdetések, hirdetők is elszoktak attól, hogy menjenek a lapokba. Tehát visszaállni nem fog a 15 évvel ezelőtti állapot, valamennyivel biztos, hogy növekedni fog az egyes lapoknak a hirdetési bevétele, de nem olyan jelentős, nem lesz olyan mértékű, mint volt 15 évvel ezelőtt. Én emlékszem, amikor én dolgoztam még napilapnál, ott volt olyan időszak, amikor 80-20 volt, 80% volt a hirdetések bevétele. Igaz, akkor az újságok is nagyon alacsony áron keltek el, de ez egy ideális állapot volt. Sőt, volt olyan, amikor mi a szerkesztőségben tiltakoztunk az ellen, ne tegyenek már be annyi hirdetést alapban.
1: Szerkesztőségi tartalmak nem maradt hely. Hát sok...
0: Igen, igen, persze. Valójában úgy volt, hogy ahogy a hirdetés mennyisége nőtt, úgy nőtt az oldalszám is, de akkor is. Na de hát egyszerűen elképesztő, hogy most mennyire megváltozott a világ. Tehát most nincs hirdetés, mindent az olvasóknak kell eltartani, végülis ez egy kis ország, nagyon nehezen várható el, hogy sok lap meg tudjon élni, és akkor még ott van az online, és ott van még a mesterséges intelligencia, ami veszélyforrásként ott van a mindenki szem előtt, ott lebeg, hogy lesz olyan időszak, talán nem is túl távol, amikor a híreket mesterséges intelligenciával fogják megiratni.
1: Egy polgári attitűd kell ahhoz, hogy az ember elmenjen az újságoshoz. Most meg már végképp régen nem, mert onnan lehetett tájékozódni. Igaz, hogy egy nap késéssel, de az számított még mindig a legfrissebbnek, meg a legszéles körűbb ismeretet egy adott hírről ott lehetett összeszedni gyorsan, nagyjából gyorsan.
0: Hát most a Népszava megmentéséhez nagyon kellene egy baloldali attitűd. Ugye a baloldal panaszkodik, hogy nincs pártja a parlamentben, hát akkor most médiája sem lesz, hogyha nem menték meg a Népszavát valamilyen módon. Összefoghatna adott esetben a baloldali társadalom, és azt mondhatnánk, hogy egy 153 éves lapot mi olvasók megmentünk.
1: Nemzeti sajtóalap. Valami hasonló konstrukcióról van szó a TISZA programjában. Volt már ilyen szó az MSZP-ben is 2002-ben, aztán akkor sem lett belőle semmi. Ez kiszolgáltatott, tehát ez vagy lehetőséget jelent?
0: A MOVOSZ is javasolta egyébként, hogy jöjjön létre egy média alap, nem neveztük nemzetinek, egy média alapot, meghatározott összegben, függetlenül a kormánytól, egy független kuratórium ossza el ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy ez segít. Ettől nem marad életben egy lap, de az életben maradását segítheti. Különösen egyébként vidéken számítana ez a támogatás.
1: Erre még ráadásul ki sem tértünk, hogy a megyei lapoknak valaha mekkora jelentősége volt.
0: Sőt, független lapok vannak már egy csomó megyében, ahol egyszerűen kellene a segítség.
1: Kocsi Ilonának, a MOVOSZ elnökének köszönöm, hogyha csak röviden is, de tudtunk erről beszélni.
0: Köszönöm.

0: Johann Vadepul német miniszterelnökkel, külügyminiszterrel egyeztetett Berlinben, Orbán Anita magyar külügyminiszter. És olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy elkezdtük előkészíteni a német-magyar fórumot őszre természetesen, de egyébként Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon a jövőben. Ezek ilyen, mint hogyha most tapogatóznának egymás felé a felek, és elhangoznak az első udvarias nyilatkozatok, hogy mi majd milyen jó barátok leszünk, miközben bizonyos szempontból még évtizedek óta szoros partnerek vagyunk. Hogyan értelmezzük ezt? Diseri Dóra, a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetője Berlinből. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szóval, ezeknek a megbeszéléseknek, amelyet most folytatott a két külügyminiszter, mi az a tartalma, ami kijelöl valamilyen újfajta irányt a jövőre nézve?
1: Arról lehet beszélni, hogy újra indultak, és fel is gyorsultak a párbeszédek a magyar és a német fél között, hiszen alig egy héttel vagyunk Magyar Péter miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár találkozója után, és Orbán Anita már is találkozott német partnerével, német kollégájával, Johann Vadepul külügyminiszterrel, és hát egy nem csak egy sima protokollális esemény volt ez a tegnapi, hanem egy többrétű, többszintű egyeztetés történt itt a két ország között, amely azért már messze túlmutat csak a sima diplomáciai kereteken, vagy az első kapcsolatfelvételen, ahogy te is említetted. Abszolút azt látni, hogy Németország is, és Magyarország is abban érdekelt, hogy újra egy intenzív, erős, szoros együttműködés legyen a két ország között. Ugye Orbán Anita és Johann Vadepul sajtótájékoztatót is tartottak ezután a találkozó után, amiben mind a ketten kifejezték azt, hogy mennyire sajnálják egyébként, hogy az elmúlt években az előző kormányzás alatt mennyire elhidegült, szinte fagyossá vált a magyar-német viszony. Annak ellenére is, hogy egyébként ugye Magyarországnak milyen szerepe volt például a német újraegyesítésben, ez szinte minden ilyen protokolláris eseményen elhangzik, hogy 1989-ben a pán-európai pikniknek például milyen szerepe volt a német újraegyesítésben, de Orbán Anita természetesen beszélt a gazdasági kapcsolatokról is, kiemelte, hogy a német vállalatok körülbelül 250-300 ezer magyar munkahelyet teremtenek Magyarországon, és hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom az 70 milliárd eurós nagyságrendben folyik, és kiemelték azt is, hogy milyen sok magyar diák tanul Németországban, illetve hogy milyen sok német tanul egyébként Magyarországon is, és hogy az Erasmus újraindításával remélhetőleg ez a szám tovább nő. És igen, az őszi német-magyar fórumról is beszéltek, sőt, Orbán Anita azt is kiemelte, hogy szeretnék, hogyha miniszteri szinten is tovább folynának az egyeztetések, tehát ő konkrétan a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős tárcák vezetőit ültetné tárgyalóasztalhoz, tehát hogy tényleg leüljön a német miniszter a magyar miniszterrel. És azt látjuk, hogy azért ez már egy ilyen strukturált, abszolút strukturált, többszintű együttműködést indíthat el Magyarország és Németország között.
0: Németország. Én értem a pán-európai pikniket, értem azt, hogy ez az ő nemzeti emlékezetükben ez egy fontos momentum a közel vagy a középmúlt tekintetében, de mondjuk Magyarországnak a GDP-je mondjuk akkora, mint Frankfurt meg a Ruhrvidék együtt, és akkor azon kívül még ott van egész Németország, szóval Berlinből nézve miért fontos ennyire Magyarország?
1: Ennek azért jelzésértéke is van, ugye azért Magyarország az elmúlt években megmutatta, hogy hát azért kicsi a bors, de erős alapon azért van, hogy borsot tud törni az európai partnerek orra alá. Ugye egy külső határról is beszélünk az Európai Unióban, tehát ebből a szempontból is azért fontos szerepe van továbbra is Magyarországnak, és hát azért földrajzi elhelyezkedését tekintve, azért akárhogy is nézzük, azért nyugat és kelet között valamennyire annyira középen van, hogy ez egy kulcsfontosságú és Ukrajna szomszédja ráadásul, tehát hogy azért geopolitikai szempontból sem elhanyagolható szerepe van Magyarországnak, és a gazdasági partnerség is fontos azért Németországnak, hiszen mind a három autógyár jelen van Magyarországon, nagyon komoly vállalkozások vannak jelen. A Rheinmetall befektetéseit is láttuk ugye tavaly, hogy új gyárat is nyitottak. Tehát nagyon fontos gazdasági kapcsolatok is vannak, mármint hogy olyan ágazatokban vannak fontos gazdasági kapcsolatok, amelyek tényleg kulcs szerepet játszanak a német gazdaságban. És hát Ukrajnában az ukrajnai csatlakozást, az ukrajnai támogatásokban is szükségük van Magyarországnak a támogatásokban. hatására, bár itt azért nyilván az sajtótájékoztatón is előjött egy véleménykülönbség, ugye míg Németország továbbra is fegyverszállításokkal támogatja Ukrajnát, Orbán Anita újra megkapta a kérdést, hogy Magyarország hajlandó-e fegyvert szállítani Ukrajnának, és itt miért újra egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy nem. Tehát a Tisza kormány álláspontja továbbra is az, hogy Magyarország nem támogatja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának, és nem fog fegyvert szállítani Ukrajnának, ezt így mondta. Tehát, hogy azért a véleménykülönbségek is előjöttek, és egyébként a sajtótájékoztatón én is pont erre kérdeztem rá, hogy ezeket a kényes témákat például hogy fogják tudni kezelni, és erre azt válaszolta egyébként Orbán Anita, hogy a jó partnerséget az jellemzi, hogy a vitás kérdéseket is asztalra tudják tenni, napirendre tudják tűzni, és arról is tudnak beszélni, hogy ez konkrétan mit fog jelenteni a jövőben, azt persze majd még meglátjuk, de minden esetre ez az őszi német-magyar fórum azért tényleg egy konkrét lépésnek tűnik, hogy valóban intenzívebbé válhatnak a jövőben a magyar-német kapcsolatok.
0: Politikailag, és most oké, megvannak a nagy nemzeti érdekek, megvannak a partikuláris vagy a párt érdekek is. Friedrich Merznek a népszerűsége az éppenséggel nincs az egekben, és miközben egy modellpolitikus volt Orbán Viktor, és a mainstream-mel szembeni oldal őt mindenféleképpen példaként vette, vagy példaképként tekintett rá. Magyar Péter olyan arányú győzelmet aratott, mint amit megint csak nem nagyon szoktak látni Európában, és akik félnek a radikális kihívóktól, ők meg most Magyar Pétert láthatják egy modellpolitikusnak. Ez visszaköszönne, nem tudom, hogy ez az értelmezés mennyire állja meg a helyét, de ez esetleg látszik a Németországban.
1: Abszolút visszaköszön, amit mondasz, olyannyira egyébként, hogy múlt héten, amikor Magyar Péter járt itt Berlinben, akkor a sajtótájékoztatón is rákérdeztek, hogy mi a sikermodellje, milyen tippeket adnak kvázi Friedrich Merznek az AfD elleni küzdelemben, sőt az FAZ-nek és a Spiegelnek is adott nagy interjút, és mind a kettőben rákérdeztek arra, hogy vajon mi az ő sikerének a titka. És az volt az egyik leggyakrabban idézett mondat Magyar Pétertől Németországban múlt héten, hogy ő nem hisz a tűzfalban. Ugye a tűzfal, ez azt jelenti itt Németországban, hogy az AfD-vel nem működik együtt egyetlen demokratikus párt sem, tehát a CDU-CSU, a zöldek, senki, tehát aki a parlamentben ül, azok nem működnek együtt az AfD-vel, ez jelenti a tűzfal, és Magyar Péter pedig arról beszélt az interjújában, hogy ő nem hisz a tűzfalakban, mert hogy az tulajdonképpen csak a szélsőjobb további erősödéséhez vezethet az ő értelmezésében, és ez volt az egyik legtöbbet idézett mondat tőle, tehát hogy valahogy érdekli ez a sikerrecept egyébként itt a németeket, abszolút. És persze azt is hozzá kell tenni, hogy Magyar Péter sikere az egész sajtót bejárta Európában, tehát egyfajta népszerűségre tett szert, és ilyen népszerű arcokkal azért szeretnek közös fotókat készíteni a német politikusok is, tehát azért a népszerűségi rátájukat is szeretnék növelni azáltal, hogy népszerű politikusokkal találkoznak.
0: Díszeri Dórának, a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetőjének Berlinből. Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
3: Te kóstoltad már a pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Változékony idő lesz. A közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. A 17. kerületben a Rákoskert-Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Ruf Bálint kancellária miniszter arról beszélt, hogy rendkívüli parlamenti ülés ülhet azon törvényalkotási feladatok miatt, amelyek szükségesek az uniós források megszerzéséért. Az ukrán külügy arról beszél, hogy a Zelenszkij-Magyar Péter találkozó az hamarosan létrejöhet, és a svájci Weltwochénak arról nyilatkozott Sólyok Tamás köztársasági elnök, hogy egy esetben a magyar államfő biztosan nem mondhat le akkor, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki. Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével beszélgetek. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Jó reggelt.
1: Mi látunk, maradjunk ennél a köztársasági elnökös témánál. Ez egy játszma?
2: Alapvetően egy politikai játszma, és... Én azt is gondolom, hogy Sólyok Tamás, hogyha a saját politikai célrendszerében gondolkodunk, akkor ezt nagyon is annak megfelelően végzi. Igazából itt, amikor Magyar Péter felszólította őt a lemondásra, és még volt egy olyan kegyelmi időszak, mondjuk így, ameddig azt lehetett hinni, hogy ő lehet, hogy tényleg magától lemond a szerepéről, az talán azért is lehetett, mert ott még a... Egyrészt a kormány is kereste a helyét, ugye, hogyha feltételezzük, azért mégiscsak valamilyen fajta kapcsolatot a Fidesz és Sólyok Tamás között, akkor ott is lehetett egy olyan időszak, amikor át kellett gondolni, hogy akkor mi a megfelelő lépés, politikailag egyébként mivel veszítenek többet, hogyha a köztársasági elnök lemond magától, vagy akkor, hogyha ő, vagy azzal nyernek többet esetleg, hogyha harcol a pozíciójáért, és... Nyilván azt láthatjuk, hogy megszületett az a fajta döntés, hogy akkor inkább harcoljon, ráadásul egyébként használja azokat az eszközöket, amelyeket eddig az eddigi ellenzékiek használtak. Tehát az, hogy külföldi lapoknak nyilatkozik, hogy külföldi bizottságoktól kéri meg, a Velencei Bizottságtól kéri meg mondjuk a véleményt arról, hogy Magyar Péter hogyan és hogyan nem szeretne eljárni, hogy nyilvánvalóan egyszerre látszik a parlamentben ülő fideszesek körében is, ami erősíti Sólyok Tamásnak az érvelését, hogy hirtelen elkezdenek demokráciáért és jogállamért aggódni, és ezeket fordítják, még próbálják még visszafordítani Magyar Péterrel szemben. Nyilván hosszú játszma lesz, mert Magyar Péter sem az a fajta, aki... Most úgy tűnik, hogy nem azonnali reakciókat, nem egy indulatból érkező reakciót adott az államfőnek, még hogyha ezek a felszólalások való, vagy felkérések arra, hogy mondjon le, valóban indulatosabbnak is tűntek. Mégis most úgy tűnik, hogy ezt a helyzetet nyilván ő is meg szeretné úgy oldani, hogy ne adjon teret a köztársasági elnöknek arra, hogy az alkotmányosságért aggódva azonnali intézkedéseket megtegyen a magyar kormány, és ezzel bebizonyíthassa azt, hogy Sólyok Tamásnak még lehet, hogy igaza van, hanem nyilván újabb beszélgetést kezdeményez, és megpróbálja ezt egy ilyen emberségesebb keretek közé terelni.
1: Jó, ez maradjunk ennél a játszma, de nem is biztos, hogy analógia, egyszerűen tényleg lehet, hogy az. Szóval én úgy látom, hogy Sólyok Tamásnak ezen a ponton már vesztenivalója nincs. Így vagy úgy, könnyen lehet, hogy távozni fog a hivatalából. Azt, hogy milyen pozíciót tud eközben elfoglalni és kihangosítani, az marad az ő játéktere, és hogyha ő ezt be tudja játszani, ezt a játékteret, akkor neki ilyen értelemben nincsen vesztenivalója. Magyar Péternek viszont politikailag nem biztos, hogy innentől kezdve annyira nyerhető, mint hogyha az általa várt eredmény megszületett volna két héttel ezelőtt.
2: Sőt, én ezt egyébként kiterjeszteném, mert valóban ebben a helyzetben talán az az izgalmas, hogy Sólyok Tamásnak személyében veszíteni valója, azt feltételezhetjük, hogy nincsen. Ha azonnal lemondott volna, én azt gondolom, hogy annak a kockázata is, amit mérlegelnie kellett, az lett volna, hogy a nyilvánosság előtt gyakorlatilag beismeri, hogy az elmúlt munkája az valójában nem volt megfelelő, és valójában nem a magyar emberek érdekeit szolgáltatott. ilyen szempontból én azt gondolom, hogy neki nagyobb veszíteni valója lett volna azzal, hogyha azonnal lemond, míg persze a másik oldalon azt is hozzá lehet tenni, hogyha ezt azonnal megtette volna, akkor valószínűleg erre 2-3 év múlva már nem úgy emlékeznénk, hogy nem annyira kavarná fel az indulatokat az emberben, mint most. Viszont itt én azt gondolom, és ilyen szempontból tényleg, tehát, hogy látszódott ez az időszak, amikor olyan kommunikációs elemeket használt, amelyek például mind a két irányba tudnak terelni, például, hogy a kormány nem akar együttműködni, miközben én szeretnék együttműködni, az ugye jó bizonyítéka annak is, ezt most is az interjúban felhozta, hogy neki a helyén kell maradnia, de egyébként egy jó kifogás arra is, hogy neki miért kell távoznia a magyar érdekeket szem előtt tartva. Tehát én azt gondolom, hogy ez a játék, mondjuk így, ez régóta zajlott, de nem feltétlenül róla szól, hanem ez szól a Fideszről, ez szól az elmúlt 16 évről, hogy gyakorlatilag ő egy ilyen utolsó védőbástyaként egy személyi harcot vív, elméletileg leválasztva a Fideszről. Gyakorlatilag viszont egyrészt témát, teret és lehetőséget ad nekik arra, hogy ezt megpróbálják tematizálni, politikai szintre emelni.
1: Csinálják is.
2: És csinálják is. Minden bizonnyal ez azért nem véletlen. Tehát igazából szerintem azt érdemes vizsgálni, hogy a Fidesz tud-e nyerni ezzel, tud-e megszólítani szavazókat, tud-e egyébként ezzel kampányolni, és bármilyen kettős érzésünk lehet ezzel kapcsolatban, hogy nekik a jogállamiság mit jelent, vagy a demokrácia mit jelent. Ugye azért az elmúlt 16 évben nem azt láttuk, hogy ezért aggódnak a leginkább. A választóik felé egyébként azért nagyon sokszor ezt megmagyaráztak, elmagyaráztak, és a választók azok lehet, hogy aggódnak, még akkor is, hogyha egyre kevesebben vannak és zsugorodnak. Magyar Péter szempontjából viszont valóban én azt gondolom, hogy ezért csinálja ezt jelenleg jól, mert innentől kezdve neki viszont az a célja, hogy ez ne legyen egy azonnali alkotmányozási folyamat, amely valóban azt tudná mutatni, hogy ő erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt. Innentől kezdve valószínűleg ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, egy hosszú folyamat, ami egyezkedésekkel jár, beszélgetésekkel jár, és nyilvánvalóan azzal viszont könnyen ki tud bújni, amit itt is az egyenes beszédben is belengetett, de már előtte is beszélt róla, hogyha a köztársasági elnöknek a feladatköreit kibővítik, hogyha a megválasztásának a módját módosítják, akkor tulajdonképpen az validálni tudja hosszú távon azt, hogy miért kell Sólyag Tamást eltávolítani.
1: A kormányülésen döntöttek a nemzeti hitvallás eltávolításáról az intézményekből. Ez nyilvánvalóan szimbolikus lépés, és nyilvánvalóan megint csak ad egy lehetőséget arra, hogy a Fidesz az megfogalmazzon ezzel szemben egy álláspontot. Célja is ez Magyar Péternek, hogy legyenek olyan konfliktusos témák, amiket kinyithat, és amelyek egyébként meg a NER-nek a történetéhez, akár a genezis történetéhez tartoznak?
2: De azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül a konfliktusnak a kibontása lehetett a cél, ahogy említetted, ez egy szimbolikus lépés, de a szimbolikus lépéseknek azért van mégis ereje, ezekről szoktunk úgy beszélni, mintha nem lennének fontosak, de hogyha Magyar Péternek az a politikai üzenete, és már pedig az, hogy őt nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra hatalmazta fel a magyar nép, akkor akár ilyen apróságnak tűnő elemeket is én azt gondolom, hogy minél korábban érdemes eltávolítani, hiszen ezzel is azt lehet mondani, hogy akkor túllépünk az elmúlt 16 éven.
1: Bocsáss meg, ez az a szöveg egyébként az akkori alaptörvény alkotáshoz kapcsolódóan, amely először és egyébként tehát egy ilyen jogi szövegbe ágyazva megjelenítette azt, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét hozzuk részt. Tehát az ilyen rendszer alapító, egy ilyen hitvallás, krédó jellegű dolog, amit ugye ki kellett függeszteni minden közintézményben. Hogyha valaki ezeket nem olvasta, ami ott lóg egyébként a falon, akkor még most siessenek el, olvashatják. Csak azért mondtam, hogy aki esetleg nem látta volna, tudja, miről beszélget.
2: Fontos és érdekes egyébként első lépések voltak ezek, ugyanúgy, mint az alkotmány. Azt gondolom, hogy kevesen emlékszünk már rá, meg megszoktuk a mennyit is a falon, de hogy ezért is mondom, hogy ezeknek az eltávolítása kis lépésnek tűnik, míg a kormány sajtótájékoztatóján is felmerült kérdésként, és akkor még azt hangzott el, hogy hát nem ez a legfontosabb dolog. Nyilván nem a legfontosabb, de szimbolikus ügyekből egyébként én azt gondolom, hogy elő van a listán, mert nem nagy dolog megtenni, mégis egyébként, és bár a mindennapi életünkre sem lesz akkora befolyás, nem lesz olcsóbb a kenyér, ezt nyilvánvalóan tudjuk. De ahhoz, hogy ezek eltűnjenek, vagy ne legyenek ott, én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés a rendszerváltás felé.
1: Között az ukrán külügy, hogy sor kerülhet hamarosan Zelenszkij és Magyar Péter találkozóra, és ez a kapcsolatok javításának, normalizálásának egy fontos eleme volna. Eleve így harangozza ezt be az ukrán külügy. Ennyire fontos nekik?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Egyrészt a magyar és az ukrán kapcsolatok azok nagyon rosszul alakultak, hogyha nagyon finoman szeretnénk fogalmazni, és lehetőség számunkra az, hogy Magyar Péter kormányozás, nem Orbán Viktor, akinek nem feltétlenül az a célja, hogy politikai üzenetet és agendát tudjon itthon csinálni azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnát rossz fényben tünteti fel. Nyilvánvalóan számukra az Európai Uniós csatlakozása a legfontosabb, és ezzel együtt azt is érzékelik, vagy értik, hogy Magyarországgal való konfliktusok rendezése nélkül ez nem igazán tud létrejönni, úgyhogy igen fontos számukra.
1: Galgóczi Eszternek, a Forrás Társadalomkutató Intézet vezető elemzőjének köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

0: A Mohácsi Dunahídról már többször volt szó, és úgy tűnik, hogy még többször lesz, csak egészen más összefüggésben, mint korábban. Arról már megjelentek elemzések, hogy vajon indokolt-e akkor a hidat építeni, lesz-e ott valaha akkor a forgalom, összeköt-e két olyan pontot, ahová egy ilyen hídra van szükség a térségnek a logisztikában, vagy akár az országos logisztikában, pontosan milyen helyet foglal el ott azon a helyen egy ilyen híd, és most kiderült, hogy csak úgy röpködnek a 100 milliárdok, még annál is jobban, mint hogy eddig gondoltuk, vagy hittük volna. Bucski Péternek, a G7 újságírójának köszönöm már előre is, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt!
1: Reggelt.
0: Mert hogy most vannak fejlemények, például az, hogy Lázár János nem sokkal, vagy a választások előtt arról döntött, hogy 20%-ról 98%-ra emelik az előlegnek az összegét, és hát azt rögtön át is utalták, és 100 milliárdos jelentétel.
1: Igen, 155 milliárd forintot utaltak át. Két fontos tétel volt, ugye ez, hogy az előleg összegét módosították, és módosították a szerződést is. Egy kormányhatározatot hoztak arról, hogy a hídnak az alföldi felén a kétszer egysávosra tervezett utat, amire leszerződtek, azt rendkívüli gyorsasággal, hogy nincs már ugye lehetőség közbeszerzés kiírására, a Duna Aszfalt Szíj László cégének a cégével módosítják a szerződést, hogy akkor azt még 60 milliárd forintért, ezt a 19,5 kilométert kibővítik kétszer két sávosra, és hát emellett ugye az előleget is egészen döbbenetes módon megemelték, amire példanélkül és gazdaságilag, jogilag teljesen indokolhatatlan ez a helyzet.
0: És akár fogható is jogilag, hogy 95% előleget fizetnek ki?
1: Ez olyan kockázatot jelent a beruházó számára, tehát a magyar államnak, ami fölvetheti a jogi kérdéseket, és akár bírósági eljárások megkezdését, erre utalt már Vitézi Dávid miniszter úr is. Emellett ugye azért azt se felejtsük el, hogy itt 60 milliárd forintért, nettó 60 milliárd forintért hozzáépítenek kétszer két sávosra ezt az utat. Most ez 3 milliárd forint per kilométer. A szomszédos Horvátországban ennyire építenek körülbelül völgyhidakkal tűzdelt autópályát. Nem egy főútnak a második.
0: Az Alföldön.
1: Tehát, hogy az Alföldön gyakorlatilag a semmiben, hogyha őszinték vagyunk, tehát itt nincsen semmilyen olyan műtárgy, amit így jelentősebben körforgalmakat kell építeni. Tehát annyira döbbenetes ez az árazás önmagában, ami teljesen védhetetlen. És hát itt valójában látszik, hogy ennek a hídnak tulajdonképpen ebben a formájában egyetlen értelme van, az, hogy a Szíj László tulajdonában lévő Duna csoport nagyon sok megbízást kapjon, hiszen semmi nem indokolja itt a kétszer-két sávos kiépítést. Ugye most sikerült nekünk is elolvasni ezeket a megvalósítható tanulmányokat, amik egyértelműen leírják, hogy itt akkora forgalom várható 2050-ig, hogy még akkor is nem az, hogy épp hogy elég, hanem bőven sok még az a kétszer egy sávos kapacitás is. Tehát itt nem arról van szó, hogy építsünk vagy ne építsünk hidat, ez egy külön kérdés. Tehát, hogyha épül itt egy híd, akkor teljesen egyértelműen csak is kétszer egy sávot lehetett. A kormány által megrendelt, kifizetett összes tanulmány, megvalósíthatóság után, ami egy későbbi forgalmi modell is, egyértelműen leírja, hogy kétszer egy sáv az, ami indokolható.
0: Ja, 600 autó per nap, erre kalkulálják.
1: 2015-ben készítetett a Mohácsi önkormányzat egy megvalósíthatósági tanulmányt, ami 600-ról szólt. Később 2020-ban készült egy újabb megvalósíthatósági tanulmány, ez kb. 6000 körüli forgalmat vetített előre, és 2026-ban...
0: De az 10-szer akkora, tehát az, hogy készül két tanulmány és 10-szeres az eltérés.
1: Más típusú forgalmi becslést végeztek, más hálózati fejlesztéseket, tehát itt azért lehetnek ennek hatása. Az, hogy melyik lesz a valósabb, az is egy jó kérdés. És utána még ott van az, hogy készítettek itt a szerződésmódosítás előtt pár hónappal egy forgalmi becslét, ez nem egy teljes megvalósíthatósági tanulmány, ez arról szól csak, hogy milyen forgalmak várhatók. Ez is egyértelműen azt írta le, hogy itt ez a 6000-es nagyságrend, ami egy ilyen közepes főúti forgalom, tehát Magyarországon a főutakon, a kétszer egysávos főutakon van körülbelül ekkora forgalom. És ugye ezek a teljesen légből kapott bemondások, hogy majd Szerbia fölül óriási kamionforgalom várható, ezeket semmilyen vizsgálat nem húzza alá, és hát nem is várható, hiszen a teljes szerb-magyar összforgalmat, határforgalmat ráterelnénk erre az útra, akkor is elég lenne kétszer egy sem, tehát nincs olyan nagy forgalom magukon ezeken a szerb-magyar autó a közúti határátkelőkön. Tehát, hogy ez tényleg minden elemében rossz ez a dolog, ahogy csinálták. Ugye itt próbálják arra terelni, hogy hát aki bármi kritikát megfogalmaz, az nem szeretné, hogy vidéken fejlesztések történjenek. Ez nem igaz, hiszen egy hitat meg lehet építeni, de nem kell kétszer kétsávosan, és ha még úgy is gondoljuk, hogy egyszer a jövőben
0: hát, nem kell, a hegyen völgyön keresztül haladó horvát autópályának az áráért megépíteni, hát, egy sima országút.
1: Ez a tehát ez
0: ma, kevés, hogy 6000 autó per nap, az ott azt mondod, az egy főúti forgalomnak felel meg. Hogyha kétszer két sáv, azt lehet mondani, hogy jaj, biztonságosabb, meg nyugisabb rajta közlekedni. A közlekedőknek a szempontjából, aki ott van a kocsi úton, abból a szempontjából meg lehet magyarázni, hogy a kétszer kettő az kényelmesebb, mint a kétszer egy. Az, hogy annyiba kerül az országút, mint Horvátországon az autópálya, az már érdekes.
1: Mert mondjuk nálunk sokkal gazdagabb országokban, mint Németország vagy Svájc, úgy gondolják, hogy ezt nem lehet, hiszen ezzel elveszünk máshonnan forrásokat. Ezért is ilyen borzasztó a magyar közúthálózat, hiszen nincs pénz a normális karbantartásra, hiszen értelmetlenül építünk projekteket, tele van a gyors.
0: Ez az egy híd, ez ilyen 300 milliárd kör.
1: Ez 360 milliárd forint nettóban ez a teljes projekt. Tehát azért, ha belegondolunk, a magyar országos közúthálózatra évente 100 milliárd forintot költ ez a teljes projekt. Tehát azért, ha belegondolunk, a magyar

0: Megvannak a szakmai kritériumrendszere, hogy hogyan döntjük el, hogy hova kellene forrásokat biztosítani, és milyen kiépítés szükséges. Ezt a kormány teljesen keresztül húzta, politikai döntéseket hoztak, mindig avval kapcsolatban nagyon több száz milliárd forintos projektek hogyan valósulnak meg és hol, és nem a szakmai minimálisan elvárható feltételeknek feleltek meg. Ebben az esetben az is különösen érdekes, hogy ugye ezek a tanulmányok nem csak a forgalomról szóltak, hanem a várható költségekről is. A kétszer egysávos hídnak a megépítése 60 milliárd forintban került volna a tanulmányok szerint, ami úgy reálisnak is tűnik. Azóta volt infláció, mondjuk akkor a megépítés kezdetekor körülbelül ez nagyságrendileg legyen 100 milliárd forint, és ehelyett a 100 milliárd forint helyett mi elköltöttünk rá 360 milliárdot. Tehát ez a 260 milliárd forintból olyan óriási változás lehetett volna egész Baranya, vagy megye, vagy az alföldi térségnek a közlekedésében elérni, amit minden arra lakó érzékelhet. Ehelyett egy óriási gigaberuházást végeztünk, aminek viszont nem sok haszna lesz ebben a formában.
1: Mit és mivel köt össze ez a híd?
0: Hát tulajdonképpen Mohácsot új Moháccsal, ez volt az elsődleges cél, ami érthető, hogy ott szerették volna, hogy a városnak a két fele fejlődhessen, és hát távlati elképzelés az ugye, hogy Pécs és Szeged között is lehessen erre közlekedni, de tulajdonképpen ezzel az új híddal ez nem feltétlenül
1: lesz. Ezer éves kívánalom egyébként nem csak annak, aki ott helyben van, hanem országos közlekedési.
0: Így van, csak ugye ez az útirány nem lesz alapvetően gyorsabb, mint a meglévő bajai kapcsolat. A másik pedig ugye az a várakozás, hogy majd épül egy gyorsforgalmi út Szerbiában a meglévő autópályáról, Belgrád, Újvidék, Szabadka autópályáról Zombor felé, amit Vajdaság mosolyának hívnak, egyébként ez rendkívül sok korrupcióval és problémával terhelt projekt. És
1: sose gondoltam volna.
0: És hogy ha majd egyszer oda jön az út, akkor majd erre jönnek a kamionok, de hát azért olyan gigantikus mennyiségű kamion nem jár Szerbia és Magyarország között, hiszen Szerbia nem az Európai Unió része, aki csak teheti, az inkább megpróbálja elkerülni ezt a nagyon problémás határellenőrzést ezen Szerbián keresztül, ugye ki- és belépéskor. Tehát továbbra se várható, hogy itt olyan óriási tranzitforgalom lesz, inkább a térségi forgalomban lehet fontosabb szerepe.
1: Bucski Péternek, a G7 újságírójának köszönöm.
0: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Felfüggesztik a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, továbbá a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat, így döntött a kormány többség. Ezzel kapcsolatban megjelentek kritikus megjegyzések is, majd mindjárt mondjuk, hogy miért, de tulajdonképpen kire és milyen hatást fog gyakorolni ez a rendelkezés. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője a vendégünk, akit kapcsolunk. Jó reggelt, szervusz Levente! Több szereplős történetek ezek. Van nyilván a pénzintézet, amely folyósította a hitelt, van az adós, aki azt fölvette, és adott esetben egy végrehajtási eljárás keretében belép a végrehajtó is. Mindenkire hatni fog ugyanakkor ez az új rendelkezés, de kire, hogyan?
2: Ez az új törvény valójában időt nyer. A kormány most időt adott magának, és egyébként az érintetteknek is, arra, hogy valamilyen új szabályozást hozzon. Hiszen ebben az ügyben az Európai Unió bíróságának az ítélete egy új helyzetet teremtett, ez egy tavalyi ítélet, és most azt kell eldöntenie a kormánynak, hogy milyen új szabályozást hoz. Magában a törvényben az majd felülvizsgálja az eddigi szabályozást, és a törvényi kereteket, de azt nem mondja meg, hogy mi lesz majd ez a döntés. Arra lehet számítani, hogy valamilyen új szabályozást hoz ezekre a devizahitelekre és devizalapú ügyletekre, azonban azt most még egyetlen egy ügyfél vagy bank sem tudja, hogy ez kire lesz kedvező. Tehát ezzel vajon az ügyfelek fognak a végén nyerni, az érintett ügyfelek, vagy a bankok, de az biztos, hogy azokat a peres ügyeket, illetve végrehajtásokat most megállította, amelyek már folynak. Itt, amióta megszületett ez az európai bírósági ítélet, az ezeket alkalmazó magyar perekben különböző ítéletek születtek, és jogászok körében is eltérő annak az értelmezése, hogy pontosan ebből a EU-s bírósági ítéletből mi következik.
1: Bocsáss meg, csak mondjuk el a nézőknek, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Ez az EU-s bírósági ítélet nagy vonalakban természetesen, de lényegében azt tartalmazza, hogy azoknál a devizahitel szerződéseknél, ahol megállapítható, hogy nem tájékoztatták megfelelően az ügyfelet az árfolyam kockázatról, ott ennek az ügyfélnek a folyósított tőkén felül nem kell fizetnie semmit, árfolyam kockázatot, egyebek, és erre alapítva ezek az ügyfelek később is akár indíthatnak pereket a bankjuk ellen, hogy azt mondják, hogy öregem, háromszor annyit fizettem vissza, mint amennyit kellett volna, tessék csak szépen nekem visszaadni a pénzt. Tehát ezeknek az ügyfeleknek az esetleg célegyenesben lévő eljárásaik, amelyek az Európai Unió Bíróságának az ítélete alapján nagy győzelmi reményekkel kecsegtetnek, ezek az eljárások is megállnak. Egyáltalán tényleg megállnak-e, vagy akár ők tovább vihetik-e?
2: Itt az eljárásoknál, a bírósági eljárásoknál megvan az a lehetőség, hogyha az ügyfél kéri, hogy folytatódjon a bírósági eljárás, akkor ez folytatódhat. Azonban hozzá kell azt tenni, hogy a jelenlegi bírósági gyakorlat, és egyébként ez az egyik legvitatottabb része ennek a helyzetnek, különösen az ügyfeleket képviselő ügyvédek, vagy a Európai Bíróság előtt eljáró ügyvédek részéről, hogy itt egyedi ügyek vannak, amelyben egyedileg minden egyes szerződésnél vizsgálni kell azt, hogy a érintett pénzintézet az megfelelően tájékoztatta az ügyfelet, vagy sem, vagy valójában van ennek a bírósági ítéletnek, uniós bírósági ítéletnek olyan értelmezési lehetősége is, amely szerint az összes ilyen szerződés ez alapján semmisnek kellene tekinteni. Magyarországon most egyedileg minden egyes szerződésnél vizsgálja a bíróság, hogy ennek a semmiségnek a feltételei fennállnak-e. Tulajdonképpen ilyen több évtizedes távlatból azt tudja tenni a bíróság, hogy megvizsgálja magát a szerződést, hogy abban milyen szöveg szerepel, az megfelelő tájékoztatásnak minősül-e, ezt aláírta-e megfelelően az ügyfél, és ez alapján dönt, vagy az ügyfél, vagy a bank javára. Születtek olyan ítéletek, számos olyan ítélet is született már, amikor kimondták a szerződésnek a semmiségét, ami azt eredményezte, hogy mivel csak a felvett hitellel tartozik a banknak az ügyfél, tehát úgy mondják ezt, hogy vissza kell menni az eredeti állapothoz, tehát az ügyfélnek vissza kell adni azt a pénzt, amit kapott, de egy forinttal se többet, tehát ha ő ezt idáig már törlesztette, jellemzően egyébként így van, hiszen itt több évtizedes hitelről van szó, akkor a banknak van fizetési kötelezettsége vele szemben, hiszen a kamatokat azt vissza kell fizetnie.
1: Na most azért ez egy érdekes helyzetet állít elő, bocsáss meg, hogyha mondjuk egy olyan jogszabály születik Magyarországon, amelyik az Európai Bíróságnak az ítéletét egyfajta ilyen egységes szabályba foglalja. És az van, hogy a bankoknak nincs itt vacakolás, egyedi szerződések, külön-külön döntések, az, hogy vissza kell fizetniük ezeket az összegeket. Ez mekkora tétet? 100 milliárdokat, 1000 milliárdokat róhat a bankszektorra? Mert ez az eset viszont már azt vetíti elő, hogy itt a gazdasági működéssel kapcsolatban egyéb problémák is felmerülhetnek.
2: Hogyha születne egy ilyen jogszabály, az nagyon komoly hatással lenne, nyilván nem csak az ügyfelekre, hanem a bankszektorra is, ez több százmilliárdos tétel lenne, és itt azt is figyelembe kell venni, hogy mivel itt több évtizedes ügyekről is hitelekről van szó, ezeknek a hiteleknek egy része az már ki is futott, tehát törlesztette az ügyfél, hogy emlékezhetünk, hogy több jogi megoldás is volt arra, hogy mit lehet tenni, voltak ugye végtörlesztéses esetek, az összes devizahitel most már forintosított lett, tehát ez egy nagyon komoly gazdasági hatással járó döntés lesz majd a kormány részéről, akkor is, hogyha így ilyen döntést hoz, természetesen minden más esetben is, és ráadásul nem csak a jelenleg folyó pereket érintheti ez, hiszen azért összességében a devizahiteleknek egy nagyon kis részében folynak most perek, illetve végrehajtások, ez sokkal nagyobb kört érint, sokszorosan nagyobb kört érinthet egy ilyen döntés, és még azt is felveti, hogy azok az adósok, amelyek így úgy, vagy végtörlesztéssel, vagy egy normál törlesztéssel már lezárták ezt a hitelt, akkor ilyen helyzetben velük mi lesz? Hiszen hogyha azt mondják ki, hogy ezek a szerződések semmisek, vagy ők ezekben a szerződésekben nem kaptak megfelelő tájékoztatást, akkor nem tűnik méltányosnak az, hogy aki már kifizette a hitelt és lezárta ezt a hitelszerződést, az akkor így járt, aki pedig még nem, az esetleg kap egy valamilyen kedvezményt, vagy arra már ez a döntés vonatkozik. Tehát itt az, hogy a kormány most ezzel az idővel, amit magának nyert ezzel a jogszabállyal, ezt az időt hogy használja fel, és ennek a végén milyen szabályozást hoz, ez mindenki számára a konkrét ügyben és az egész bankrendszert érintőleg is, sőt, bátran ki lehet jelenteni, hogy az egész gazdaságot érintően is súlyos kihatása lehet. Ugyanakkor azt mindenképpen jó lenne, hogyha ezeket az ügyeket, amelyek több évtizede húzódnak most már, hiszen itt nem olyan hitelekről van szó, amit mostanában vettek föl, hanem ezek a 2010 előtt fölvett hitelek. Tehát azt mindenképpen jó lenne rendezni végre ezt a helyzetet egyszer és mindenkorra fix módon. A ügyfelek, a bankok is egyébként mindannyiunk számára is, hiszen egy ilyen döntés arra is hatással lehet, akinek soha az életében nem volt devizahitele.
1: Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjének köszönöm. Örülök, hogy ezt elmondtad.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, a közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javítható az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ma kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai-brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. A Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várható a reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: A szegényebb vagy elmaradottabb régiók lakói akár 100%-os visszanemtérítendő támogatásokat nyerhettek uniós pályázaton energetikai korszerűsítésre. Ez jellemzően napelemrendszereket jelentett. Csak hogy, van itt egy apró kis bibi, hogy számos kivitelező finanszírozási gondba került, nem tudnak ezek végigfutni, júni 15-ig le kéne ezeket zárni. Mi fog történni ezekben az esetekben? Kérdezem Szilágyi Lászlót, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség alelnökét. Jó reggelt kívánok!
2: Öreget kívánok. Hát én megmondom őszintén, abban bízok, hogy itt lehet, hogy perceken belül, de mindenképpen egy-két napon belül történik egy változás, és remélhetőleg meghosszabbítják ezt a 15-i határidőt, és adnak lehetőséget azoknak a pályázóknak, hogy befejezzék ezeket a beruházásokat, amik valamilyen adminisztratív, vagy likviditási, vagy egyéb okból megakadtak. Sajnos rengeteg probléma volt az elmúlt 5 évben. 5 éve tart ez a pályázat, ez szerintem önmagában is egy rekord, és nem azért tart ilyen sokáig, mert nagyon sikeres volt, hanem rengeteg akadály és rengeteg probléma merült föl. Most is van néhány komoly probléma, de abban bízom, hogyha kapunk egy pár hónap, akár 1-2-3 hónap, szövetségünk egyébként 3 hónapot kért, ez volt a javaslata, 3 hónap haladékot, akkor szerintem az összes olyan pályázat még megmenthető és befejezhetőek azok a beruházások, ahol nincsen komoly technikai akadály, csak tényleg valamilyen adminisztratív.
1: Az, amit évek alatt nem sikerült befejezni, azt miért sikerült befejezni néhány hónap alatt?
2: Megmondom őszintén, műszakilag ez egy 1-2 napos művelet lenne, tehát megvan rá a kivitelező kapacitás, nem az okozta a problémát, hogy ne lehetne ezt nagyon gyorsan megcsinálni, hanem a pályázatban, ahogy említette is a felvezetőben, nagyon sokan már eltűntek. Ismerek olyan pályázatot, ahol a pályázó már meghalt, megörökölt a felesége, ő is meghalt, megörökölt a gyereke, megszűnt a pályázatkezelő, az émi. Annyi minden történt, már kivitelezők csődbe mentek. Nagyon sokan fizetésképtelenek, működésképtelenek lettek. Volt a pályázatnak egy olyan szakasza, amikor az elkészült pályázatok munkáknak a 95%-át visszadobták hiánypótlásra. Tehát annyira megnehezítették itt az egész pályázatban a körülmények, a helyzetet, hogy rengeteg kivitelező fizetésképtelen, működésképtelen lett.
1: Most viszont, mert az, hogy annyi ideig húzódott a dolog neki, viszont a költségei továbbra is benne álltak, a bevételei viszont nem érkeztek meg. Ez mondja, hogy ilyen nagyon mezítlános.
2: A kivitelezők rákényszerültek, hogy minél több pályázati munkát vállaljanak el, és volt, aki példaként bevállalt mondjuk 100 pályázatot.
1: Rákényszerült, vagy túlvállalta magát?
2: Rákényszerült, és ezért túlvállalta magát. A piacon sajnos más olyan külső tényezők történtek, például egy évig nem lehetett visszatáplálni a hálózatra, megszűnt a szaldó, egy csomó olyan külső szabályzás történt, ami miatt a lakossági napelempiac gyakorlatilag leszűkült a pályázatos munkákra, és ezért a kivitelezők, hogy életben tudjanak maradni, ezen a területen nagyon sokat vállaltak be, megcsináltak 20-30 pályázatot saját pénzből, majd utána nem jöttek a kifizetések, nem kapták meg a pénzeket, de a költségeik fennmaradtak, csődbe mentek. Na most akár több ezer ilyen pályázat is lehet most még június 15-én határidőre arra vár, hogy befejezzék. Elkezdte a kivitelező, de menet közben valóban fizetésképtelen, működésképtelen lett, nagyon sok esetben önhibáján kívül. Ezért van az esetekben, viszont a pályázó fog rosszul járni, ha nem tudja befejezni. Mi a megoldás? Egy határidőmódosítás, és engedni kell a kivitelezőváltást nekik. Mi akadályozza a kivitelezőváltást? Az, hogy sok kivitelező fölvett előleget már a pályázatból, és a pályázati kiírás szerint ezt vissza kell fizetni, és akkor lehetne csak kivitelezőt váltani. De jó hír, hogy erre már volt precedens. Korábban sikerült a Nemzeti Hatósággal, a pályázat kiírójával egy olyan megoldást találnunk, hogy egy külső forrásból megtámogatták ezeket a pályázókat, és kaptak egy lehetőséget arra, hogy az előleg visszafizetése nélkül tudjanak kivitelezőt váltani. Itt is erre lesz most szükség, és akkor tényleg nagyon rövid időn belül be lehet fejezni ezeket a napelemes kivitelezéseket.
1: A kapacitások Magyarországon rendelkezésre állnak? Az, hogy 2-3 hónap alatt befejezzék az összes bent ragadt ilyen, csak ebben a pályázati körben beragadtakról beszélünk most. Tehát azokat el fogják dobni a jelenlegi megrendeléseket, megbízásaikat a kivitelezők azért, hogy hopp, ezeket gyorsan befejezzük?
2: Hát sajnos a magyar lakossági napelem piac az bár leszűkült, ennek ellenére csináltunk egy felmérést a tagvállalataink közül, és nagyon sok kivitelező jelezte, hogy rendelkezik szabad kapacitással, és szívesen átvállalja ezeket a munkákat.
1: Tehát pont, hogy nincsenek túlterhelve.
2: Nincsenek sajnos túlterhelve, mint említettem, a pályázatokra vannak rákényszerülve, legalábbis ezen a területen, és ők el tudnák végezni, tehát megvan rá a szakmai csapat, megvannak a kivitelezők, igazából számukra egy biztosíték kell, hogy ki legyenek fizetve. Ez egy másik nagyon-nagyon fontos, hogy azok a pályázatokat viszont, amiket már lezártak, készre jelentettek, azt minél gyorsabban soron kívül ki kell fizetni, hogy legyen megfelelő likviditás ezeknek a vállalatoknak.
1: Azokban az esetekben, amikor elromlik a napelem, az a, mit tudom én, az a cég, éppen csődben, amelyik telepítette. Igen. Csődbe ment, ahhoz már nem lehet szaladgálni. Az a kínai gyártó elérhetetlen, ahonnan származik. Az ember meg ott áll, belement neki akár saját pénze is, vagy pályázaton nyert, vagy mit tudom. A lényeg az, hogy nem tudja használni, mit tud csinálni.
2: Szerencsére van egy gyártói, szavatossági gyártói garancia is, tehát a kivitelező csődbe is ment, magára a termékeknek a garanciája attól még él, és a gyártók ezt fenntartják, és vannak olyan termékek, ahol akár 5-10 év garanciát is adnak rá. Napelemek egyébként azt mondom, hogy átlagban többi termékhez képest viszonylag ritkán romolnak el, tehát nincsen velük azért olyan nagy gond. Amit viszont tényleg
1: csomó minden van még ott, mire eljut a konnektorig.
2: Tehát... Igen, sok minden van. Igazából amire nincsen garancia, az maga a munkadíj is, a szerelése nincsen. A termékeket a gyártó ki fogja cserélni, ettől nem kell félni, de az egy valós probléma, hogyha a kivitelező csődbe ment menet közben, akkor magára a kivitelezésre, a szerelésre arra meg kell majd bízni egy új céget, és annak a garanciáját valószínűleg elvesztik azok a pályázók.
1: Szilágyi Lászlónak, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség alelnökének köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovasok musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Ankonai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Holnap 10:30-kor, vagy vasárnap 14:30-kor irány az ünnepi könyvhét, hogyha szeretnének találkozni Eldézsi Zoltánnal. Én akkor nem tudok ott lenni, viszont szerencsésetlen vagyok, mert én most azonnal találkozom Eldézsi Zoltánnal, kollégánkkal. Nem mondom azt, hogy volt kollégám, mert bár nem itt nálunk dolgozol, de a kollega az kollega marad mindig. Nagyon örülök, hogy itt vagy, szervusz. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Könyvekről beszélünk, persze, hát két könyved is játszik most. Az egyik, az egészen friss, ugye a Korda könyvedet ismerjük, a Szikora könyvedről már tudunk, de ez konkrétan fikció, ez egy krimi, halál a lakókocsiban. Milyen dolog krimit írni?
3: Ez egy olyan érdekes történet volt, mert éppen Zaját Zoltánnal, a kiváló krimiíróval tartottunk Kisvárdára egy forgatásra, és az nagyon messze van innen, és 4,5 órán keresztül beszélt a krimiírás szépségeiről, és akkor eldöntöttem, hogy volt egy ötletem korábbról, hogy akkor ezt megpróbálom megírni, és így született ez a halál a lakókocsiban.
1: Az egy barátom, egy gimnazista barátom mondta nekem egyszer, aki akkor éppen Sherlock Holmesnál volt, hogy az tehát a jó krimiíró el tudná követni a tökéletes gyilkosságot.
3: Akkor én még nem vagyok jó krimíró, szerintem nem tudnám elkövetni, de mondjuk az tény, hogy ahogy írja az ember, fordulatról fordulatra eszébe jutnak még dolgok, tehát amikor kitaláltam, hogy mit fogok írni, az a történet csak nyomokban hasonlított arra, ami lett belőle végül.
1: Közben írja magát a könyv abszolút, általad?
3: Abszolút. Mondjuk olyan szinten szerencsém volt, hogy ugye én nyaranta nagyon sokat élek valóban egy lakókocsiban, egy kempingben, és ennek a kriminek is a helyszíne egy lakókocsi kemping, tehát tulajdonképpen a saját élményeim egy picit benne vannak.
1: Anélkül, hogy hát nyilván persze nem fogod elszpoilerezni, de azért a kedvet csináld meg hozzá, mivel találkozik az, aki kézbe veszi ezt a könyvet, és még ki is nyitja.
3: Kétfajta, vagy többfajta krimi van, de mondjuk különböztessünk meg kettőt, van az a bizonyos skandináv típusú, ami nagyon kiszámított, nagyon centiről centire adagolt, nagyon véres, és van a kózi jellegű, ami egy kicsit könnyedebb, ami egy kicsit mesélősebb, na ez ebbe a csoportba tartozik, itt gyakorlatilag egy augusztus végi szezonvégi hangulat van a kempingben, csak néhányan vannak már ott, fiatalok, idősebbek, és hát természetesen van gyilkosság is, mert anélkül nincsen krimi.
1: Viszonylag tehát szűk a gyanúsíthatóknak a köre, így aztán mindenkit végig is lehet venni, mindenkinek a fejébe egy picit be lehet pillantani? Együtt nyomoz az olvasó?
3: Igen, ez a terv, illetve amit még én megpróbáltam pont azért, mert azt hiszem van az elején egy tabló a főszereplőkről, 12 vagy 13 szereplő van benne, közülük gyakorlatilag mindenki gyanús, kivéve akit megölnek, bár lehet, hogy eleinte ő is.
1: Hűha, ízgin hangzik, nem? Azért ezért kell könyvet olvasni, mert akkor ezek a rejtélyek rögtön értelmek.
3: Amire próbáltam törekedni, és aki még emlékszik talán arra az időszakra, amikor itt a Heti Naplónál dolgoztam, hogy ott mindig megpróbáltam a történetet elmesélni, egy pici retrót belevíve, egy pici humort belevíve, na ezek ebben is benne vannak. Tehát, hogy itt, és azért mondtam, hogy a gyilkos is lehet gyanúsított, mert ő, vagy illetve a meggyilkolt ismerő is visszatér, tehát több idősíkon megy a történet.
1: Aztán Szikora Róbertről is írtál egy könyvet, fogsz egyébként vele beszélgetni is, a beszélgetés az hát eleve történetmesélős vagy, de mondjuk ebben a szakmában még aztán sztori-sztori hátán. Ez lesz, amivel találkoznak azok, akik a könyv hétre kimennek?
3: Ugye kettő lesz, holnap 10 óra 30-kor Zaját Zoltán velem fog beszélgetni erről a krimiről, és vasárnap 14 óra 30 perctől pedig én fogok Szikora Róberttel mindkétszer a nagy színpadon beszélgetni, ott meg nyilván a közös könyvünkről, amit én írtam, de ő mesélt benne, tehát az egy életrajzi könyv, és ő is ott lesz. Az is egy izgalmas történet volt egyébként a Robival együtt dolgozni.
1: Mi volt benne az izgalmas?
3: Az volt az izgalmas benne, hogy ő azért egy végtelen aktív ember, aki minden nap jön-megy valahova, és nekem meg ahhoz, hogy meg tudjam fogni az ő lényét, ahhoz nagyon sokat kellett vele találkoznom, ami nekem nem esett nehezemre. Neki már nyilván nehezebb volt az egyeztetés, de azért megoldott.
1: Volt hozzá türelme?
3: Volt, de volt olyan, amikor láttam rajta, hogy végtelenül udvarias, de már ott voltam nála egy 3-4 órá, és akkor éreztem, hogy ő már olyan nagyon nem tartóztatna tovább. De nem mondta, tehát nagyon kedves volt végig.
1: És akkor, amikor...
3: Most érzem, hogy
1: és akkor, amikor a könyvet a kezébe vette, akkor az elégedettséggel töltötte? Még az akár udvariasan is eltűrt jelenlétedet, azt utólag megbocsátott, amikor azóta elhangzottakat olvasta a könyvben?
3: Igazából nem is őt mondanám elsősorban, hanem a feleségét, akiről mindenki tudja, hogy létezik, hiszen ők nagyon-nagyon régóta együtt élnek, de viszonylag ritkán látott, és a múltkor, amikor voltunk egy sajtóeseményen, akkor találkoztam velük, és a felesége jött oda hozzám, és azt mondta, hogy imádtuk a könyvedet, Zoli. Tehát, hogy ő konkrétan felolvastatta Robi magának a nejével, és így hát kontrollálták, ellenőrizték, és elégedettek voltak.
1: Na, hogyha a krimi szerzővel szeretnének találkozni, akkor tehát holnap 10 óra 30-kor az ünnepi könyvhéten, ugye Vörösmarty tér.
3: Így van, a színpadon. És utána meg természetesen, hogyha valaki oda jön a Spirit sátrához, akkor
1: személyes kapcsolatfelvétel lehetőség lehet szelfiket lőni, ha pedig a portrékötet, portréinterjú, talán ez egy ilyen kicsit ilyen keverékműfaj, de ez nagyon jó visszaadja egyébként, hogy vissza tudja adni a szereplőnek a mélyebb rétegeit. Szóval, hogyha egy ilyen kötetnek a szerzőjével szeretnének találkozni, akkor is keressék egész nyugodtan Erdési Zoltán, csak egy másik időpontban, vasárnap 14.30-tól, szintén ugyanott Vörösmarty téren. Én pedig köszönöm, hogy most beszélgethettem vele.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk. Tehetség mindenhol.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
2: A szegényebb vagy elmaradottabb régiók lakói akár 100%-os visszanemtérítendő támogatásokat nyerhetek uniós pályázaton energetikai korszerűsítésre. Ez jellemzően napelemrendszereket jelentett. Csak hogy, van itt egy apró kis bibi, hogy számos kivitelező finanszírozási gondba került, nem tudnak ezek végigfutni, júni 15-ig le kéne ezeket zárni. Mi fog történni ezekben az esetekben? Kérdezem Szilágyi Lászlót, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség alelnökét. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Hát én megmondom őszintén, abban bízok, hogy itt lehet, hogy perceken belül, de mindenképpen egy-két napon belül történik egy változás, és remélhetőleg meghosszabbítják ezt a 15-i határidőt, és adnak lehetőséget azoknak a pályázóknak, hogy befejezzék ezeket a beruházásokat, amik valamilyen adminisztratív, vagy likviditási, vagy egyéb okból megakadtak. Sajnos rengeteg probléma volt az elmúlt 5 évben. 5 éve tart ez a pályázat, ez szerintem önmagában is egy rekord, és nem azért tart ilyen sokáig, mert nagyon sikeres volt, hanem rengeteg akadály és rengeteg probléma merült föl. Most is van néhány komoly probléma, de abban bízom, hogyha kapunk egy pár hónap, akár 1-2-3 hónap, szövetségünk egyébként egy 3 hónapot kért, ez volt a javaslata, 3 hónap haladékot, akkor szerintem az összes olyan pályázat még megmenthető és befejezhetőek azok a beruházások, ahol nincsen komoly technikai akadály, csak tényleg valami adminisztratív.
2: Az, amit évek alatt nem sikerült befejezni, ezt miért sikerült befejezni néhány hónap alatt?
3: Megmondom őszintén, műszakilag ez egy 1-2 napos művelet lenne, tehát megvan rá a kivitelező kapacitás, nem az okozta a problémát, hogy ne lehetne ezt nagyon gyorsan megcsinálni, hanem a pályázatban, ahogy említette is a felvezetőben, nagyon sokan már eltűntek. Ismerek olyan pályázatot, ahol a pályázó már meghalt, megörökölt a felesége, ő is meghalt, megörökölt a gyereke, megszűnt a pályázatkezelő, az émi. Annyi minden történt, már kivitelezők csődbe mentek. Nagyon sokan fizetésképtelenek, működésképtelenek lettek. Volt a pályázatnak egy olyan szakasza, amikor az elkészült pályázatok munkáknak a 95%-át visszadobták hiánypótlásra. Tehát annyira megnehezítették itt az egész pályázatban a körülmények, a helyzetet, hogy rengeteg kivitelező fizetésképtelen, működésképtelen lett.
2: Most viszont, mert az, hogy annyi ideig húzódott a dolog, neki viszont a költségei továbbra is benne álltak, a bevételei viszont nem érkeztek meg. Ez mondja, egy ilyen nagyon mezítlános
3: elképzelés. A kivitelezők rákényszerültek, hogy minél több pályázati munkát vállaljanak el, és volt, aki példaként bevállalt mondjuk 100 pályázatot.
2: Rákényszerült, vagy túlvállalta magát?
3: Rákényszerült, és ezért túlvállalta magát. A piacon sajnos más olyan külső tényezők történtek, például egy évig nem lehetett visszatáplálni a hálózatra, megszűnt a szaldó, egy csomó olyan külső szabályzás történt, ami miatt a lakossági napelempiac gyakorlatilag leszűkült a pályázatos munkákra, és ezért a kivitelezők, hogy életben tudjanak maradni, ezen a területen nagyon sokat vállaltak be. Megcsináltak 20-30 pályázatot saját pénzből, majd utána nem jöttek a kifizetések, nem kapták meg a pénzeket, de a költségeik fennmaradtak, csődbe mentek. Na most akár több ezer ilyen pályázat is lehet most még június 15-i határidőre arra vár, hogy befejezzék. Elkezdte a kivitelező, de menet közben valóban fizetésképtelen, működésképtelen lett, nagyon sok esetben önhibáján kívül. Ezért van az esetben, viszont a pályázó fog rosszul járni, ha nem tudja befejezni. Mi a megoldás? Egy határidőmódosítás, és engedni kell a kivitelezőváltást nekik. Mi akadályozza a kivitelezőváltást? Az, hogy sok kivitelező fölvett előleget már a pályázatból, és a pályázati kiírás szerint ezt vissza kell fizetni, és akkor lehetne csak kivitelezőt váltani. De jó hír, hogy erre már volt precedens, korábban sikerült a Nemzeti Hatósággal, a pályázat kiírójával egy olyan megoldást találnunk, hogy egy külső forrásból megtámogatták ezeket a pályázókat, és kaptak egy lehetőséget arra, hogy az előleg visszafizetése nélkül tudjanak kivitelezőt váltani. Itt is erre lesz most szükség, és akkor tényleg nagyon rövid időn belül be lehet fejezni ezeket a napelemes kivitelezéseket.
2: A kapacitások Magyarországon rendelkezésre állnak?
3: Szóval
2: 2-3 hónap alatt befejezzék az összes bent ragadt ilyen, csak ebben a pályázati körben beragadtakról beszélünk most. Tehát azokat el fogják dobni a jelenlegi megrendeléseket, megbízásaikat a kivitelezők azért, hogy hopp, ezeket gyorsan befejezzük?
3: Hát sajnos a magyar lakossági napelem piac az bár leszűkült. Ennek ellenére csináltunk egy felmérést a tagvállalataink közül, és nagyon sok kivitelező jelezte, hogy rendelkezik szabad kapacitással, és szívesen átvállalja ezeket a munkákat.
2: Tehát pont, hogy nincsenek túlterhelve.
3: Nincsenek sajnos túlterhelve, mint említettem, a pályázatokra vannak rákényszerülve, legalábbis ezen a területen, és ők el tudnák végezni, tehát megvan rá a szakmai csapat, megvannak a kivitelezők, igazából számukra egy biztosíték kell, hogy ki legyenek fizetve. Ezért másik nagyon-nagyon fontos, hogy azok a pályázatokat viszont, amiket már lezártak, készre jelentettek, azt minél gyorsabban soron kívül ki kell fizetni, hogy legyen megfelelő likviditás ezeknek a vállalatoknak.
2: Azokban az esetekben, amikor elromlik a napelem, az a, mit tudom én, az a cég, éppen csődben, amelyik telepítette. Igen. Csődbe ment, ahhoz már nem lehet szaladgálni. Az a kínai gyártó elérhetetlen, ahonnan származik. Az ember meg ott áll, belement neki akár saját pénze is, vagy pályázaton nyert, vagy mit tudom. A lényeg az, hogy nem tudja használni, mit tud csinálni.
3: Szerencsére van egy gyártói, szabatossági gyártói garancia is, tehát a kivitelező csődbe is ment, magára a termékeknek a garanciája attól még él, és a gyártók ezt fenntartják, és vannak olyan termékek, ahol akár 5-10 év garanciát is adnak rá. Napelemek egyébként azt mondom, hogy átlagban többi termékhez képest viszonylag ritkán romolnak el, tehát nincsen velük azért olyan nagy gond. Amit viszont tényleg
2: csomó minden van még ott, mire eljut a konnektorig.
3: Tehát... Igen, sok minden van. Igazából amire nincsen garancia, az maga a munkadíj és a szerelése nincsen. A termékeket a gyártó ki fogja cserélni, ettől nem kell félni, de az egy valós probléma, hogyha a kivitelező csődbe ment menet közben, akkor magára a kivitelezésre, a szerelésre arra meg kell majd bízni egy új céget, és annak a garanciáját valószínűleg elvesztik azok a pályázók.
2: Szilágyi Lászlónak, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség alelnökének köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovas rock musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Ankonai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Holnap 10:30-kor, vagy vasárnap 14:30-kor irány az ünnepi könyvhét, hogyha szeretnének találkozni Erdézsi Zoltánnal. Én akkor nem tudok ott lenni, viszont szerencsésetlen vagyok, mert én most azonnal találkozom Erdézsi Zoltánnal, kollégánkkal. Nem mondom azt, hogy volt kollégám, mert bár már nem itt nálunk dolgozol, de a kollega az kollega marad mindig. Nagyon örülök, hogy itt vagy, szervusz. Köszönöm, reggelt, hogy eljöttél hozzánk. Könyvekről beszélünk, persze, hát két könyved is játszik most. Az egyik, az egészen friss, ugye a Korda könyvedet ismerjük, a Szikora könyvedről már tudunk, de ez konkrétan fikció, ez egy krimi, halál a lakókocsiban. Miért dolog krimit írni?
4: Ez egy nagyon érdekes történet volt, mert éppen Zaját Zoltánnal, a kiváló krimiíróval tartottunk Kisvárdára egy forgatásra, és az nagyon messze van innen, és 4,5 órán keresztül beszélt a krimiírás szépségeiről, és akkor eldöntöttem, hogy volt egy ötletem korábbról, hogy akkor ezt megpróbálom megírni, és így született ez a halál a lakókocsiban.
2: Az egy barátom, egy gimnazista barátom mondta nekem egyszer, aki akkor éppen Sherlock Holmesnál volt, hogy az tehát a jó krimiíró el tudná követni a tökéletes gyilkosságot.
4: Akkor én még nem vagyok jó krimíró, szerintem nem tudnám elkövetni, de mondjuk az tény, hogy ahogy írja az ember, fordulatról fordulatra eszébe jutnak még dolgok, tehát amikor kitaláltam, hogy mit fogok írni, az a történet csak nyomokban hasonlított arra, ami lett belőle végül.
2: Közben írja magát a könyv
4: abszolút,
2: általad?
4: Abszolút. Mondjuk olyan szinten szerencsém volt, hogy ugye én nyaranta nagyon sokat élek valóban egy lakókocsiban, egy kempingben, és ennek a kriminek is a helyszíne egy lakókocsi kemping, tehát tulajdonképpen a saját élményeim egy picit benne vannak.
2: Anélkül, hogy hát nyilván persze nem fogod elszpoilerezni, de azért a kedvet csináld meg hozzá, mivel találkozik az, aki kézbe veszi ezt a könyvet, és még ki is nyitja.
4: kétfajta vagy többfajta krimi van, de mondjuk különböztessünk meg kettőt, van az a bizonyos skandináv típusú, ami nagyon kiszámított, nagyon centiről centire adagolt, nagyon véres, és van a kózi jellegű, ami egy kicsit könnyedebb, ami egy kicsit mesélősebb, na ez ebbe a csoportba tartozik, itt gyakorlatilag egy augusztus végi, szezonvégi hangulat van a kempingben, csak néhányan vannak már ott, fiatalok, idősebbek, és hát természetesen van gyilkosság is, mert anélkül nincsen krimi.
2: Viszonylag tehát szűk a gyanúsíthatóknak a köre, így aztán mindenkit végig is lehet venni, mindenkinek a fejébe egy picit be lehet pillantani? Együtt nyomoz az olvasó?
4: Igen, ez a terv, illetve amit még én megpróbáltam pont azért, mert azt hiszem van az elején egy tabló a főszereplőkről, 12 vagy 13 szereplő van benne, közülük gyakorlatilag mindenki gyanús, kivéve akit megölnek, bár lehet, hogy eleinte ő is.
2: Hűha, izgin hangzik, nála azért ezért kell könyvet olvasni, mert akkor ezek a rejtélyek rögtön értelmet.
4: Amire próbáltam törekedni, és aki még emlékszik talán arra az időszakra, amikor itt a Heti Naplónál dolgoztam, hogy ott mindig megpróbáltam a történetet elmesélni, egy pici retrót belevíve, egy pici humort belevíve, na ezek ebben is benne vannak, tehát hogy itt, és azért mondtam, hogy a gyilkos is lehet gyanúsított, mert ő, vagy illetve a meggyilkolt ismerő is visszatért, tehát több idősíkon megy a történet.
2: Aztán Szikora Róbertről is írtál egy könyvet, fogsz egyébként vele beszélgetni is, a beszélgetés az hát eleve történetmesélős vagy, de mondjuk ebben a szakmában még aztán sztori-sztori hátán. Ez lesz, amivel találkoznak azok, akik a könyv hétre kimennek?
4: Ugye kettő lesz, holnap 10 óra 30-kor Zaját Zoltán velem fog beszélgetni erről a krimiről, és vasárnap 14 óra 30 perctől pedig én fogok Szikora Róberttel mindkétszer a nagy színpadon beszélgetni, ott meg nyilván a közös könyvünkről, amit én írtam, de ő mesélt benne, tehát az egy életrajzi könyv, és ő is ott lesz. Az is egy izgalmas történet volt egyébként a Robival együtt dolgozni.
2: Mi volt benne az izgalmas?
4: Az volt az izgalmas benne, hogy ő azért egy végtelen aktív ember, aki minden nap jön-megy valahova, és nekem meg ahhoz, hogy meg tudjam fogni az ő lényét, ahhoz nagyon sokat kellett vele találkoznom, ami nekem nem esett nehezemre. Neki már nyilván nehezebb volt az egyeztetés, de azért megoldott.
2: Volt hozzá türelme?
4: Volt, de volt olyan, amikor láttam rajta, hogy végtelenül udvarias, de már ott voltam nála egy 3-4 órá, és akkor éreztem, hogy ő már olyan nagyon nem tartóztatna tovább. De nem mondta, tehát nagyon kedves volt végig.
2: És akkor, amikor a könyvet a kezébe vette, akkor az elégedettséggel töltött el? Még az akár udvariasan is eltűrt jelenlétedet, azt utólag megbocsátott, amikor azóta elhangzottakat olvasta a könyvben?
4: Igazából nem is őt mondanám elsősorban, hanem a feleségét, akiről mindenki tudja, hogy létezik, hiszen ők nagyon-nagyon régóta együtt élnek, de viszonylag ritkán látott, és a múltkor, amikor voltunk egy sajtóeseményen, akkor találkoztam velük, és a felesége jött oda hozzám, és azt mondta, hogy imádtuk a könyvedet, Zoli. Tehát, hogy ő konkrétan felolvastatta a Robi magának a nejével, és így hát kontrollálták, ellenőrizték, és elégedettek voltak.
2: Na, hogyha a krimi szerzővel szeretnének találkozni, akkor tehát holnap 10 óra 30-kor az ünnepi könyvhéten, ugye Vörös Marti tér.
4: Így van, a színpadon. És utána meg természetesen, hogyha valaki oda jön a Spirit sátrához, akkor találkozhatnak mindannyiunkkal.
2: Lehetőség, lehet szelfiket lőni, ha pedig a portrékötet, portréinterjú, talán ez egy ilyen kicsit ilyen keverékműfaj, de ez nagyon jó visszaadja egyébként, hogy vissza tudja adni a szereplőnek a mélyebb rétegeit. Szóval, hogyha egy ilyen kötetnek a szerzőjével szeretnének találkozni, akkor is keressék egész nyugodtan Erdési Zoltán, csak egy másik időpontban, vasárnap 14:30-tól, szintén ugyanott a Vörös Marti téren. Én pedig köszönöm, hogy most beszélgethettem vele.
4: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Támogatott tartalmat hallottak.
5: Legyen

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-e harmadika között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
6: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Változékony idő lesz, befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg. Nyílt napot szervez a BKV szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárca vezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdon részből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NIS orosz tulajdon részét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
8: Vendégünk Eldézsi Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán. Szervusz Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény az egészen más, igaz?
9: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajác Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy ír már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg.
8: Ez, kékfényes, tett helyes, hát együtt csináltuk.
9: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még odaállt az MTV-ben, és a tett hely, amelynek ugye te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az arcévében.
8: Azok a régi szép idők, ugye?
9: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a komfort, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazányát, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
8: Ilyet mondtam?
9: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
8: ez
9: szerint.
8: Nekem nincs meg. Na jó, de...
9: jó riport volt egyébként.
8: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt. Amihez nem csak az kell, hogy ez érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák. Történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
9: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni. Tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leg-Leg-Leg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És...
8: Mit mondott?
9: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Ez nem az, másik volt a fogas, ő a vállára akasztják a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyen, és a hölgy azt fogja válaszolni, hogy azt én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
8: viszont
9: agyamban.
8: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából nem ezért jöttél, hanem a Halál a lakókocsiban című könyvről beszélgetnénk. Jaj. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
9: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, na, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
8: Hogy igen. Készül a krimi?
9: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimi íróiskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimiszerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában, de hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
8: Ez most is így van?
9: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
8: Jó, hát nem az évszakra, hanem az évekre gondoltam.
9: Abszolút.
8: Igen.
9: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik, és akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. Ha már Zaját Zoli meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
8: kevés
9: lehet áldozat
8: túlélő
9: is.
8: Van már a kempingben.
9: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
8: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben te, hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés, tehát ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
9: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskodozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvast el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa, ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó lektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, jó, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
8: Kézilabda?
9: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végigolvasta, és ő is talált egy-két hibát, úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
8: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok, hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, de valóban az egyik legnépszerűbb szerző van. Mit tanít?
9: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a leg sötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni. A vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
8: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
9: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz, ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó, tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak, de hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
8: Jaj.
9: Elég jó cím, így 2000 év után.
8: Lehelkürtje, hazamész Jászságban.
9: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban, ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
8: Gyorsan írsz?
9: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörsi Sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom, milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott 2 nap alatt írtam azt hiszem 80 oldalt. Tehát, hogy ott akkor
8: az mennyiség?
9: Az nagyon komoly. Az.
8: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
9: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
8: nem
9: írni.
8: Zavar a környezet? Ott azért elég nyennyi zsivany nyáron.
9: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak, és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocsis él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy az Zolikám, nincs lefőve kávéd véletlenül, és akkor leültetem, és iszunk.
8: És emlékszel a mondatra, amit félbe hagytál? Ilyenkor?
9: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
8: Ezek szerint nem cetlizel.
9: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a színházbannak, a majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
8: ez
9: motivációja.
8: Ez munka vagy játék?
9: Ez de játék.
8: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
9: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
8: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első 2 kötetethez.
9: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
8: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
9: Ja.
8: És köszönöm szépen.
9: Szívesen.
8: Azt is, meg a könyvet is.
10: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

szívesen indult megkeresni magát, azt az egyet, akitől egyáltalán remélhette, hogy megtudhatja válaszát a kérdésére, amit mindenki másképpen ugyan, de mégis folyton keres, nincsen két egyforma, ugyan te sem lehetsz kettő, a kérdés is egyszerű lett, mint ő maga, nem?

Megnyugva ezt is csak nagy ritkán, nemhogy köszönetet. Mert melegágyból felébredni senkinek nem fülhet a foga. Idő előtt ilyenkor, aki beleszól, az is jobban teszi, a legfeljebb csendben terelgeti, úgyhogy ez a másik észre se vegye.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Martinász utcában a Völgy utcánál. Lassú a haladás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Ma délig a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákospalotán a főúton a Kossuth utcánál ma napközben a veszélyelhárítás miatt. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Forkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy kis sporttal folytatjuk és zárjuk a mai kultúrát méghozzá azért, mert egyrészt itt van Gornagy Miklós, aki ezzel foglalkozik hát évtizedek gyerekkora óta, másrészt mert ő az MCC nevelés és közösségfejlesztési igazgatója, harmadsorban pedig a nyár remek lehetőséget ad arra, hogy sportoljunk külön-külön, egyenként és csapatban, családon belül és attól függetlenül is, úgyhogy beszéljünk egy kicsikét a nyári sportokról és lehetőségekről. Szervusz Miklós!
3: Szervusz Egon, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Szóval, hogy nem csak a vakáció maga, ami nyilván felszínre hozza azt a kérdést, hogy mit csináljon a gyerek egész nap, és hogyan mozgassuk azt a gyereket, de hogy egyáltalán a jó idő nagyon komoly teret nyit arra, hogy például a hétvégéket mozgással töltsük. De hogyha egy család egész évben punnyad, akkor ezt nagyon nehéz elkezdeni. Erre mi a tanácsod?
3: Hát... Igen, a nyár nem csak azért jó, mert meleg van, hanem azért, mert általában ráér a gyerek, és el kell szórakoztatni, tulajdonképpen a főnök a saját érdekében, hogy nyugalom legyen aznap, és ha gyerek sportol, akkor este fáradtabban megy aludni, és akkor a szülőnek is több ideje maradhat akár arra, amit eredetileg akar csinálni, amellett, hogy a legjobb időtöltés mindig a gyerekkel. Legegyszerűbb elkezdeni úgy, hogy egyszerűen csak kilépünk a házból. Lehet, hogy ez egy kicsit komfortzóna elhagyás, de talán ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki elkezdje akkor, amikor éppen a legfontosabb.
2: Hogyha kilépünk a házból, az persze kevés. Én azt szoktam mondani a gyereknek, hogy menjünk focizni. És hát például ez kiválóan működik, mert focizni majdnem minden gyerek szeret, ha fiú. A lányokkal egy picikét nehezebb. Nekem például a lányom felé nem nagyon lenne a tollasozáson kívül ötletem, mert hát a lányok kevésbé labdafüggők.
3: Igen, most így a kilépés a házból, vagy a
2: kevésbé labdafüggők.
3: Igen.

0: Ebben az a hatalmas nagy előnye, hogy nem kell hozzá se medence, se kapu, se semmi, hanem gyakorlatilag két leterített kabát, vagy esetleg két falevél, ami között átrugunk egy tobozt, az már focinak minősülhet. Igen, a lányokkal lehet, hogy egy ilyen nehezebb, de velük szerintem egy jó sétára, miközben beszélgettünk velük, miközben mentem, fagyizunk egyet. Én azt gondolom, hogy ez már sportnak minősülhet, különösen akkor, ha ez csak egy első lépés, amiből kialakulhat akár egy rendszeres sportolás, rendszeres sétálás, akár egy kirándulás is.
1: A gyerekek nyári táborozásának egyik lehetőség az, hogy sporttáborba iratjuk a gyereket. Még akkor is, hogyha egyébként nem jár sportolni, csak a tornaóra az, ami számára megadatik. Érdemes olyannal kezdeni, ami alapsport. Ugye az atlétikát meg az úszást szokták mondani, de lehet, hogy simán el lehet kezdeni valami komolyabbal is, aztán majd kiderül, hogy van-e hozzá érzéke. Te ezzel hogy vagy?
0: Szerintem nagyon egyszerű, viszont a legnehezebb kérdés az, hogy a legnehezebb egyszerű, de mégis nehéz az, hogy azt csinál a gyerek, amit szeretne, ugye annyi lehetőség közül kiválasztani, hogy mi az, amit valójában szeret, ugye ez nem ennyire könnyű, ugye mit szokott mondani a szülő a gyereknek, ami a legnehezebb, hogy csináld azt, hogy ami ez a kedved van, és csak legyél boldog, hát ugye most a boldogságkeresés, nem menjünk el ilyen filozófiai mélységbe, hogy az milyen baromira nehéz, de alapvetően szerintem nagyon jók a sporttáborok, a kisebb gyerekről beszélünk azért, mert így meg tudja találni azt, amihez kedve van, amihez affinitása van, és ahhoz lesz kedve, amiben lesz sikerélménye, tehát hogy azért ne legyenek olyan rejtvények előttünk, hogy mihez van kedve a gyereknek, hát ahhoz van kedve, amiben van sikerélménye, amiben jó közösséget talál. Tehát ezek a nyári sporttáborok erre szerintem kiválóak. Ha egy kicsit idősebbekről beszélünk, akkor ott is érdemes olyan táborokat találni, ahol aktivitás az benne van, mert el lehet kezdeni mindenféle egyéb táborokra is beszélni, és hatalmas nagy a piac, tehát rengeteg sokféle van, nem is idézném meg őket itt, mert szerintem a műsor nem elég hozzá, de én gyakorló szülőként én mindenképpen a sport, vagy legalább az aktívabb táborok felé mozdulnék.
1: Meg eszembe jutott még egy, hát egyébként alapvető dolog, a korosztályi minta. Tehát ha az én gyerekemnek egy osztálytársa jár kosárlabdázni, lehet, hogy legalább megpróbálná, mert hogy jobban van azzal a másik sráccal, vagy lányjal. Tehát az egyáltalán nem elvetendő, hogy nézzünk körül a gyerek környezetében, hogy kikkel van ő jobban, és azok mit sportolnak, vagy mivel foglalkoznak úgy egyébként. Mert hátha.
0: Igen, a barátok az nagyon fontos, tehát a korosztályi minták, ugye a szülői nevelésből való leszakadás, az egy korosztályos történet, és teljesen normális, és jó is, hogy ez így van. Én bizonyosan abban az irányba mennék el, hogy beszélnék a táborvezetővel, és azok a táborokat részesítem előnyben, ahol a mobiltelefon policy, vagy a mobiltelefon téma az úgy van megoldva, hogy reggel elveszik, és délután visszaadják, mert ott, ahol ez rendelkezésre áll, ott sajnos egészen bizonyosan nem alakulnak ki olyan kapcsolatok és olyan élmények, amelyek egyébként az aktivitásból, vagy akár egy közös unatkozásból, vagy egy heverészésből ebéd után kialakulnának. Úgyhogy egy kicsit tudatosságot javaslok itt, hiszen ez most kezd el leginkább láthatóvá válni, hogy az a maga mobiltelefon, meg az, ami az a digitális világ, ami ott van, az olyan mintákat tehet a gyermekek elé, a mi gyerekeink elé, a fiatalok elé, amelyek nem biztos, hogy követendőek. Viszont, hogyha sporttáborba kerülnek, akkor ott valóban a közös aktivitás, közös mozgás, közös célok, közös élmények lesznek azok, amik előre veszik a kapcsolatokat.
1: És az sem baj, mi is felnőttek példát mutatunk, hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, tehát az a legerősebb vonzerő, hogyha azt mondja apa vagy anya, amikor elindul reggel futni, hogy nem jössz velem? Olyan jó lenne együtt futni, és hogyha egyszer elindulnak, és ott jól érzi magát a gyerek, lehet, hogy másnap is elkísér.
0: Így van, szerintem ezek nagyon jók, és a szülőt is tudja motiválni. Hát ugye nagyon nehéz elindulni, én mindig sportolóként én azt éreztem, hogy ha már ott vagyok, akkor nagyon szeretem csinálni, meg nagyon-nagyon jó ott lenni, de néha a legnehezebb rész az, hogy elinduljunk, hogy magát a döntést meghozzuk, de azt közösen hozzuk meg, és utána közösen mozgunk, az valóban azt hozhatja magával, hogy legközelebb könnyebb lesz, és talán mi szülők is jobban aktívabbak leszünk ezekben az időkben, úgyhogy a nyár legyen alkalom arra, hogy ne csak a gyereket mozgassuk meg, hanem saját magunkat is, és együtt mozogjunk.
1: Közös élmény, az a legjobb. Gordai Miklós, köszönöm szépen!
0: Köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, a Magyar Zenei Tanács elnöke Zsoldos Dávid a vonalban. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, Egon, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: Van itt egy helyzet a magyar kultúrában, amit nyilván a következő hetek, hónapok majd jól fognak tükrözni, méghozzá az, hogy egyfelől forr az egész, másrészt újra rendeződnek bizonyos vonalak, harmadsorban pedig nyilvánvalóan újra kell strukturálni bizonyos szervezeteket és a kulturális élet szerkezetét. Ehhez a Magyar Zenei Tanács vajon mit tud hozzátenni, egyáltalán mi a dolga, és ha üléseztek, akkor miről beszéltek?
2: Magyar Zenei Tanács a zenélet elnyő szervezete, ami azt jelenti, hogy összefogja azt a meglehetősen divers területet, amely a zeneművészetet jelenti. Azért kicsit távolabbról nézve, hogy a kultúra a GDP-ből egy porció, és akkor ezt még ugye továbbosztjuk ugye előadóművészetekre, meg képzőművészetre, filmművészetre, és akkor ezen belül a zene. Hogy lehet ez nagyon divers? Azért, mert tele van specialistával, tehát teljesen más kérdései, kihívásai, problémái vannak a zeneoktatásnak, a professzionális zeneoktatásnak, mint az iskolai oktatásnak, a hangszerészetnek, vagy a professzionális zenei együtteseknek, a zeneműkiadásnak, a portászenének, a zeneszerzőknek. Tehát nem tehettünk más, mint hogy összetrombítáltuk a legjobb szakembereket, méghozzá részben a tudásuk alapján, részben pedig a reprezentativitásuk alapján, hiszen Magyar Zenei Tanácsban ott van tagként a Kóta, ugye a kórusok gyűjtőhelye, a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Művészeti és Zeneiskoláknak a Szövetsége. Tehát próbálunk egyfelől egyfajta bázisdemokráciát játszani, hogy minden létező impulzust becsatornázunk, másrészt a legjobb agyakat is összegyűjteni ezekbe a szobákba, hogy aztán minél hamarabb, minél pontosabb és minél jobb javaslatokat tegyünk le, mert azt azért sose felejtjük, hogy a Mi odáig tudunk dolgozni, hogy elmondjuk, hogy mi a probléma, és milyen megoldások léteznek erre a problémára, amiket támogatni tudunk, és aztán a döntéshozó feladata és felelőssége, hogy eldöntse, hogy ezekből a javaslatokból mit és hogyan fogad meg.
1: A kormányváltás milyen lehetőségeket, vagy milyen reményeket ad számotokra? Egyáltalán ez a szféra, ez mennyire volt sújtva a kultúrát egyébként oly sok ponton sújtó egyensúlytalansággal, hogy ide sok jut, máshova meg kevés, vagy szinte semmi.
2: A kultúra tulajdonképpen, hogy valami jót is mondjak az elmúlt néhány évről, vagy az elmúlt korszakról, hogy összegszerűen rendben volt. Tehát a kultúra nem volt alulfinanszírozott. A valódi problémát a finanszírozásnak az ad-hoc jellege és kiszámíthatatlansága adta. Ami tulajdonképpen jó hír, mert azt gondolom, hogy úgy lehet rendbe tenni ezt a területet, hogy nincs különösebben forrásigénye. Hogy most egy közelmúltbeli botrányra utaljak, hogy az, ahogy a nagy kulturális intézmények szinte mind be voltak terelve a Balási féle cégek alá kommunikációs költés illetően, ha ez a kötőfék lehull a szektorról, akkor rögtön 30-50-80%-a több forrás lesz médiát vásárolni és kommunikálni például. De nyilvánvalóan nagyon sok szempontból ugye a zeneiskoláknak azért nem volt túl jó helye szabályozói környezetet tekintve az elmúlt pár évben, és hiába ágáltak és emelték fel a szavukat, igazából nem volt érdemi párbeszéd, és tulajdonképpen a zenei élet összes területéről ezt elmondhatjuk. Az egyik legkivívó példa az, hogy a zenei díjak, ugye az összes művészeti díjhoz hasonlóan, tulajdonképpen politikai díjakká degradálódtak az elmúlt években, hiszen a miniszter által kinevezett bizottság is csak egy fügefa lévő volt, hiszen a miniszter soha nem kötelezte, az aktuális miniszter senki nem kötelezte, hogy figyelembe is vegye ezeket az ajánlásokat. Tehát többször is előfordult, hogy a Lisztbizottság például hiába terjesztett fel öt nevet, senkit nem látott viszont a díjazottak közül, vagy épp fordítva megjelent egy olyan díjazott, akiről csak utólag tudták meg, hogy neki is díjat adtunk.
1: A Magyar Színházi Társaság pontosan ugyanígy járt valamennyi színésznek járó díjra, felterjesztett művészeket, senki nem kapott közülük.
2: Igen, és egyébként jó is, hogy mondod a színészeket, a színházasokat, hiszen ez a két terület azért nagyon sok ponton összeér. A Magyar Zenei Tanácsnak most május 12-én lesz közgyűlése, ahol az első eredményeket, gondolatokat szeretnénk a tagság elé tárni, és három napra rá a Színházi Társaság meghívására lesz egy komoly egyeztetés az összes előadóművészeti szervezet képviseletével, hiszen az előadóművészeti törvény az egy sarkalatos pontja annak a keretrendszernek, amelyben ez a szakma dolgozik, és bizony partikuláris igényei vannak a színészeknek, táncosoknak, zenészeknek, de egyébként még nagyon sok, azt mondom, hogy részterületnek, a zenészszínháznak is vannak egyébként, még az operának is vannak speciális követelményei, amit érdemes egyébként törvényalkotói szinten figyelembe venni.
1: Ha jól értem, akkor a leginkább nem is az összeggel, sőt azzal talán a legkevésbé, hanem az átláthatósággal, az áttekinthető szabályokkal, a mindenkire egyformán érvényes keretekkel van gondotok, és ezeknek a kialakítását várnátok.
2: Hát ez persze, ha meg lehet nézni, hogy a nyilvánosan elérhető, mondjuk az NK-ból pályázható összegek, azok nagyon sokszor egészen nevetséges keretösszegek voltak. Még a Tehát ha megnéz az ember, hogy például a fesztivál kollégium az 600 plusz 150 millióból gazdálkodott idén, ami ugye az összes művészeti fesztivált jelenti, ami egy nyilvánosan elérhető keretre, az egy 10 milliós országnak, az tényleg egy vicc, miközben 2-3 mondjuk, hogy egy politikai érintett figura ugyanebből, vagy egy másik kollégium, de ugyanúgy az NK a kasszából lazán megkapta ezeket az összegeket. Én azt gondolom, hogy ha nem szórjuk el a pénzt, akkor ez a pénz az van. Az igazi nagy kihívás az, mert azért nyilvánvalóan vannak partikuláris, néha egymással szembe menő érdekek a szakmán belül is, hogy legyen képes a szakma egy olyan keretrendszerre javaslatot tenni, amely az adott terület valamennyi szereplőjének az igényét kielégíti, és így tulajdonképpen tehermentesítsük a döntéshozót is, hogy a lehetőségétől is fosszuk meg, úgymond a kézi vezéléstől a rendszert, és a döntéshozót is segítjük azzal, hogyha nagyon világos szempontokat javasolunk a teljesítményértékeléshez például.
1: Egy kicsit jöjjünk le a hétköznapi szintre most, hogy kormányváltás előtt vagyunk, és pontosan lehet tudni, hogy az NK-t kisöpörték. Tehát ott egy vas nincs abból a keretből, ami, vagy legalábbis feltehető, hogy egy vas nincs abból a keretből, ami erre az esztendőre ott számba volt, hiszen itt olyan pénzek repkedtek az utolsó hetekben, amik milliárdos tételekre rúgnak. Nem tartotok attól, hogy egyúttal ez az év az igazi hétszűk esztendő egyike lesz a magyar kultúrában? Mert hogy valahonnan új forrást találni iszonyú nehéz lesz, viszont az elpusztuló korábbi pályázatok, nyilván ez lesz a sorsuk, azok pótlása pedig valószínűleg hosszú idő.
2: De én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szűk esztendő lesz, szinte biztosan. Én abban azért egy picit próbálok bízni, hogy nemzetgazdasági szinten ezek a hiányzó összegek azért annyira aprók, hogy talán egy másik zsebből megyen ezeket a hiányzó inkább 10 és maximum 100 milliókat, mint milliárdokat. De valóban ez az év, ez minden lesz, csak vidám nem, és azt se felejtsük el, hogy egy rendszer összeomlása, mert itt tulajdonképpen meglévő rendszereknek a diszfunkcionalitásáról beszélünk, óhatatlanul megrázkódtatásokkal jár. Tehát most például a balási cégekre visszautalva, meg a kommunikációra, hogy ugye ha ezen a cégen keresztül kommunikál ugye az összes nagy intézmény, és ez a cég nem tud fizetni, nem tud kifizetést teljesíteni, akkor komplett évados kampányok kerülhetnek veszélybe.
1: És hát mivel
2: nem egy ügynökség ment úgymond csődbe, vagy lezárulva, hanem az ügynökség, amely az összes ilyen típusú kampányt kezeli, ez nyilvánvalóan rendszer szintű problémákat tud okozni. Itt azt gondolom, hogy amúgy az a lehetőség, hogy újra lehet gondolni egy kicsit tiszta lappal a struktúrákat, a mérőszámokat, hogy implementálni lehet végre olyan kifejezetten jól bevált nyugati modelleket, amelyektől eddig valahogy azért ózkodtunk. Ez mindenkinek egy kicsit olyan fellélegzés jelent, hogy ez a munka ez elmaradt 2010-ben, elmaradt még korábban is, és én meg néhány kollégám azt gondoljuk, hogy most itt van az idő, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet egy korszerű európai standardeken alapuló zenei finanszírozási keretrendszert megteremteni.
1: Bárcsak legyen így, jó munkát kívánok hozzá nektek. A Magyar Zenei Tanács elnökét, Zsoldos Dávidot hallották. Szervusz, Dávid!
2: Köszönöm, megvan, minden jót!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdon részből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdon részét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM-en, több-kevesebb, ez a címe. Somodi Sörmös Eszter szerkeszti, Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok. Azt mondják, hogy kicsit olcsóbbak lettek a lakások. Na jó, hát attól ne ragadtassuk el magunkat, és ne gondoljuk azt, hogy innentől kezdve utánunk dobják, mert nem. De hát azért legalább az áremelkedés üteme lassul. Balogh László vezető gazdasági szakértője az ingatlan.com-nak itt van a vonalban. Szerbusz, jó napot kívánok neked. Mondd azt, mondhatjuk, hogy valami olcsóbb lett, vagy igazából annak örülünk, hogy nem lett annyira drága?
3: Szerbusz, én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban valami megváltozott ahhoz képest, mint amit az elmúlt évben láttunk, és ez most már egyre nyilvánvaló. Már hónapok óta döcög a kereslet, nem akkora lendülettel tapossák egymás sarkát a vevők a lakáspiacon, és ez most már az árakban is kezd megmutatkozni. De itt mielőtt még a hallgatókat tenyerüket dörzsölnék, remélem nem autóvezetés közben, azért az fontos elmondani, hogy itt a hónapról hónapra történő árcsökkenés, ami már két hónapja zsinórban tart Budapesten, ez áprilisban 0,2%, májusban pedig 0,7%.
2: Jó, ha nagyon összehagyjuk is, sincs 1%. Igen.
3: Igen, mondjuk egy 50 milliós belépő szintet képviselő budapesti lakásnál ez nagyjából nagyságrendileg 500 000 forintot jelent, egy átlagos budapesti ingatlannál, amiből lehet akár családi ház is, vagy társasházi lakásot meg, ami 100 milliós nagyságrendet képviselt, meg 1 millió forint. Ugye ezek olyan összegek, amiket egy ügyesebb alkunál még egy dinamikusabb ingatlan piacon is meg tudunk spórolni, de itt inkább szerintem a jelenség az érdekes, hogy most már nem az eladók diktálnak, hanem a vevők alkupozíciója nőtt meg, és van még egy érdekes összefüggés, és ez megint inkább csak a budapesti lakáspiacnál izgalmas, hogy a kereslet az éves összevetésben meg hónapról hónapra is csökkent, viszont májusban Budapesten 7%-os keresletélénkülést tapasztaltunk áprilishoz képest. Persze hozzá kell tenni, hogy ahhoz az áprilishoz képest, amikor húsvét is volt, választások is voltak, szóval sok dolog vonta el a lakásvásárlók figyelmét, de mégis azért úgy tűnik, hogy a kereslet-kínálat egyensúlya az kezdi belőni azt, hogy mik azok, amiket megfizethetőnek tartanak a vásárlók, és amit elfogadhatónak tartanak az eladók is, legalábbis árazás szempontjából.
2: Azt mondjátok, hogy egy új lakás átlagára több mint 100 millió Budapesten, ugyanakkor az a 100 milliós értékhatár az változatlanul mondjuk a Start Plus-os hiteleknél tartja magát. Ez egy elgondolkoztató kérdés, hogy megengedik-e maguknak most már a beruházók, hogy kicsúszanak ebből a 100 milliós határból?
3: Ez eddig is ez volt a helyzet, és főleg a nagyvárosokban, és ez megint leginkább Budapestet érinti, kezdtek megjelenni azok a beruházások, azok a projektek, ahol tudatosan nem csak az ingatlanok ára marad el jóval a 100 milliós értékhatártól, hanem alulmúlja a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátot is, ami Budapesten egyébként kis túlzással élve, ez az otthonsajátos 1,5 milliós négyzetméter árkorlát, ez Budapesten ezt a vevők jutalmul kapták, ami fékezte a budapesti lakászágulást, hiszen már az otthonsajátos program indulás előtt is 1,4 milliónál jártak az ingatlanárak, a használt lakások ára is a fővárosban. Ugyanezt a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátot, amit a budapestiek ajándéként kaptak, azt viszont a vidékiek meg büntetésként, mert meg annyival el volt maradva ettől az árszínűtől a Budapesten kívüli lakásárszint, hogy ott jóval nagyobb tér volt a növekedésre, és ha megnézzük azt, hogy mi a dinamikája a lakáspiacnak, akkor egyértelműen az látszik, hogy Budapesten az éves drágulás tempója már bőven 10% alatti, tehát egy számjegyű, egészen pontosan 8,9%, ilyen utoljára 2024 nyarán volt. A vidéki régiókban pedig 13-14, vagy van ahol 15%-os. Tehát másfélszerese a budapesti lakásáremelkedési tempónak az, amit a fővároson kívül látunk.
2: Azon gondolkozom, hogy vajon egy mostani, most épülő 1,5 milliónál olcsóbb négyzetméter áru vadi új lakás, hogy ilyen, hát idézőjelben olcsó legyen. Ez mennyi kompromisszummal járhat? Tehát mi nincs benne, amit egyébként ma már beleépítenek a beruházók, hogy el tudják adni a lakásokat, de nem 1,5 millió alatt?
3: Egy dolog biztos, nincs benne annyi profit, mint hogyha ugyanezt a lakást 1,6, 1,7 vagy 1,7.
2: Jó, az a vásárlónak nem fáj olyan nagyon, igen.
3: Az a vásárlónak nem fáj, viszont az is igaz, és ebben igazad van, hogy ezek a típusú beruházások inkább ilyen egyszerűbb koncepciókon alapulnak, tehát itt nem lesz csili-vili a társasháznak a közös területe, nem lesz csili-vili a homlokzat, nem lesz annyi közösségi funkció, közösségi kert, úszómedence, szauna, amit most már a prémium árszinthez mérten, a prémium szolgáltatásként is tulajdonképpen a beruházók a közösség javára vagy rendelkezésére bocsátanak. Ez egy alapvető koncepcióváltás volt itt az elmúlt években. Egyébként nagyon nagy kérdés, hogy azok a kiemelt beruházások, amik egyébként ezt az árszintet biztosítani tudták, hogy ezeknek mi lesz a sorsa a jövőben. Ugye ez is napirendre került a kormányzat szempontjából, hogy ezeket felülvizsgálják. Itt ez azért is egy izgalmas kérdés, mert itt vannak olyan projektek, ahol folyamatban vannak értékesítések. Tehát, hogyha megszűnik például a kiemelt státusz, akkor mi lesz azokkal az ingatlan, leendő ingatlan tulajdonosokkal, akik vettek lakást, vagy mi lesz ezeknek a beruházásoknak a sorsa. Én azt gondolom, hogy az lenne az egészséges, hogyha ha egységes lenne itt a keretrendszer, és aki megfizethető lakásokat szeretne építeni, mert ő azt az üzleti stratégiát követi, és ez bele is fér az üzleti modelljébe, és ez piaci alapon meg tudja tenni, akkor ő tudjon olyat építeni, és a sűrű fillér elvét kövesse, aki pedig prémium ingatlanokat szeretne értékesíteni, prémium minőségben, akkor ugyanolyan feltételek mellett legyen erre lehetősége neki is, és így talán kialakul egyfajta egészséges versenyhelyzet az új lakáspiacon.
2: Még egy utolsó kérdés, egészen közel vannak a használt és az új lakás négyzetméter árak, ez nyilván nem egy normális helyzet, ez nyilván előbb-utóbb majd valahogyan alakul, de mennyire fogja ez le a használt lakáspiacot?
3: Ez nagyon megfogja a használt lakások áremelkedését, hiszen nem kell ahhoz rakétatudósnak lenni, hogyha ugyannyi pénzért tudok kapni egy jóval kedvezőbb energetikai tulajdonságú, értékállóbb, akár egyébként az albérlet piacon is drágában bérbeadható ingatlan, mint egy használt lakást, akkor az inkább el fogja tolni a keresetet az újépítési ingatlanok irányába. Ezt egyébként látjuk is. Tehát megint most csak azért, hogy ne országos példát mondjak, és mondjuk Berettyóújfalut Sopronnal összevéve mondjak agregát kereseti adatokat, hanem csak pusztán Budapesten, amíg a használt lakásoknak a kereslet élénkülése az ilyen 2-3%-os volt, addig éves összevetésben az újépítésűeké 30%-os. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy amikor van megfizethető áron, vagy éppen van a kínálatban új lakás, akkor az inkább az újépítésűek irányába fogja eltolni a keresetet, ez pedig feladja a leckét a használt lakások eladóinak, mert át kell gondolni azt, hogy ha nem hajlandók megfizetni a vevők ezeket az árszinteket, akkor én árulni szeretném a használt lakásomat, vagy el szeretném adni, mert aki az utóbbi következtetésre jut, annak lehet, hogy árat kell csökkenteni.
2: Hát mondjuk az egy furcsa szenvedélye, valaki árulja, de nem akarja eladni, de hát biztos ilyen is van.
3: Meglepődnélek gond, de egyébként a meghirdetett lakások csak a 40%-a kerül eladásra, és nagyon sok olyan van, ahol már éppen csőben létrejönne az üzlet, és valamiért valaki meggondolja magát, főleg az eladó.
2: Tényleg megleptél. Ennek egyszer utána járunk, jó? Beszéljünk legközelebb erről, szerintem kifejezetten izgalmas. Ezt vajon mi magyarázza? Balog László, az ingatlan.com gazdasági szakértője. Köszönöm szépen, szervusz!
3: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy érdekes hír, ami összefüggését mutatja valaminek, amire egyébként nem gondolunk, mert vagy nem vagyunk vadászok, vagy nem vagyunk gazdák. De hogyha az egyik is vagyunk, akkor nem biztos, hogy összekapcsoljuk a két dolgot, bár szerintem akkor azért inkább. Itt van egy klímaváltozásos helyzet, és emiatt valószínűleg a gazdák és a vadászok kapcsolata is megváltozik. Boros Ferenc, a Békés Vármegyei Vadászszövetség, a Vadászkamara elnök helyettese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval vadgazdálkodás, mondják vadásztatás helyett. Mi lesz akkor például a vadásztársaságokkal egyrészt, másrészt ez a viszony, ez hogyan változik, és mi a dinamikája?
2: Igazából ugye mindegyik ágazati szereplőnek alkalmazkodni kell itt a jelenlegi környezeti tényezőkhöz. Ez nagyon fontos igazodást igényel ugye a vadgazdálkodók részéről is, vadásztársaságok részéről is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy vadászati hasznosítás ne történjen a területen, de fontos lesz ugye az élőhelyi beavatkozásnak a nyomon követése, és az ehhez való aktív alkalmazkodás. Itt a vizetatályba program, egyéb olyan élőhelyi beavatkozások, amik szükségessé válnak, és hát ugye még nagyobb harmonizáció úgymond a gazdálkodókkal, természetvédelemmel, és azt gondolom, hogy ennek az ökoszisztémák az együttes kezelése az nagyon fontos a jövőben.
1: Azon gondolkozom, na csak kinyögöm valahogy, hogy vajon az állatok hogyan tudnak a szabadon élő, nem a gazdák által befolyásolt életmódú állatok, hogyan tudnak a klímaváltozáshoz igazodni, miközben körbe van kerítve az életterük?
2: Igen, hát ugye már ott bukik a dolog, hogy gyakorlatilag minden befolyással vannak, tehát a gazdálkodók is ugye maga az ő gazdálkodásokon keresztül, tehát hatással vannak itt a természetben élő bármilyen élőlényre. Tehát ugye ez látszik, hogy ugye a monokultúrás gazdálkodásnak ugye az elterjedésével, ugye a kis parcellás gazdálkodás már ugye eltűnt teljes mértékben, és ugye ehhez hát bizonyos fajok ugye tudnak alkalmazkodni, bizonyos szűktűrési fajok pedig nem annyira. Hát ezeket kell segítsük ugye maga a vadgazdálkodóknak és a vadgazdálkodáson keresztül, hogy ezeknek a túlélését hosszú távon tudjuk biztosítani, ezeknek a fajoknak a túlélését.
1: Mekkora a baj? Mennyire hullanak az állatok mondjuk egy aszályos időszakban nem találva vizet?
2: Igazából nagyon nehezen kimutatható, hiszen általában elhúzódnak, és ugye ragadozók sokkal hamarabb ugye felfedezik itt az elhullott egyedeket, mint maguk ugye a vadászok, vagy ugye a területen gazdálkodók, tehát igazából sokszor ugye ezt nem igazán látjuk, majd csak ugye azokban az időszakokban, amikor ugye a törzsállományt mérjük fel, jobban lekerül a takarás, tehát nincs annyi vegetáció. Most ugye már azért nagyban segítik ugye a hőkamerás drónok és a különböző hőkamerás eszközök ugye ezeknek az állományfelméréseknek a módját és lehetőségeit, de azért nem egyszerű felmérni, hogy ténylegesen mekkorák a károk. Ilyenkor általában tényleg ősszel szoktunk még egy újólag egy állományfelmérést, egy kontrollt, hogy tulajdonképpen mi is az a hasznosítható mennyiség, ami egyáltalán a vadászati idényben rendelkezésre áll, úgymond a vadásztársaságú számára.
1: Hogyha a gazdák és a vadászok ki tudnak egymással egyezni, az hogy lesz jó végül a vadállománynak?
2: Hát mindenféleképp azt gondolom, hogy hosszú távon az a cél, hogy a vadkárok úgymond csökkenjenek. Itt sajnos ugye ezekben az aszály sújtotta időszakokban inkább úgy érezhető, hogy a gazdáknak a vadkár érzékenysége az egyre nőtt, ami természetes is tulajdonképpen. De hát ehhez mindenféleképp azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a közreműködését, a maga dolgát, azt mindenki hozzátegye, mindenféle. Tehát ez nagyon fontos, ugye a hosszú távú jó kapcsolat, és a minden ágazatnak a fennmaradása szempontjából. És hát nem utolsó sorban azt gondolom, hogy itt a vadállomány ebben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon.
1: Elnök helyettes úr, köszönöm szépen. Boros Ferencet hallották, a Békés Vármegyei Vadászszövetség elnök helyettesét. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ma délig a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákospalotán a főúton a Kossuth utcánál ma napközben a veszélyelhárítás miatt. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Miközben egyre kevesebb látszólag az újság, közben azért most például az elmúlt hetekben elég sokat beszélünk a lapkiadókról, az újságokról, magunkról, illetve arról, hogy hogy férünk hozzá, mert hogyha valaki például az egyik nagy áruházban szeretne újságot venni, ahogy azt ő megszokta az elmúlt évtizedben, mondjuk évtizedekben akár, akkor például az Aldiban ezt már nem teheti meg, mert ott ezt megszüntették. De itt van a Népszava története, ahol a nyomda és egyúttal a terjesztő felmondta a szerződést a Népszava kiadójának, hát szabad szemmel is jól látszó, mintegy 150 millió forintnyi tartozása miatt. Szóval vannak itt gondok, és nyilvánvalóan az egész világon a print, a lapkiadás maga gondokkal küszködik, hogy hogy lehet ezen úrrá lenni, és egyáltalán kell-e, vagy a piacra kell ezt bízni, és majd szépen valamiféle egyensúly beáll. Ez iránt érdeklődöm Lichták Tímeánál, aki a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszönöm ezeket a fontos kérdéseket. Tényleg nagyon jelentős átalakulása időszakban van a magyar médiapiac. Nagyon sok változás zajlik egyszerre, ahogy említette, a digitalizáció, az új technológiák és a fogyasztói szokásoknak az átalakulása. És mindeközben a magyar piac is egy nagyon különös új helyzetben találta magát, amiben korábban még erre nem igazán volt példa, legalábbis az elmúlt 16 évben semmiféleképpen. De én mindenképpen kiemelném azt mindezen nehézségek mellett, hogy a magyar tartalomiparnak az alapjai erősek. A kiadók folyamatosan alkalmazkodnak, új modelleket építenek ki, és egyre inkább stratégiai kérdésként tekintünk a magyar nyelvű minőségi tartalomra. És ez nem csak Magyarországra igaz, mert világszerte a kiadó fókuszában az áll az elmúlt években, hogy hogyan tudnak pénzt kérni az olvasótól a digitális tartalmakért, és hogyan tudják elérni az olvasók figyelmét az egyre nagyobb információzajban. Én úgy látom, hogy Magyarországon is a kiadóknál dolgozó szakemberek figyelme erre összpontosul, és természetesen a digitális pénzért értékesített tartalmak mellett nagyon fontosak a nyomtatott formában megjelenő tartalmak. Magyarországnak a terjesztési hálózata nagyon fejlett. Az utolsó kis településen is elérhető a magazin vásárlás. Egyébként nem csak árushelyeken, hanem ugye előfizetéses formátumban is hozzá lehet jutni a nyomtatott tartalmakhoz. Igen, mi is jeleztük az MLE nevében, hogy az Aldi megszüntette a magazinterjesztést. Ez nem a sajtóiparágra, a szektorra vonatkozó kizárólagos döntés volt, amit a központi anyavállalatnál hoztak meg, hanem átállnak egy más üzleti modellre, amiben lényegesen csökkentették az üzleti szortimentet, ebbe beletartoznak a sajtótermékek is, de én tudtommal egyébként kakaós csigát sem lehet már kapni az Aldiban.
2: De lehet, ma vettem a gyerekeknek.
3: Akkor van, ahol lehet, van, ahol nem, mert ahol
2: lehet, hogy elromlott a sütő.
3: Nem volt.
2: Igen. Tudja, ott sütik. Lehet, hogy elromlott a sütő. Vagy ki tudja. Na mindegy. Az legyen most az Aldi problémája. A miénk viszont az, hogy itt olyan példányszámokról is beszélünk újságok esetén, amelyek támogatással fenntartott példányszámok. Ugye a Nemzeti Sportot szokás hozni például,

0: magának, hogy hát ott az előző időszakban óriási állami támogatás jelent meg a működésben is, meg a terjesztésben is, ugye gyakorlatilag kötelező volt több ezer példányt átvenni az állami intézményeknek, tudjuk, ez Orbán Viktor kedvenc újságja. Amikor egy ilyen helyzetből kikerül egy újság, ott például látja, hogy milyen menedzsment megoldásokat tudnak kitalálni?
1: Én azt gondolom, hogy ez minden egyes vállalatnak a saját üzleti döntései múlik. Az MLM nem a különböző cégeknek foglalkozik a úgymond gazdasági menedzselésével, hanem iparági szereplőként támogatja a vállalatokat, együttműködő szereplőként lép fel olyan iparági kérdésekben, amely média szabályozást igényel. Egyébként a Nemzeti Sportnak a kiadója nem emellett tag.
0: Ráadásul. Igen, mert hogy ott is azért mindenféle történt ez ügyben is az elmúlt időszakban. Mindenki úgy nagyjából, aki lapkiadással foglalkozik, tagja a Magyar Lapkiadók Egyesületének, és akkor ebből a szempontból a Nemzeti Sport kiadója kivétel, vagy azért ez nem anomália?
1: 22 tagja van a Magyar Lapkiadók Egyesületének, és teljesen vegyes az összetétel, vannak szakmai kiadók, vannak csak digitális tartalomkiadók, tehát digitális sajtótermékkel foglalkozó kiadók, vannak olyanok, akik nyomtatottal és digitálissal is foglalkoznak, úgyhogy elég vegyes a kép a tekintetben. Vannak olyan tagok, akik már a kezdetek óta alapító tagként szerepelnek az egyesületben, és vannak olyanok, akik csak nem régen csatlakoztak.
0: Az elmúlt években sok minden előkerült, a reklámadótól kezdve egészen addig, hogy a lapok áfatartalmát mennyivel és hogyan lehetne csökkenteni, vagy lehetne akár áfamentes a print média, amit aztán persze rögtön elvetettek. Itt a hulladékgazdálkodási díjak tekintetében is voltak gondok. Ezekkel kapcsolatban hogy látja, mennyire optimista, miben lehet előrelépni és miben kevésbé?
1: Az ÁFA témában egyébként volt előrelépés az elmúlt években, a lapilapoknak az ÁFA-ja 0%-os.
0: De a magazinpiacé nem?
1: A magazinpiacé nem, sőt a digitális termékeknek az ÁFA-ja 27%. Én azt gondolom, hogy ebben érdemes kezdeményezni ennek a változtatását, hiszen ez európai viszonylatban is nagyon magas, és ennek a változtatása mindenképpen segíteni a tartalomnak az eljutatását a fogyasztókhoz. Ugye most a reklámadónak a 0%-kal szerepel az adó szabályozásban a legutóbbi döntés szerint. Az MLE számára, a MLE azt a szempontot képviseli, hogy ez a reklámadó ebben a formájában mindenképpen kerüljön kivezetésre, hiszen ez nincsen semmilyen harmonizációban ennek a szektornak a pénztermelő képességével, és maga az adóformátum is nagyon szokatlan és tervezhetetlen, úgymond, tehát hogy ez mindenképpen átgondolásra szorul.
0: Köszönöm, hogy itt volt és ezeket elmondta. Lipták Tímeát hallották, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnökét. Nem olyan régen elnök, úgyhogy még aktuális, hogy gratuláljak és jó munkát kívánjak.
1: Köszönöm szépen a gratulációt az egész tagság nevében. Köszönöm.
0: Minden jót.
1: Minden jót.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai gazdasági magazin végén a haszonbérleti szerződésekről szólunk pár mondatot, a jogszabályok érvényességére, visszamenőlegességére, a változó jogszabályok világában azok állandóságára térünk majd ki. Cseh Tibor Andrással, a Magosz főtitkárával jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A haszonbérleti szerződések egy különleges fajtája a szerződéseknek és az ingatlanos világnak. Igazából miről szólnak ezek?
2: Ez egy használati szerződés, rendkívül fontos a magyar mezőgazdaság életében, és ugye a magyar termőföldetnek több mint a felét azt haszonbérlet útján hasznosítják. Tehát Magyarországon más európai államokhoz hasonlóan, de Európában is kiemelkedő szinten van a haszonbérleteknek az aránya. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a földnek a tulajdonosa és a földnek a használója az eltér egymástól. Egy haszonbérleti fizetési kötelezettség van. Ezt évente a gazdasági év után, tehát amikor már megtörtént a bevétel, a termelésből utána kell fizetni. Ezek a szabályok elsősorban a haszonbérleti szerződésekre vonatkoznak, de Magyarországon rendkívül kötött a földforgalmi szabályozás, és egyébként a haszonbérletek terén is szigorú szabályok vannak.
1: Készítettek egy szakmai anyagot, ami tájékoztatja az ebben érdekeltekedet alapvetően, ahogy én ott hallgatom, aki a mezőgazdaságban érintett, ő valójában mindenki érdekelt ebben a témakörben, vagy szinte mindenki. És ott van egy nagyon érdekes felvetés, mégpedig az, hogy itt azért vannak 10-20 éves érvényességű haszonbérleti szerződések, miközben a jogszabályi környezet és hogy általában a világunk körülöttünk elég rendesen felfordult, mondjuk az elmúlt 15 évben, most csak induljunk ki mondjuk egy ilyen évszámból. Mennyire azonos a mostani jogi környezet haszonbérletek ügyében azzal, ami évtizedekkel ezelőtt lehetett?
2: Változik. Változott egyrésztről az, hogy hány évre lehet bérelni egy területet. A mostani szabályozás szerint 20 évre szól ez az időtartam. Maximum 20 évre lehet haszonbérletet kötni. Változott az is, hogy hogyan lehet földhöz jutni, haszonbérlethez jutni. Ugye most egy előhaszonbérleti sorrend érvényesül, tehát ha van egy tulajdonos, aki bérbe szeretné adni a földjét, megtalálja hozzá a bérlőt, közel sem biztos, hogy az a bérlő fogja egyébként megszerezni a területet, mert a helybeli gazdáknak, a helybeli cégeknek előhaszonbérleti joga van erre a területre. Nyilván, mivel korábban ezek a szabályok nem így voltak, így egy jogállamban persze nem lehet azt mondani, hogy visszamenőleges jogalkotásra átírják a már futó szerződéseknek a szabályait, ezért nagyon fontos, még egyszer mondom, jogállamisági szempont, hogy amilyen feltételekkel megkötöttek egy szerződést, azt a jogszabályi környezetet kell alkalmazni arra a szerződésre, ha később bármilyen változtatás történik, azt a régi, korábban kötött szerződést ez már nem érinti.
1: Volt egy jogszabálymódosítás, ez még 2022-ben született, hogy a haszonbért banki átutalással kell, vagy belföldi posta utalványal, szerintem ez talán a ritkább fajta, teljesíteni. De korábban ez például egyáltalán nem volt kötelező. Ez érvényessé vált a korábban megkötött szerződésekre? Ugye itt ennek egy nagyon komoly átláthatósági szempont is megágyazott ennek a jogszabályváltozásnak.
2: Így van, pontosan ez volt a módosításnak a célja, de nyilván itt is a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmából az következik, hogyha a korábbi években, tehát 2022 előtt, mielőtt ez még hatályba lépett, megkötöttek egy haszonbérleti szerződést, akkor még a szerződés kötésekor irányuló szabályokat. És mivel korábban ez nem volt előírás, továbbra is lehet egyébként készpénzben fizetni a bérleti díjat. Nyilván ez a változtatás 2022-ben egyértelműen arra irányult, hogy a piac átlátható legyen. Ez elsősorban a szerződések kifüggesztésénél, tehát az előhaszonbérleti sorrendnél fontos. Sajnos láttunk olyat a korábbi években, hogy rendkívül magas szinten, de csak papíron létező haszonbérleti díjakat kötöttek ki, hogy ne jelentkezzen rá senki az előhaszonbérleti jogosultak közül. Nyilván ezt a gyakorlatot szüntette meg a jogszabály, de a korábbi szerződésekben, ahogy említettem, továbbra is a szerződés kötés, akkor a irányadó szabályok alkalmazom.
1: Egy másik ügyben hadd kérjem gyorsan még a véleményét, itt a kormányváltás kapcsán felmerült, hogy könnyíteni kellene a földek adásvételét, akár azon a szinten is, hogy két belföldi személy adásvételét ne gátolja mondjuk az, hogy ki kell függeszteni az önkormányzatnál arról az értesítést, és várni kell arra, hogy valaki jelentkezik-e. Erről ön mit gondol?
2: Európa legszigorúbb földtörvényével rendelkezünk, és ez nem véletlen, mert Magyarország azt az utat választotta a korábbi évtizedekben, hogy a magánszemélyek vásárolhatnak föl tulajdont. Nyilván, hogyha a jogi személyek, tehát a cégek is tudnának földet vásárolni, onnantól kezdve egyrészt az egy spekulatív piac alakulna, nyilván egy több ezer milliós, milliárdos bevételű cég sokkal többet tudna fizetni a földért, és ezzel kiszorítaná az egyéni gazdálkodókat a földpiacról. Másik oldalról már látjuk Romániában, vagy éppen Szlovákiában, hogy ott, ahol lehetővé teszik a cégeknek a földvásárlását, földtulajdonvásárlását, ott előbb-utóbb megjelennek a kínai, arab, orosz és minden nyugati érdekeltségű cégek, ugyanis ott már nem a földet vásárolja meg például egy kínai cég, vagy Szlovákiában például egy dán cég, hanem magát az ottani céget. És így tudják kijátszani azt, hogy esetleg csak az ottani cégeknek biztosítják a földhöz jutásnak a lehetőséget. Tehát ugye ez egy darásfészek, ez abszolút egy vörös vonal a gazdaszervezet a magos számára is, tehát a földtulajdon vásárlásnak a lehetőségét továbbra is csak a magánszemély gazdálkodók részére lehet fenntartani.
1: Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára szolgált nekünk néhány információval, haszonbérlet meg adásvételügyben. Köszönöm szépen önnek.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük a figyelmüket, jövünk holnap is ugyanebben az időben, megtalálják itt a Spirit FM-en a Több-Kevesebbet, a gazdasági magazint. Somodi Sörmös Eszter szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedésben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató Dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az irodakulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A Dabasi járási ügyészség minősített lopás büntetével vádolja az elkövetőt. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a Fórum beszélgetés, újfent itt az ATV főcsatornán, így rövid kitérő után az extrán, és itt van velem továbbra is a vonalban Tibor, akivel az előző fél órában már elkezdtük a beszélgetést. Ha jól tudom, most a devizahiteleknél tartunk.
3: Igen, annál történik.
2: Na, meséljem.
3: Kedélyt csókolom. Így elnézést egy kicsit tovább tartom most örömömben fönt.
2: Nyugodtan. Önöket,
3: mivel hogy tegnap volt a születésnapom. És
2: boldog születésnapot! Kiváló!
3: Szépen.
2: Plusz-minusz 10 nap, nekem az az elméletem. Plusz-minusz 10 napig az ember ünnepelhet.
3: Az jó. Hát én most ezzel ünneplem, hogy egy kicsit tovább telefonálok.
2: Szuper! Na meséljen, magának is volt balszerencséje a devizahitelhez?
3: Hát ezzel szeretném, igen, mert most én nagyon nagy bajba vagyunk így családilag. Ugye 2005-ben mi vásároltunk egy házat, egy 10 millió forintos hitelt felvettünk akkor, amit nem tudtunk fizetni, aztán átment ilyen behajtási részbe az egész, hát most már 12-14 éve fizeti a fizetjük, hát még közösen fizetjük, mert ugye a feleségem nevén futott az egész, és őneki van értelmes munkahelye, és tőle a havi 100.000 forintot szépen levonják.
2: Uh-huh.
3: És történt egy megállapodás 22-be az OTP, a mi bankunkkal, az OTP-vel, hogy aláírt egy megállapodást, hogy jó, akkor mivel már elszaladt, ilyen 40 milliókkal tartoztunk. A 10 millióból, már 40 milliókkal tartoztunk, úgyhogy közben mondták is. Na mindegy, az a lényeg, hogy akkor történt egy megállapodás, hogy jó, akkor most még 10 évig ő, hogyha vállalja, hogy havi 100.000 forintot kifizet, alias kifizeti azt a 12-13 millió forintot, akkor a többit elengedi az OTP.
2: Uh-huh.
3: Jó, ezt aláírta, és erre föl az két ingatlanom volt a hitel, az egyik ingatlan már előtte, és utána a megállapodás utána a másik ingatlant is eladta szépen az OTP. Hozzá kell tettem, hogy a 40 milliós ingatlant 2 millió forintért árvezték el.
2: Azt a mindenit.
3: Hát ami akkor már 40 millió.
2: Volt sok ilyen eset, volt, ahol messze áron alul árverezték el a jelzálog tárgyát képező ingatlanokat, és akkor ott maradt az adós, hogy az adóssága is megmaradt, és az ingatlanja vagy egyéb biztosítéka is elúszott.
3: Igen, igen. Na most erre föl, ugye de azóta is nem mi fizetjük ezt a havi 100.000 forintot, hanem a Ferenci és társa behajtó cég, ugye, letiltja a feleségem fizetéséből. Ezt az összeget azóta is, és hogy ez most olvasgatja az ember az interneten, ugye olvasgatom mindenhol, hogy ez nem automatikus. Tehát én most nekünk levelet kell írni a Ferencinek, hogy ugyan, mivel hogy ez van, tekintse már el tőle, most szüneteltesse már a levonást. Hát ez olyan, mint amikor a vadász puska nélkül eljáll a farkasnak, hogy tudom, hogy éhes vagy, de most ne egyél már meg. Szituáció, ugye így nagyjából.
2: Hát, vagy lehet, hogy ebben a helyzetben a farkas kérelemmel folyamodik a vadászhoz, hogy alkalmasint hagynál felnevelni a porontjait, mielőtt leöli, igen.
3: és ezt egy kicsit cinikusan mondtam ugyan, de hát
2: értem.
3: Bíznánk benne, hogy mi üljünk be, és változna valami. Ha más nem, hogy már ez a 20 éves rémálom valahogy szűnjön már meg. Tehát, hogy ezt a fönnmaradt még 5-6 évig való fizetést azért felejtsem el az OTP, hogy hagyjuk.
2: Na, hát most ugye az a fejlemény. Most ugye az a fejlemény, hogy felfüggesztik a végrehajtásokat, ez egy ideiglenes megoldás, tehát ez nem a tényleges megoldása a teljes helyzetnek, Magyar Péter elmondása szerint sem, viszont ezzel haladékot vásárolnak, időt vásárolnak igazából a devizahiteleseknek addig, amíg átfogóan és mindenki számára elfogadható, illetve inkább azt mondanám, hogy a lakosság érdekeit figyelembe véve rendezni tudják ténylegesen a devizahiteles helyzetet. Én személyesen azt gondolom, hogy a devizahitelek egyébként világszerte, de Európában elsősorban ugye a keletebbi tagállamokat érintve, tehát mondjuk Magyarországot, Lengyelországot, Romániát iszonyatosan sújtotta. Ez egy olyan gazdasági, politikai és morális teher, amivel valamilyen formában igenis el kell számolni. Tehát az, hogy a hitelezésnek a törvényi feltételeit nem hogy meglazították, hanem tulajdonképpen felvizezték, és ész nélkül helyezték ki ezeket a hiteleket, valódi mérlegelés nélkül, hiszen a bank érdemben nagyon sokszor nem tudott rosszul járni, ott volt ugye a biztosíték, de hogy a hitelfelvevő milyen iszonyatos károkat szenvedhetett el, és mennyit szenvedtek el sokan, szerintem ezt igenis be kell vasalni. Hát igen, én azt gondolom, hogy ez egy óriási sem.
3: Ezt a Viktorék hozták át, akárhogy is, akárhogy is mond, ezt a Viktorék indították el 2001-ben. Ők hozták be ezt a hitelt, mert ugye...
2: Ezért hagyd tegyem hozzá, hogy a következő MSZP kormányok boldogan folytatták ezt tovább.
3: Mondjuk Ausztriában dolgozott, és ugye Magyarországon élt, magyar lakos volt, az ugye devizába fölvetett hitelt, ugye, de ő nem úgy hívták itt Magyarországon vett föl devizába hitelt, hanem Ausztriába fölvette ugye devizába a hitelt, és ő ott dolgozott, ott törlesztette. Ugye? De nem árfolyam kockázattal meg ilyenekkel, mert ő ott kapta a fizetését, ott dolgozott. Tehát.
2: Hát jó, de azért ott is fennáll az, hogyha az embernek esetleg megszűnik az osztrák munkahelye, hazajön Magyarországra forintban keresni, akkor ugyanúgy van egy árfolyam kockázat. Azért ez egy másik helyzet. Én interjúztam olyan devizahitelessel, ahol az egyik svájci tulajdonú bank vezető tanácsadója maga vett fel lakásra hitelt, egyébként körülbelül egy évvel az összeomlás előtt, tehát nagyon közel a 2008-as devizapiaci, illetve hitelpiaci összeomlás előtt, és amikor ennek így tulajdonképpen ugye a többszörösét kellett törlesztenie annak a hitelösszegnek, amit felvett, a saját munkáltatója bankja felé, és annak svájci részlegénél dolgozott svájci frankban kapta a fizetését, de mivel a magyar banktól vette föl ezt a hitelt egy magyarországi ingatlanra, ő a svájci frank alapú hitelt nem törleszthette svájci frankban, hanem csak magyar forintra átváltással, ami egy óriási veszteséggel járt. Tehát, hogy a tulajdon vezető munkatársaikkal is így kibabráltak időnként, ami egészen elképesztő számomra. Ez most csak azért, és tehát nem kell elsírassuk az összes milliárdost, akinek tellett nagyobb hiteleket fölvenni, de ugye szerintem nagyon jól mutatja azt a mértékű gondatlanságot, meg visszaélést, ami azért helyenként előfordult.
3: Hát, igen, voltak azok közül, a gazdagok közül is, akik rosszul. De hát azok általában ugye a nagy váltásnál, amikor a forintosították a hitelt, ugye egy más árfolyamon még annó, azok ugye ők ki tudták fizetni, vagy felajánlották nekik, ők ki tudták fizetni egybe az összeget, mert ők nem azért vették fel a hitelt, mint mi csövesek, hogy végre legyen, sajátunkba tudjunk nevelni.
2: Azért mondom, nem kell megszakadjon a szívünk senkinek ugye a rózsadombi lakása miatt, csak hogy szerintem ez jól mutatja, hogy azok az emberek, akik közel voltak a tűzhöz, is beleugrottak ilyen hitelekbe, és ők sem kaptak ebben egyébként hitelfelvevőként, tehát fogyasztóként támogatást, akkor el lehet képzelni, hogy mit kapott az, aki a falusi kádárkockára vette föl, vagy a vályokháza felújítására, vagy egy autóra, hogy dolgozni tudjon, és semmilyen érdekérvényesítő képessége nem volt a bankjával szemben.
3: Igen, és a másik fele az, hogy ezt már nagyon jól tudták ők akkor, amikor felvetették az emberrel, akkor is nagyon jól tudták, már pedig azért, mert az én 10 milliós hitelemre nem volt elég, mondjuk itt a OTP-ről beszélve, nem volt elég neki a 16 millióra értékelt ház, amit akkor vettem. Nem volt elég, be kellett vonni egy másik ingatlant, egy szülői ingatlant, Tehát ő nem fogadta el a 16 milliós fedezetet a 10 millió forintra.
2: Érdekes.
3: Tehát ő bevonatta még a szülő egyik szülői házat, uh-huh. és hát azt adták el először, ami egy vidéki házikó, összkomfortos 100 négyzetméteres házikó, amit eladtak 21-ben adták el, eladták 1 millió 200 ezer forintért.
2: Az elképesztő.
3: Tehát kiátszották valakinek. Holott, amikor felvettük a hiteleket, akkor mi házunk is 16 millióra értékelték, 2 millióra adták el, akkor, amikor háromszor annyit ért már minden egyes ingatlan. 2 millióért eladták. Ezt a másikat 2 millióra értékelték, 1 millió 2-ért eladták, amikor szintén ugye az ingatlan ára 2005-től 2022-ig torony magasan, ugye, meg se álltak sehol.
2: Persze.
3: És lehet csak az, hogy Máriában én nem is nagyon bízok, hogy visszakapjuk esetleg az ingatlanunkat, vagy valami kártérítés miatt, hogy ugyan már. Ugye,
2: hát mondom, azért ne keseredjen el végletesen, mert hogy ennek az alaposabb törvényi rendezése, ez most következik, úgyhogy azért ezt érdemes megvárni. Hogy
3: igen,
2: ebből
3: meg
2: is sül
3: ki. Jöttek ezek a szókróla, tudja, kicsit föllélegzett a család, hogy hú, nem megy el havi 100 ezer forint a semmibe mostantól, akkor egy darabig legalább, ameddig nem rendeződik, tudja, úgy fellélegeztünk, hogy
2: persze.
3: Hú, de jó lesz, 100 ezer forinttal több marad a kasztá, az amúgy is karcsú kasztába, tehát nem milliókat keres a feleségem se, mert egészségügybe dolgozik, asszisztensként, tehát meg orvosként, tehát hát nem milliókat keres ő se, úgy aránylag, ahogy az
2: átlag. Hát de egyébként, ha milliókat keresné, is tisztességtelen lenne vele szemben, de így aztán még jobban hibázik a dolog.
3: Igen. És Tibor, gyereket nevelünk, tehát nem persze. is csak magunknak kellene mellette.
2: Igen.
3: Bár most már az egyik kiszálló félbe van.
2: Nagy hát jó, de gondolom az ember szívesen kistafírozná a gyerekét, hogyha megtehetné.
3: Hát, igen.
2: Hát ha Lázár János kistafírozhatta a gyerekeit, akkor talán magának is járhatna, hogy ne vigyék el a feje felül a szülei házat.
3: Ez az egyet sajnálom tőlük, ettől a Lázártól is, ettől a Lőrinctől is, meg mindegyiktől, tudja, hogy én a gyerekeimet sajnos ugyanúgy egyszoros gatyával elnézést, hogy így beszélek.
2: Engedem
3: neki a világnak, mint ahogy én is neki indultam, tehát nem tudok nekik adni semmit. Nem. A szereteten kívül, amit kapok vissza is, és csak ez miatt sajnálom tőlük azt a rohadt pénzt, mert nem nekem kellene, én már nem érdekel engem semmi ilyen téren, hanem hogy őket, nem tudom, kicsit. Na, mindegy.
2: Ez szerintem fontos, itt tényleg generációk lettek megkárosítva, és az számomra egy ilyen egészen faramúci helyzet volt, hogy a gyerekekre, mindig a gyerekek védelmére hivatkozva jöttek egyre másra olyan intézkedések, meg ennek az árnyékában, amik igazából ezeknek a generációknak ellehetetlenítették az életét. És most gondolok arra is, tehát a konkrét jogfosztásokra is, meg arra is, hogy összeomlott körülöttük az állam. Az én gyerekeim úgy nőttek föl, hogy folyamatosan tűnnek el körülük az emberek, mert hogy költöznek külföldre, emberek elveszítik a társadalmi státuszukat, eltűnnek az életükből, a pedagógus egyik napról a másikra elmegy az iskolából, tehát igazából egy ilyen folyamatos veszteség állapotában nőnek föl, és én ezt elképesztő bűnnek tartom, hogy ebbe kényszerítettek minket. Bocsánat, hát itt most kicsit én is érzelmes lettem, de talán az ember a saját gyerekeiről beszélhetünk.
3: Elvogtam magam. Hát most fáj az is, hogy a 20 éves a fiam ugye most végezte el a informatika iskolát, és nem tud elhelyezkedni. Nem tud elhelyezkedni.
2: Tibor, elnézést kérek, mert lejárt az időnk. Én azért bíztatom, nehéz a pályakezdés, el fog tudni helyezkedni az a gyerek, csak most még egy kis idő. Nagyon szurkolok, és kövesse az új szabályozásokat a devizahitel ügyében. Kis szünet után folytatjuk majd a fórum beszélgetéseket, Tibornak pedig nagyon köszönöm a hívást.
3: Köszönöm szépen, köszönöm, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Rákóczi úton mindkét irányban, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Sávlezárásra kell készülni ma este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utcánál, mert útburkolatot javítanak. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Péntekig a 11. kerületben a Rétköz utcában, a Kapterkő utcánál a forgalmi jelző őrös irányítás mellett időszakosan egy sávon váltkozva halad, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Folytatjuk a fórum beszélgetéseket. Itt van velem a vonalban István, akitől eleve elnézést kérek, hogy megvárakoztattam. Jó napot kívánok!
3: Kedves sokan felkészült, szóval történt semmi baj. Megvan a 16. feljelentés kiegészíteni sem. Normál kormánnyal szemben.
2: Azt hittem ellenem, szemben. Amiért ilyen sokáig várakoztattam.
3: Nem, semmi baj nincs. Délután szerettem volna telefonálni, de aztán tegnap úgy félfülre hallottam Magyar Péter miniszterelnök interjúját, beszélgetését önöknél az ATV-n. És na, felolvasom ezt azért, mert volt egy hölgy, utána tegnap előtt talán betelefet írtsanak le engem, mert én nem tudom, mit beszélek, bolond vagyok. Tehát feljelentés kiadtam tegnap előtt talán betelefet írtsanak le engem, mert én nem tudom, mit beszélek.

0: aláírás, átvettem kezd, június 9, ügyész úr, alezredes úr pecsét rajta. Ez a 16. És akkor kezdeném a tegnapi miniszterelnök úr fontos nekem, és úgy térnék vissza azt a kijelentését azzal kapcsolatban, hogy itt ugye azzal vádolják, hogy politikailag ő tisztogat.
1: Igen.
0: Kétharmaddal, és utána szeretnék visszamenni a Navracsics ügyre, ugye a Navracsics bűnszervezetben itt a versenyképes járásokban lett fejlentő és elkövette bűncselekményeket.
1: Igen.
0: És azért szeretnék, mert nekem segített épp a név, szóval az is bent van. Ugye volt egy ilyen cikk 25. október 18-án, úgy kezdődik, majd nézze el mindenki. Elhiszem, hogy fájda attól még sikeres program, csatornás választ kapott a baloldal, és a Népszavának idézik, van valami baj versenyképes járásokkal, megjegyzem nekem is, meg az egész országnak is, akkor mindjárt Népszavának így a üzenem a télén keresztül, odaadom neki a Népszavának, írja meg, hogy mi a baj, akkor most gyönyörű a történet. És meg egyébként úgy mindjárt akkor olvastam, hogy nagy baj van a Népszava.
1: Bocsánat, ez a Népszava cikk, amit ön idéz, ez a 2019-es?
0: Nem, ez 25. október 18-án 10 óra 19-kor. El kell dönteni, mi a probléma, reagált a támadásokra a politikus. A Népszavának van valami baj a versenyképes járás, mondta Navracsics Tibor, területfejlesztés miniszter legközelebbi oldalán feltöltő videójában.
1: Értem.
0: És itt majd lesz egy érdekes kijelentése. Aztán az is baj, hogy én aláírom az összes olyan projektjavaslatot, ami járásról fejlően változtatás nélkül. El kell dönteni, mi a probléma. Hát én eldöntöttem akkor, hiszen Fagyas József Soncsó polgármesterre szokás szerint megássa a sírját, Letési Bernadett, és hát a Somogy Mármegye főispány meg elsimítja, úgyhogy azért van, bűnszervezetbe elkövették itt. Illetve visszaelés, meg a többi járulékos bűncselekményeket, és akkor visszatérnék, amit említ, hogy kezdjük a miniszterelnökkel, hogy miért mentik föl, akinek azt mondta, hogy előre megüzente. Hát nyilvánvalóan nem azért tudja a jogot, mikor megnyerték a választást, ugye elképesen, és akkor kiállnak, mert nem tudja a törvényt, hogy ma mikor lesz jogos, a többi, szóval ilyen nevetséges. Tehát ugye tegnap elmondta, hogy most, ahogy én hallottam félfüllel, hogy akik még maradtak és nem értettek a szép szóból, azok mindenképpen el lesznek távolítani, ha csak valami szenzációs nem derül ki az ellenkezője a szándékával kapcsolatban. És ugye elmondta, hogy milyen jogi útja, és elmondta, a jogállamot vissza szeretné állítani, szóval azon vannak, ezt ígértek a választók, ez a jogos elvárás. És elmondta, ha jól emlékszem, de nem hallottam még, mert még akkor vacsoráztam, vagyis ebédeltem, vacsoráztam egybe. És ugye elmondta a jogi útját, amikor eltávolítja valakit, menjen szépen a bírós, ide-oda, stb. Na, most akkor én is elvárom, akik maradtak, meg kiállnak Súlyog Tamásért, meg stb. Politikailag Fidesz ezt mondja, el fogja távolítani, én gondolom, ön is elvárja, menjenek el, akkor elmondta, milyen jogi útja, és jelentsék fel Magyar Péter miniszterelnököt, mert őt politikailag eltávolították, ugye? Most ebből ez következik. Ezt mondták, hogy politikailag tisztogat. Na, akkor most a darálógép már benne vannak, akik maradtak. Tehát én most én is felszólítok mindenkit, aki ezután elvesz, már is elvesz, menjen el szépen a bíróság első. És tegyen egy ilyen feljelentést, feljelentem Magyar Péter miniszterelnököt, rengen politikailag kérem eltávolítottak idő előtt, mint ami kinevezésem van. Ugye azt mindenki tudja.
1: Ugye ezek még nem történtek meg, illetve nagyon kevés csere történt.
0: Mondom előre, hogy akkor én várom ezt, mert ugye vége az lesz, hogy el lesznek távolítva. Én mondom most akkor az álláspontot, mert ő politikailag azt mondja, hogy nem mond le, stb. Oké, minden rendben az ő munkájában. Tehát én elvi után mondom előre, akkor el kell menni, most szépen elmondta a miniszterelnök úr, hogy mi a jogi jelentségköt föl. Nyilvánvaló, ezt mindenki tudja, Magyar Péter miniszter nem hasra mondta, akkor kijelenti jogállamot, hogy én csak eltávolítom valakit, és mert ő lesz az alperes, beidézik a bíróságra, ha elmegy valaki, tehát elvi úton beszélünk. Hát nyilvánvaló, felperes ez ennyit mond, kérem, politika, ő, és oda fogja tenni a miniszterelnök, kérem, ezért. Csak valószínű, ha lesz egy ilyen út, hogy valaki választ az utat, előre mondom, elvi úton, akkor oda lesz rakva, utána azt is mondja, jó, akkor most büntető felmentés, ezért, mert én hagytam önnek, szépen elmenjen, és nem értett a szóba. Ennyi megjegyzés, mert most én várni fogom.
1: Na bocsánat, szerintem itt azért van egy jelentős különbség a közjogi méltóságok kinevezése és a politikai tisztségek meg hatóságok képviselői között.
0: De mindenhol.

0: mindenhol azért, hát azért mondta, gondolom tegnap, és még hallottam azt is, hogy még egyszer fog beszélni Súlyog Tamással, ha jó értettem. Azért itt a Matolcsi körrel kötött szerződés, azért én úgy gondolom, azért azt nem lehetett volna megkötni, mikor már ugye büntetőügy volt, vagy feljelentés valami, ott egyáltalán azért totálisan el kellett volna határolódni ott a most Súlyog Tamásnak, ott nem kötünk szerződést. Én úgy gondolom, ez lehetetlen lett volna. Ez ilyen megjegyzés.
1: Jó, hát ugye Súlyog Tamás a saját szerepét a NER-ben a minimumára redukálta, tehát elmondása szerint neki semmi dolga nem volt azon kívül, hogy autogramokat osztogasson jogszabályokra, és most hirtelen revideálja a dolgot.
0: Ennyi bevezető, és akkor vissza szeretnék ugrani a mai napra, és a Navracsis Tiborra. Ugye, mert a Magyar Államkincstárnak az elnök úr, én úgy tudom, hogy ma felhívtam a Magyar Államkincstárt, ezzel kapcsolatban a Navracsis ügy miatt, ugye annyi megtettem akkor a feljelentést, felolvasom, futaltam arra, csak az is ilyen hirtelen volt, egy hír kapcsán telefonáltam múlt héten csütörtökön, azt hiszem akkor mondtam, hogy indult a Matolcs, vagy a Navracsics féle ügy. Ugye Somorcsicsó önkormányzata 2025. május 28-án közös házban tartott egy ülést, jelenlévők 5 hangú teljes önkormányzat, 116 főre, polgármester 4 képviselő, hogy komoly körjegyzőségben, 8. pont, pontosan idézem, akkor nem tudom, előterjesztés, Somorcsicsó község önkormányzata 2021 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátása vége, ez így volt a 8 napirendi pont. Igen. Hát én kiforgattam, a jó gondolataim szoktak lenni ezekkel kapcsolatban, amire nézek, mindig bűncselekmény, aljas a vége. De jó, még nem jött ki a Jézusi keresztény úton, sehol se Fidesznek. Na, 8. pont, előterjesztés, amit mondtam, utána, vastagom, most jön a lényeg. Nagyos József polgármester, 2. pont, szeretnék elmondani, a versenyképes járás program keretein. 4 konzulciumban nyertek el pályázatot, melynek a következők. Május 28. Bezence Nagykőség önkormányzat.
1: De arra ugye muszáj közbevágjak, mert hogy az, hogy felolvassa itt a feljelentés részleteit, értem, hogy ez miért van, értem, hogy ebben nagyon sok munka van, de ez ebben a formában nem igazán befogadható. Szóval beszéljünk inkább arról, hogy miről szól ez a feljelentés, és ön mire számít.
0: Jó, tehát annyi ugye ebből van. Tehát előre bejelentett a pályázatot, május 28-án a főispánék, nagyvonalak mondom, leírták később, hogy ez a pályázat úgy nézett volna ki, hogy június 10-ig kellett volna, és azért akartam itt vastagon, amit most kiemelek, egy mondatot azért elmondok, mert ez benne van. Ez 4 konzulció, 4 falunak itt fel van. Bezence, Pogány Szentpéter, Porog, Somogyudvarhely, fő konzulciumosok, Somocsicsó nincs is, mert Somocsicsó szavazta meg akkor, a 4 pályázatok ilyenek: Zöldtelep, Hatékony Karm, Urnafal térség, Közmezszívő intéz a Ferenc Korszai, Porog, Napelemes. Az a lényeg, ennek a megvalósítás helyszíne Somogyi Kustúca, ez a polgármesternek, a polgársivatal épület, az önkormányzat. Itt vannak a közel 40 millió. És egy mondatot kiemelnék, ami nagyon fontos. Mindegyik KT határozatban benne van, hogy Urnafal térség szemlélet című fejlesztés igényt a Magyar Államkincstár részére támogatás igényként benyújtja. Tehát ezek a lények, ezek itt szépen le vannak írva, 4 KT határozat, és előre megnyerték. Ugye akkor érti a lényeget, és akkor főispánik leírják, hogy már június 10-én utalnak kétszer Navracsis is, hogy ugyan került volna, és leírják, a MÁK-nak kellett volna, MÁK adja a törvény szerint.
1: Államkincstár.
0: De hát a Magyar Államkincstár, igen, így rövidettem, hát az már rá volt zsírozva, ebből van a bűnszervezet, és akkor most felhívtam a Magyar Államkincstárra a tegnap miniszterelnök úrnak, mert ugye én úgy emlékeztem, Magyar Államkincstárnak az elnökét nem mentette fel, vagy nem mondta azt, megírtam én az elnök úrnak.
1: Szerintem még nem, igen.
0: Most úgy nem mondta azt, hogy te azonnal. Az a lényeg, hogy ugye ezt feljelentettem Navracsis Tibor, először a polgárrészen NAV-nál áttették a törvényes felügyelő osztályhoz, a NAV-tól a jogi osztály vezetője leírta, hogy átteszi a törvényes felügyelő osztályhoz, oda tartozik, és a Magyar Államkincstárhoz. Na most jön a lényeg.
1: Ugye? Muszáj megkérnem, hogy sűrítsem, mert tényleg annyi részlet van, hogy befogadhatatlan. Értem, hogy nagyon sok munkája van benne, és ez nehéz, de hogy valahogy az összefoglalásra koncentráljunk, mert különben feltételezem, hogyha én nekem is nehéz érteni, akkor a nézőknek se lesz olyan rettentő könnyű.
0: Mennyi idő van szerkesztő asszony a műsorban?
1: Hát 3 percünk van még.
0: Hú, ez nem sok.
1: De nem annyira az idő számít, hanem hogy nem érti meg az ember, hogyha túl sokat mondanak neki. Szóval, hogy ön úgy találta, és ezért tett feljelentést, ugye, hogy úgy látja, hogy ezek levajazott támogatások voltak.
0: Igen, ez a lényeg, egyértelmű. Előre bejelentette, hogy még a Máknak, még június valamikor kellett lefutni, Navracsics már döntött, ezért van itt. Budapestről így adták egyébként nagyon-nagyon az ügyész úr. A beadvány már eladottak tartalmilag a BTK 3-szer paragraf pontjában ütköző hivatal vissza is büntette, mi az feljelentés értékelhetők. Ennyit kiemelek. És ugye a Magyar Államkincstár kiadta a jogi szervezeté, oda is oda tartozik meg a törvényes felügyelet össze Kaposvár. Ugye a Magyar Államkincstár még decemberben nem válaszolt, de már itt lehetett látni azt, hogy miről szól, tehát alatta itt el volt döntve, büntetők mennek, és akkor hívtam Kaposváron a osztályvezető asszony, hogy válaszolt a Kaposvár, nekem én nem kaptam választ, nem, kérdeztem, milyen jellegű levelet írjak, bár látható itt miről van szó, aztán írjak egy nyugodt levelet, ma különösen nem cifrázzam, úgyhogy itt a bűncselekmény kapcsolatban nagyon levelet küldött vissza a Magyar Államkincstár. Az a lényeg, hogy a NAP-nak a beadványát augusztusban, és amit én most decemberben, amire most hivatkozok, azt ők szépen átküldték Navracsics Tibor minisztériumban, Navracsics Tibornak, és hallgatnak. Azóta se szólnak, és ugye ismételte megkérdezem, mert csütörtöki nap kapcsán, mikor betelefon, Navracsics, vagy már, hogy Navracsics, Gulyás Gergely frakció, vagy hazugságban van országvilág előtt, ugyanis bejelentette, hogy remélem, hogy nem derül neki, nem tudom idézni pontosan, a miniszterekről büntények, vagy akármi ilyen ügyek, és ugye én akkor március 22-20, éjjel az összes parlamenti képviselőm Fidesz-KDNP-nek átküldtem a január 19 meg a 21. feljelentésemet Kaposváron büntető Orbán Viktor amit én most 21-én hivatali vissza és hazárulás és január 19-dik Orbán Viktor rogálmant és dr. Hatal ellentett feljelentésemet, tehát hogy jelenthette ő azt ki, hogy jelentett ki, reméli, hogy nem derül neki, mikor megkapták. De tovább megyek, nem válaszoltak akkor sem.
1: István, egy pillanat, ne menjen még tovább, mert ez most már nagyon sok volt, szóval egy kicsit foglaljuk össze, mert hogy lejár az időnk. Itt tulajdonképpen ugye arról...
0: Én kérdéseket szeretnék feltenni Orbán Viktornak, meg a Fidesznek, mert totálisan ég rájuk az ügy, totálisan. És,
1: hagyj reagáljak röviden, jó? Csak hogy értelmezzük ezt a dolgot, ez egy óriási adathalmaz, és ezt nagyon fontosnak tartom a többi néző számára, és én nagyon szívesen végighallgatom önöket, de nyilván azt szeretnék, hogy ne csak én figyeljek önökre, hanem a nézők is, ehhez valamennyire sűríteni, meg válogatni kell, mert ha az ember eldarál információkat, abban nagyon keveset értenek a többiek. Ön hosszú ideje követi, adatolja, ezeket az ügyeket, ezeknek a támogatásoknak
0: hát
1: az ügyét.
0: Én csinálom, én konkrétan itt már 50 körül van. Most,
1: most ez az egy mondatot, hogy mondjam végig, jó, mert na, mégiscsak jó, ez jó. Egy beszélgetés kéne legyen. Feljelentést tett ebben az ügyben, ezzel több kiegészítés van, és ön arról beszél most, hogy ezt az előző kormány tagjai több tételben megkapták, ön ezt beadta a megfelelő hatóságokhoz.
0: Igen.
1: Tehát két fontos tétele van ennek a dolognak, vagy két állítást kell ezzel megfogalmazni. Egyrészt az az elszámoltatás, amit a Tisza kormány ígért, az ezekre a fajta támogatásokra ki kell terjedjen. Nekem az a benyomásom, hogy erre nekik van szándékuk, lássuk meg, hogy lesz a képességük. A másik, hogy igenis van politikai felelőssége a Fideszben azoknak is, akik esetleg nem lopták személyesen szét magukat. Ezek a dolgok, hogyha az ő felügyeletük alatt történtek, akkor az ő felelősségük. István, lejárt az időnk, nagyon köszönöm a hívást, most elbúcsúzom öntől, és jó. Aztán a fórum beszélgetést folytatódik majd a déli híradó után. Maradjanak velünk!

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlap. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a Fórum. Itt a délelőtti témáinkat még egy kicsit nyúzzuk. Magyar Péter arról beszélt tegnap itt az ATV-ben, az Egyenes Beszédben, hogy még egyszer le fog ülni Súlyag Tamással az ő esetleges lemondatásáról egyeztetni, még mielőtt törvényi úton eltávolítanák az államfőt, hogy rendezik a devizahiteles pereket, ennek első lépéseként, átmeneti megoldásként felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, nem a törlesztéseket, butaságot mondtam korábban, a végrehajtásokat, illetve felállítják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Bizottságot. Gesztus értékű az, hogy mindezt egyszerre teszik a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolásával. Ezek egyébként Rónai Egon tegnapi Magyar Péter interjújának meghatározó témái, ajánlom a figyelmükbe, kiváló beszélgetés volt, és most kivételesen jól hallgatható beszélgetés is volt, amit nem lehet minden hasonlóról elmondani. Várom a hívásaikat, és itt van már velem a vonalban Emil. Üdvözlöm! Emil, hall engem? Halló?
3: Igen.
2: Na, most már én is hallom Önt. Jó napot kívánok!
3: Köszönöm szépen, csokolom a kezét. Örülök, hogy ilyen okos és művelt hölgy került az ATV-nek tulajdonába végül is.
2: Nagyon köszönöm, örülök, hogy ilyen szépen sikerült megtévesztenem Önt.
3: Na, ennek a három témának, amit föl van írva, nagyon örülök, mert ezt már minden magyar várta, és ezt majd biztos még erről fognak szólni, tehát én szeretnék gyors lenni, hogy másnak is gyorsan elmondom, és a végén Ön majd, mit tudom, egy perces hozzászólás majd. Na, akkor mondom, jó?
2: Figyelek.
3: Na, ez a Bayer Show, ez a hírtévén, én néha bezavarom, ezek közben, amikor ez a bajos elkezdődik, ide valami orvos kell majd hívni, mert ez az őszhajú...
2: Hát, vagy papot.
3: Igen, az őszhajú úr, ez egyszer szívinfarktust fog kapni.
2: Gajdi Csottóra gondol?
3: Igen, így van.
2: Minimum egy aspirint ajánlanék neki, én is most vettem be egyet, mert megfájdult a fejemettől az időjárástól. Vigyázzon magára, Gajdi Csottó, ezt üzenem innen is.
3: Igen.
2: Mármint, hogy az egészségére, nem fenyegetésként.
3: De ez beteg, és nem tudom, hogy majd a miniszterelnökünk, hogy mikor fogja kihúzni a dugót ebből a csatornából, mert ezt már mindenki várja, mert ezek még mindig népek.
2: Önreálisnak tartaná, vagy jónak tartaná, hogyha a kormány közvetlenül beavatkozna a Hír TV programjába?
3: Nem a kormánynak kéne, hanem erről kéne egy friss szavazást érni, hogy ezeket fönnek kéne tartani, ezeket a gerjesztően, ezek ugyanúgy beszélnek, mint a választás előtt.
2: Nekem inkább az a problémám, hogy ha lenne értelmes médiaszabályozás, és azt be is tartatnák, akkor egy csomó mindenért, amit például Bayer Zsolt és Gajdi Otto munkásságában megfigyelhettünk, itt ugye a híres mondatok, hogy a taknyán és a vérén kéne kihúzni a diák tüntetőket helyekről és hasonlók, ezekért mondjuk minimum súlyos büntetések járnának, és nem azért, mert nekem nem tetszik, hanem azért, mert ez például uszítás, meg erőszakra felhívás.
3: Igen,
2: és ezt úgy mondom, hogy én is egy dühös kis ember vagyok, hasonlóképpen Gajdi Csottóhoz, más értékválasztásokkal.
3: De ezek már, ennél már kisebb emberek nem lesznek, és nem is lesznek nagyobbak. Csak én azért szeretnék, mert ezeket én mind ismerem, mert 30 évig olyan helyen voltam biztonsági őr, el is mondtam, 15 évig a főiskolán voltam, az állami, a Villányi úton.
2: De államigazgatási főiskola.
3: Így igaz, oda sok színész, nagyon sok híres ember jár. barátom volt a Nógrádi Györgytől kezdve, tehát nagyon hordul, amikor jött, megfogta a vállamot, és hát ezeket nem lehet elfelejteni. Na.
2: Elhiszem.
3: Igen.
2: És ki volt önnel a legkedvesebb vagy udvariasabb?
3: Már hol?
2: Hát itt ebben a minőségében, ezen a munkahelyen. Azt mondja, hogy jött oda egy csomó híres, igen, neves ember, emlékszik valakire?
3: Igen. Na most akkor mondom, ez a hordul, amikor jött, nem jött, uh-huh, nagy vezetéssel, két kocsi elő, hátul, és kiszállt a kocsiból, akkor meg lehetett dohányozni rá, és ott álltunk, mert már ismert nem egyszer, nem kétszer, és megfogta a vállamot, és van 10 méteren keresztül, azt mondta, hogy hogy érzem itt magamot. Ennél, de mondhatnám a Gyurcsány Ferencet, mindenkit, akit, és a legnagyobb, még aláírásom is volt, amikor ott forgatták a filmet, az amerikai, ez a nagy rendező, nem tudom a nevét már, ez a nagyon nagy zsidó, még akkor zsidó ellenesek voltak, és nagyon védték őt. Ez a filmrendező, és attól szerettem egy ajánlást, és hát ezt ezek voltak
2: tudom,
3: a
2: kicsoda.
3: Legnagyobb. De sok minden volt, én nagyon szerettem ott lenni, mert tényleg jó volt minden. És hát jó volt, eltelt, azt nem mondom, hogy hogy telt el, majd a végén, ha véletlenül lesz még idő, akkor elmondom. Na, ez a tegnapi beszéd a Róna Jegon úrral, ja, ez egy Magyar Péternek, hát ez egy korrekt beszéd volt.
2: Ez most sokkal, nagyon más stílusban, igen, vagy hangulatban telt ez az interjú, mint a választás előtt.
3: Hogy megtanult a hálának, a jó Istennek, hogy nem tudnak ma azon fogást keresni, hogy beleszólt, nyugodt volt, tehát élvezet volt nézni. Tehát nyugodt, és tudja azt, hogy ennek van értelme.
2: Hát reméljük, hogy a korábbi konfliktusok inkább üzemi feszültségből adottak. Én azt értem, hogy egy kampány idején, amik az embert folyton támadják, miért feszült, azért ott voltak szerintem minimum stílus problémák, de én nagy örömmel látom ezt a pozitív változást.
3: Nyugodt, így van.
2: És egyébként simán lehet, hogy egyszerűen tényleg arra volt szüksége neki is, meg a Tiszából sokaknak, hogy érezzék, hogy vége annak a fajta személyes kitettségnek, támadásnak, bántásnak. Most tényleg, igen, munka van.
3: Egyre jobb lesz, egyre nyugodtabb lesz, és megmutatja
2: meg
3: az egész országot, az egész parlamentet. Tehát azt akarom, hogy ennek a frakciónak, ami itt van, a Fidesznek a frakciója, nem tudna fogást.
2: De ahogy ön szerint meg fog nyugodni a Fidesz attól, hogy nem talál fogást?
3: A Fidesznek már nem kell megnyugodni.
2: Jó, csak azt mondta, hogy meg fogja nyugtatni az egész parlamentet, hát ők még ott vannak, én nem azt látom, hogy nyugodtabbak lennének. Inkább azt látom, hogy kétségbe esetten keresik, hogy mihez kezdjenek magukkal.
3: Na, mindjárt mondom ezt, hogy amikor az ATV így rámegy a frakcióra, amikor beszél, meg vannak, tehát egymásra néznek, és nem tudnak mit, tehát nem tudnak mi, tehát olyan, az arcukról olyan fájdalom jön le, olyan fél is, hogy ez, na, igen.
2: Hát ez nagyon érdekes, hadd idézzem ide, délelőtt már emlegettem, de szerintem ez egy nagyon fontos anyag. Direkt 36 nagy háttéranyaga, a Telexen is olvasható, meg nyilván a Direkt 36 oldalán. Az a címe, hogy magunkat vertük át, mutassuk meg újra a cikk oldalt, kérem. És ebben is arról írnak a Direkt 36 tényfeltárói, illetve elmondják egy podcast beszélgetésben, hogyha valaki inkább azt szeretné elfogyasztani, Szabó András és Galavics Patrik, hogy van egy nagyfokú tanácstalanság a Fideszben azzal kapcsolatban, hogy mit kellene reagálni, és hogy volt az ő állításuk, a forrásaik szerint egy közvetlenül a választás után, talán két nappal, három nappal egyfajta helyzetértékelő találkozó, ahol a cikk szerint Ferenc Orsolya például arról beszélt, hogy ez az új országgyűlés most egy parlamenti pokol lesz azoknak a képviselőknek, akik oda beülnek, mert őket fogják számon kérni mindenért, ami a korábbi években történik, és hogy Ferenc Orsolya szerint, egyébként ezt ugye nyilvánosságban is elmondta aztán más fórumokon, szerinte azoknak az embereknek kellene beülni a Fidesz részéről a parlamentbe, akik tényleg fedhetetlenek, akiknek semmilyen vaj nincs a fején, hogy a Fidesz meg tudjon újulni, amire a cikk állítása szerint kapott egy csúnya nagy fejmosást, többek között például Szent Királyi Alexandráról, aki kifejtette,
4: hogy ő nagyon szívesen beül ebbe a parlamenti pokolba, hát nyilván más háttérrel ül be ebbe a parlamenti pokolba, mint Ferenc Orsolya.
3: Ez a hölgyről én nekem minden eszembe jut, csak most nem akarom megsérteni. Na mindegy.
4: Szerintem hagyjuk is. nagyon hamar elindulnak lefelé ebben az örvényben.
3: Igen,
4: Szent Király Alexandra munkássága csodálatos gyöngyszemeket termelt.
3: Ezeknek, akik ott ülnek, a 90%, 95%, ezeknek mind vaj van a fejük fölött. És nem tudom, hogy mennyire halogatnak engem, vagy hogy van. Én a Magyar Pétert nagyon tisztelem, és nagyon trukkoltam neki. Nagyon, mert tényleg egy olyan ember, aki becsületes. Tudja, mikor tudja a koronát a fejére tenni? Hogy miniszterelnök?
4: Ó, koronát. Erre nem számítottam.
3: Én elmondom.
4: No.
3: Csak én gondoltam, nagyon sokat gondolkodtam, hogyha, mert ez, akit mondok, ez az illető, ez nagyon megbontotta a NERT.
4: Igen.
3: Aki ez a NERT, a NERT-nek a lebontásában nagyon sokat tett. Ez pedig a Hatházi.
4: Igen, Hatházi.
3: Ezért nem tudnának fogást találni, mert ő is fideszes volt. Ne egy okos ember, egy aki tényleg nem most...
4: Sokan panaszolják egyébként, hogy sajnálják, hogy Hatházi Ákos politikai pályafutásait megáll.
3: Ezt akarom mondani, hogy ez a Hatházi, én nekem semmi közöm hozzá, mert tényleg ez a Magyar Péternek ők és a frakción meg vagy itt. De ha akárkit tesz oda, biztos, hogy fogást lenne, de ezen az emberek nem tudnak, és ha egy kis, nem tudom én, föl akarja tenni, úgy mondom, még egyszer a koronát, akkor erre az emberre gondoljon, vagy gondoljanak, vagy gondolják át.
4: Lehet, hogy egy ilyen nemzeti vagyon visszaszerzési anyám tyúkjában például szerepe lehetne? Mert hogy nagyon sok ilyen korrupciós ügyet feltárt.
3: Igen, csak ő, ha erre a posztra tenné vétlenül, ha erre kerülne, tehát jobban ki tudna bontakozni ebbe a szerepbe, a köztársaság elnökbe. Ebbe is és abba is. Tehát ami hozzá menne, ezt ő fölülbírálná.
4: Én nem szeretném, hogyha Hatházi Ákos köztársasági elnök legyen, mert én szeretnék igen? köztársasági elnök lenni, mert fáradt vagyok.
3: Igen, értem.
4: És úgy érzem, hogy a köztársasági elnöki pozícióban ki tudnám pihenni magamat. Igen, még szülnék egy-két gyereket, lenne ott személyzetem, aki pelenkázzon helyettem. Nem tartaná jó ötletnek?
3: De mondjuk ebbe is igaza van, hogy ebbe a, amit először mondt határozóan, oda is illene, mert tényleg segítene.
4: Ugye nem egy egyszerű konstrukció, adhattak volna neki egyszerűbb nevet, szerintem Nemzeti Vagyonbizottságként fogjuk ezt emlegetni, de az a teljes neve, hogy Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Bizottság, rendkívül jogász név.
3: És nagyon sajnálom, hogy ő nem került be ebbe, de még ezen biztos Magyar Péter is már gondolkodott.
4: Lássuk meg.
3: Igen, még egy, ez a Hír TV-ben, nem tudom, és nem is tesz, nem is akarom tudni, hogy ezek az újságírók és nem tudom más emberek miért mennek be, már a baloldaliak, hogy mennyi pénzt kapnak, nem tudom, nem is akarom tudni, hogy ez a Boglárka, ahogy beszél velük, ez a...
4: Akkor itt hagyj, állítsam meg, mert erre speciál tudok válaszolni. Időnként én is bemegyek a komment című műsorba Futó Boglárkához. Pontosan 0 forint a díjazás. Tehát nincsen, legalábbis én nem kaptam ott semmilyen honoráriumot, és az összes többiek nevében nem tudok válaszolni, de azt el tudom mondani, hogy én miért megyek be időnként, nagy ritkán a Hír TV-be. Azért, mert azt gondolom, hogy egy újságírónak, hogyha információk birtokában van, ha mondani valója van, ha perspektívát szeretne nyújtani, akkor időnként olyan közönséghez is kell beszélnie, aki nem fog vele automatikusan szimpatizálni. Ezt tekinthetjük egyfajta közszolgálati penzumnak, hiszen közszolgálat ebben a formában most éppen évek óta nincsen Magyarországon, és És így olyan emberekhez lehet beszélni, akik amúgy ilyen nézőponttal nem találkoznának. Most, bocsánat, Emil, most lejárt ebben a részben az időnk, de majd nem sokára folytatjuk egy rövid szünet után. Maradjanak velünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Sávlezárásra kell készülni ma este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utcánál, mert útburkolatot javítanak. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Péntekig a 11. kerületben a Rétköz utcában a Kaptárkő utcánál a forgalmi jelző őrös irányítás mellett időszakosan egy sávon váltkozva halad, mert javítják a burkolatot. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Lezárták a középső sávot. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Visszatértünk, és ahogy ígértem, folytatjuk még Emillel a beszélgetést. Közben itt a kollégáim figyelmébe ajánlottam, hogy Rejtő Jenőt kellene talán az iskolásokkal olvastatni Jókai Mór helyett, vagy legalábbis néhány kötelező olvasmány helyébe behelyettesíteni, esetleg osszák meg velem, hogy mi a kedvenc Rejtő regényük, vagy a kedvenc Jókai. Emil, hol tartottunk?
3: Hát enni a boglárkánál, no, de most ezen túlítünk.
2: Hír TV-ről beszélgettünk.
3: Így van, így igaz. Hát én nagyon drukkolok, hogy ha vigye végig ez a Magyar Péter kormány ezt a rendszerbe belefogott nehéz dolga lesz, nehéz, de megfogja. És még egy, állandóan mondják a családi dolgot, a hír, tehát mindig hozzák, hogy így a feleségem Magyar Péternek úgy, hogy bánt vele, azt nem mondják el soha, hogy
2: igen?
3: A hajdani miniszterelnöknek a felesége miért volt egyszer az a kék ütés az arcán?
2: Itt most azért kell megállítsam, Emil, mert hogy itt mind a két esetben, és itt érdekes módon ugye viszonylag kiegyenlített a pálya, mind a két esetben olyan dolgokról beszélgetünk, amikre érdemi információink, bizonyítékaink nincsenek, csak pletykedben olyan dolgokról beszélgetünk, amikre érdemi

0: ahogy egy egyszerű hiszti.
1: Igen.
0: Tehát nem tudjuk igazságosan megítélni ezeket az eseteket. Én is hallottam a pletykákat Orbán Viktorról, nagyon sokan hallották a pletykákat, de nincsen erről információnk. Inkább azt gondolom, hogy egy olyan ország megteremtésére kellene törekedjünk, ahol az ilyen ügyeket komolyan veszik, és ahol az ilyen ügyekben érdemi segítséget kapnak azok, akik erőszakot szenvednek el, és ahol egy csomó ember azt érzi, hogy ez soha nem engedheti meg magának, úgyhogy egy sor ügy meg sem történik.
1: Ez, csak ez azért merem így kijelenteni, mert ez Gödöllőn.
0: Tudom, és nagyon sok helyről származik ez. Én ezt most engedelmével le fogom keverni, mert hogy nem tudjuk igazságosan megbeszélni az ügyet, de abban szerintem önnek igaza van, hogy feltűnő, amikor olyan emberek panaszolják a családon belül erőszakot, akiknek a vakkomondor például nem szúrta a szemét. Maradjunk a vakkomondornál, az egy bizonyított, letárgyalt ügy. Tehát ugyanannak a Fidesznek nem szúrta úgy a szemét a feleségét, alaposan megrendező polgármester ügye, aki egyébként ugye egy pénzbüntetéssel megúszta ezt az egész hacacárét, ami a szimbólumává vált annak, hogy mennyire nem törődött az előző kormány a családon belüli erőszak, a párkapcsolati erőszak ügyével.
1: Csak ezt én azért mondtam, még egyszer elmondom, hogy tehát én egy nagyon jó barátom már elhúnyt, a Gödöllőnek a leggazdagabb emberre volt, és azokkal jóban volt, ahol ez volt, és azért, mert nekem másnap már mondta, hogy hallottad, de mondom nem. És csak ez volt eszembe, de
0: elhiszem, de attól még felelősen, tehát érdemben nem tudunk erről ennél többet mondani.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, és legyen...
0: Én meg köszönöm szépen a hívást, Emil.
1: Jó, legyen munkája, és vigyázzanak magukra. Csókolom.
0: Köszönöm önnek is, a legjobbakat kívánom, és itt van velem a vonalban János, jó napot kívánok!
2: Kezdcsókolom.
0: Jó napot
2: János
0: kívánok.
2: Vagyok Bölcskéről. Hát mi még nem sikerült, hogy találkozzunk, még nem beszéltünk egymással. Miután, hát ugye én már több mint fél, háromnegyed éve B-listán vagyok az ATV-nél.
0: Igen.
2: Mert nem szoktunk egyet érteni se a Somos Andrással, se a Ferivel. De hát ez az én véleményem, az az ő véleményük, úgyhogy egy pillanatra csak visszaszeretnék erre a jó ember által megemlített dologra szólni. Igenis, pontosan tudjuk, miután az orvosi berkekben igen jó információkkal rendelkezek, hogy mindig is Kecskeméten rakták össze Léva Janikónak, Orbán összeverte.
0: Tényleg muszáj lesz lekeverjem, ezt nyilván ön is érti, hogy én itt újságíróként értesülések fölött nem prezidálhatok úgy, hogy így, hát igen, hallottuk, mert ez olyasmi, amit mindenki csak hallott, és ezek súlyos, nagytétű állítások, amiket csak akkor tehet az ember minden további nélkül, hogyha érdemben bizonyítani tudja.
2: Én nem akarok én ezen most se rugózni, se vitatkozni, mert rendben. Mi tudjuk, hogy így van. Önök nem tudják, ez ennyi.
0: Hát mi azt tudjuk, hogy milyen feltételek mellett lehet ilyesmit állítani, de szerintem ezzel most nem szükséges nekünk összeveszünk.
2: Ne rugózzunk rajta. A Magyar Péter, amit elmondott az ATV-ben, maximálisan egyetértek vele. Egy az egybe. Tehát ahhoz nem akarok én sokat hozzászólni, viszont van itt ez, hogy rendezik a devizahiteles pereket.
0: Ezzel igen, hát most első körben ideiglenes megoldásként leállítják a végrehajtásokat.
2: Az rendben van. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni,
0: igen?
2: Hogy azokat, a jogászokat, beleértve bírót, ügyészt, ügyvédet, akik ebbe a bűn szövetkezetbe részt vettek, akik kirabolták a magyar embereket, azokat mikor fogják elszámoltatni? Azokat az embereket, akik megfogalmazták a különböző szerződéseket úgy, hogy nehogy véletlenül az egyszerű magyar ember, még nemhogy 8 általánossal, még egy gimnáziumi végzettséggel sem értette meg, és a legvégén az sült ki belőle, hogy az ingír gatyáját rá kellett fizetni,
0: igen.
2: Tönkretették, kirabolták.
0: Bocsánat, hagyj egészítsem ki annyival.

0: Pillanat, pillanat, kell is
1: sokorom.
0: Erről most csak ugye nem beszélnek, csak a bankoknak a felelősségéről. De azokról, akik ezeket a szerződéseket megfogalmazták, ezeket a szerződéseket életbe hozták, ezekről nem beszélnek. Miért nem? Hová, kihez forduljunk, az új magyar kormányba abba bízunk, hogy visszamenőlegesen is ezeket az embereket mind-mind felelősségre vonják, mindegy, hogy ez bíró, ügyész, ügyvéd, nem számít. Ezek az emberek voltak azok, akik kirabolták, tönkretették a Fidesz segítségével az egész országot. Csak erről nem szólnak egy szót, se senki nem beszél róla. Hogy lehet az? Magyar Péter is lapít, ő se szól, ő is elmond mindent. Most akkor melyik az a hivatal, amit Magyar Péter és a új kormány létrehozott, ahová panasszal fordulhatunk? Fordulhatok panasszal, hogy X biztosító ki ellopott 500 ezer forintomat, ezelőtt, mit tudom én, 15 évvel, azt mondják rá, hogy elévült. Miért évült el? Azért, mert akkor a bíróság a külföldi biztosítók, a külföldi tolvajok mellett állt. És ezért nem lehetett. Most ugye várjuk, azért szavaztunk a Tiszára, hogy valahol végre igazságot keressünk, vagy legalábbis reméljük, hogy igazunk lesz azokkal szembe, akik ellopták az összes pénzünket, akik ellopták a nyugdíjunkat, akik ellopták az összes lóvét, amit mi befizettünk. Én 76 éves vagyok. Végig dolgoztam az életemet. Van 140 ezer forint nyugdíjam. Még azt is ellopták, amit külföldön dolgoztam. Mindent. És akkor én legyek jóhiszemű, legyek joviális, várjak, nézzek, hogy hát jó van, lehet, hogy tényleg úgy van, hogy Orbán Viktor megmondta, előbb-utóbb csak meghalok, és akkor nem kell fizetni.
1: Jó, én nagyon reménykedek, hogy nem ez lesz az ügynek a vége, hanem lesz ebben érdemi igazságszolgáltatás, és nyilván ebben benne van az is, hogy az én családom is érintett ebben. Én nekem ugye nem volt devizahitelem, de mondjuk a szüleimnek igen, akik évtizeden keresztül nyögték, az utolsó fillérjük is erre ment. Pontosan tudom közelről, hogy milyen elképesztő kitolás volt ez. Az, hogy mennyire más viszonyok és emberi viszonyok között vették fel az emberek ezeket a hiteleket, nagyon sok helyen, ugye más esetben, akár a Broker Marcsi ügyben is azt láttuk, hogy volt egy személyes bizalmi viszonya nagyon sok embernek a banki ügyintézőjével, a hitelügyintézőjével, az akárkiével, és őszintén bízott abban, hogy majd erre a problémára megoldást talál, egész addig, amíg el nem kezdték az utolsó fillérjét is kitaposni belőle. Én tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ügy, amivel becsülettel el kell számolni, de akkor hagy ajánljak a nézők figyelmébe két dolgot, kiemelve egy problémát abból, amit János mondott. Jánosnak teljesen igaza van abban, hogy nagyon sokszor ezek a hitelmegállapodások, sőt már maguk a hirdetmények is úgy voltak megalkotva, hogy ezeket akár egy gimnáziumi érettségivel bíró ember sem tudta elolvasni. Nem csak ők, ahogy említettem korábban az én interjúimból, az derült ki korábban, illetve az ELTE médiatanszék kutatásaiból, hogy pénzügyi szakemberek sem értették meg világosan, hogy milyen kockázata van ezeknek a hiteleknek, vagy nem tudták pontosan felmérni, hogy mekkora problémának vannak kitéve, ennek nem volt semmilyen korlátja. Tehát olyan emberek, sok diplomás emberek, akik a pénzszektorban, akár az adott banknál dolgoztak, is beugrottak ennek. Ezt most csak azért mondom, mert ez bizonyítja, ez egy nagyon fontos saroköve annak, hogy megértsük, hogy mennyire átláthatatlan volt ez a rendszer. Létezik egy kezdeményezés, itt kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg a weboldalt, világosbeszéd.hu. Többek között Gergely Vera ennek az egyik szervezője, akik a közérthető költségvetések közérthetően megfogalmazott közügyeknek úgymond a bajnokai. Gergely Verának van egyébként egy előadása a YouTube-on, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, egy TED előadása, amiben arról beszél, hogyha rákeresnek erre, hogy Gergely Vera és hogy közérthetően, akkor meg fogják találni, amiben arról beszél, hogy miért kellene a közügyeket, például a törvényi szövegeket, az ügyintézés szövegét, a banki egyezményeket, az ITX-edbe, hogy elolvastad és egyetértesz, ezeket valójában úgy megfogalmazni, hogy az ember értse. Mert ha jól értem, János, ön is ezt panaszolja föl, hogy ezek a szövegek úgy vannak megcsinálva, hogy végigolvasni se lehessen, nem hogy érteni.
0: Valóban itt bizonyos részben egyetértünk, és én csak azt a részét szeretném kiemelni ennek a dolognak, hogy van egy úgynevezett üdülési jog című dolog, ahol nagyon sok embert csaptak be, nagyon sok embertől csalták ki a pénzét, és akkor, amikor dr. Róna Péter professzor...
1: Igen, ez egy legendás intézmény, nagyon sok csalás volt.
0: Közölte, hogy ezek bizony részvények. Tehát mi nem, minket nagyon becsaptak, részvényt vásároltunk, de egyetlen egy magyar hatóság, bíróság nincsen, aki végre egyszer és értelmesen magyarul kimondaná, hogy igen, és azok az emberek, akik annak idején ezeket a dolgokat befizették az apró kis pénzükből, azok bizony annak a cégnek a részvényesei lettek. Most ezt várjuk a magyar kormánytól, az új kormánytól, a Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Bizottságtól, hogy ezeket az ügyeket is mindet tárgyalja sorba.
1: És hát ebben ki kell ábrándítsam, nagyon... János, mert ugye ennek a bizottságnak a fókusza a közpénzfelhasználás lesz, de ettől függetlenül még azok a fajta például fogyasztóvédelmi visszaélések, amiket ön felpanaszol, más fórumon előkerülhetnének, és nagyon fontos lenne, hogy előkerüljenek.
0: Tisztelt hölgyem, nem szeretnék csúnyát mondani hogy mondtam, ilyen bizottság ez a...
1: Vagyonvédelmi és visszaszerzés. Szerintem, tudja mit? Nem Nemzeti Vagyonbizottság.
0: Akik ez lehet fordulni különböző ügyekbe.
1: Igen.
0: De ahol az előbb tetszett mondani a nevüket. Talán azokkal nem lehet, ott annoknak
1: a fogyasztóvédelemre
0: semmi,
1: gondol?
0: Jó, nincs meg semmi értelmük.
1: A fogyasztóvédelemre gondol, János?
0: Úgy, a fogyasztóvédelemhez fordultunk ezelőtt, mit tudom én, 8 évvel, és a fogyasztóvédelem közölte, hogy ők ebben az ügyben teljes mértékben tehetetlenek.
1: Ami egyik részről értem.
0: Voltak a Gyurcsány kormány idején, tehetetlenek voltak az Orbán kormány idején. Hát most hogyha végre lesz egy olyan magyar kormány, aki a magyar állampolgárok, a magyar adófizetőket képviseli és jogait védi, a különböző tolvaj, rabló, bankokkal, jogászokkal szembe.
1: János, lejárt az időnk, úgyhogy ezzel a végszóval el kell köszönjek öntől, de én is ennek szurkolok, legyen így. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet délután, mert a kollégáim várják önöket, én holnap délelőtt leszek újra itt a fórumban, maradjanak az LTV-n, kiváló napot kívánok, viszontlátásra.
2: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy elvesz.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gomoly felhős, napos időre számíthatunk. Országszerte sok kárt okozott az éjszakai vihar. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abátszalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Best of adás következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Bodac Balázs.
2: Ma este 9-kor, itten idő szerint ma este 9-kor kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Három ország rendezi, először történik ilyen, hogy három ország rendezi. Megyünk északról délre, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó házigazdák játsszák a nyitó meccset. Tóth Viktor youtuber, a Spirit FM műsorvezetője a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy eljöttél hozzánk.
3: Szép jó reggelt, köszönöm a meghívást.
2: Mire számítasz, milyen lesz ez a foci VB?
3: Hú, igazából pár percben ezt nyilván nehéz kifejteni, de...
2: Muszáj lesz beletérni.
3: Gyorsan igyekszem. Igazából én nagyon a minőségre leszek kíváncsi, mert az embernek már megint van egy ilyen repetitív érzése szerintem ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban. Megint alig lett vége itt a budapesti BL döntőnek, így elröppent az egész, és már is ott tartunk, hogy világbajnokságban. Majd vége lesz a világbajnokságnak, és már fordulunk rá a következő szezonra. Tehát tényleg az embernek az érzése, hogy egyszerűen nincsen fújás, nincsen pihenő, és az a baj, hogy ezt mi nézők is megsínyjük, mert az a baj, hogy a minőségen ez borzasztóan meglátszik, és rengeteg 0-0-ás meccset látunk ilyenkor ezeken a nyári tornákon, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, mert mindenki sérült, mindenki fáradt, és ez a minőség.
2: Ez lehet feloldani, ez mindig így lesz, tehát mindig lesz nyár tartó szezon, aztán szeptembertől kezdődő új szezon a bajnokságokban, meg az egyébként nemzetközi kupákban is, hát valahova be kell, hogy férjen egy VB is.
3: Igen, az a baj, szerintem ezt már sehogy se fogjuk megoldani, mert ugye a pénzdíjak miatt, a tévé és jogdíjak miatt annyira kisajtolják a játékosokat és a szezont, és minél több meccs legyen, nemzetközi kupák, mindenből egyre többet csinálunk, hogy egyszerűen ez így fog már zajlani.
2: Akkor ez egy adottság.
3: Ez sajnos ilyen lesz.
2: Ez egy adottság. Az viszont nem föltétlen adottság, hogy 104 meccs lesz, 72 meccs lesz a csoportkörben, több meccs lesz most a csoportkörben, mint 2022-ben az egész világbajnokságon volt, és 48 csapat van a korábbi 32 helyett. Ez újabb lehetőséget, nézői élményt nyújt, vagy pedig a business faktort növeli, akár a pályán látható minőségnek a rovására is.
3: Hát én itt az utóbbira tudnék azért fogadni sajnos, mert tényleg még régen visszagondolok, mit tudom én, 2010-ben egy dél-afrikai csapatra, hogy tényleg kuriózumnak számított, vagy 14-ben arra a Costa Ricára, aki Uruguayt, Olaszországot, Angliát megelőző csoport első lett, tényleg egy kuriózumot láttál, és tudtál nekik szurkolni, hogy ez tényleg egy jó élmény. Még idén látunk Haitit, Zöldfokig szigeteket, Üzbegisztánt, Kuraszót, tehát olyan válogatottakat láttunk itt a kibővítés miatt, hogy már kicsit szerintem a varázsa is el fog menni ezeknek a kis országoknak, és...
2: Egész addig, amíg valamelyik nem okoz egy, legalább csak egy pici meglepetést, és azonnal várni fogják a következő meccsét, ez benne van?
3: Hát benne lehet, igen, csak ugye matematikailag is jóval nagyobb az esély, hogy benne van, mert régen tényleg volt egy-két ilyen válogatott, akire így felemelted a szemöldököt, hogy ez mit keresít, most van körülbelül 5-6-7 ilyen is, aki ilyen, és nem tudom, ez a varázsából el fog-e veszni, meg hogy fogja érdekelni az embereket, amikor látunk egy Kongó-Üzbegisztán csoportmeccset. Tehát arra azért nem hiszem, hogy a hajnali 4-kor, de sokan fel fogunk kelni szerintem.
2: Én egészen biztos, hogy nem fogok ezért fölkelni. Nagyon szélsőségesek lesznek a körülmények. Most itt az időjárási körülményekre gondolok, nagyon meleget várnak sok helyen. 3 perces ivószüneteket is be fognak iktatni a meccseken, aminek persze a reklámozók már is örülnek, mert kapnak egy extra lehetőséget, de ameddig a torontói stadion az tengerszint fölött nagyjából 70 méter környékén van, és egyébként északon, ahhoz képest az Azték stadion az 2200 méteren van, és délen. Szóval itt ez nagyon próbára fogja tenni azokat, akik elég sokáig játékban maradnak, mert nagyon különböző helyszíneken kell játszani. És utazni is rengeteget.
3: Igen, ugye maga az utazáshoz talán már hozzászoktak itt a játékosok, ugye, mert tényleg járják egész Európát, meg világot itt egész szezonban, de ahogy te is említetted, itt azért a hőmérséklethez, a magasságkülönbségekhez azért a szervezetnek brutál nehéz lesz hozzászoknia, ami viszont pozitív hozaték lehet szerintem, hogy ugye mivel nagyon sok időzónáról beszélünk, és láthatunk olyat is, hogy este 7-kor vagy esetleg másnap reggel 6-kor kezdődik egy meccs. Szerencsére így ki lehet tenni a meccseket olyan időzónákból, tudjuk, hogy ebbe az időzónában ezt a válogatottat itt hátha többen nézik meg, tehát ilyen TV szempontból egész jól jött ki, hogy legalább ezzel tudnak majd játszani a szervezők.
2: De hogyha az Azték stadion, de az meg egy legendás stadion, tehát 70-ben Pelé emelte ott magasba a világbajnoki trófeát, 86-ban pedig Maradona. Tehát ugyanakkor meg az Egyesült Államok már rendezett egyszer foci VB-t, de ettől függetlenül a labdarúgásnak a világtérképen nem foglal el olyan nagyon erős helyet, Kanada az végképp nem, ugyanakkor meg ott van Mexikó, és ott van nekik egy ilyen stadionjuk. Tehát azért itt lehetnek majd nagyon szép pillanatok.
3: Abszolút, ilyen szempontból ez egy tök jó futballkultúra lesz szerintem, tehát ilyen szempontból nagyon örülök, hogy nem csak például Amerika kapta meg itt a rendezési jogát, mert tényleg itt láthatunk majd ilyen nagyon emocionális pillanatokat, és ott tényleg biztos lesz olyan, akinek ez életeseménye lesz, hogy ki tud majd oda menni.
2: Óriási show lesz a stadionokban, mert láttunk egyébként látványterveket, hogy a vizuálok hogy lesznek megcsinálva, meg minden, tehát ebből a szempontból nagyon amerikai lesz.
3: Abszolút, ilyen szempontból, meg tényleg kicsit ez nagyon érdekes, hogy te is említed ezt a mexikói világot, ahol tényleg arról beszéltük, hogy mindenki élhal a futballért, és kicsit ott a szegény emberek sportja is ez, miközben átmegyünk mondjuk az AT&T stadiumba, ugye több mint 100 000-en vannak, és Jerry Jones-ék felhúzták azt a óriási stadiont, meg pont kicsit a másik véget. És
2: a szórakoztatóipari komplexum, az amerikaiak tál egy stadion.
3: Igen, tehát kicsit
2: érdekes. A mexikóiak nem meg hősök születnek.
3: Igen, kicsit érdekes ezt a két világot nézni, de talán pont ezért is lesz színes majd.
2: Átrajzolja a foci VB-knek a képét az, amit az amerikaiak most itt villantani fognak? Vagy legyünk úgy vele, mint annak idején a pekingi olimpiával, hogy ott is mindent beletoltak a kínaiak, de ettől függetlenül egy olimpiai szellemiség az megbírt maradni, anélkül, hogy egy országnak az egyszeri bizonyítási kényszere rányomta volna a bélyegét.
3: Én picit azért talán ehhez tartanám közelebbinek a valóságot, amit utoljára mondtál. Azért Amerikában még mindig nem az első, nem a második és nem a harmadik opció a labdarúgás. Azért tudjuk, hogy a major sportok vannak igazán nagy rivalda fényben. Nyilván nagy nézettség lesz, nyilván rengeteg ember ki fog látogatni ezekre az eseményekre, de összességében ez egy tök jó ilyen státuszszimbólum amerikának, hogy ezt is elintéztük, ez is itt van nálunk, de összességében azért nem ez mozgatja meg legjobban szerintem ott a helyeket.
2: Tóth Viktornak, a Spirit FM műsorvezetőjének, youtubernek köszönöm szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Best of adást hallottak.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Befejeződtek az MR szintű szóbeli érettségi vizsgák. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 000 vették igénybe, a babaváró párok 1/5-énél viszont nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegbe kellene visszafizetniük. Ezen kívül döntöttek egy 3,6 milliárdos kórházi hűtés rekonstrukciós programról is, valamint arról, hogy a főváros október 15-éig kap haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak egy sajtótájékoztatón. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Befejeződtek az MR szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 000 vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 000 diákat számolt tudásáról. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. A Bárszalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világ márka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
5: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
6: Smart Sport Expo és Fitness Festival most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László arénában. Smartsportexpo.hu. Lóerőkészakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerőkészakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kellemes koranyári idő várható. Nyár elejé klímaszerelési programot hirdetett a kormány a kórházakban. Mexikó és Dél-Afrika mérkőzik meg először a foci VB-n. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetségi rendszerben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os a költségvetési hiány, amivel számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte azt is, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikula helyzet kezelésére és a betegbiztonság javítására. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti elrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés vágyhol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban 2025. május 17-e történéseit idézzük fel. Ezen a napon kezdték meg 14. Leó pápa, az újonnan megválasztott katolikus egyházfő beiktatási szertartásainak előkészületeit. A Vatikán ekkor tette közzé az első hetek kiemelt programjait, és ezen a napon a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András érsegi Márk Aurél Vatikán szakértővel beszélgetett arról, hogy példa nélküli, hogy egy angol anyanyelvű pápája legyen a katolikus egyháznak.
8: És elindul az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, vendégünk érsegi Márk, Vatikán szakértő, ezer éve ismerjük egymást, szóval tegeződni fogunk, és az új pápáról beszélünk, ugye te folyamatosan szerepeltél a médiában, és folyamatosan nézted, és vizsgáltad, hogy mi történik. Ez egy nagyon fura szituáció, az ember élete folyamán azért egy-két pápa választást lát, de ugye nagyon keményen benne voltál, mint szakértő. Én tudósítottam a Vatikánból, volt olyan műsor is, amikor együtt voltunk benne, nagyon megtiszteltetés, és tök jó volt, hogy tudtunk erről beszélni. Mesélj egy kicsit, most már mintha egy picit kezdene csillapodni a média figyelem, de azért még mindig ott van a top news, valahol az elején még mindig ott van, hogy éppen mit csinál az új pápa 14. Leó. Hogy látod a kérdést? Mesélj erről, mi most az aktualitás vele kapcsolatban?
9: Ez már a három olyan pápa váltást éltem át, tehát ez már a harmadik pápa váltás, amit Vatikán szakértőként kísérek figyelemmel. Ugye II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtti halálakor derült ki, hogy nagy szükség van olyanokra, akik ismerik és látják, hogy mi zajlik ott, és el tudják magyarázni azoknak, akik érdeklődnek. Mert hogy nagy érdeklődés van.
8: Hát óriási. Főleg most, de most tehát milliárdos okozódik. Nézettség volt, ugye?
9: Okozódik.
8: És itthon is. Tehát, hogy ez vezető hír volt, mindent vitt. Tehát a pápa választás körüli események, a konklávé, és amikor meglett a pápa, én azt gondolom, hogy minden hírportálon vezető hír volt.
9: Akkor pedig miért nézzünk egy kicsit mögé annak, hogy mi van a Sirályon túl, a Sixtus kápolna tetején, vagy egyáltalán miért érdekes az a kémény ott, meg miért érdekes maga a pápa. És akkor egy-két szót, egy-két mondatot talán el lehet ejteni ezzel kapcsolatban is, meg egy egészen egyszerűen készen kell állni arra, hogy válaszoljunk azokra a kérdésekre, amiket ezzel kapcsolatban föltesznek, és nagy örömmel megteszem. És való igaz, hogy azt lehet mondani, hogy egy pápának a halála, vagy a lemondása a 16. Benedek esetében, majd pedig ugye előkészületek az új pápa megválasztására, fokozzák a figyelmet, majd pedig, amint megvan a pápa, mindenki örül, mindenki mindent megpróbál kideríteni, hogy ki is ez az ember, megpróbáljuk megérteni, hogy folytonosság lesz-e, ez mindenkinek a kérdése, hogy ugye viszi tovább, ugye ez, ugye az, és akkor utána megpróbálják egy-két hétig még talán, de ez talán túl sok, de szóval egy ideig még azért a figyelem középpontjában tartják, ugye most egy héttel kb. Vagy 10 nappal a megválasztása után van az ünnepélyes, mondjuk úgy nyitó miséje, ami még így a pápa választáshoz kötődik szimbolikusan is, meg szervezetileg is, és akkor utána beáll a normalitás. Vagy legalábbis azon múlik, hogy az illető pápa az hogyan tartja fenn az érdeklődést. Ugye Ferenc pápa, ő mindenben az első volt aki, első pápa aki, és húzott olyanokat, meg a médiával nagyon közvetlen kapcsolatot ápolt, úgyhogy fönntartotta az érdeklődést. 14. Leó pápával kapcsolatban inkább úgy érzem, hogy ő nem feltétlenül vágyik a média figyelemre majd, hanem valami normális működésre akarna
8: átállni. Nagyon sokat kap. Még most is nagyon sokat kap.
9: Abszolút így van.
8: Mondhatom azt, hogy imádja a média, mert én ezen az oldalon ülök, tehát én a média oldaláról nézem, te szakértőként, de én azt látom, hogy nagyon vágytak rá, tehát amikor behívta a médiát 1000 embert, és eleve 6000 kollega akkreditáltunk oda, ez valahol nagyon pozitívum, nem?
9: Mindenképpen, és azt veszem észre, hogy azért érdeklődnek iránta, mert valami mélyet közvetít. Uh-huh. Tehát mindenkit ugye nem meglepett, mindenki felfigyelt arra, hogy az első szavai azok békesség veletek. De ez nem egy ilyen világi béke, hogy akkor most rögtön kezdjünk el diplomáciailag közvetíteni mindenféle konfliktusokban, hanem a feltámadott Krisztus köszöntésével köszöntötte az egész világot. Tehát valami mélyebbet, valami a mi hétköznapjainkon túlmutatót akart rögtön a kezdettől fogva közvetíteni, és azóta is az a néhány beszéde, ami elhangzott, ami megnyilatkozását olvashattuk, láthattuk, hallhattuk, azok mind ebbe az irányba mutatnak, hogy neki a lényeg, a fontos, az valami, hát minden pápának a központi feladata kell, hogy legyen természetesen, Jézus Krisztusra rámutatni, és őt hát bevinni a világnak a tudatába. És ehhez ő nagyon kiegyensúlyozottan közelít, tudnélik régit is, újat is elővesz a, mondjuk úgy, hogy az egyháznak a kincses tárából. Mm. Ez szimbólumokban is így van, de
8: retorikában,
9: mondhatjuk retorikában is, igen, tehát kifejezésekben is. Illetve már azt is lehet látni, hogy akikkel találkozik, ahogy viszonyul különböző egyházi személyekhez, közegekhez, közösségekhez, nagyon kiegyensúlyozott kíván lenni. Tehát megpróbál tényleg hídverő lenni, ugye a pontifex, ami a pápának az egyik címe, az szerint, hogy hídverő, és ezt komolyan veszi, és tényleg megpróbál az egyházi közegen belül is hidakat építeni a különböző hát irányzatok meg csoportok között, ami hát rá is fér az egyházra, és ezt nagyon kiegyensúlyozottan látszik megközelíteni.
8: Nagyon-nagyon sokat lehetett látni a testvéreivel interjút, két fiú testvére van, és nagyon sokat nyilatkoztak. Imádta a sajtó ezeket a nyilatkozatokat is. Én olyant is láttam már a TikTokon, illetve a Facebookon, hogy a volt barátnője még gimnáziumban nyilatkozott, hogy hát Roberttel jártam annak idején. Ne felejtsük el, hogy ez még a papi szentelés előtt volt, tehát logikus, hogy lehetett ilyen, hiszen először matematikusnak készült, meg hát előjöttek azok a történetek, hogy gyerekkorában vasalódeszkán áldozott, és misézett, és már akkor papnak készült. Szóval ezek azért nagyon szerethetővé, olyan történetek, ami nagyon szerethetővé teszik az új egyházi vezetőt. Van olyan, szerinted fogja állni a sarat, hogy a mai TikTok világban ő ott lesz a TikTokon, az Instagramon, a Facebookon, tehát a közösségi médiát fogja használni? Tudja használni?
9: Már ott is van. Uh-huh. Hát az egyik első intézkedése az volt, néhány nap elteltével, hogy folytatja az elődeinek, ugye 16. Benedek kezdte, és Ferenc pápa ezt nagyban folytatta, jelenlétét a közösségi médiában. Tehát az X, az régi nevén Twitter, de az Instagramon is. Ráadásul több nyelven, ugye, ami az X-et jelenti, még latinul is szokott tweetelni a pápa. Így volt ez Ferencnél, és 14. Leó pápa ezt folytatja. De amit ezzel együtt látunk, hogy ő nem a személyiségével akar népszerűségre szert tenni, és nem azt akarja, hogy az ő személye keltse fel az érdeklődést. Persze, ilyenkor mindenki érdeklődik, ki is ez, próbáljuk megérteni. Már csak azért is, mert nagyon ismeretlen volt a szélesebb egyházi közvélemény előtt is, azon kívül meg pláne. Tehát ő egy visszahúzódó személyiségnek tűnik, természetéből fakadólag, illetve olyan pozíciókat töltött be korábban az egyházba, amik kevéssé voltak szem előtt. Még ha ki is derülnek olyan részletek, hogy azért nagyon felelős posztokon szerzett nagyon fontos tapasztalatokat.
8: A Vatikánban, azonban, igen.
9: Például a Vatikánban, de ugye Latin-Amerikában, meg igazából az Egyesült Államokban is. De ami nagyon fontos volt rögtön az első miséje, amit a megválasztását követő második nap
8: a Sixtus kápolnában mondott.
9: A Sixtus kápolnában.
8: Angolul kezdte.
9: Így van.
8: Szeretném erre is kitérni, szabad ne feled, de tér ki erre is.
9: Visszatérek erre is a nyelvi kérdésre. No, de ebben a misében, a homíliában utalt, igazából idézett ugye a antiochiai Szent Ignáctól, aki azt mondta, hogy nekem el kell tűnnöm, hogy Krisztus legyen jelen valóvá, hogy ő maradjon egyedül, nekem kisebben nem kell, hogy őt dicsőítsék. És ezt a vezetési stílusra vonatkoztatta, tehát az egyházi hatóság számára, mint egy feladatként állította. Uh-huh. Amiből én rögtön azt vettem ki, hogy ez az ő stílusa, hogy nem azt akarja, hogy őt, mint Rob Prevostot ismerjék meg, hanem 14. Leót, aki Krisztus helytartója. És neki mint egy el kell rejteznie azért, hogy Krisztus jelenjen meg a helytartója által. És nagyon érdekes, hogy ugye az öltözködés, meg egyéb ilyen pápai szimbólumoknak az alkalmazása, az pontosan ezt szolgálja. Nem azért öltözik be egy pápa úgymond díszes, meg érdekes ruhákba, meg a liturgia során különösen nem, hogy érdekes legyen, hanem azért, hogy az ő emberi személyiségét elrejtse. És az jön ki, az a funkció, ami egy szakrális funkció, amire meghívást kapott.
8: Spirituálist akartam mondani, de igen, szakrális funkció. Hát csak tér ki az angolra, angolul kezdett el beszélni, ez soha nem volt még erre példa.
9: Abszolút példa nélküli, hogy egy angol anyanyelvű pápája legyen a katolikus egyháznak, úgyhogy ezt még szokni kell. Még akkor is, hogyha voltak már ilyen több nyelvet beszélő pápák, de hát azért mégis mindenki, ha nem is a latin, de ugye az olaszt veszi
8: olasz alapnak. Alap, igen.
9: Ugye olasz az alapnak, és látjuk, hogy ő is azért az olaszt fogja használni.
8: Referálta utána, igen. Vatikáni nyelvként eleve olaszul beszélt a Vatikánban.
9: Egyrészt a római kúriának, tehát a Vatikánnak úgymond az a munkanyelve, meg hát ne felejtsük el, a pápa Róma püspöke, és ez nem egy titulus, hanem effektíve annak a római keresztény közösségnek ő a
8: vallási vezetője, igen.
9: A püspöke.
8: Igen.
9: Így van. Tehát egy különleges kapcsolat van, ami pedig feltételező, hogy ugye az ő nyelvükön beszél, de amikor ugye Perúban szolgált, hát akkor megtanult spanyolul, tehát a spanyol is az ő nyelve. Ugye? És hát természetesen nem tagadja meg a származását.
8: Hiszen angol, vagy amerikai és angol.
9: Amerikai lesz. Lévén ugye az angol az ő anyanyelve, úgyhogy ez a három nyelv szerintem meg fog jelenni, ha nem is egyenlő módon, de hangsúlyosan mind a három, és ez egy hozzáadott érték, mert ugye minden nyelven kicsit mások a hangsúlyok, mások a kifejezések, bár tegyük hozzá, hogy a vatikáni kommunikáció, ez a pápa hivatalos megnyilatkozásait szinte azonnal kiadja 4-5-6 nyelven, és most már az arab is benne van ebben, sőt gyakran a kínai.
8: Tényleg fantasztikus munkát végeztél az elmúlt hetekben, és ahol lehetett megjelentél és magyaráztad, és szerintem nagyon sokan vagyunk az úgy, hogy néztünk téged és figyeltünk a tudásod miatt, meg a tapasztalatod miatt. Van időt figyelni, hogy mi történik a Vatikánban? Van időt figyelni, hogy mit csinál a pápa?
9: Hát csak is akkor tudok róla beszélni, hogyha képben vagyok.
8: Képben vagy.
9: És hát nagyon remélem, hogy ezt sikerült átadni, mert ugye igen. Én igazából nem keresem a szereplést, hanem elfogadom a felkérést arra, hívunk hogy beszéljünk arról, ami egy ilyen érdekes dolog, és tényleg érdemes róla beszélni, viszont olykor rászorul némi magyarázatra. Mert nem feltétlenül első körben vagy első megközelítésre tudjuk megérteni, hogy mi miért történik, mit miért mond, miért csinál így vagy úgy vagy amúgy. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy 14. Leó pápának a beszédmódja, a kommunikációja az egyszerűségre és a közérthetőségre törekszik. Úgyhogy szerintem, és most már ez a magyar katolikus egyházban teljesen megvan oldva, hogy szinte azonnal lefordítják a hivatalos megnyilatkozásokat, beszédeket, úgyhogy magáért fog beszélni magyarul is. De azért nem árt, hogyha a kontextus hozzáteszük.
8: Nagyon megdöbbentő volt, kitért például a mesterséges intelligenciára, hogy nagyon fontos neki az etikus mesterséges intelligencia. Azért ez már nagyon 21. századi gondolkodás, azért ez már nagyon modern dolog, amely így belegondolva, hogy ebbe bele nyúl, vagy hozzá nyúl, vagy megérinti az egyház is ezt a kérdést, ez szerintem egy nagyon modern egyházi vezetőről tanúskodik. Hogy látod ezt? Tudod, miről beszélek? Vagy megvan ez a mondat a beszédében?
9: Igen. Egészen pontosan úgy szerepelt a beszédében, hogy a napjainkban a mesterséges intelligencia által is jellemzett fejlődés, az kihívást jelent. Ugye úgy, mint ahogy a név előde 13. Leó idején az iparosodás, az ipari forradalom kihívást jelentett a társadalom számára mindenek előtt, amire az egyháznak választ kellett adnia. És ezért választotta a 14. Leó nevet, mert hogy 13. Leóra, ugye, aki 19. század végén volt pápa, példaképként tekint valamiképpen, hogy sikerült neki megtalálni azokat a válaszokat, ami abban a akkor is nagyon sok kihívással teli világban szembesült az egyház. Igazából 13. Leó is egy nagyon modern pápa volt a maga korában. Egy nagy nyitást valósított meg a katolikus egyház ész, és a globalizációval, az akkori globalizációval felvette a lépést. Tehát 14. Leó ugyanezt kívánja tenni most a 21. századi közegben. Tehát ez teljesen értem. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, hozzá kell tenni, hogy a Szentszék nem most kezdett el foglalkozni a mesterséges intelligencia kérdésével. Kicsit elvonta ettől a figyelmet, hogy pont a Covid-járvány kitörése előtt volt egy nagyszabású rendezvény a Vatikánban, amin Ferenc pápa is részt vett, és ahol a legnagyobb tech cégeknek a vezetői voltak ott, és pont a mesterséges intelligencia etikus felhasználásával kapcsolatban írtak alá egy közös nyilatkozatot. Uh-huh. Tehát a Szentszék ezt mindig is küldetésének tekintette, hogy irányt mutasson, és érdekes volt látni, hogy ezek a nagy cégek pedig szükségét érzik, hogy valaki, akinek van morális tekintélye, nekik is irányt mutasson, mert hát érzik ennek a jelentőségét és súlyát.
8: Visszatérek arra, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy van egy visszatérő nagy kérdés, egy nagy dilemma a kollégák között is, az újságírók között is, meg akikkel beszélgetsz, hogy tényleg milyen irányba viszi el. És amikor én tudósítottam, akkor mindig azt a nagy, majdnem, hogy klisét mondom, hogy progresszív, liberális vagy a konzervatív vonalat, és én nem szakértő vagyok, de kifejtenéd, hogy mit látsz az eddigi tapasztalatodból, az eddigi beszédekből, megjelenéséből, mozgásából, imádságokból, vagy misékből, amit celebrált az új pápa. Tudsz következtetést levonni, vagy megérzésed van, vagy vannak már olyan irányok, amiről konkrétan tudsz beszélni?
9: Nyilván ez hosszú távon kifejtett hatásról lehet inkább beszélni, igen? De rögtön az első megnyilatkozások, gesztusok, jelek, ugye szimbólumok. Az egyház nagyon előszeretettel használja a szimbólumot.
8: Igen.
9: És ezekből azért lehet következtetni valamire. És amire következtethetünk, az az, hogy egy kiegyensúlyozott, mint említettem, hídépítő, tehát ez viszont azt jelenti, hogy az elődeinek a tanítására, az elődeinek az eredményeire kiegyensúlyozottan akar építeni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mint egy szintetizálni akarja ezeket. Ami egy nagyon egészséges vonalat jelent. Tehát az elért eredményeket esetleg konszolidálni kívánja, hogyha nagy volt az előre szaladás, és az egyház nem tudott lépést tartani valamivel, vagy hogy is mondjam, kicsit kiagazításra szól, akkor azt meg fogja tenni. Hogyha valakik esetleg marginalizálva érezték magukat az előző pápaság alatt, mert nem azokat a témákat vette elő, amik számukra fontosak, akkor rájuk is oda kíván figyelni, de természetesen nem akarja zárójelbe se tenni Ferenc pápának se a témáit, se az eredményeit, tehát egyáltalán a pontifikátusát. Ez egyébként valahol a katolikus egyházban ez a norma, mert ugye nem törések vannak, nem éles kormányváltások, itt nem pártok jutnak hatalomra, hanem Krisztus helytartójaként az egyházat kell építenie, az pedig úgy szokták hát mondani, hogy egy élő közösség, tehát csak is szerves fejlődés útján tud előre haladni, viszont a lényege az mindig az, hogy Krisztusra tekinteni, ami egy, ne felejtjük el, valahol egy nagyon is konzervatív feladat, mert nem újítani kell, csak mindig aktualizálni.
8: Két fontos kérdés jutott ez a szembe. Kezdjük azzal, hogy bár Vatikánról beszélünk és az új pápáról, de ha globálisan nézzük a katolikusok helyzetét, vagy vegyük még nagyobb körben a keresztények helyzetét, milyen nagy kihívások elé néz 14. Leó pápa? Mit látsz?
9: Vannak egyházon belüli kihívások is, és egyházon kívüli, tehát mondjuk ugye a világ által támasztott kihívások. Amit 14. Leó is említett valamelyik első beszédében, az a kihívás, hogy a világ egyre inkább elfeledkezik Istenről. Tehát úgy él, mintha nem volna Isten. Tehát a vallásosság kezd gyengülni a világban. Hát ez különösen a nyugaton érzékelhető, tapintható, amit hát 14. Leó pápa nagyon jól ismer, de másutt is. Tehát amit ő prioritásának tekint, az az, hogy ezen változtasson, tehát az üzenetet, Jézus üzenetét elvinni a világba, hogy a hit megmaradjon. Ez az egyik. Ez egyébként nem más, mint az evangelizációnak a feladata, ami egyébként Ferenc pápának a kedves témája volt, és nagyon sokszor hangoztatta, hogy az egyháznak, minden struktúrájának egy missziós fordulatot kell végrehajtania. Tehát egész szervezetét arra a célra kell összpontosítani, hogy nem, a missziót nem úgy értve, hogy elmegyünk az őserdőbe, és ott megtérítünk mindenféle benszülötteket, hanem hogy elvinni az evangélium örömhírét mindenkihez, azokhoz, akik nem ismerik, azok, akik valamiért megfeledkeztek róla, tehát vagy lanyhul a hitük, tehát ez egy többdimenziós folyamat. Ezt II. János Pál óta új evangelizációnak is szokták nevezni, tehát ez is egy fontos kihívás, ez részben belső kihívás, részben pedig a világgal való kapcsolatnak a kihívás. És akkor utána jön az összes többi kapcsolata, a többi keresztény felekezettel kapcsolat, a többi vallással kapcsolat, egyáltalán magával a világgal, ami körülveszi az egyházat, ahol élnie kell, annak a egyéb kihívásaival. Ferenc pápának ugye ahogy ő fogalmazott, a közös otthonunk védelme, vagy a teremtés védelme egy fontos témája volt. Kíváncsian várjuk, hogy például ebben a témában Leó pápa mit fog mondani, de úgy látszik az első beszédekből, meg megnyilatkozásokból, hogy építeni kíván mindarra, ami előtte volt.
8: Milyen a nemzetközi fogadtatása az új pápának? Biztos olvastál véleményeket, és én ugye a magyarokat láttam, azzal foglalkoztam, de nemzetközi szinten, és hogyha esetleg belefűznéd a válaszba a más egyházok véleményét, tehát gondolok itt konkrétan a protestáns, illetve az ortodox vezetőkre, sőt, hát tudom is, hogy beszélsz velük, hát egyik munkád vagy kapcsolattartás velük. Kicsit segítesz ezt is megérteni, vagy rávilágítani ez, hogy ezzel hogy állunk?
9: Az első reakciók mindenütt azt emelték ki, hogy a béke. A békéről beszélt, tehát akkor azt várhatjuk tőle, hogy a béke ügyét fogja munkálni. Na most könnyen lehet, hogy ez egy ilyen egyszerű megközelítés volt, és egy nagyon kézzelfekvő megközelítése Leó pápának, de arra nem mindenki figyel szerintem föl, hogy ő a békét azt nem az evilági értelembe vett békeként értelmezte, hanem a békét adományként, Krisztus ajándékaként értelmezte, tehát vallási értelembe vett békéről beszélt. Az egyik beszédében például alá is húzta, hogy a béke az nem a konfliktus után a síroknak a csendje, hanem egy olyan ajándék, ami az élet újraindítását, újraindulását teszi lehetővé. Mindegy, tehát a béké, ezt várják el tőle, az egyik, ami így mindenütt megjelenik, hogy a béke. Meg a morális iránymutatás, meg a szegényekhez, ki taszítottakhoz való odafordulás. Ez egy klasszikus elvárás, hogy az egyház az legyen egy ilyen szociálisan érzékeny valami, de látszik, hogy Leó pápa azt mondja, hogy mi a prioritás, mi áll az első helyen? Krisztus. A hit, és ebből vezethető le az odafordulás a szegényekhez, akik egyébként nem csak az anyagi szegényeket, anyagi értelemben szegényeket jelent, hanem minden egyéb lelki értelemben, egzisztenciálisan vett szegényeket is jelenti. Tehát ezt még meg kell érteni. A többi keresztény felekezet részéről az igazi reakciókat szerintem a beiktatása, amit jobban lehetne, vagy helyesebb a pápaságát nyitó misének nevezni, akkor fogjuk látni, tudnélik, vagy akkor látjuk, hiszen a ökumenikus delegációk azok lesz fognak venni, és szokása a pápáknak, hogy utána külön fogadja is őket. Tehát az lesz egy olyan beszéd, ami egy olyan találkozó, amiből sok mindent ki lehet következtetni. Nagy a várakozás, nagy várakozásra tekintenek, ezt már most lehet látni, a különböző keresztény és nem keresztény felekezetek is a pápára, és van már egy konkretizálódóban levő nagy gesztus. Tudnélik, az idén van a níciai zsinatnak az 1700. évfordulója. Nícia volt az, ahol azt a hitvallást megfogalmazta az egyház, amit minden keresztény felekezetnek a közös hitvallása. Ez a Nícia-Konstantinápolyi hitvallás. És az volt a megállapodás, az volt a terv, hogy a pápa elmegy Níciába, az ókori Níciába, ez ugye Iznik a mai Törökországban, és ott a konstantinápolyi pátriárkával együttesen emlékeznek meg erről a közös hitüknek az alapjáról, és úgy tudni, hogy ezt Leó pápa is felvállalja, és amint lehet, sort kerít majd erre az utazásra, ami az egész keresztény világ számára nagyon fontos üzenetet fog hordozni. Ráadásul Törökországban lévén, ugye ez egy nem keresztény többségű ország lesz, úgyhogy lesz egy ilyen sajátossága is.
8: Egyház történelmi pillanat lehet az is, egyébként az egész pápa választáshoz volt is, amiről beszélgetünk. Letelt az időnk, és Szegi Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és meséltél erről. Szerintem még 1000 millió kérdésem lenne, és folytatjuk, és azt látom, akár újságíróként is azt veszem észre, hogy a kollégák hihetetlenül érdeklődnek, és most valahol talán a közösségi médiák elterjedése miatt az elmúlt években most még nagyobb reflektorfényt kapott a pápa és a regnálás és a működése, de lehet, és talán egy fél mondatba reagálj erre. Nem lehet, hogy óriási igény van most az emberekben talán a hit iránt, és talán egy kicsit az útkeresés is, akár a nyugati világban, és egy ilyen pápa, meg egy ilyen pápa választás talán egy picit odafordítja az emberek tekintetét. Lehet benne ilyen? Eldöntendő kérdés, egy mondatban mondasz rá valamit? Vagy nem jó helyen kapizsgálok?
9: Én egészen biztosra veszem, hogy nem a kéményt, meg nem a kéményen sétafikáló sirály miatt nézte az egész világ a Sixtus kápolnát a pápa választás idején, hanem éppen azért, mert van egy ilyen belső várakozás arra, hogy legyen valaki, aki erkölcsi iránymutatással szolgál, de nem egy evilági erkölcsi moralizáló iránymutatással, hanem a hitre alapuló, ami pedig hát túlmutat ezen a földi valóságunkon. És Leó pápában szerintem megtalálták ezt a szemét, úgyhogy az érdeklődés az jogos lesz, és azt lehet csak ajánlani, hogy mindenki olvassa, nézzen utána, hogy mit is mondott a pápa, ne hagyatkozzon másoknak a közvetítésére, legyen bár Vatikán szakértő az illető.
8: Nagyon szépen köszönöm, ez volt az exkluzív. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki videón, a Spotify-on, vagy esetleg a YouTube-on néz minket. Mai szerkesztőnk pedig Tóth Enikő. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Köszi, hogy itt voltál.
9: Én is köszönöm szépen.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását. 2025. május 19-ére ugrunk. Ezen a napon ismerte el vereségét a magyar ellenes román elnökjelölt Szimeon, a Románok Egyesülésért Szövetség elnöke. Ugyanezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Rónai Egon, Görög László színművész rendezővel beszélgetett.
10: Györög László, örülök, hogy itt vagy.
11: Köszönöm a meghívást, szervusz.
10: Szóval igen, a múló idő az egyrészt szebbé tesz régi sorozatokat, mert hogy milyen jó is volt akkoriban.
11: Igen.
10: Másrészt meg megkérdőjelez régi sorozatokat.
11: Igen.
10: És te ezekben benne voltál.
11: Igen.
10: És éppen ezért például nekem az érdekes, hogy benned hogyan él mondjuk az angyalbőrben.
11: Hát ehhez a, nem is tudom, hogy ez probléma köre, de mindenképpen jelenség, ugye, hogy egyre több olyan dolgunk van, egyre, hogy mondjam, hogy az adatrögzítés fejlődése miatt rengeteg anyagunk van, és egyre több. 20 év múlva még több mindent lehet majd visszanézni, mert még több anyag lesz, és ezek között rengeteg lesz a szemét, majd úgy kell kiválogatni azt, hogy mi az, ami értékes. De mi is változunk, tehát eltelik az idő, és mi is változunk. Kedvenc példám magam számára az, hogy mondjuk a Szindbád és a jelentek házasságból című film, amit mivel akkor még volt filmesztétika tanítása az iskolában, akkor én ezt láttam nagyon fiatalon, meg kamaszként, meg felnőttként többször, és mindig ki tudtam venni belőle azt, ami érdekes. Ez nem biztos, hogy azért azt jelentette, hogy amikor először láttam a Szindbádot, akkor a szép képeken és a filmesztelen női testeken kívül más is nagyon megfogott volna, mert még túl fiatal voltam. De aztán, ahogy telt az idő, az egyre gazdagabb lett az a film, és ma csodálatos filmnek tartom mindkettőt.
10: Na jó, de nem ér benne a Jenny meg ilyen klasszikusokkal.
11: Na jó, akkor hát nem ér. Hát, Bergman meg az Angyalbőrben. Na, tehát,
10: igen,
11: amikor csináltuk, akkor valahogy azt éreztük, hogy bár ugyanaz a tűzszerész van nálunk is, mint akkor nálunk forgatott egy amerikai film, ahol vonatrobbant, meg lövöldöztek, ugyanaz a Krasjánszki Gyula volt ez a tűzmester, vagy fegyvermester. Uh-huh. És amikor az eleje főcímhez is forgattunk egy ilyen kiképzési jelenetet, és akkor lövöldözés, durrancs, puffant, sár, tiszta kommandó, és Amerika az egész. És amikor ezt utolszinkronnál megnéztük, ezt a jelenetet, akkor azt láttuk, hogy ilyen kis hangyák mászkálnak, hát valószínű sár, de azt sem nagyon látszott, hogy az sár, és ezt lehetett valahogy... Az egész valahogy olyan legkicsinyesedett, pedig amikor ott voltunk, akkor az nagyszerű volt. Eltelt nagyon-nagyon sok év, és hát időnként szembe jön velem a film az Angyalbőrben, illetve olyanok, akik látták. És azért azt mondják, hogy te, apám, hát itt tank, helikopter, kameraállás, történet, rengeteg színész. Tehát ugye olyanok, akik nem csak arra az adott alkalomra, mert valamilyen egyéb műsorból ismertek, kerülnek bele egy...
10: Az még az akkor, az dologban. Utolsó olyan hullám volt, amikor a színész volt.
11: Hát talán igen. És ezért igen, nem az a helyi értéke, ami volt. Nekem leginkább egy szép emlék, mert azért mégis egy év tele nehézséggel, tele vidámsággal, rengeteg színésszel valott Végvári Tamás barátságát ennek köszönhettem, ennek a sorozatnak. Tehát azért nagyszerű volt, és mindenkinek megvan a saját élménye a Gárd Györgyel, a Szurdi Mikivel kapcsolatban nyilván, akár Gulyás Buda operatőr, hát de ezek tehetséges emberek voltak nagyon. Nem voltak könnyű emberek, de tehetséges emberek voltak, és amit elképzeltek, azt végigvitték.
10: Hát a Bergmont emlegetted, ő egy rémség volt állítólag rendezés közben.
11: Hát mondják, igen. Mondják, csak közben, mikor nézem a filmjét, akkor
10: nem
11: jut az eszembe.
10: Igen, ez valahogy ilyen. Igen. Ilyen emlékdédelgetős vagy egyébként?
11: Hát hát szóval, hogy azt hiszem, hogy egy idősödöm egyre inkább, és mert vannak olyan dolgok, amik már csak az emlékeimben léteznek, például a szüleim. Tehát őket az emlékeim tartják életben, meg az öcsém emlékezete, a kislányom emlékezete majd, talán még valameddig majd. Tehát ilyen dolgok vannak, néha egy tárgytól ezért nehezen válok meg, és ebből van Vitali Ulcsi, a feleségem és közöttem, aki ugye más tempóban éli az életét, azt hiszem, és ő azt mondja, hogy ezektől meg kell szabadulni, ezek ne legyenek terhek az ember életében.
10: Hát ráadásul nem ő kötődik hozzá. Nem,
11: hát meg én. Hát majd neki is lesznek ilyen tárgyai szerintem, és akkor majd lehet, hogy akkor ő is belátja, hogy nem kellem annyira haragudni, hogyha néha megőrzök valami hülyeséget. De hát mindegy, ezt így látjuk, különbözőképpen nem ez az életnek a végül is a lényege, de néha megőrzök valami hülyeséget. De hát mindegy, ezt így látjuk,

0: zászlók, hogy a felületen minden csillog-villog zenél, hogy a mélyén viszont rengeteg a történés. És
1: csak ehhez úgy kell odaülni, vagy elfogadóan kell odaülni. Most, igen, ahogy hallgatlak, eszembe jutott, hogy az én ifjúságomban, ha valaki azt mondta, hogy Antonioni, vagy azt mondta, hogy Truffaut, akkor ez a wow kategória volt. Hát azok zsenik. És ha mi megnézzünk egy fekete-fehér Truffaut filmet, nagyon ott kell lennünk ahhoz, hogy meg tudjon érinteni minket, mert közben a mobiltelefonomon 78 üzenet érkezik, és csipogás, és mindenféle, és... Igen. És már
0: nem tudom, mindenki belőle. Azt hiszi, hogy lemarad valamiről, hogyha nem történik vele percenként valami.
1: De tudod, mi a furcsa, hogy le is marad, mert az egész világ erre az egy percenként valamire van beállítva.
0: De tulajdonképpen miről marad?
1: Semmiről. Fontosról, semmiről, mert az úgyis utolér.
0: És az mindig veled történik. Tehát ez olyan, ha lesz elég időm, meg erőm, akkor én azt hiszem, ezt próbálom leginkább a Gizinek átadni, hogy ami lényeges, az így történik. Nem így. Így semmi nem történik, mert ebben nincs felelősségvállalás.
1: Igen, csak majd ott lesznek az osztálytársai, ott lesznek a barátai, és nem így.
0: Tudom, és nagyon nehéz, nagyon nehéz.
1: Ez nehéz lesz. Gizi a 7 éves lánya.
0: Már 7 és fél?
1: Bocsáss
0: meg. Hát arra úgy, és nem soká végez az első osztályba.
1: Végez.
0: Csodás iskolába jár, egy csodás osztályfőnöke van, egy nagyszerű páros
1: viszont. Valami elit iskola?
0: Egyáltalán nem elit, viszont Kess jár Csaba általános iskola, Budaörsön, és nem elit, hanem szeretik a gyerekeket, és nagyon fontosnak tartják, hogy...
1: Az valószínűleg fontosabb.
0: Hogy egészséges emberek legyenek, és nagyon, nagyon figyelnek erre, nem lehet megakadályozni, de nagyon figyelnek arra, hogy ez a ma divatos, ez a bullying, meg mit tudom én, mik vannak még így a gyerekek között, ami hamar megjelenik, hogy ezt azért, tehát hátrább az agarakkal mindenki. Tehát mindenki nagyon szabad, de csak addig, amíg a másik szabadságába bele nem
1: ütközik. Hát ezt most kell elkezdeni, később nehéz lesz, egyébként is nehéz lesz, mert amikor megjelennek az osztályban a mobiltelefonok, amiket nem vihetnek be, de ettől még minden gyereknek lesz, akkor ez egy nehezebb ügy lesz.
0: Hát igen, mert azt is marha, a szülőként is nagyon nehéz, hogy azt a kihívást, amit azt tesz elénk, hogy az én édesanyám, amikor megszületett, kisgyerek volt, akkor a fiatal korát úgy töltötte el, hogy 5-7 kilométeres távolság volt, nem emlékszem már pontosan, mit mondott az iskola egy időben, ahova télen-nyáron gyalog járt. Mert úgy kellett, hogy hétvégén a konyhába az agyagpadlót, az mindig a nővérével az ő dolga volt ugye fölmosni. Napszámba járt a nagymamámmal. És úgy ment el, hogy volt egy iPadje, amint a Gizivel tudott beszélni. Ezt felfogni, ezt a változást, amikor volt idő, amikor én csináltam egy foglalkozást, azt átadtam a fiamnak, én ugyanazzal a hagyománnyal csinálta tovább, és akkor úgy volt egy ilyen értékrend. Hát hova lehet ebbe az... Tehát ehhez is alkalmazkodni kell valahogy, nekem már talán nem, de a gyerekeknek óhatatlanul...
1: Még neked is majd megjön a mesterséges intelligencia nyomás a rád is
0: a,
1: majd. Mind
0: a robot, nyilván. A robot, tehát ez a kicsi lány, ez kiszúrta valahol, és rákerestetett velem az Elon Musknak a robotjára, és hogy annak van egy 1:10 arányú, de mozgó modellje, egy ember alakú robot, és hát hogy ez olyan 8 millió forint a robotnak az alsó ára, viszont 40 dollár a kis figura. És akkor úgy megörültem neki, hogy ezt meg is veszem. És kiderült, hogy egy nap alatt az összeset eladták Amerikán belül, nem is lehetett Európában vásárolni, és a Redditen azóta 1300-ért árulják alsó hangon ezt a kis babát, de ő neki ez a célja, megértette, hogy ez igen, ez drága, de majd, ha nagyobb lesz, később meg gyűjt egy kis pénzt, hogy akkor ő nagyon szeretné.
1: Sok zseppénz kell ehhez.
0: Ilyen robotot.
1: Hát, ez a rossz hír, apuka.
0: Igen.
1: Teljesen kitölti a mindennapjaidat? A dolog, a tudat, hogy van egy kislányod?
0: Szinte igen. Megütköztem teljesen azon a pillanaton, amikor rájöttem arra, hogy eddig én egész életemben lényegileg színész voltam csak. És minden annak a függvényében történt, hogy én színész vagyok. Ez teljesen kitöltött az életemet. És hogy álltam, ijedtem magam előtt, hát hogy fogok én szöveget tanulni, meg ez, hogy fog ez itt

0: tovább menni.
1: Nem fér ebbe bele, hogy reggel 8-ra iskolába
0: járunk. Hát igen, hát ez borzalmas. És valahogy egyszerűen csak megtörtént. És most meg már olyan, mintha nem is lett. Tudom, hogy volt máshogyan, de most meg olyan, mintha ez nem is lett volna. Sose máshogy. Hogy ez nagyon-nagyon... Ez nekem most tényleg ez az elsődleges. Hogy sokat legyünk együtt, sokat beszélgessünk, és sokat játszunk, amennyit lehet, és én úgy érzem, hogy egyelőre olyan szerencsések vagyunk, hogy a munka nem is visz el annyi időt, hogy ezt én nem mondhassam el, hogy sokat tudunk együtt lenni, meg ahogy így idősebb lettem, azt hiszem, hogy egyre inkább arra törekszem, hogy amikor valamit csinálok, akkor azt csináljam. És ne mást, meg ne félig, meg ne csak olyan, hanem akkor azt. Tehát akkor nagyon azt csináljam, és akkor puff, mintha vízbe ugranál egy fejest, elkezdek dolgozni. De ha itt véget ért a munka, akkor utána még ne kattogjak még.
1: De így tanulsz szöveget is? Tehát ilyen elvágólag, hogy hát, most van az a pillanat,
0: azt amikor... nem tudom, talán a statisztikai valószínűséget tudom elmondani, hogy általában én nagyon hamar megtanulom a szöveget egy 80%-os készültségre. És aztán a próba folyamat alatt akkor remélhetőleg beáll a 100, de ez igazából az kell, hogy nagyon odafigyeljek, és nem is az, hogy tanuljak, hanem megértsem. Megértsem az alakot, megértsem a darabot, a rendezőt. Most legutóbb például Szikszai Rémusz rendezte a Dürem a csendes társ című darabját, és én lényegileg talán egy-két alkalommal volt úgy, hogy leültem és fenékkel beszedtem az adott szövegrészt, a többi az egyszerűen, hát olyan, mint amire visszatom a Gizit is, hogy nekem olyan szerencsém volt, hogy mindig olyan jó tanáraim voltak, hogyha eléggé figyeltem az órán, akkor nem kellett otthon tanulni. És erre elég hamar rájöttem, és tulajdonképpen én otthon nem nagyon tanultam. Házit, ha volt, megírtam, de otthon én nem tanultam. Jó tanárral azt ott meg lehet tanulni.
1: Mondod, hogy majd ott a 80%-ra rápakolod a próbák alatt a többit. Ilyen figyelmes, figyelős, nézős színész?
0: Vagy próbák alatt?
1: Tehát ez a nézem a többieket, és abból kialakul az én karakterem?
0: Nem
1: vagy
0: tudom.
1: Hogy?
0: Én azt hiszem, mint ahogy talán mindannyiunkat, sokan nem kedvelnek, sokan viszont meg nagyon kedvelnek. És pontosan amiatt, hogy talán, hogy elkényeztetett engem Miskolc olyan szempontból, ez Egerben kezdődött, de Miskolcon teljesedett ki, hogy a rendező és a színház maga partnerként tekint. Tehát nem egy színészrobot, hogy ez a szerep, ezt tanult meg, és ezt játszd el úgy, ahogy én azt kérem, hanem egy olyan alkotó partnerként tekintett, hogy mindig teljesen a magamévát tudtam én tenni az előadást. Tehát nem az volt, hogy mit játszol a színházban, akkor mindig tudtam mondani, hogy ezt, és egy büszkén, mert hogy nem kellett sose azt mondani, hát ezt osztották rám, hát olyan előadást, amilyen így jártam, hát ez is a dolgom, hanem mindig elmondhattam azt, hogy volt értelme az időt eltölteni vele, meg egymás idejét eltölteni vele, mert ami létrejött, annak van hatása, az érthető, az megfejthető, az ad valamilyen fajta katarzist is talán néha. Úgyhogy én nem tudom, hogy én hogy dolgozom, mert mindig más. Tehát mindig mások a kollégák, más a rendező, más a darab, telik szintén az idő. Ugye most a Táliában dolgozunk, de régebben azt is ugye figyelembe kellett venni, hogy például ha rendezek, akkor ezt a darabot Komáromba rendezem, vagy ezt Győrbe rendezem. Más a színház, mások a befogadó, más. Mindig én rendezőként arra törekedtem mindig, hogy az adott helyzetben, és talán erre van olyan szerencsém, hogy most, hogy mondják ezt, hogy a tanúk padjára citálhatlak, hogy a fehér babákkal is erre törekedtem, hogy ez most legyen érvényes.
1: Ez egy Cseh Tamás előadás, koncert és színház.
0: Igen, egy ilyen fura egyenlet.
1: A Táliában.
0: Igen. És azon is arra törekedtem, hogy ez most mit mond velük, akik játsszák, akik zenélik, hogy őnekik hogy lehet ehhez személyes közük, mert mindig ez jelenik meg szerintem 100%-os igazsággal a színpadon, amikor az a titok megvan, hogy aki ott azt mondja, annak ehhez mi köze van.
1: Most megdicsérlek téged is, meg Cseh Tamást is, az én feleségem, aki egy másik korosztály, és neki Cseh Tamás a maga idejében szinte semmit nem jelentett, hiszen pici lány volt az ő szárnyalása idején, megnézte velem ezt az előadást, és értette, és szólt hozzá az előadás, meg a dalok. És múltkor hallgattam Cseh Tamást, és mondja, hogy de így nem. És ez azért azt is mutatja, hogy kell a ráncfervarrás, de az üzenet az él.
0: Hát igen, nem árt. Én abban teljesen nyugodt vagyok, hogy semmilyen módon semmilyen erőszakot nem tettünk semmin. Tehát a Rakoncai Viktor hangszerelése az egyszerűen szintén csak közelebb hozta ezt a dolgot, és én remélem, hogy a mi munkánk, ami a zenén kívül volt, az pedig nagyon-nagyon a versekre koncentrálva egyszerűen igyekezett újra kibontani.
1: Bereményi mit szólt? Hát ugye az élő alkotóval mindig
0: örült,
1: nehéz.
0: Örült, nagyon helyes volt.
1: Az jó.
0: Nagyon helyes volt. Persze azt hiszem, hogy már meg is engedheti magának, hogy örüljön meg, szóval, de nagyon mosolygott, azt, ha jól emlékszem, valami olyasmit mondott, hogy hát én nem tudtam azt, hogy mire számítsak, de amit kaptam, az egy teljes, kerek, egész és jó. És nagyon gratulált az egész társaságnak, és sok jó előadást kívánt.
1: Hogy került a Katáliába? Ugye Czakó Julianna a feleséged, együtt voltatok Miskolcon, együtt jöttetek a Katáliába, együtt jöttök, mentek természetes módon. Igen. Bár ez sem mindig természetes, hogy a házaspár együtt tud mozogni.
0: Igen, de ezt nehezen tudom elképzelni, pláne a Gizus miatt. Tehát azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy külön mocorogjunk. Az, hogy esetleg lesz olyan, hogy egyszer egy évadban valamelyikünk egy másik helyen valami dolgozik, azt talán lehet, de nem hiszem. Ebben meg hát szintén, mióta a Gizi megszületett, azóta engem a sors, vagy a Jóisten az alapvetően a tenyerén hord. És nem hiszem, hogy miattam, hanem ő miatta. Egyszerűen ezt elvitathatatlanul megérdemli ez a kicsi ember, aki számomra a mindennek a nonpluszultrája, tehát fizikailag, testalkatba, észjárásba, logikába, humorba, fantasztikusan klassz. Hát nekem a nonpluszultra, de ezt engedtessék meg, hogy legyek ennyire elfogult. És minden döntésünk és minden változás az életünkben eddig, tehát például az, hogy ebbe az iskolába jár, ahova jár, azt én nem tudtam akkor, amikor eldöntöttem, hogy elköltözünk Budaörsre. Ott csak az volt bennem, hogy ne járjon tömegközlekedéssel. Ha eljön az idő, akkor ne járjon tömegközlekedéssel iskolába. Tudjon gyalog menni, vagy rollerrel. És ugye ez létrejött anélkül, hogy én nekem erre komoly ráhatásom lett volna, pusztán a dolgok alakultak így, mert véletlen pottot kaptunk, ott tudtunk kis házat venni, ami körzetesen a Kessár iskolához tartozik, ahova körzeten kívül igen nehéz bekerülni. És számtalan ilyen eset volt, amikor valahogy ezt úgy egy olyan helyesen, hogy valaki odatolta, de tudom, hogy azért, mert az neki jobb lesz. Hát, hogy ez meddig tart ki, ezt nem tudom, remélem nagyon sokáig, de nem tudom, szóval elfogult vagyok nálam, tényleg megnyitsz egy ilyen gombot, és akkor így jön Gizi, az apaság, nem tudom, a világ, a féltés az ő jövője iránt, hogy miért olyan mérhetetlenül ostobák az emberek, hogy nem vesznek tudomást. Egyszer csak elkezdek nem tudomást venni arról, hogy van gyerekük. Úgy gondolkodnak. Politikusok, de az egész világon szinte. És kikopik belőlük az, ami én szerintem, hát ha van misztérium, az mindenképpen az egyik legnagyobb, amikor megszületik a gyerek. Tehát aki ott végig csinálja azt a feleségével, illetve hát asszisztál, hogy ott van, és azt hiszi magáról, hogy ő is ott segíthet valamit, de mégis azt hiszi, és elhiteti magával, hogy segít, és megszületik az a gyerek, hát onnantól nem lehet a világra ugyanúgy tekinteni. Ez az én véleményem.
1: Küldetésük van. Valószínűleg ez a küldetés mos el minden mást. Aha. Hogy a küldetés tudatuk erősebb annál, mint hogy ilyeneken gondolkozzanak. Hát, vagy ha ilyeneken gondolkozzanak, lehet, valószínűleg úgy érzik, hogy nyerni, nekik azért jó lesz.
0: De olyan sokat nyernénk fel, ha nem, hogy ez nem így lenne. Hogy mondják, hogy anélkül, hogy én nem értek hozzá, és nem is akarok politizálni, de valaki említette, hogy akkor oldódik majd meg a Izrael-Palesztin vagy zsidó-arab probléma, hogyha jobban fog fájni egy arab szülőnek a saját gyerekének a halála, mint az öröm, amit a felett érez, hogy meghal egy zsidó gyerek. Ez egy nagyon kemény megfogalmazás, de ott nyilván adott társadalmi okok miatt neveltetés, a vallás, aminek nem volt, hogy mondják ezt, reformációja, nem volt, igen, nem volt felvilágosodás a valláson belül, vagy van
1: illetve
0: egy rosszod,
1: hát, illetve hát ez az az ágan vallásnak, igen, amelyik, ez, amelyik ott nincs dicsőségnek mese tekinti.
0: És ott nincs mese. Hát ebben jön fel.
1: Tehát, ez így van. De közben az is úgy van, hogy ott is nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy ne. Tegyük hozzá ezt is.
0: Igen,
1: tehát,
0: persze.
1: Tehát, hogy ez sem fekete-fehér, de...
0: Nem.
1: De igen, amíg van olyan, aki azt hiszi, hogy megéri az áldozatot, igen, addig lesz áldozat.
0: Igen. És az hogy ezzel mennyi életet veszítünk el.
1: De téged ez rendszeresen foglalkoztat? Tehát, hogy ülsz, nézed a híreket, és azon gondolkozol, hogy mit hagysz a gyerekre?
0: Önző módon én főleg a saját gyerekem jövőjével foglalkozom, csak látom közben azt, hogy akár csak a saját szakmámon belül is, hogy iszonyatos hangos lett a világ, tele van zajjal. Nem értelmes mondatokkal és gondolatokkal, hanem ilyen, és akkor így ki tudnál belőle emelni nagyon nagy ívű mondatokat, fontos művészi hitvallásokat, akár hogyha a művészeket nézem, vagy politikusokat nézem, akkor is, hogy mi lesz a jövő, meg de valahol a lényeg elsikkad. A lényeg az elsikkad.
1: Mi a lényeg?
0: Hát szerintem az emberek egymás közötti kommunikációja valahol az, hogy például nem sírom vissza a múltat, de azért egy elég markáns dolog, hogy ha nekem azt mondta anyukám, vagy egy tanár, hogy hazudsz, az olyan volt, mintha nagyon-nagyon megvert volna. És az megalázó és nagyon fájó dolog volt. Azt, hogy hazudsz, azt nem lehet mondani csak úgy. És az annak van hatása. Na, ma nézz szét ma, hogy ez hányszor hangzik el. Hogy így mondják emberek egymásnak, hogy te hazudsz. Meg még ilyenebbeket is. Minden súly elment abból, hogyha kimondok valamit, akkor annak van következmény. Nincs. Hát nincs következmény.
1: De ezzel neked nem csak apaként, művészként is van dolgod vagy bajod. Mert hogy fölmész a színpadra, mondasz egy mondatot, és egészen hétköznapi az a mondat, amit Dürrenmatt leírt, mint arculcsapást 50-80-100 évvel ezelőtt.
0: Hát hogyne? Ezért is, ha olyan minőségű feladatai vannak az embernek, akkor azért is tud felemelő lenni ez a szakma minden nyomorultságával együtt. Mert nagyon sok kínlódás van benne, sok idegrendszert fölemészt, az ember néha olyan dolgoknak tulajdonít jelentőséget, és éveket öregszik egy baki miatt, vagy valami, pedig hát Istenem, de akkor azt érzi. Viszont ez tudja megadni azt, hogy bejönnek a színházba teljesen különböző sorsok, és egy nagyjából egy kohézió teremtődik, és egy nagyjából együttérző csoport megy el. Teljesen különböző embereknek a dacára. És ez a színház, ez varázslatos ilyen szempontból, és abban hiszek, hogy ezt több ezer év se tudta kigyomlálni, hogy a kórház és a színház azért volt a régi görögöknél egy helyen, mert nagyjából egy helyre is tették a kettőt. Mind a kórház és a színház. A
1: testi egészség és a lelki egészség.
0: És azért is volt ez, hogy kötelező. Tehát, hogy mikor még Egerben játszottuk az Oidipusz királyt, és ott egy nagyon-nagyon kedves ismerőseim, akiket hívtam, hogy eljönnek-e megnézni, és ők nagyon-nagyon sokat dolgoztak, és nagyon tényleg nagyon sokat, és fáradtak is voltak, és akkor egyszer csak azt mondta nekem Csöpike, a házaspár hölgytagja, hogy Laci, az igazság, annyira félünk tőlem, az olyan nehéz darab, ez az Oidipusz király, az olyan nehéz, mondom, Csöpike, az. de kérlek, nézzétek meg. És most visszaélek a barátságunkkal. Nagyon megharagszom, ha nem nézitek meg, vagy valami mondtam, hogy megsértődöm, vagy valamit. És eljöttek megnézni, és utána, amikor beszéltem, mert én nem bírtam ki, tehát vártam, aztán fölhívtam telefonon őket, és azt mondták, hogy hát mi még mindig itt sírdogálunk, és mi sose gondoltuk volna, hogy a fájdalom ilyen öröm lehet. A fájdalom az fel tud szabadítani egy kicsit, meg tud könnyíteni, és aztán kisírod magad, mert helyetted ott, hát ez is micsoda egyezmény, több évezredes egyezmény, hogy én, mint néző, bejössz, hát tegnap olvastam róla a Blikben, vagy a nem tudom én hol, hogy beteg a kutyája, tudom, hogy ő az XY. De ott van, hogy Hamlet, ő játsza, ő Hamlet, na, csak nézzük. Tehát ez egy agymenős dolog, de elhisszük, ez egy ilyen szerződés, hogy elhisszük. És akkor ő helyettem végigmegy egy olyan folyamaton, amiben lehet, hogy én is éppen benne vagyok az életben, vagy benne voltam. Vagy szoktam mondani, hogy ha egy egyetlen ember csak egyetlen egyszer egy olyan döntést hoz, ami jó fele viszi az életét, és azt a döntést azért hozza, mert valami színházi tapasztalatból fakad, már megérte.
2: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Múlt Idéző adása, találkozunk legközelebb.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
2: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
8: Kaisai.hu.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
10: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Kellemes koranyári idő várható. Szigorították a köztéri plakátok kihelyezésének szabályait. Egy magyar bobtél lett a világ legszebb kutyája. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Október 15-ig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken belül csak az utcabútorokon vagy tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek reklámplakátok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy az ellenzéki pártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, és nem támogatják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását sem. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamat stopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamat. Most ez majdnem 10%. Hozzátette, hogy a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, a Heimpál gyermekkórházat, valamint a miskolci, a győri és a kaposvári központi intézményeket is. A kórházok hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helységben van megfelelő fűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtél lett. A négy lábú csaknem 60 ország kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Támogatott tartalom következik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
7: Veszik vagy isszák, ez itt a kérdés, de együtt is lehet a kettőt nyilván, és hát valami ilyesmire hívogatják önöket az Egri Bor ünnepén. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez a borműsor itt a Spirit FM-en, és igen, az Egri Bor ünnepével fogunk kezdeni, amit július 9-e és 11-e között, tehát pont egy hónap múlva rendeznek. Tarsa József a főszervezője, és egyúttal Egerváros hegyközségének hegybírója a vonalban. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
7: 30. alkalommal ülik meg már az Egri Bor ünnepét, már ha ülnek közben. Ez egy ilyen sétálós borkostoló, egy nagy kirakodóvásár, vagy hogy képzeljük?
12: Hát valóban, ez egy, az Egri érsekkert, az gyakorlatilag az érsekség egykori vadas kertje volt, és ez egy ilyen 5 hektáros terület, és egy ilyen fás, ligetes, igazán azt gondolom, hogy egy ilyen zöld környezet, és emellett ugye a sátrak gyakorlatilag szinte beleilleszkednek a fák, fasorok közé, és emellett ugye több színpadon különböző zenei csemmegék találhatók, de valóban igyekszünk egyfajta otthonos érzetet, egy komfort érzetet teremteni a kilátogatóknak, úgyhogy valóban ez egy ilyen részben mozgalmas, részben meg, hogyha éppen az a program tetszik valakinek, akkor ott letáborozik, és a legközelebbi sátorban tud borozni, esetleg ételt is fogyasztani, de ugyanakkor nagyon komoly minőségi kézműves termékek is találhatók, tehát azt gondolom, hogy a család minden tagja megtalálja neki szórakoztatót és a neki kihívót.
7: Igen, ezt úgy is kérdeztem volna, hogy igazi családi programra készülnek, és úgy készüljünk-e mi is önökhöz?
12: Igen, igen, mindenképpen. Tehát mi azt gondolom, hogy már évek óta, mivel itt az érsekedben azért a gyerekeknek is számtalan program van, hiszen kezdve az ott található, most éppen most felújított játszótérrel, különböző kézműves foglalkozásokkal, és ugye, hogyha tovább megyünk, akkor nyilván a borgasztronómia terén pedig, hát azt gondolom, hogy a szülőknek is nagyon komoly kínálatot tudunk nyújtani, hiszen a legizgalmasabb része ennek a rendezvénynek, és amiben valóban különbözünk mondjuk más rendezvényektől, az elejétől, ugye ahogy indult a rendezvény, tehát az adott bikavérhez, de most már Egri csillaghoz, vagy akár a rozékhoz is készülnek ételek, és érdemes a borétel párosokat megkóstolni.
7: Mennyire szól még mindig a bikavérről elsősorban az Egri bor?
12: A mostani kihívások közepette azt gondolom, hogy a bikavér történet sztori az nem csökkent. Egyre inkább abba az irányba megy az Egri borvidék, hogy az Egri bikavér és az Egri csillag, tehát a küvé vagy házasított borok világa jön, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy itt lehet például az Egri bikavérből a legtöbbet kóstolni egy adott időben. Akár évjáratbeli utazást is lehet, akár a három minőségi szint között is, és azt gondolom, hogy nyilván a borászatoknak a stílusa ugyanúgy megjelenik egyes sátornál.
7: Ebben a műsorban, és hát a mi hallgatóink, hogyha gyakorta találkoznak velünk így hetente, akkor pontosan tudhatják, hogy nem először kerül szóba az, hogy a vörösbornak milyen nehéz időszaka ez a mostani. Nem nálunk, hanem szerte a világban, de hát nyilván emiatt aztán persze nálunk is. Az egri borászok hogy küzdenek meg ezzel?
12: Hát az egri borászok nyilván speciális helyzetben vannak, mert hogy az egri borvidék, ilyen közel 5000 hektárról beszélünk, ennek a kétharmada kékszőlő. Tehát még nehezebb a dolgunk, viszont... Viszont arról számolnak be a borászok, hogy a magasabb hozzáadott értékű bor, a magasabb minőségű vörösboroknak nem hogy csökkent, hanem inkább még emelkedett a piaca. Tehát ha és ugye itt jön a képbe egyébként pontosan az egri bikavér, mert az egy egyedi, és a mai napig egyébként a száraz vörösborok kategóriájában palackozott borként ebből értékesítenek a legtöbbet. Tehát mégis ugye a szexádi és az egri bikavérről tudunk beszélni, mert ezen a két borvidéken készülhet. Tehát a bikavéreknek én azt gondolom, hogy van jövője, és pont ez az, ami a nehézség, az előnyünk is, tehát pontosan ez a fajta fogja megtartani az egri borvidéket.
7: Meg hát válaszolt tulajdonképpen rögtön az első mondattal, hogy jó bort kell csinálni, és hát azt azért el lehet adni.
12: Igen.
7: Ez az igazi nagy titok. Július 9-én csütörtökön kezdik méghozzá a legjobb borok és a legjobb ételbor párosítások kihirdetésével. Azt ott rögtön csütörtök este meg is lehet kóstolni?
12: Természetesen, tehát 4 órakor nyit a rendezvény, és nálunk nincsen kőbevésett éjfélkor záróra, tehát igazából nyilván attól függ, hogy a vendégeknek milyen a hangulata, illetve hát milyen az időjárás, de ugye ebben az időben azért Egerben elég jó idő szokott lenni, és pontosan azért jót a árnyas fák tövében kóstolgatni, mert igazából amikor tényleg nagy meleg van, ott akkor is jó a hőmérséklet, és ugye általában ugye azt figyeltük meg, hogy délután elkezdi mindenki a fehérborok, aztán a rozé, és amikor ugye kezd egy kicsit lehűlni, már ezt idézőjelben, tehát amikor már 20-25 fok között van, akkor már ugye előkerülnek a vörösborok is.
7: Hát voltak éppen tudjuk a dolgunkat mondhatni. És akkor, hogyha megyünk tovább az időben, jön a szombat, amikor a lovagrend borlovagavatási ceremóniája, és aztán vasárnap meg a Szent Donát ünnepség és a hozzátartozó mindenfajta esemény, igaz?
12: Igen, tehát igazából a Szent Donát kultusz, a Szent Donát ünnep a kulcs, és igazából innen indult, hogyha valamikor a 30 évvel ezelőtti történethez vissza akarok kanyarodni. Ugye Egerben valamikor ebben az időben fordul az időjárás, és ugye Szent Donát a szőlő bortermelők védőszentje, és ugye ebben az időben elég gyakori a változékony időjárás, akár a jégeső is, nehogy Isten, de ugye ekkor elhangzik egy fohász, nem mellesleg ugye ekkor volt az, hogy félreverték, megkordították ugye a harangokat, amerre volt igazából, és ez a rezgés, ez sokszor átsegítette, átlendítette a termelőket ezen a kritikus időszakon, és hát ugye mi pedig joggal tartjuk ezt az ünnepet és ezt a szép hagyományt, hogy a jövő generációja is ismerje meg, és igazából szeretnénk, hogyha ez a pár nap arról szóljon, hogy nyilván a szőlő és borászainknak a munkájának az elismerése mellett azért egy kicsit kiszakadjunk a mindennapok mókuskerekéből, és igazából valóban a munkák gyümölcsét egy kicsit élvezzük, hogy így mondjam, tehát megkóstoljuk az egri borokat.
7: Hát ezt kívánom önöknek is, borászoknak is, és munkatársaiknak, meg a látogatóknak is, mert hát nem utolsó sorban ez értük is van. Úgyhogy itt egymásra is találhatnak az egri bor ünnepén, amelyet július 9-e és 11-e között rendeznek. Érdemes feljegyezni a naptárba, és érdemes ellátogatni tehát Egerbe. Tarsó József, önnek köszönöm szépen a tájékoztatót.
12: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az előbb ajánlottunk önöknek egri borokat, nyilván persze az egri borok között a bikavért is, de hát akkor legyünk igazságosak, ajánljuk a szekszárdi bikavért is, és hát tulajdonképpen az időszak is ugyanaz, mert az előző az július 9-11-e között, ez meg előtte egy héttel, július 4-én zajlik ez a szekszárdi esemény, a második borpiknik a szekszárdi szőlőhegyen. Nikos Dániel a vonalban, aki a borpikniket magát, meg a Nikos pincészetet is képviseli. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hát önöknél is a bikavér az első, igaz? Épp úgy, mint az egrieknél.
2: Igen, azt gondolom, hogy ha a tradíciókat nézzük, akkor mindenképpen.
1: Ez így is van, jól változott valamit az önök bikavére az elmúlt évtizedekben? Akár annak hatására, hogy változik a piac, az ízlés. Ugye itt is az előző beszélgetésben is felmerült, hogy hát a vörösbor az nem annyira divat, bár az igazán jó vörösbort most is el lehet adni.
2: Ez így van, ebben csak megerősíteni tudom, hogy ez igazán jó vörösbort el lehet adni, viszont azt gondolom, hogy valamilyen szinten változott, illetve változtatni kellett ezen, mert az emberek jobban szeretik a könnyedebb vörösborokat, amik könnyebben fogyaszthatóak, esetleg nagy istenbe rakják a hűtőbe is, és hűtve fogyasztják. Én most készítettem először bikavért, szekszáron hozzáteszem, hogy 6 éve vagyunk a piacon, és én úgy érzem, most értem meg arra, hogy elkészítsek egyet. Ez egy abszolút könnyű vonalú, ez, amint az előbb is említettem, egy hűthető tétel, kékfrankos alappal 60%, 20% kadarka, és akkor Cabernet Franc, Merlot, illetve Syrah van mellette, és ez van összeházasítva, ez a 2023-as évjáratú tételünk.
1: Hogyha most készített először bikavért, akkor arról viszont meséljen, hogy miért most. Tehát hogy van az egy borász életében, hogy na most már meg tudom csinálni?
2: Azt gondolom, hogy a bikavér nem egy egyszerű műfaj. Nagyon sok összetevője van, ugye a szekszár termékleírásban ennek meghatározó része az a 45% minimum kékfrankos, illetve 5% minimum kadarka. Most ezen felül, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő neki más elképzelései vannak, egy könnyebb, egy testesebb tétel az, ami legjobban kifejezi a borászt, akkor ő úgy fogja elkészíteni. Én is így voltam vele. A 2023-as évjárat szerintem egy szép évjárat volt, és volt egy tök jól adott hozzá egy kékfrankost, illetve egy kadarkát, és ezért gondoltam úgy, hogy akkor ebből az évjáratból elkészítek egy szép, az én stílusomban készült bikavért.
1: Nehéz betörni a piacra egy új pincével frissen végzett borászként?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Hozzáteszem, hogy a szakma támogató és befogadó volt velem. Rengeteget járunk fesztiválra, és próbáljuk az emberekkel megismertetni mind a fesztiválokon, mind pedig ugye különböző kóstolókon a termékeinket. Ez csak úgy megy, hogyha az ember kóstoltatja, mert azt gondolom, hogy a piac bizalmatlan, illetve van egy tendencia, ami inkább a fehér és a rozéborok, de legfőképpen a fehér borok irányába mozdul el, emiatt azért egy kicsit nehezebb helyzetben van, mint Villány, mint Eger, és hát Szekszárd is.
1: Nyilván igen. Amikor jelentkezik az ember egy fesztiválra, ő az új hullámot képviselve óhatatlanul a hátsó sorokba kerül? Tehát megvan ott a hierarchia, hogy ki az, aki a legjobb helyeket kapja?
2: Igen. Nagyon nehéz bekerülni az első sorokba új pincészetként, új hullámmal.
1: Na jó, de hát ezért érdemes, ezt most mondom a fesztivál látogató kedves hallgatóknak, ezért érdemes benézni a hátsóbb sorokra is, mert lehet, hogy ott ritkaságokkal találkoznak. Vagy mondjuk egy olyan fiatalról, aki most próbálgatja az oroszlán körmét. Na, akkor most térjünk vissza erre a bizonyos borpiknikre, amiért eredetileg hívtuk, csak nem álltam meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy mi újság a szekszárdi borokkal. Szóval itt is ki fog derülni, hogy mi újság van vele, igaz?
2: Így van. Ezt én a tavalyi évben terveztem meg először ezt a fesztivált, már latolgattam 7 évvel ezelőtt is, de tavaly sikerült ezt olyan szintre összehozni, mind fejben, mind pedig kivitelezés szempontjából, hogy ez kinője magát egy rendezvényé. Ezen a rendezvényen négy pintészet vesz részt a sajátommal együtt. Velünk együtt dolgoznak a Kádi pincészettől a fivérek, illetve a Tringa borpincészet. Mindannyian szexárdiak vagyunk. Azt gondolom, hogy a kisebbeket képviseljük. Ebből javarészünk mostani belépője a piacnak.
1: Hogyha kicsik, akkor muszáj. Egyszerűen nincs más út, mint kiemelkedő minőséget készíteni, mert hogy a tömegtermeléssel nem fogják tudni felvenni a versenyt, akkor az extrával kell, ugye?
2: Igen, ez így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy próbálkoznak a hagyományoktól eltérő házasításokkal például?
2: Ez részben van így, én nem feltétlen vagyok, nem feltétlenül vagyok a házasításnak a híve. Én egy fiatalosabb szemléletet képviselek, emiatt azt gondolom, hogy a fajta boroknak a kiváló minősége az az, amire próbálok igazából rámenni. De igen, készítünk olyan házasításokat és olyan fajta borokat, amik kiváló minőségűek és csak ez az eladható, csak így tudunk tényleg érvényesülni a piacon.
1: Nézem a matricákat, nézem a bor elnevezéseket, és hát ez a fiatalos lendület az azért ezekben is meglátszik. Fekete bikapata, ez a bikavér, ez egyik fajtája, csak a bikapata, vannak itt más fajták is, meg aztán van a hétvégre, ami a kadarka, van a csak szólnék XL, az a szexárdi Irsai Olivér, szóval ezek a játékos címkék, ezek felhívják a figyelmet magára a borra, mondjuk egy polcon a többi bor között. De, és most nem bántva ezzel, hanem érdeklődve ezzel, nem teszik egy kicsit a terméket súlytalanná, komolytalanná?
2: Nem feltétlen, attól függ, hogy hova van pozícionálva a termék. Azt gondolom a saját áraimról, hogy azok nem feltétlenül kell helyesen prémium kategóriát elérni árakban 10-15 ezer forintos tételekbe, emiatt ugye próbálom azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Hozzáteszem, hogy igen, az árazás, mind a címke, kivitelezés stílusa, az befolyásolhatja magát a piacot, de itt nem feltétlenül erről van csak szó, hanem kifejezetten ezekkel a termékekkel a fiatalok vannak megcélozva, és úgy is vannak elkészítve, hiszen én is fiatal vagyok, itt vagyok 26 éves, hogy az én korosztályom levegyék a polcról, olyan helyre is vannak ezek bepozícionálva.
1: Van olyan is, hogy ez egy rozé, hogy szexi, úgyhogy hát igen, valószínűleg nem a hagyományos borvásárlókat célozza, de ez nem is baj, mert hogy új piacot lehet találni új termékeknek, ez valószínűleg így van jól, meg egy fiataltól azt is várja az ember, hogy legyen ez ügyben vagány és bátor. Ez a borpiknik, ez nagy vállalkozás?
2: Hát a tavalyi első az igen nagy vállalkozás volt, ugye ott csak egy DJ pulton voltunk, ugyanúgy négy pincészet, ugyanúgy volt egy catering, sajtosok jöttek, tehát helyi termők van egy ilyen borcuccos szexárdi sztori, és ők is kijöttek, tehát többen voltunk itt, akiket így kihívtam vendégként. És ők is ugyanúgy színesítették ezt az egész rendezvényt. Az idejében egy picit ezt nagyobbra tervezzük, kettő darab DJ pulttal, azaz két ilyen színpadot hozunk létre. Ugyanúgy szeretném azt a négy borászatot megtartani, és ugyanúgy lesz ételes, italos, stb., ahogy a tavalyi évben is volt. Nem egyszerű, most már elkezdtük a terület előkészítését, beletvezett oda a villany, eddig máshonnan volt oda víve, tehát hogy abszolút tényleg a csírájából indult el, elkezdjük most majd az installációkat felépíteni, egy gyors ilyen utolsó hónap veszi kezdetét, és ilyenkor a fókusz is megpróbálom, nyilván megyünk másik fesztiválokra is addig, de erre helyezni.
1: Dániel, kívánom, hogy ez legyen egy szép tradíció kezdete, ez a második szexádi borpiknik, lehet mondani már a hagyományos, ugye? Induljunk ki ebből. Július 4-én rendezik, és a Szőlőhegyen lehet majd megtalálni, de hát nyilván ez információk bőségesen rendelkezésre állnak. Hol keressük önöket, hogyha például valaki jegyet szeretne elővételben venni?
2: Kérem, keressék a kedves hallgatók a Facebookon, ott megtalálnak minden leírást, és a Kultixen vannak jegyvásárlási lehetőségeink.
1: Legyen úgy, és sok boldog vendéget kívánok, és egészségükre. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a borműsort, és hát nem is akármilyen témával, megvan az év 2026. év pincészete, a Holdvölgy. És ennek a birtoknak az alapító tulajdonosa Demko Paszkál, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Napot Reonál Júgor, köszönöm szépen!
1: Szóval az ember ugye elképzel egy hatalmas, végeláthatatlan méretű, óriási pincét, egy pince labirintust, évszázados pókhálók mindenhol, na nem. Szóval, hogy hogyan lesz egy év pincészete az ön birtokán?
2: Hát igen, kellett hozzá egy kis, az életnek a sava borsa, ez mindenféleképpen. Kellett hozzá egy teljesen egyértelmű vízió, ez is teljesen egyértelmű, és hát kellett hozzá a megfelelő szakembercsapat, amelyikkel ezt a víziót el lehetett érni.
1: Milyen az a pincészet, amit elképzelt, amit megálmodott, és egyáltalán a semmiből születette, vagy valami bázis azért volt?
2: Valami bázis volt, édesanyám francia, édesapám magyar, és édesapám pont erről a csodálatos vidékről, hegyaljáról származik, tehát mindenféleképpen volt egy lelki kötődés ehhez a csodálatos borvidékhez, hiszen még gyerekként, még a nagyapám szőlős kertjén is ettem a szőlőt, tehát mindenféleképpen volt mihez visszanyúlni. És édesanyámnak volt az ötlete, hogy akkor nyúljunk egy picit vissza ezekhez a gyökerekhez, és valamikor a 90-es évek végén mondta nekem, hogy hát édesapádnak egy ilyen kis szimbolikus ajándékot, egy pár négyzetméternyi szőlőt vegyünk már ott, ahol a nagyszüleidnek is volt egy félhold termőterülete. Tehát így indult el az első pár négyzetméter.
1: Az, hogy az év pincészete lett az önöké a Holdvölgy, ez a bor szempontjából, a piac szempontjából, a működés szempontjából mit jelent?
2: Mindenféleképpen egy kihasználandó, csodálatos katapult, ez teljesen egyértelmű. A Holdvölgy ugye egy kis birtok méreteinél fogva 30 hektár, ez egy éves szinten egy 70-80 ezer palackot jelent, ami ugye nem az a mennyiség, ami simán egyszerűen is tömegében megjelenne a polcokon. Tehát az, hogy most egy ideig mi vagyunk az év borászata, ebben mindenféleképpen lehetőséget látunk, hogyha megfelelően kommunikáljuk és megfelelő felelősséggel ápoljuk ezt a megtisztelő titulust, akkor ez biztos, hogy számítani fog Magyarországon is, és hát külföldön pedig végképp úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a szakemberek, a szomeliék, tehát azok, akik számunkra fontos partnerek, hogy egy adott országon belül a szakma bennünket jelölt, és bennünket végül is vonalát ugye ezzel a titulussal. Tehát mindenféleképpen kiaknázandó, és egy megtisztelő titulus, igen.
1: Milyen borokat készít? Mi a szíve csücske?
2: Köszönöm szépen, hát a kérdést, ugye két dolgot el kell egy picit különíteni, mindenféleképpen be kell hozni ugye a működéshez szükséges pénzt, ez teljesen egyértelmű. Tehát ebből adódóan szárazborokat nagy mennyiségben, vagy legalábbis ugye a készletünk 50%-a az körülbelül szárazbor, talán egy picit több, tehát mindenképp ugye a szárazbor az, amelyik jelenleg a piacon könnyebben eladható. A fur, mint szinte önálló márkának most már ugye az ereje is hajtja ugye a fogyasztókat, az érdeklődésüket legalábbis a tokai bor felé. Rettentő kihívás jó szárazbort készíteni hegyalján, megfelelő mennyiségben és minden évben, hiszen alapvetően ugye ezek a fajták hegyalján, ezek édes borra megkonosodott fajták. És ugyanakkor természetesen vannak az édesborok, hiszen Tokaj nagyságát ugye mégiscsak az édesborok adják, itt pedig egész egyszerűen ezzel a rendkívül színes palettával, amit ad hegyaljának és nekünk a hat különböző szőlőfajta, és a történelmi dűlők ebből csodálatos házasításokat lehet csinálni, hiszen ugye a édesporoknak az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a legjobbat szedjük össze ugye a területeinkről.
1: Ha valaki Mádra látogat önökhöz, akkor nem csak egy borkostolót kaphat mondjuk adott esetben, hanem egy, hát voltak éppen egy ilyen szabadulószobás élményt is, mert hát adnak egy térképet, és azt mondják, hogy tessék, itt van egy majd 2 kilométer hosszú pincelabirintus, jó utat.
2: Igen. Volt szerencsém 2005-ben még az alapításkor, akkor, amikor gondolkodtam azon, hogy oké, rendben, mi is legyen a birtokközpont, sikerült megvenni a környék legkiterjedtebb pincerendszerét, történelmi pincerendszerét, ez pedig mindenféleképpen feltárásra várt. Tehát ugye az én elképzelésem szerint persze, hát majd fogunk előállítani bort, de hát bort szinte mindenki előállít, tehát egy ilyen piacon, egy ilyen kicsi borászatnak mindenféleképpen kell valami kiegészítő terméket találnia, ami egy picit egyedivé teszi, és a vendégek, a fogyasztók számára elérhetőbbé teszik ugye a borászatnak, a birtoknak az élményét, és ennek az egész hagyománynak, történelmiségnek az élményét. És itt van ez az elképesztő történelmi pincerendszer, amely kb. 2 kilométer hosszú, 3 szinten, 100-valahány ág, ez egy csodálatos adottság, csodálatos adottsága a birtoknak és a környéknek, és 2010-11 környékén volt az, hogy rendben, a boraink mellett ez az új termék, ez a más termék, ez legyen egy pincelátogatás, egy olyan pincelátogatás, amit nem nagyon tudnak megkapni máshol ugye a fogyasztóink. És hát szerencsére ez egy nagyon jó, hogy mondjam ezt magyarul, experience, tehát egy nagyon jó időtöltés ugye a látogatóinknak, ami lehetővé teszi azt, hogy átadjunk nekik sokkal többet, mint egy kortyot, a kortyokon keresztül, és azzal az idővel, amit nálunk töltenek, hát mindazt a filozófiát és mindazt a történelmiséget, amit ez a környék és a mi birtokunk képvisel. Tehát felújítottuk körülbelül a 600-800 folyóméterét ennek a pincerendszernek, látogathatóvá tettük, ugye egy picit mélyebbre ástuk azért, hogy kényelmesen elférjen a látogató. Tehát az a lényeg, hogy látogathatóvá tettük, és ezen keresztül tudunk tényleg egy teljes élményt nyújtani, egy másfél-két órás élményt nyújtani a látogatóinknak. A látogatás hossza az tulajdonképpen a látogatók kíváncsiságától függ, hogy mennyire érdeklődőek, mennyi kérdést tesznek föl nekünk és a vendéglátóinknak.
1: Volt már olyan, akit meg kellett keresni a labirintusban?
2: Jó kérdés. Van, amikor ilyen Halloween esteket tartottunk kisebbeknek, nagyobbaknak, de nem, természetesen ilyet nem nagyon próbálunk meg ilyen helyzetbe kerülni, mert tényleg egy labirintus. Szóval itt nem működik, el nem tudom mondani, hogy mi a logikája, de itt nem működik az, hogy sötét van, és akkor csak jobb kéz felé haladok, és akkor majd egyszer kijutok. Ez valahogy itt nem jön össze. Tehát inkább felkapcsolva vagyunk mindent, és vigyázunk a vendégeinkre.
1: És hát közben nyilván, ahogy bolyonganak, nem kapnak bor, de a végén gondolom, hogy azért a legjobbakat megkóstolhatják. Ez a jutalom.
2: Nem, hanem úgy szerveztük meg, hogy kincskeresés van. Ez azt jelenti, hogy attól függően, hogy hány bort szeretnének kóstolni látogatók, 3-at, 6-ot, 8-at, 10-et, különböző kincspontokat jelölünk meg a térképen, ugye, amit átadunk a látogatóiknak, és hát akkor a kincspontok azok, ahol
1: ott iszunk. Ugye,
2: felnőtt látogatók meg tudják kóstolni a borokat, és a gyerkőc látogatók pedig hát biztos, hogy találnak valami édességet, kedvességet a számukra.
1: Ez egy jó játék, és hát nem akárhol járnak a kedves vendégek, mert az év pincészetét látogatják a Holdvölgyben. Demko Pascal, gratulálok a díjhoz, ez egy nagyon szép kitüntető cím, és hát további jó borokat és izgatott vendégeket kívánok ott a labirintusban.
2: Köszönöm az érdeklődést, Rónai úr. Köszönöm szépen.
1: Minden jót kívánok. Búcsúzunk, kedves hallgatók, ez volt mára a borműsor. Remélem, hogy örömmel tartottak velünk, kedves egészségükre. Somodi Sörmös Eszter szerkesztette a műsort. Én Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
3: van egy vak sötét utcarész, Tihanyban ott

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
5: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kellemes koranyári idő várható. Felülvizsgálja a kormány a Mohácsi Dunahíd beruházást. Nyit a könyvhét, országszerte irodalmi és zenei programok várják a közönséget. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet, módosítanak az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsy György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével, valamint gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Ilyen Balatonfüred, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Szeged is. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Újabb korszerű alacsony padlós kapvillamos állt forgalomba Budapesten, tovább növelve az akadálymentes járművek számát a fővárosban. A BKK közölte, hogy az 51 darabos flotta folyamatosan érkező új szerelvényei, a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalokon állnak forgalomba. A teljes körű bővítéshez pedig uniós forrásból tervezett infrastruktúra fejlesztések is szükségesek. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: A Gazdasági Magazin mai szerkesztője Szakál Erzsé, én Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok valamennyiüknek. Tudom, hogy a legtöbb ember számára nem ez a hétköznapi probléma, de egyébként meg kifejezetten komoly divat lett aranyba befektetni. Akár kisebb összegekkel, kisebb tételekkel is megpróbálkoznak nagyon sokan, hogy aztán majd ebből építsenek maguknak valamiféle ilyen típusú portfóliót, hogyha ezt egyáltalán annak lehet nevezni. Éppen ezért szerintem elég sokakat érint az is, hogy esik az aranyára, és hogy mennyire esik, meddig fog esni, és mennyit veszítenek a saját kis vagyonukból, ami lehet, hogy tényleg pici, aztán lehet, hogy másoknál meg kifejezetten nagy. Virovácz Péterhez fordulok ebben az ügyben, hogy adjon nekünk arról valamiféle tájékoztatást, merre felé halad az arany, és hogyha az az irány, akkor az miért az. Az ING Bank vezető elemzője tehát a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
9: Jó napot kívánok, szervusz!
8: Szóval, hogyha esik az arany, akkor valószínűleg valahol máshol valami más erősödik, emelkedik, vagy hatással van a gazdaságra világszinten. Ez most ez esetben gondolom leginkább például a kőolaj és körülötte a hormuzi szorosban kialakult hadihelyzet.
9: Így igaz, és bármennyire is érdekes, ugye mindig arról szoktunk beszélni, és bármikor az ember belefut az arany, mint befektetés témájába, előkerül, hogy hát az a legtutibb dolog a világon, mert ugye, hogyha bármiféle gond van, akkor az arany ára az kilő az egekbe. És ugye ezen logika mentén azt gondolnánk, hogy hát kitört az iráni háború, lezárták a hormuzi szorost, itt most megint mindenki lövöldözik a másikra, hát akkor egy ilyen helyzetben az arany biztos, hogy egy tuti befektetés, és nem. És pont azt látjuk, hogy gyakorlatilag az ilyen 5300 dolláros csúcsokról most már éppen közelítjük itt a 4000-es szinteket lassan, és nagyon-nagyon furcsán hathat, hogy akkor mi történik, és valóban mi az, ami ilyenkor értékesebb. Hát az a helyzet, hogy a dollár, és pont ez a fonákja ennek az egész helyzetnek, hogy mivel mennek fel az energiaárak, ezért dollárban többet kell fizetni, ugye mondjuk az olaj hordonkénti áráért, és innentől kezdve több dollárt kell vásárolni bárkinek, aki olajat szeretne venni, és ezáltal a zöldhasú felértékelődik, drágább lesz maga ez a fizetőeszköz, ez pedig pontosan azt hozza magával, hogy az arany pedig leértékelődik, tehát már nem annyira vonzó, arról nem is beszélve, mindenki ilyenkor attól tart, hogy akkor ez az olaj árrobbanás, ez majd csinál egy nagy inflációs sokot, a világban minden sokkal drágább lesz, és ugye a kamatokat föl kell emelni, tehát hogyha magasak a kamatok, akkor igazándiból ez kockázatmentesebb ebből a szempontból, mint egy aranybefektetés, és akkor ilyenkor átpörögnek ezek a pénzek aranyból más típusú befektetésekbe, például amerikai államkötvényekbe. Úgyhogy gyakorlatilag most azt látjuk, hogy van egy ilyen komolyabb átrendeződés, ami nem példanélküli. 2022-ben egyébként ugyanezt láttuk, amikor az ukrán-orosz háború kitört, csak ott sokkal lassabban zajlottak ezek a folyamatok, itt pedig sokkal gyorsabban látjuk ezt a nagy felfutást, majd összeomlást az aranyárában.
8: Viszont hát ilyenkor lehetne mondani, hogy most kell aranyat venni, mert hát most viszonylag olcsó. Közben meg éppen nekünk magyaroknak, hogyha nem euróban tartjuk a pénzünket, vagy úgy kapjuk mondjuk, akkor éppen hogy nem, mert hogy közben meg az euró is átrendeződött árfolyamát tekintve a forinthoz képest, és most jóval kevesebbet ér viszont. Hát forintban vásárolni aranyat, az akkor is végül dollárban vagy euróban kifejezett érték, hogyha forinttal fizetünk.
9: Így igaz, és ugye ez megint csak egyfajta dupla spekuláció, ugye, mert hogyha aranyba tartjuk a pénzt, akkor egyébként spekulálunk magára az arany árára, dollárban számítva, és akkor még belekalkuláljuk azt is, hogy hát ugye a jó öreg forint az úgyis mindig gyengül, tehát innentől kezdve akkor egy dollárért több forintot fogok kapni, tehát ez a tuti befektetés, és hát bizony ez megint csak a visszájára fordult, hiszen az elmúlt nagyjából 3 hónapban a forint iszonyatos mértékben erősödött, ugye nem csak az euróval, de a dollárral szemben is, ami azt jelenti, hogy bármilyen dollár vagy euró alapú befektetés, az bizony most masszívan 3 hónappal ezelőtthöz képest 10-15%-kal akár kevesebbet ér. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon sok mindent kell akár a kis befektetőknek is újra húzalozni a kis befektetői gondolatmenetükben, hiszen régen tényleg az volt a mantra, hogy bármi történik, inkább vegyünk eurót, az a biztos, abból baj nem lehet, a forint majd úgy is gyengül. De most kialakul egyfajta új szemlélet szerintem a gazdaságpolitikában, ami pontosan azt próbálja meg elplántálni mindenkiben, hogy itt ne alapozzunk arra, hogy a forint az tartósan gyengülni fog. Ez fontos üzenet az exportáló vállalatoknak is, és fontos üzenet bizony azoknak is, akik hát külföldön vagy devizában tartják a befektetéseiket. Nem ördögtől, ez természetesen érdemes ebben is tartani a befektetésünk egy részét, de azért most már érdemes abban gondolkozni, hogy itt bizony a forint az tartósan stabilan alakul, és hát az arany pedig egyelőre inkább talán lefelé tart, és hogyha lesz egy kis nyugalom a világban, bármennyire fura ezt kimondani, hogy ezek a fegyveres konfliktusok megszűnnek, esetleg véget ér ez a nagy inflációs félelem, na akkor láthatunk majd egy felfelé mozdulást az arany árában. De hát amíg Donald Trumpnak hívják az amerikai elnököt, arra számít, hogy ennek a konfliktusnak hamar vége lesz, hát elég botorság lenne.
8: Igen, hát az eléggé kiszámíthatatlan, hogy merre felé tart a dolog. Ilyenkor szoktátok ti szakértők, akik a pénzzel foglalkoztok és ahhoz értetek mondani, hogy türelem. Mert hogy minden tartósabb befektetés, és hát általában az arany is például ilyen, az türelemjáték is. Nem kapkodunk, nem rohanunk, megvárjuk a magunk idejét. Ez most is így van?
9: Így igaz, természetesen nem érdemes ilyenkor kapkodni, ez is egyfajta tőzsdének számít, és mint minden ilyen kockázatos befektetés, ez persze, tehát ez ezzel jár, ezt tudnunk kell, hogy előfordulnak olyan epizódok, amikor lefelé mennek az árak, ezért érdemes mindig megfontolni, hogy a kis megtakarításunk, vagy akár nagyon megtakarításunk van, annak milyen részét, milyen típusú eszközökben tartjuk, hiszen hogyha nagyon gyorsan változó, és akár az aranyára is tud nagyon gyorsan ingadozni, ha nagyon sokat tartunk ilyen eszközben, és közben azért tudjuk, hogy rövid időn belül szükségünk van mondjuk erre a tartalékra, akkor azért ott nagyon-nagyon meg tudjuk égetni magunkat. És persze van az a klasszikus hozzáállás is, hogyha elkezd aminek lefelé menni az elő, és mi nagyjából a csúcson vásároltuk be magunkat, mert ilyennel is találkozni, ugye aki valamikor 5000 körüli aranyár mellett bevásárolt, mondván itt az előrejelzések 6500-ról beszélnek, tehát még bőven van ebben lehetőség, hát most ők nagyon-nagyon nagy veszteséget termelnek, de csak akkor, hogyha elkezdik eladni, ilyenkor ez a stratégia, olcsóbb lett, nem baj, akkor vásárolok még lejjebb, mert vásárolok még egy kicsit. És ezzel a bekerülési értéket tudom lejjebb és lejjebb faragni, majd egyszer csak tényleg elindulhat fölfelé az aranyára, és akkor viszont egy sokkal jobb pozícióból várhatjuk. De nyilván itt azért tényleg mindig érdemes megfontolni azt, hogy kinek milyen egyedi anyagi helyzete van, mi az, amit félre tud tenni olyan szempontból, hogy ez az a pénz, amire biztos, hogy évekig nem lesz szükség, és akkor lehet ilyen kockázatosabb játékokat játszani.
8: Hiszen ezt hívják befektetésnek. Virovácz Péter, köszönöm szépen, az ING Bank vezető elemzőjét hallották. Sok-sok jó tanácsal. Köszönöm.
9: Szép napot, minden jót!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A következő beszélgetéshez egy közlemény címét használnám, de az egy kicsikét félrevezető, de azért elmondom. Benyújtották pénzügyi igényüket az EU-s keretre a hazai szakszervezeti konfederációk. Az EU-s keretre, de nem a mostanira, vagy arra, amiért most éppen küzd a kormányzat, hanem a 2028-2034-es több éves pénzügyi keretről van itt szó. Zlati Robert elnököt kerestük a Magyar Szakszervezeti Szövetségből, hogy elmondja nekünk, hogy mire gondoltak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Valóban erre gondoltunk itt, nem a mostani keretre. Ugye elkezdődtek az ezzel kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások, és hát a magyar kormányhoz fordultunk. A hazai, az Európai Szakszervezeti Szövetség hazai tagszervezeti konfederációi, az öt hazai konfederáció, hogy a magyar kormányt, mint akik részt vesznek ezeken az egyeztetéseken és döntéshozói ezeknek a döntéseknek, résztvevői ezeknek a döntéseknek, hát őket győzzük meg arról, hogy a több éves pénzügyi keretben nagyon fontos, hogy az a pénzügyi keret, az Európai Szociális Alap, illetve az ESZA plusz is egyértelműen önálló keretet, vagy keret álljon rendelkezésre a következő ciklusban is, hiszen akár a magyar munkavállalók számára is kulcsfontosságú, hogy ez megmaradjon, ennek a pénzügyi kerete fönnálljon, és ne vonják össze, mert hogy erről is van szó, hogy esetleg összevonnák ezeket a szociális és kohéziós forrásokat, mondjuk a migrációs, illetve védelmi kiadásokkal. Számunkra és az Európai Szakszervezeti Szövetség számára is fontos, hogy ez a forrás az önállóan megmaradhasson.
1: Igazából önök mire használnak ezeket a forrásokat, mert azt a végét értjük a történetnek, hogy felmerült, hogy a mostanában oly sokat emlegetett hadi kiadásai az Európai Uniónak igényelnének több forrást, tehát oda is át lehetne ezt mondjuk csatornázni. Önök mire használnak?
2: Mindenképpen fontos az, különösen Magyarországon, hogy mindenképpen több támogatás jusson a szociális párbeszédre, a szakszervezetek megerősítésére, amivel együtt persze a munkavállalók megerősítésére jönne ez a pénz, illetve lenne fontos ez a pénz, tehát kapacitás fejlesztése. Ezen felül már a keret mértékén kívül fontos az, hogy ha lesz ilyen keret, és reméljük, hogy továbbra is lesz, akkor azt is meg kell valósítani, mert régóta nagyon fontos, hogy a szociális feltételek kapcsolódjanak az ilyen típusú kereteknek a felhasználására a munkáltatói szinten, hiszen fontos az, hogy csak olyanok részesüljenek állami vagy Európai Uniós támogatásban, akik figyelembe veszik, illetve betartják a munkavilágában használatos szabályokat.
1: És mennyi pénzről van szó, illetve önök mennyire számítanak Magyarország tekintetében ebből az alapból?
2: Ez az alap, ez 250 milliárd forintról, vagy mértékű pénzről szól. Itt az a fontos, hogy ez az egész keretben legalább 1%-nyi jöjjön a szociális partnerek kapacitás bővítésére. Ugye a jelenlegi keretből folynak azok a GINOP plusz pályázatok, illetve ezeknek a megvalósítása, amelyekből egyébként a hazai érdekképviseletek, akár munkáltatói, akár munkavállalói is részesültek, illetve hát remélhetőleg a jövőben is részesülni fognak.
1: Világos. A kormányzatnak ezt szinte követelésként vetették fel, legalábbis így fogalmazták meg a levelüket, amiket, vagy amit megírtak az öt nagy szakszervezeti szövetség nevében. Ez egy erős mondat, hogy követelik. Így is állnak hozzá?
2: Hát természetesen, hiszen legalábbis egy ilyen levél szintén nem gondolom, hogy lájtosabban kellene ezt megfogalmazni. Mindenképpen jó lenne, és jövőre nézve az is egy elvárásunk, hogy ezekről a témákról ne csak így levelezés szintjén tudjunk beszélni, hanem valós egyeztetés lehessen erről. Most ugye azt tudtuk csak megtenni, hogy három érintett miniszternek küldtük el ezt a levelet, ugye a pénzügyminiszter, szociális családügyi miniszter, illetve miniszterelnökséget vezető minisztereknek, és hát az lenne az igazi jó, hogyha a tárgyalások során, illetve hát az EU-s egyeztetések során már, hát nem biztos, hogy csak a levélen keresztül, hanem személyes találkozó kapcsán is megismerhetnék, vagy megismernék a véleményünket, illetve elvárásainkat, mondhatni követeléseinket.
1: Ruf Bálintól, Kemmen Andrástól és Kátai Német Vilmostól három minisztertől várják a válaszokat, majd kíváncsian várjuk mi is, hogy mit felelnek erre. Zati Róbert, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a fővárosban, Káposztásmegyeren, a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben, a Csömöri úton, a József utcánál. Baleset történt a 19. kerületi Hunyadi utcában és az Esze Tamás utcánál. Telítettek a sávok mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blahalujza tér előtt, a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont közelében, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, illetve a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Lassan halad a sor a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az alsórakpartot ma is lezárják este 6:30-től, holnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A budai alsórakpart is csak lassan járható északi irányban, a Döbrentei térig, illetve a Margit hídtól dél felé, a Halász utcáig. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé szintén egyre nehezebben járható, és erősödik a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, továbbá a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Lehet, hogy meglepő első hallásra, hogy mi dolga van egy biztosítónak a mesterséges intelligencia felfedezés, felismerése ügyével, már pedig ezügyben indította Generali egy kampányt, hogy a valóságot és a mesterségesen generált világot meg tudjuk különböztetni egymástól. Hogy miért, meg hogy mi módon segítik ezt, ez iránt érdeklődünk. Baka Anettnél, aki a Generali marketing vezetője. Szervusz, Anett!
3: Sziasztok!
2: Szóval miért pont ebbe vágtatok bele, vagy miért éreztétek úgy, hogy ti, mint biztosító, ezzel meg vagytok szólítva, és ti is úgy érzitek, hogy minket meg kell szólítani?
3: A generális biztosító számára a kármegelőzés mindig egy alapvető küldetés volt. Ma viszont a kockázatok egy része már nem a fizikai világban, hanem a digitális térben jelenik meg, és a mesterséges intelligencia ilyen szempontból egy új kihívást hozott az életünkbe. Egyre többen használják napi szinten az AI-t, miközben kevés szó esik arról, hogyan lehet ezt tudatosan és biztonságosan tenni. Úgyhogy ezért indítottuk el a Generali az AI vakság ellen kampányt, hogy segítsünk észrevenni azt, amit egyszerre nem biztos, hogy látunk, és megerősítsük a tudatos döntéshozatalt a digitális térben.
2: Na, tedd a szívedre a kezed, te meg tudod mindig különböztetni?
3: Nem, én sem tudom mindig
2: meg. Hát ez a baj. Mert hogy ez egyre profibb. Az első ilyen AI-jal készült képeknél az ember még csak nevetett, hogy na jó, ne szórakozzatokat, látszik. Most meg már egy csomószor úgy ülök fölötte, én is pedig rengeteg ilyen anyaggal találkozom, hogy na ez most igazi vagy nem. És egyre nehezebb.
3: Abszolút, és szerintem pont ez a veszélyes, ezért veszélyes az AI, mert a legnagyobb ereje, igazából a legnagyobb kockázata is, hogy rendkívül meggyőző AI, mert a legnagyobb ereje, igazából a rendkívül

0: valódi következmények vannak, például egy pénzügyi döntésnél, vagy az egészséggel kapcsolatos kérdésekben.
1: Milyen mintákat tudtok mutatni azoknak, akik az oldalatokat felkeresik? Tehát hogyan tudom én azt detektálni, érzékelni, hogy ez nem igazi?
0: A kampány központ jelen egy ilyen játékos online felület, a generalielőrelátó.hu oldalon. Bárki kipróbálhatja ezt a játékot, és az a lényeg, hogy megpróbálja megkülönböztetni a valós és az AI által generált tartalmakat. A felhasználók különböző képekkel, videókkal találkoznak, és el kell dönteniük, hogy melyik valódi és melyik mesterséges. Ez a tapasztalás egyébként, hogy ez sokkal nehezebb, mint gondolnánk, és pont azt szeretnénk elérni ezzel a kampánnyal, hogy ráébresztjük az embereket arra, hogy ebben a digitális térben már nem minden egyértelműen valós vagy mesterséges, és hogy megérezzük, hogy mi a különbség. Ez a játék mindenki számára elérhető, ahol a játék végén hasznos tippekkel segítünk, hogy hogyan lehet magabiztosabban eligazodni ebben az új környezetben.
1: Ugye ti is úgy vagytok vele, hogy hát nem az a baj, hogy van ez a mesterséges intelligencia nevű izé, hanem az, hogy hajlamos becsapni minket, és nem ő maga, hanem az, aki mögötte áll, aki bizony minden esetben ember, aki valamilyen üzleti vagy másfajta hasznot remél attól, hogy mi át vagyunk verve. Hogyan tudunk úgy védekezni, hogy közben használjuk is? Ez mindig az alapkérdés.
0: Igen, és nagyon fontos, hogy mi sem azt mondjuk, hogy félni kell az AI-tól, épp ellenkezőleg, hiszen abszolút itt van az AI, használni kell, kísérletezni kell vele, be kell építeni a mindennapokban, hiszen támogat bennünket, de közben nagyon tudatosnak kell maradni. És egyébként ez sokszor ilyen veszélyes dolognak tűnik, pedig a gyakorlatban nagyon egyszerű, nem fogadunk el elsőre mindent, amit az AI mond, utána nézünk fontos állításoknak, ellenőrizik a forrást, külön kiemelem, szerintem nagyon fontos, és hogy időnként megállunk egy pillanatra, és átgondoljuk, hogy igaz-e, amit látunk, például amikor a social media feedben valaki pörgeti a tartalmat, akkor legyen kritikus. És hogy az AI igazából egy eszköz, amit jól kell tudnunk használni, nem pedig helyettünk dönt.
1: Nektek biztosítóként sok olyan esetetek van, ahol azzal találkoztok, hogy az AI belenyúlt a valóságba, és meggörbítette azt?
0: Egyelőre mi még így a gyakorlatban biztos testcímában kevésbé találkoztunk ezzel. Az biztos, hogy a jövőben figyelni kell arra, hogy például a biztosítási kérdésekben ne az AI válasza legyen a döntő, hanem mondjuk egy szakértő tanácsadója, aki személyre szabott ajánlatot tud adni.
1: Még mindig az ember, igaz?
0: Még mindig az ember, igen. Azt gondolom, hogy hosszú távon ebben lehet gondolkodnunk, hogy hogyan tud jól együtt dolgozni az AI és az ember együtt.
1: Ez a nagy kérdés. Oldjuk meg valahogy, mi ketten biztos majd sokat fogunk tenni ezért, vagy nem. Minden esetre a kampányotok figyelemfelkeltő és fontos, úgyhogy örülök, hogy meséltél róla.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm. A Generali Marketing vezetőjét, Baka Anettet hallották itt a Spirit FM-en.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Csütörtök délután beszélgetünk Németh Viktóriával, az Economus Senior elemzőjével a foci VB-ről, mert hogy ma este indul, és hát egészen fura, mert én nem gondoltam, hogy valaha izgalomba tud hozni egy világnyi futballrajongót egy Mexikó-Dél-Afrika mérkőzés, és most sem vagyok benne biztos, hogy ez egy őrület lesz. De hát aztán ezt még tudjuk fokozni, mert hogy utána következik holnap este például a Kanada-Bosznia-Hercegovina, és hát azért ezek a meccsek mutatják azt, hogy ez egy új világ kezd a világ labdarúgásában. 48 csapat, rengeteg mérkőzés, ugye 96, és hát egy olyan VB, ami leginkább talán, miközben mi a focit várjuk, mások számára a pénzről szól. Na ez lesz az, amiről mi igazából Németh Viktóriával beszélgetünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önt is és a hallgatókat is.
1: Rosszul is mondtam, mert ráadásul ez összesen majd a döntővel mindennel együtt 104 meccs lesz, úgyhogy hűha, ezt a 104 meccset 48 válogatottal nyilván nem fogja a legtöbb ember végignézni, de aki a helyszínen van, neki is nehéz a helyzete, mert hogy úgy kell válogatni, hogy az utazás is beleférjen, a költségekbe is beférjen, és egyáltalán tudjon jegyet szerezni. Hogy szervezték ezt meg?
2: Igen, ez az idei világbajnokság rendkívül izgalmas, hiszen három ország szervezi, és mind a háromnak rendkívül nagy területe is van. Az Egyesült Államokban összpontosul a mérkőzéseknek a nagyobb része. Itt több mint 70 mérkőzés talál majd otthonra, és itt 11 város, rendezővárossal számolhatunk, Kanadában 2-vel, Mexikóban pedig 3-mal, és talán abból a szempontból említette, hogy a mexikói dél-afrikai mérkőzés talán nem lesz annyira izgalmas, bár azért Mexikóban a labdarúgás ez tulajdonképpen egy vallás, és talán...
1: Na hát nem is azon fog múlni, persze.
2: Igen. Talán egy nagyon rövid kultúra-antropológiai kitekintés Mexikó kapcsán mindig érdemes tenni, hogy ezért ez a futball egyik ős hazája, a mexikói labdajáték, az egy nagyon mély gyökerű, több ezer éves játék, és ez mindenképpen a mai labdarúgás egyik forráspontjának
1: tekintik. Bizony, annyira így van, hogy stadionok is voltak, és sőt, fenn is maradtak stadionok, hát ne úgy képzeljük, mint a maiakat, de hát ezek ilyen labdaterek voltak lelátóval, és hát nem mindenki élte túl ezeket a meccseket.
2: Igen, igen, ez egy nagyon érdekes aspektus, erre világít rá a labdarúgásnak, az, hogy ma is sokan akár valláspótlékként használják ezeket a mérkőzéseket, azokat a bizonytalanságokat, azt a különböző felfokozott lelkiállapotot, akár a legnagyobb izgalomtól az eufóriáig, amelyek rendkívül módon hasonlítanak arra a rituális beillesztettségre, ami egyébként a korabeli labdajátékra jellemző volt.
1: Jó, hogy ezt említettem, már csak azért is, mert nagyon, nagyon könnyű arra gondolni, hogy ami most a szemünk előtt van, azt mindet mi teremtjük. Pedig hát nem, a játékra való vágy az, ami ezt igazából életre hozta, de közben meg a háborúk is, mert hogy a falvak között, ugye az angol hagyomány, a középkori angol hagyomány ilyen volt, vagy éppen törzsek között, ez meg a mexikói példa, nagyon komoly csatákat jelentett egy-egy labdarúgó mérkőzés, amit hát persze nem ilyen szabályok szerint bonyolítottak, de mégiscsak labdajáték volt, és rúgták azt a labdát. Amik meg most vannak, ez meg azt mondják azok, akik kicsit csalódottak a körülmények miatt, hogy hát itt igazából semmi másról nem szól a dolog, csak pénzről. 104 meccs, 6 millió néző, 4-5 milliárd dollárnyi televíziós közvetítési jog, szóval itt irgalmatlan pénzek repkednek. Az egész egy nagy-nagy pénzügyi vállalkozás lett?
2: Igen, azért az Egyesült Államokban rendezett világversenyekre, legyen szó olimpiáról, vagy bármilyen más sportágról, jellemző az, hogy egy nagyon különleges üzleti modellt alkalmaznak, és általában rendre ezek a sportesemények lesznek a mintája a későbbi rendezéseknek. Megemlíthetjük most itt a nyári olimpiát is, hogy 2024-ben már milyen fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság, és ez pont egy Egyesült Államok beli eseményre, az 1984-es Los Angeles-i olimpiára kanyarodott vissza, ami pénzügyileg egy rendkívül sikeres esemény volt is. Most ez az Amerikában zajló labdarúgó világbajnokság is egy kísérlet, hiszen itt beszélünk például dinamikus árazásról, a stadionba bejutás vonatkozásában, hogy hogy tudunk jegyeket vásárolni, vagy hogy tud valaki jegyeket vásárolni a mérkőzésekre, és hatalmas nagy bevétel növekedést tud elkönyvelni a maga a FIFA is, illetve a labdarúgó világ is lényegesen jobban megéri majd, mint a 2022-es katari világbajnokság a FIFA-nak, és ennek sok eleme van, benne van az is, hogy a szponzori támogatások is magasabbak, illetve az is egy fontos szempont, hogy a televíziós közvetítési díjak is rekordösszeget érnek el az idei foci VB alkalmával.
1: Azt kimondhatjuk, hogy ez a sportgazdaság csúcs eseménye és csúcs teljesítménye lesz egyúttal?
2: Igen, hiszen a legkonzervatívabb becslés is azzal számol, hogy 5 milliárdan fogják megnézni ezt a futballtornát, és ez az említett időzóna, ez arra a különleges esetre is ráirányítja a figyelmet, hogy most már nagyon sok sporteseményt akár az okostelefonon, akár számítógépen néznek vissza, és akár csak rövid összefoglalók, illetve különböző közösségi médiás beszámolók keretébe, és ilyen módon ez a futballvilágbajnokság mindenképpen legalábbis Európában át fog terelődni ezekre a platformokra, függetlenül attól, hogy a fanatikusok és a szurkolók meg fogják nézni a kedvenc csapatuknak a mérkőzéseit.
1: Hát itt az elején a csoportmeccsek komoly kihívásokat jelentenek valóban azoknak, akik tényleg fanatikusok, tehát most mit tudom, én nézem itt a vasárnapi programot, Brazília-Marokkó éjfélkor, aztán Haiti, Skócia 3-kor, Ausztrália-Törökország. Na kik azok, akik ezért a meccsért itt Magyarországon, vagy ezekért a meccsekért biztosan végigvirasztják az éjszakát? Ez egy nagy kérdés lesz, de hát ez nem csak minket érint, mert majd amikor a németek játszanak Kuraszóval a végén, ez este 7 órakor kezdődik a vasárnapi sorozatnak, az meg más időrendben, máshol a világon, ugyanúgy éjszaka. Szóval ezek a meccsek, ezek az egész világ számára ilyen módon kihívást jelentenek egy hónapon át.
2: Igen, hát talán majd az egyenes kieséses szakasz lesz az, aminek nagyobb lefedettsége lesz a világ különböző tájairól, többen fogják követni a mérkőzéseket, minél nagyobb tétje is lesz ezeknek az eseményeknek. Talán azt érdemes még vizsgálni, hogy a FIFA-nak mi volt ezzel a célja. Már régóta törekvés az, hogy minél több országot bevonjanak, és minél jobban érintve érezzék magukat az emberek a különböző országokban, és ennek a törekvésnek volt az is egy-egy eleme, hogy például Dél-Afrikában is volt világbajnokság, vagy Brazíliában is, ez pedig egy másik fajta kísérlet, aminek a keretében nagyon sok Európán kívüli ország tudott kijutni, és azért az európaiaknak pedig sok esetben csalódást okozott, nem csak a magyar válogatott, de Olaszország vagy Dániát is említhetjük, akik nem lesznek kint a világbajnokságon.
1: Hát igen, vigasztalódunk-e Kuraszóval, hogyha nem látjuk az olaszokat, ez a kérdés, de persze ezt fel lehet tenni úgy is, hogy miért nem jutottak ki az olaszok, a magyarok vagy a dánok, és hát gratulálunk Kuraszónak, akik egyébként leginkább hollandok, úgyhogy ez is egy vicces és fura történet, de majd megbarátkozunk vele, és lehet, hogy nekik fogunk, mint legkisebbeknek szurkolni a legvégén. Köszönöm szépen, Nagy Viktória, Német Viktóriát hallották, bocsánat, még át is nevezem, az Ökonomus Senior elemzőjét a foci VB-ről, meg a mögötte és körülötte lévő rengeteg-rengeteg pénzről. Viktória, köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm, viszont hallásra,
1: és önöktől is búcsúzom, ez volt ma a Gazdasági Magazin. Kezdődik a foci VB, nézzék, és hát jó virasztás mindenkinek, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autódaru, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
7: kaisai.hu. Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
8: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
9: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Kellemes koranyári idő várható. Klímafelújítási programot kezd a kormány a kórházakban. Megnyitotta az ünnepi könyvhét. Köszöntöm Önöket, Szájfrida Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmánymódosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható június 20-áig. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után holnap napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Szabó Betty szerkeszti, és Kárpáti György producerrel indítjuk a műsort, meg egy filmmel, ami thriller, és hát az mindig izgi, mert magyar thriller, és ez mostanában kezd ismét létjogosultságot nyerni, vagy hogy egyáltalán, mert hát azért a thrillerekkel mi nem voltunk nagyon elárasztva eddig. Az Örökség a címe, és hát hogy hogyan alakult ez a történet, hogy születik egy ilyen film, arról beszélgetünk Kárpáti Györgyel, mert hiszen a filmet még nem láthatják, csak az előzetesét. Szervusz, Gyuri!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval, amikor megjelenik egy előzetes, meg jön egy plakát, akkor az, annak nyilván az a funkciója, az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd lesz valami. A thriller az egy speciális műfaj, annak van egy nagyon, nagyon konkrét, nagyon komoly közönsége. Mennyire számítotok rájuk, és mennyire nyitjátok ki ezt úgy, hogy hát ez thriller, de hát nem kell azért félni annyira.
3: Hát kétféleképpen thriller volt az elkészítése is. De a nézők szempontjából ez egy olyan bűnügyi történet, amire nagyon széles közönség tud kapcsolódni. Tehát egyrészt van egy ilyen klasszikus műfajisága, ahogy azt megszoktuk Hitchcocktól, és mostanság szeretjük David Finchertől, és általában szeretjük a thrillereket, hogyha ezek skandinávok vagy amerikaiak. Ahogy mondtad, ennek Magyarországon nagyon széles a közönsége, viszont a hagyománya kevesebb.
1: Bizony.
3: Nálunk kevés készült, azok között sem volt minden jó. Szerintem itt nekünk tényleg hiányzik mondjuk az a több évtizedes tapasztalat, ami mondjuk a vígjáték esetében megvan, de ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban azért voltak ígéretes próbálkozások, és szerintem mi ezt a sort tudjuk gyarapítani, gazdagítani, remélem legalábbis, hogy majd a nézők utólag ezt fogják gondolni.
1: Mondod, hogy thriller volt az elkészítése is, ez megint egy független film, ugye?
3: Igen, és ez most tényleg egy nagyon rendhagyó, szóval több szempontból is az ember ilyenkor elfogult a gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ennek a filmnek az elkészítési körülményei tényleg hát abnormálisak. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a film elkészült, az nem modellértékű, hanem a kényszer. Viszont a kényszer itt egy nagyon pozitív dolog volt, az alkotás, a létrehozás, közös vágya volt az, ami indukálta azt, hogy ez a gyermek megszülessen, és tényleg van egy ilyen vadromantikája is a dolognak, mert amikor másfél éve forgattuk a Szenvedélyes nőket, és abban Lengyel Tamás szerepelt, akkor a Tomi mondta, hogy hát van nekik egy szerelem projektjük Tasnádi Istvánnal, ő írta és ő rendezné, illetve Mucsi Zoltán és Molnár Áron főszereplőkkel, és ez egy ilyen közös gyerek, ami 8 éve nem akar megszületni.
1: Na jó, mondjuk ez a népsor viszont elég jó. Hát Tasnádi a sikerfilmek egyik letéteményese, a három színész pedig a legnagyobb sztárok egyike.
3: Na most az én visszakérdezésem az rögtön ez volt, hogy ez hogy nem tudott így 8 év alatt megszületni.
1: És tehát,
3: hogy hogy mégiscsak itt, ahogy említett Tasnád István, azért az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatoknak az írója, meg csinált olyan csodálatos közönségfilmeket is, mint a Nyugati Nyaralás. Tehát igazából tényleg itt van egy nagyon furcsa helyzet. A történet tudnélik az öregezésről szól, és hát ugye az volt a mondás, hogy unokázás már volt, ugye Deák Kristóf az Unoka című filmje, és hogy ez nem nincs a téma átfedésben. Az én rövid válaszom az az, hogy nem, nincsen. Minden esetre egy zseniális forgatókönyv született, ami aztán, ahogy az nagyon gyakran megesik, jobb és rosszabb forgatókönyvekkel fiókba került, és várta a jobb vagy rosszabb sorsát. És akkor én mondtam a csapatnak, hogy ugyan a történet fantasztikus, de van egy icipici félszünk, hiszen függetlenben alapvetően azért inkább a vígjátékok fele törekszünk, mert annak biztosabb közönségét látjuk. És akkor mondták a társaság, tényleg nagyon elkötelezett volt, hogy bármi áron vállalják, és egy egészen rendhagyó dolog volt, ami szóval megható volt ez a fajta elköteleződés, hogy mindenki, tehát a rendező, a három főszereplő, illetve az operatőr Csukás Sanyi is azt mondta, hogy ingyen megvállalják ezt, tehát 0 forint honoráriumot kaptak, hogyha a film gyártását meg tudjuk oldani, és ők nem terelik ezt a költségvetést. Én nem szeretek ilyet kérni, továbbra is tartom, hogy a munkáért pénz jár, és ez nem lehet egy modell, hogy valaki pro bono dolgozik csak azért, mert valami a szívügye. Ezért volt az a közös döntés, hogy legyártjuk a filmet, és ezért cserébe az osztozkodás az közös lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy a forgalmazó ennek csak a egy hatodát fogja a bevételből megkapni, ezt mi vállaltuk azzal a felkiáltással, hogyha sokan nézik meg a filmet, akkor az alkotógárda magára fogadott, hogyha pedig nem, akkor azzal nem merünk számolni.
1: Akkor így jártak, de hát ne ebből induljunk ki, de most, ahogy ezt így mondod, azért itt álljunk meg egy picit, mert ez valóban egy abnormális helyzet. Tehát kezdjük eleve azzal, hogy Tasnádi István, aki sorra gyártotta a sikerkönyveket, hát nem is tudom, egy évtizede nem készített filmet. Filmet, valami ilyesmi. És akkor itt vannak ezek a sztárszínészek, akik akarnak egy filmet, van hozzá egy rendezőjük, aki maga tudja, hogy hogyan kell filmet készíteni, és nincs hozzá pénz. Miközben tudjuk, hogy, és most nem ülök rá arra a hintára, ami most mindenhol azt a pénzt keresi, amit különböző mondva csinált okokkal kiosztottak, de azért azt tudjuk, hogy az elmúlt években a magyar filmgyártás pont ezzel nézett szembe.
3: Én azt gondolom, hogy egy olyan formátumú alkotó, mint Tasnád István, akinek, ahogy említetted, itt nem csak egy jelentős televíziós filmes karrierje van, hanem színházban is egy megkerülhetetlen figura, és drámaíróként is, tehát hogy gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy de nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, hogy egyértelmű legyen, hogy itt minőségről beszélünk, ami a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része lehetne, nagyon fontos témáról, ami azt gondolom, hogy hiánypótló, és ez a legmagasabb színvonalon teljesítő művészek vannak. Őszinte leszek, értetlenül állok azelőtt, és én nagyon remélem, hogy ez olyan szempontból optimalizálódik, hogy a minőség és a színvonal az objektív szempontok szerint megmérhető teljesítmény az utat fog törni magának. Eztán most itt egy ilyen kényszer szülte megoldás volt, amit még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vehetünk normának, mert ez nem várható el, tehát hogy...
1: De tőletek sem. Egyébként hozzáteszem, hogy beszélsz a művészekről, de ti producerek, forgalmazók, ti is kiszolgáltatott helyzetben vagytok, tehát hogyha ez bukás, akkor ti is úgy jártatok, hogy beletettetek csomó energiát, nyilván pénzt is, és hát akkor most mi van? Oké, hogyha államilag finanszírozott, vagy támogatott, akkor is benne van ez a pakliban, de hát végül is ezen ti meggazdagodni, akkor sem fogtok, ha ez egy sikerfilm, ha jól értem a konstrukciót.
3: Ez lehet, hogy a mai világban ez egy furcsa szó, de ez egy misszió. Ez így van. Tehát jól mondod, itt tényleg úgy voltunk vele, hogy azt a költségvetést el lett költve, nagyon-nagyon szépen látszódik a film minden egyes képkockáján. Nemzetközi színvonalú produkciót hoztunk létre, ezt bátran merem mondani, ez szerintem talán már az előzetesből is látszódik, és gyakorlatilag valóban hogyha a végén boldogság van, akkor mi nekünk arányaiban a kockázatunkhoz képest kisebb boldogság, viszont a siker annál nagyobb örömet jelentene. Én tényleg azt gondolom, hogy kell a filmes sokszínűség, az, hogy ezt az alkotást megcsináljuk, és ha ez eredményes lesz, akkor ez másokat inspirálhat arra, ahogy te is említetted, hogy a bűnügyi filmben, a thrillerben egy kicsit kinyíljon az univerzum, fiatal filmesek is kedvet kapjanak ehhez a műfajhoz, és elhiggyék azt, hogy ezt nem csak tőlünk nyugatra vagy északra lehet eredményesen és sikeresen csinálni, hanem Magyarországon is.
1: Itt ugye arról van szó, hogy van egy idős ember, aki egy fiatal, nehéz sorsú lánynak odaadja a pénzét. Amit mások melig, a fiatal fiúk, vagy a mondjuk középkor felé hajló fiúk kétkedéssel fogadnak, azt gondolják, hogy ez nem szerelem, ez nem egy kapcsolat, itt átverés van, és egyáltalán hol van ez a lány? És ez a lány egyszer csak ott van.
3: Az a helyzet, hogy az öregezés az sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, de a világban egyre több helyen okoz komoly problémát. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, ahol arról van szó, hogy egy idős, gyakran férfi, de azért nem kizárólag, tehát nők is lehetnek, tehát idős, kiszolgáltatottabb állapotban, egészségi vagy fizikai állapotban lévő embereket behálóznak bűnszövetkezetek úgy, hogy fiatal férfi, egy fiatal nő hát elcsavarja az időseknek a fejét, vagy megtéveszti őket, és gyakorlatilag azért nagyon nehéz ennek a bűncselekménynek a tetten érése, mert amíg ön szántából vesz ebbe az idős ember részt és beszámítható, addig független attól, hogy marhaságnak tűnik, hogy egy alig ismert emberre átírja mondjuk akár az egész házát vagy lakását az emberbe, hogy ez nem tekintendő bűncselekménynek, és itt ugye ezt a történetet úgy fogtuk meg, hogy az idős apát egy fiatal hölgy hálózza be, és ezt a két fia már akkor tudja csak meg, amikor kikapcsolják az öregnél az áramot, mert eltűnt a pénz a számlájáról, és akkor így próbálják meg felfejteni a szálat, és derül ki, hogy hát itt feltűnt egy hajnalka, aki először csak ruhákat, aztán körömlakot, aztán wellness hétvégét kér, és aztán utána elfogy a pénz, és hát valós veszélye van annak, hogy megy a drága ingatlan is, és mit tud tenni a két fiú, akkor, amikor az apa meggyőződéssel állítja, hogy a fiatal lány őt nem használja ki, hanem szerelmes belé, és ez kölcsönös, és a két fiú pedig csak jót akar, de úgy tűnik, minthogyha az ingatlanra, az örökségre hajtanának, és az apa boldogságának, kései boldogságának az útjába akarnának állni.
1: Hogy lesz ebből thriller? Szerintem hagyjuk meg, az alaphelyzet ez. És innentől kezdve tessék beülni a moziba. Egyébként az előzetes elég sokat mondó, és elég sokat elárul a film hangulatáról, úgyhogy a YouTube-on azt a kedves hallgatók megtalálják. Azt kell odaírni csak, hogy örökség. Viszont tudod, minek örülök még különösen? Mucsit nagyon gyakran egy poénkodó, mindig csúnyán beszélő, vicces, keserű fejű figurának mutatják. És Mucsi egy fantasztikus színész. És én azt remélem, miközben nem láttam a filmet, hogy ez a film ez pont arra lesz jó, hogy erről mindenki megbizonyosodjon, hogy alapvetően nem csak az, amit egyébként a vicces, rövid szkecsekben látunk, hanem ő egy nagy művész.
3: Az a helyzet, hogy, és megint csak elfogadottság nélkül mondhatom, hogy mindenkit meg fognak lepni az alakítások, mert amennyire Mucsi Zoli, főleg aztán ugye a késői korszakában, a Jancsó késői korszakában a Kapa Pepe filmekből
1: hát igen.
3: Egy ilyen tényleg egy harsány, trágár karakterként ismertek meg, itt valóban egy nagy, magas színvonalú színészi játék van, teljesen visszafogott és trágárság nélkül, és ugyanez a visszafogott alakítás lesz Lengyel Tominál is látható, akit szintén különféle sorozatokban, vígjátékokban egy kicsit a harsányabb oldaláról, például a Mi kis falunkból ismer a közönség, és Áron, de mondhatom, hogy a mellékszereplők is, akiknek kisebb, de annál fontosabb szerepe van, is csodásak. Staub Viktória játsza a fiatal lányt, és nagy örömömre egy kisebb szerepbe Udvaros Dorottya is feltűnik a filmbe, illetve mellette Mátrai László Orosz Ákos, szóval nagyon szuper, hogy mindenki kisebb vagy nagyobb szerepbe a maximumot nyújtotta, és teljes odaadással első szóra jött. Szóval igazából ilyenkor ezt hívják örömfilmezésnek, csak tudom, hogy ez állati nagy közhely, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan szituáció, amikor egy szerelem gyerek születik, és annyi pozitív energia van, aminek az eredménye egy emlékezetes film lehet. Az egyetlen fájdalmam, hogy mi most erről úgy beszélünk, hogy muszáj azt mondanom, hogy a kedves nézők ezt majd csak október 22-től fogják tudni megtapasztalni a mozikban, de...
1: De megőrzik az emlékezetükben, hogy mi már beszéltünk erről. Ja, ez az az örökség, igen, tudom.
3: És éri számon kérni rajtam.
1: Oké, az lesz. Meg fogjuk tenni, jó? Szóval október 22-től lesz majd a mozikban, tessék moziba menni egyébként is, és hát most meg csak a trélert, az előzetes lehet látni a YouTube-on, az Örökség című filmből. Kárpáti György, az egyik producer, Gyuri, köszönöm.
3: Köszönöm, szép napot kívánok, és a hallgatóknak pedig előre is köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatva a kultúrát, Barnák Lászlóhoz fordulunk, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójához, aki egyúttal a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is igazgatója, gazdája, hogy érdeklődjünk a nyári program iránt, meg a tavaszi pénzek iránt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egy erős kifakadással hívta fel a figyelmét arra, hogy a közönségnek, hogy hát a Szegedi Szabadtéri Játékoknak egyetlen fillért sem ítélt meg a kulturális tárca, miközben ugye az elmúlt héten elég jelentősen kilátszott a takaró alól, hogy ki mindenki, mi mindenre kapott 10 meg 100 milliókat. Tudta, hogy folyik a pénz, csak éppen önöknek nem jut, vagy ez most derült ki?
2: Az elmúlt napok hírei, többek között akár az egyenes beszédben elhangzott riport is rávilágított arra, hogy itt a közpénzekkel nagyon sudar módon és érthetetlen módon bántak a döntnökök. A Szegedi Szabadtéri Játékok szempontjából ez azért nagyon bosszantó, vagy felháborító, vagy méltánytalan, mert itt sok száz olyan előadó művészeti szakember dolgozik, műszaki kolléga, rendező, Kossuth Díjas művész, pályakezdő fiatal, akik itt keresik meg a nyári kenyerük egy részét, akik folyamatosan egész évben a kőszínházak mellett a nyári színházakban, szabadtereken is dolgoznak, nem beszélve arról a több tízezer nézőről, aki jegyet vált ezekre az eseményekre, tehát pontosan lekövethető, pontosan vizsgálható szakmai paraméterek alapján történt meg a pályázatunknak a beadása. Itt annyi a különbség.
1: Lehet, hogy ez volt a baj, most már tudjuk, hogy erre nincs szükség.
2: Hát azt láttuk, hogy milyen lehetőségeket próbáltak meg jól kitömni, de hát nehéz szóhoz jutni, amikor az ember ezeket olvassa. Mert én intézményvezetőként természetesen nem csak magamat képviselem, hanem az egész intézményt, egy 300 főből álló nemzeti színházi társulatot, mindazokat, akiket már itt az előbb is felsoroltam. Mi az előadó művészeti többlettámogatási keretpályázatra pályáztunk, aminek december 23-a volt a beadási határideje, a megvalósítása pedig január 1 és szeptember 30-a közötti időszak. Ez tavaly december 23-i határidővel kellett beadni, egy nagyon szűk időintervallum alatt, és egy kb. 3 milliárdos keretről beszélünk, ahol itt szakmai fesztiválok megvalósítására volt egy 200 milliós beadható keret. Mi ezt meg is pályáztuk, nyilván azzal a tudattal, hogy nem fogjuk megkapni ezt az összeget, de bíztunk benne, hogy a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok, a jubileum, a kulturstratégiai intézményekkel való együttműködés, az opera, a táncjáték, a néptánc műfajának beemelése a jubileumi programba, az találkozik a kiíró nemzeti identitás erősítő szándékával, az együttműködéseket elősegítő szándékával, szóval elvileg mindennek megfeleltünk, de valamiért mégsem.
1: Hazaszeretet, életigenlés és hagyományok, ezt mondta Hankó miniszter úr az ATV-n arra a kérdésre, hogy mi alapján osztották a pénzt. Hát a Szegedi Szabadtéri Játékoktól ezeket, mondjuk a hagyományokat, az életigenlést és a hazaszeretetet elég nehéz elvitatni. Úgyhogy valószínűleg mégsem ez volt az alap. Én Denis pályázatát szeretném itt most idézni, mert szerintem a pályázatot ronthatták önök el. Ő ugye a következőt írta, most a teljes pályázati anyagát szeretném felolvasni, ne ijedjen meg senki, nem lesz hosszú. Rizner Dénes Denis néven új dalszövegeinek és zenéinek megírása a 2026-os évben. Pont. Ez a pályázat.
2: Hát ahhoz képest, hogy 5000 karakter állt rendelkezésre, ez viszonylag szűk. Nem meríti ki ezt.
1: Ugye? De ő kapott, valószínűleg senkinek nem volt türelme az önök alapos pályázatát végigolvasni. Hagyjuk ezt, mondták, és arrébb rakták. Nem, nyilván nem, de egészen döbbenetes, valóban döbbenetes. Viszont ha nincs támogatott forrás, akkor miből és hogyan lesz Szegeden szabadtéri játékok idén?
2: Hát alapvetően a mi fenntartónk a Szegedi Önkormányzat, akik azért igyekeznek szinte erőn felül támogatni a Szegedi Nemzeti Színház, illetve a Szabadtéri Játékok munkáját, és ne felejtsük el, hogy a Regionális és Művészeti Központ a Rögpalota is hozzánk tartozik. Az önkormányzati támogatásnak egy része az kb. van vele több mint 650 millió forint a szegedi szabadtéri játékok lebonyolítására címzett támogatás. Ezen felül a jegybevételeink is a szabadtéri megvalósítását szolgálják, illetve az egyéb olyan barterszerződések, marketing megállapodások, esetlegesen az áfa visszaigénylés, hiszen költségvetési szervről van szó, vagyis mi nem cég vagyunk, nem tudunk profitot termelni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát mindezeket a forrásokat megpróbáljuk úgy hasznosítani együttműködésben, nyilván a Szegedi Nemzeti Színház kőszínházi ágával, hogy valahogyan ki tudjuk egyenesíteni ezeket a hiányokat. Nem könnyű, és évek óta elég, hogy mondjam, komoly idegörlő munka az, hogy egyáltalán meg tudjon valósulni ilyen módon a fesztivál, de addig jó, amíg a néző ebből nem érez semmit, tehát hogy a szakmai színvonalat semmilyen módon ez ne befolyásolja.
1: Sőt, hát tavaly is ugye arról számolból tódultak a nézők, és hát miért lenne ez idén másképp? Azt nézem, hogy mi a műsor, a Hősök hajnalával nyitnak július 4-én, aztán jön a Három testőr jó néhány előadása, lehet látni a Carment Juronics Tamás rendezésében, és a Wickeddel érkezik az Erkel Színház augusztus 14-én, 15-én, most csak itt néhányat is, aztán ők maradnak 22-ig, szóval azt gondolom, hogy mindenfélét talál megint a néző, de leginkább zenést.
2: Így van, ugyanakkor a szabadtéri játékok azért nem csak a domtéri programból áll, hanem az újszegedi szabadtéri színpadon is láthatnak koncerteket és előadásokat, például Geszti Péternek van már egy dupla teltházas koncertje, Charlie-nak egy teltházas koncertje, de érkezik Galusz Nikolett és Jan Zakata egy Abbasóval, Gubik Petra az önálló koncertsójával, lesz Dixielandest, a Honeybeast zenekar turnéjának utolsó állomása Újszeged. Gyakorlatilag Szeged abban a kivételes helyzetben, hogy két teljes értékű szabadtéri helyszíne van. Az újszegedi szabadtéren is mintegy 1300 főt tudunk fogadni, ráadásul ott most újítottuk meg a nézőteret, szintén önkormányzati segítséggel.
1: Menő, mert meg hát a műsor is az. Úgyhogy egyfelől minden jót kívánok, anyagi gondok nélkül boldog nézőket és szereplőket, mert az sem mindegy. Másfelől meg hát egy olyan pályázati rendszert, ahol nem fordulhatnak elő olyan dolgok, mint amikről most beszámoltunk a kedves hallgatóknak. Na, még valamit nem bírom ki, Barnák úr. Igen. Itt van egy pályázati szöveg, amivel lehetett pénzt nyerni. Ezt azért még megosztom a kedves hallgatókkal és önnel, jó? Megérteni a háromdimenziós létezést és elfogadással élni. Vállalva a húsvér emberi buktatók hiányosságainak vanságát.
2: Jó Istenem!
1: Ez egy művészeti pályázat. Ez sem hosszabb egyébként, 15 sor az egész. Na jó, hát szóval hajrá a szegedi szabadtérinek.
2: Bízunk abban, igen, hogy ez meg fog változni, az biztos, hogy nagyon sok szakmai szervezet azon lesz, hogy segítséget nyújtson ebben a fölálló új minisztériumban.
1: Hogy más legyen a vanság mostantól, igaz?
2: Így van, igen.
1: Bármit is jelentsen az. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mozikban május 21-től látható a Budapest Film forgalmazásában egy film, ami hát kifejezetten izgalmas a tekintetben is, ahogyan született, és hát nyilván a tekintetben is remélhetőleg, amiről szól, ami a tartalma. Az a címe, hogy Nem én vagyok, a producere pedig Csényi Kati a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Mondom, hogy izgalmas, de hát izgalmas önmagában a téma, egy testvérdráma, amik egyrészt az irodalomnak rendszeresen szereplői témái, másrészt pedig filmen talán egy kicsikét ritkábbak.
2: Igen, pláne Magyarországon. Ők a budapesti kínai negyedben élnek, erről a családról szól ez a film, a nyilván sajátos szabályok szerint működő, viszonylag zárt közegben. Egy testvérpárról beszélünk, akiknek egy elrontott spirituális rituálé után összekapcsolódik a sorsuk, mert a fiú halála után a lelke a nővére testébe kényszerül.
1: Tehát ez egy fantasy is egyúttal.
2: Igen, ez egy fantasy dráma, egész pontosan keverednek a realista és a szimbolikus elemek ebben a műben, de azért van benne humor is, nem is kevés.
1: Aki a rendezője ennek a filmnek, remélem jól mondom, hogy Zhang Ge,
2: igen.
1: Igen. Ő kínai, de hát gyakorlatilag magyar. Itt nőtt föl, és érti a magyar közeget, és érti a kínai világot. Ez a kettő keveredik is a filmben?
2: Természetesen. Igen, ő 4 éves kora óta van Magyarországon, itt végezte el az egyetemet. Igen, ez egy hatalmas közösség, 20 000 kínairól beszélünk egyébként Magyarországon hozzávetőlegesen, és ő bejár mind a két térbe, és aktív résztvevője az életnek. Nagyon-nagyon sok érdekes dolog kiderül, minden autentikus, a spirituális jelenetektől kezdve az opera jelmezekig, minden igazi és valóságos, a film pedig a Monari Centerben és a Ganz telepen lett felvéve.
1: Arról is szól, hogy milyen itt a kínai közösség élete, sorsa, vagy igazából ez egy keretet ad csak, egy kulisszát teremt, és valójában ez két ember egyéválásának története?
2: Inkább a harca, mint az egyéválása. A család életébe alaposan belelátunk, az ő viszonyaikat, drámaikat, azt jól megismerjük, és a lehetőségekhez képest a legtöbbet mutatja a film erről a közegről, és ezeknek az embereknek az életéről. Egy picivel kevesebb piaci, vagy hát a kínai negyedes felvételre volt lehetőségünk, mint tervezve volt, de hát tulajdonképpen 3 magyar szereplőt kivéve mindenki kínai a filmben. Igen, átjárunk ezekbe a világokba, és keverjük őket, és a találkozási pontok is nagyon izgalmasak szerintem.
1: Hogy lettek ehhez színészek? Kínából érkeztek, Magyarországon találta meg őket, amatőrök vagy profik, mit lehet róluk tudni?
2: A rendező találta őket a kínai közösségből, egyet kivéve majdnem mindenki, őt kivéve mindenki teljesen amatőr, és 12 hónapot próbált a két főszereplővel. Az egyik főszereplőt ezt meg is kellett egy kicsit tanítanunk magyarul, úgyhogy ők itt élnek, itt dolgozó és élő, nagyon-nagyon helyes kínai emberek.
1: Csomó produkcióban benne volt ön is már, rengeteg tévéműsornak volt a producere, olyanoknak, amik előtt egy egész ország ült. Egy játékfilm az ehhez képest mennyiben más? Hogy szeretett ebbe bele? Miért vállalt el, hogy ennek is a producere lesz?
2: Hát egyrészt a televíziózásban már nem veszek részt, hanem egy produkciós céget viszek 10x évvel ezelőtt. Nagyon szerettem a forgatókönyvet, ez egy nagyon különleges történet, nagyon szerettem a rendezőt, aki tulajdonképpen a családomba tartozik, és sok éve dolgozunk a cégeimben együtt. Igazából azért én egy multikulturális ember vagyok, szeretem, hiszek a sokszínűségben, a városok etnikai összetételét fontosnak gondolom. Ugye itt van ez a rengeteg kínai ember, akiről nagyon keveset tudunk. Én ezt nagyon fontosnak és aktuálisnak gondoltam Magyarországon, ahol igenis romlott a nyitottság, a kíváncsiság, a tolerancia ezekkel a kultúrákkal és etnikai csoportokkal szemben. Kicsit olyan befelé fordultunk, nem tett jót az elmúlt 10 év, szerintem nem segített a nacionalizmus. Úgyhogy ezek a legfontosabb okok azon kívül, hogy csodálatos dolog a történetmesélésben részt venni. A televízióhoz képest ugyanúgy az ember nagyon sok embert koordinál. Produceri feladat az nem az, hogy az ember mindenhez nagyon jól értsen, hanem hogy tudja, hogy kik azok az emberek, akik jól értenek hozzá, és azokat maga köré gyűjtse.
1: A 45. játékfilmszemlén, filmszemlén, egész pontosan ennek most ugye ez a hivatalos neve, bemutatták Igen. Már a filmet. Hogy fogadta a közönség?
2: Nagyon szerették, versenyben voltunk, lemaradtunk a díjról, de hát ez nem baj. Megosztó film, nagyon nagy rajongó tábora lett már most, mind a két vetítése az telt házzal ment. Úgyhogy én bízom benne, a fiatalok rendkívül jól reagálnak rá, és nagyon jól értik ezt a forma nyelvet, értik ezt a hangot, ezt a hangulatot. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a mozi sugárzást, és várjuk sok szeretettel a nézőket.
1: Május 21-től látható, az a címe, hogy Nem én vagyok, és hát ezek szerint ez egy testvérdráma egyfelől, másrészt pedig egy fantasy, úgyhogy szerintem mind a kettőnek külön-külön is megvan a maga közönsége, hát akkor most együtt is lehet. Csényi Kati, köszönöm szépen, a producer beszélt nekünk erről az új magyar filmről, magyar-kínai filmről, ez tulajdonképpen így lenne igazságos. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, Kati. Elköszönök önöktől is, kedves hallgatók, a Kultúrát hallották, a mikrofonnál Rónai Egon ült, a szerkesztő nevében is búcsúzom, aki Nagy Angéla volt, töltsék kellemesen a hétvégét, és találkozzunk a jövő héten ugyanígy, ugyanebben az időpontban minden hétvégén. Minden hétvégén, de hogy minden hétköznap. A hétvégét pedig töltsék nélkülünk, de sok kultúrával. Minden jót, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László arénában. smartsportexpo.hu.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Ez szerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg, Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
8: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Provokatőr, és hoztunk megint provokatív állításokat, megint hármasban leszünk, egy hölgy a vendégünk, Istvánnak mi nagyon örülünk, Bartuszek Lilla, szia!
9: Sziasztok!
8: Élhető Települések Országos Szövetsége alapítója, remélem nem haragsz, hogy mindig föl kell olvasnom, le kell néznem, nem tudom egyszerűen megjegyezni, pedig olyan szép
10: szó. Tudom, miért nehéz megjegyezni, mert az Élhető Település az úgy...
8: Nem létezik.
9: Az nem létezik fagad.
10: Igen, ez science fiction.
8: Ledobja az agyam.
10: Legalábbis Budapesten.
9: Nem baj, azon dolgozunk, hogy pár év múlva már fejben menjen.
8: És az élhetetlen településekkel ezek szerint nem akarsz foglalkozni. Neked hát az
9: smafu. Lehet, hogy több települési tagság lenne, de én hiszek az Élhető Településekben.
10: Az Élhetetlen Települések Szövetségének alapítója, ez nagyon jó. És miért lép be, tudod?
9: Végül is technikailag ugyanazt a szolgáltatást nyújthatnánk, csak hogy ne legyen élhetetlen.
8: De vannak túlságosan élhető települések, ahol már ugye például túl sokan vannak Érden, többek között, és élhetetlen, és ők élhetetlenebbek akarnak lenni. Akkor azoknak nincs szövetségük.
10: Ja, hogy elriasztani
9: itt a piacirés. Itt a piacirés. Rohanok is bejegyeztetni.
8: Beszéljünk egy olyan témáról, ami ennél azért rázósabb. István, fölvezeted? Teszed?
10: Elfejtettünk a tegnapi adásban úgy provokatív állításokat tenni.
8: Hát itt ott
10: felhoztuk a témákat, és akkor nem kimaradt, hogyha gyorsan ide bígyeztek valamit. Ja igen, a csacsinálót sikerült.
8: Ott volt.
10: Ott sikerült, az nem is volt rossz. Szóval, hogy Magyar Péter tönkreteszi a magyar családokat azzal, hogy szóba hozta, vagy feltette azt a kérdést, hogy vajon hol van lenne jobb helye egy gyermek, család nélkül felnövekvő gyermeknek, ne talán egy meleg párnál. Hát egy kicsit bonyolult lett, de tudjuk, miről van szó.
8: Igen, ezzel mindig lehet védekezni, hogy nem mi fogalmazunk rosszul, túlságosan szövevényesen, hanem ti nem értitek azt, amiről beszélünk.
10: De egyébként ez a vélekedés, hogy Magyar Péter most nagyon-nagyon tönkretesz itt mindent, azért a maradvány Fidesz táborban ez most erősen ott van. És ugye ez egy olyan egyszerre egyébként szimbolikus és egyszerre nem szimbolikus politikai téma, amit azért a kampányban Magyar Péter ezt Pride kapcsán is azért ügyesen eltartotta magától, mert pontosan tudta, hogy ebből neki ott csak politikai veresége lehet, nem fog ebbe belebukni, és a többi, de nyerni egész biztos nem fog vele, viszont lemorzsolódhatnak meg, akkor a Fidesz fogja, és akkor megint ezt fogja pörgetni, mert a Fidesz ebbe eddig az elmúlt 16 évben tökéletes volt, hogy bedobott olyan témákat, ugye ez az a bizonyos 80-20-as módszer, hogy mindig olyan témákat kerestek, és olyan témák mellett tematizálták a közéletet, amelyekben általában ilyen 70-80% a Fidesz álláspontja mögött volt alapvetően is. És akkor az ellenzéknek megmaradt a 20%, hát onnan nehéz nyerni, és szóval tényleg tökéletesen csinálta a Fidesz, sajnos. Na de most ugye nincs már ez a kampányhelyzet, és Magyar Péter is nyugodtan, úgymond elmondhatja a véleményét, ami egyébként nem is a véleménye volt, mert egy kérdést tett föl, ugye egy interpellációra válaszként tett föl egy kérdést. Én ezt felolvasom nektek, jó, hogy szó szerint aztán át is adom a szót. Azt mondja, hol van jobb helyen egy család nélkül felnövekvő, vagy egy alkoholista családból származó gyerek? Hollandiában emberkereskedőnél, szexuális bűnözőknél, drogkartereknél, vagy Magyarországon egy egyszülős, vagy egy meleg párnál?
9: Én azt gondolom, hogy azért ő most kinyitott itt tényleg egy olyan kaput, amit szerintem nagyon sokan, akár elemzők, akár mondjuk a politikát aktívabban figyelők vártak, hogy ez mikor fog kinyitódni ez a kapu. És nyilván most az, hogy ez mennyire szimbolikus vagy sem, hogy éppen Pride hónap van, és ez nyilván most azért egy, azt gondolom, hogy a közéletet azért jobban megmozgató téma. Én személy szerint örülök, hogy ez így vagy úgy kérdés, vagy állítás, vagy vélemény, vagy sugallat formájában, de napirendre került. Várható volt az a cunami, ami érkezett szerintem minden oldalról erre. Én egyébként azt is láttam közösségi médiában, hogy egyébként a támogató és abszolút pozitívan megítélők tábora is elindult, és azok, akik azért sokáig várták tőle szerintem, hogy ebben a kérdésben így vagy úgy megnyilvánuljon, ők azért örültek, hogy ez megtörténik, és szerintem, hogyha politikailag nézzük, nagyon ügyesen csinálta a formátumot. Hát végül is még nem foglalt állást teljes egészében. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ezen nem nagyon van mit elemezni, mert hogy szerintem ha már folyamatosan a gyermekvédelem folyik a csapból is, és nyilván teljesen más miatt, és a korábbi évek ügyletei miatt, de én azt gondolom, hogy egy gyermek jóléte az attól függ, hogy olyan közegben nő fel, ahol egyébként támogatva van, és mind anyagilag, mind érzelmileg, mind fizikailag biztonságban érezheti magát. Az én személyes véleményem ebben mindig is változatlan volt, hogy szerintem a szerető család függetlenül attól, hogy a női férfi szerepek ebben hogyan vannak meghatározva, de azt el kell ismerni, hogy Magyarország ebben nagyon-nagyon megosztott.
8: Hát ezer irányból tudnék közelíteni. Én azt gondolom, a legfontosabb az egy Magyar Péter kritika. És éppen amiről az előző adásban beszéltünk, és egyfajta árszpoétikám, hogy két végletes pont közötti távolságot ha valaki megszüntet, az nekem nem ellenségem, ellenfelem lesz. Komolyabb ellenfelem, mintha elvi ellenfelem lenne, hogy egészen más gondol a világról, mert azzal tudok beszélgetni, de aki végletesen manipulatív és demagóg módon egy hamis dilemmát állít föl, hogy ez a két valóság létezhet, hogy vagy szexuális bűnözőknél nő fel egy gyerek, vagy pedig egy egyszülős meleg párnál, az a valóságot gyilkolja le, a köztelévő árnyalatokat és lehetőségeket, miközben itt lehetne az állami intézményrendszer biztonságosabb átételéről, nevelőszülői hálózatról beszélni, hogy működik a pszichológiai alkalmassági szűrés. Ennek a demagógiának egyetlen célja van, hogy ez a két út létezik, hogy összevesszen két tábor, nagy zűrt csináljanak ebből, és ne lehessen értelmes párbeszédet folytatni róla. Ez nagyon káros. Mondom, ez szerintem károsabb, mintha valaki fentebb hangoztatja az egyébként szerintem ostoba véleményét, vagy ostoba következményekkel járó véleményét. A másik pedig, amiről István is írt, nem feltétlenül erről, vagy nem pont erről a Facebookon, érdemes elolvasni István oldalán, de én liberálisan tekintek a család modellekre, és magára a családra, mint intézményre is. Tehát, hogy lerövidítsem, aztán később majd kifejtem, hogy véget érjen végre a mondókám. A gyerek a későbbi felnőtt korában történő döntéseinek jelentős részét úgy hozza meg, hogy ott mintákat követ, kondicionált az agya. És azt látja, hogy két felnőtt egymás között nem tudja megoldani a problémákat. Adott esetben nem szeretik egymást. akkor benne is ez a szeretetnyelv, ezek a minták fognak mélyen megjelenni, és ezekből való szabadulás pedig borzasztó nehéz. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogyha két felnőtt nem tudja rendezni a problémáit, akár szakemberrel, akár anélkül, és már nem szeretik egymást, lehetőleg ezt ismerjék föl, és inkább menjenek külön, mint hogy egy klasszikus családmodellben neveljék tovább a gyereket, mert a gyereknek adott esetben sokkal jobb lehet az, ha külön nevelik, ide teszik, oda teszik, igen, ez nagyon rossz, de megvan a lehetősége annak, hogy az apa is és az anya is találjon egy olyan párt maga mellé, akit szeret. A szülő figyeljen oda arra, hogy ő jól legyen, mert a gyerek mindent letapogat. Ha a szülő, a felnőtt nincs jól, de törekszik arra, hogy megőrizze ezeket a családi kereteket, azzal a gyereknek súlyosan árt.
10: Politikai részével semmilyen szinten se értek egyet veled.
8: Oké.
10: De hát olyan, hogy a műsor történetében talán még nem volt olyan pillanat, amikor ennyire nem értettem volna egyet veled.
8: Na.
10: Biztos, ne, biztos volt. De olyan annyi helyzeti előnyben vagyok, hogy én most pont néztem, ránéztem a friss hírekre, mert feldobta a fideszes ismerősöm, átküldtem, mert ő most két napja nem bír aludni. Annyira fel van háborodva, és teljesen ki van akadva, hogy úristen, mit művel is, hogy hát ez most aztán vége a világnak nagyjából. Miközben, na mindegy, az már túl személyes lenne. Szóval most megint átküldött valamit, hogy ez már tényleg megengedhetetlen, mert hogy ugye szerdán veszük fel a műsort, és hogy épp most nyilatkozott a HVG-nek Magyar Péter a Pride, illetve most jelent meg a HVG-n az, hogy nem nekik nyilatkozott. Bocsánat, miniszterelnök elmondta, a kormány várja a civil szervezetek javaslatait az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdéséről, hogy azt kell mondanom, hogy baromi ügyes volt. Tehát, amivel kezdtem az elején, ahhoz képest, ugye ez egy plusz információ, nagyon úgy néz ki, hogy ügyesen fogta és bedobta a kis kavicsot ezzel a pocsolyába, és jöttek a hullámok, és most már azok a hullámok, úgymond fel lehet ülni, bár mondjuk pocsolyának hullámja, nem ülünk fel, de értjük, hogy miről van szó. És ezért nincs igazad egyébként, hogy azt mondod, hogy ez nagyon káros volt, amit csinált, mert miért nem beszélt részletesen is hosszú, és milyen szélsőség volt, amit felvillantott. Egyrészt ugye tegnapi műsorban pont arról beszéltünk, hogy ezekben a influencer short politizálásban ilyeneket szoktak, meg ilyeneket kell úgymond mondani, mert ez a hatékony. Ráadásul ugye ez egy interpellációra adott válasz volt egy olyan ülés után, amikor hosszasan beszéltek egyébként a gyermekvédelemről, meg az intézmény rendszer átalakítására, tehát egyszerűen itt nem is fért volna bele több, és hogy ez tényleg ez volt. Ez így fogta, kinyitott egy picit részre a izét, azonnal megindult mindkét oldalról a társadalmi nyomás, mert az elégedettség és a társadalmi boldogság is egyfajta nyomás, és akkor a következő lépés már meg is tette, és azt mondta, hogy. És egyébként, hogy miközben az jutott eszembe, hogy valóban ezt szerintem nagyon sokan várták, pont amiatt, hogy ugye a tavalyi Pride környékén ott azért volt egy ilyen gyenge kis csendelverése a liberális politizálóknak, hogy ugyanakkor a mediának az áprilisi felmérése jutott eszembe, hogy ott ugye azt mérték, hogy 68% a megkérdezetteknek támogatja, hogy azonos nemű párok számára engedélyezett legyen a házasságkötés és az örökbefogadás, és 71% engedélyezni a meleg és leszbikus pároknak, hogy részt vehessenek a mesterséges megtermékenyítési eljárásban. Tehát, hogy még tulajdonképpen, bár nagyon sokszor nagyon negatívan gondolunk a magyar társadalom, de úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben például inkább a liberális gondolkodás felé hajlik, ami valahol meglepő 16 év Fidesz és keresztény konzervatív után, vagy lehet, hogy pont azért, mert ez le volt folytva és azért, de hogy ez a bizonyos 80-20, ha nem is olyan arányban, de ott van Magyar Péter mögött, tehát még csak politikai kockázatot sem kell vállalni azzal, hogy ezt a témát megnyitja.
9: Igen, én is vitatkoznék veled annyiban, hogy szerintem, tehát hogy pont...
8: Mindjárt kiderül, hogy feleslegesen teszitek, de...
9: Nem.
8: Folytassam.
9: Nem baj, akkor is teszünk egy próbát. Nem, de tényleg én azt gondolom, hogy nagyon érzékelhető volt az, hogy biztos, hogy tudatosan hagyta ennyiben ezt akkor, amikor ez először elhangzott, mert egész egyszerűen, aki követi az ő politikai tevékenységét, pontosan tudja, hogy semmi nem történik ok nélkül. És ez most részben visszavezethető igen oda, amiről ugye az előző adásban beszéltünk, hogy akkor ez egy huk az ő saját követőinek, vagy egyébként tágabban a magyar társadalomnak, Másrésztről pedig azt gondolom, hogy ez most nem csak a gyermekvédelemre, nem csak az azonos nemű párokra és hasonló témakörökre fog kiterjedni. Szerintem hasonló jelenségeket, és akkor majd hetek, hónapok múlva kiterül, hogy igazam volt-e vagy sem, de szerintem egyre többet fogunk látni. Amikor egy-egy ilyen mondás, ami tényleg ilyen gumicsontként rágható, az bekerül a körforgásba, és akkor utána szépen jön a szakmaiság, mert majd nyilván megszólal mindig az adott szakminiszter, szakértők, civil szervezetek nyilván ki lehet nyitni, be lehet őket vonni, és én azt gondolom a másik részéről, amit meg te mondtál, hogy lehet, hogy egy ilyen percepcióban éltünk 16 évig, hogy annyira az volt mondva, hogy az előző kormánynak a nyilván LMBTQ és társai elleni folyamatos megszólalása az már ilyen általánossá vált, és lehet, hogy mi azt gondoltuk, hogy ezzel mindenki egyetért, mármint az ő oldalukról, és hogy a valóságban én azt gondolom, hogy ez abszolút nem ennyire fekete-fehér. Én simán el tudom képzelni azt, hogy voltak olyan témák, amikben tényleg akár háború, migráció, ami sokkal inkább az emberek félelmére hatott, és egyszerűen ennek a hátán még mondjuk ezt a témát is mert ugye ezt is sokszor azt mondták, hogy a félelem miatt van, mert hogy félünk attól, hogy valami nem a hagyományos, félünk attól, hogy valami nem a konzervatív családi modell, miközben egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan szavazója volt a Fidesznek is, akik az adott esetben mondjuk nem a hagyományos családmodellben éltek.
8: Bizony. Azért felesleges velem vitatkozni, mert hogy egyet értek veletek. Csak
10: puff, hogy leverem a cégtáblát.
8: Nem, csak ez egy nehezen megközelíthető téma, és most nem akarok ebből kibújni, mert tényleg egyet értek veletek. Tehát az a helyzet, hogy az inger küszöb már olyan magasan van, és egy olyan megváltozott szociokulturális közegben élünk, nem csak magyarok, hanem mindenki a világon, hogy tényleg, hogy témára rá akarod irányítani a figyelmet, erről beszéltünk előző adásban is, akkor szükség van ezekre a horgonyokra, és ahogy István is mondta, hogy meginduljon a két tábor, és odafigyeljenek egy adott témára. Kérdés mindig az, hogy befizetjük-e az elején ezt a belépő összeget, hogy abban a kaszinóban játszhassunk. Hogy ez tisztességes-e. És itt már gyakran elgondolkodom, de a saját tevékenységünk kapcsán is, mert mi is mit csinálunk, provokatív állításokat fogalmazunk, meg olyan állításokat, amikről tudjuk, hogy rá fog ugrani egy adott csoport, vagy mind a kettő. Itt van előttem az előző adásunknak a cover képe, én ezt fogalmaztam meg rá szövegként, hogy gazdagok a parlamentben, Szűcs Gáborral, Kapitány Istvánnal, jól van ez így? Én pontosan tudom, hogy sokan le fogják ezt kattintani, mert azt gondolják, hogy a megszokott fröcsögést fogjuk hozni, hogy jaj, meg izé, meg hogy miért ilyen gazdag, és mi egy egészen más nézőpontot fogunk megvilágítani. Hát igen, használom ezt a szót, itt a prostituálódás a mi esetünkben, az én esetemben is megvan, de én azt gondolom, hogy ha ebben a kaszinóban akarok játszani, akkor én ezt vállalom, mert tudom, hogy utána a tartalom meg egész más lesz. Van olyan közéleti szereplő, aki megsértődött már egyébként egy ilyen cover ügyében, elmondhatom, hogy Puzsér Róbert volt, akinek volt az Önkényes Mérvadóban egy ironikus, tiszás szavazókat pengelére állító.
10: Nagy kanyarral hasítunk a témától elfelé.
8: Nem, gyors leszek, és ott mi egy olyan provokatív állítást fogalmaztunk meg a műsorban, amit aztán én kitettünk borítóképre, és azt gondolhatta ez a közéleti szereplő, Puzsér Róbert, hogy ott mi a megszokott hergelést folytattuk, miközben mi éppen ellenében beszéltünk annak. És ő akkor azzal érvelt nekem, hogy sokan csak ránéznek erre a coverre, és az alapján 3-4 másodpercet, hogy így vagyunk húzalozva, alkotnak véleményt. És ha valaki elolvassa Magyar Péternek ezt a mondatát, hogy hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő gyerek szexuális bűnözőknél, vagy Magyarországon egy egyszülős vagy meleg párnál, a többség eljut-e odáig, hogy utána meghallgassa az erről folyó társadalmi vitát, vagy pedig a régi ösztönöket hívja életre, hogy amúgy nekünk nincsenek lefektetett elvi szabályaink, ott a lelkünk, meg a szívünk, mert sajnos ez a helyzet, hanem mindent az adott ideológiai buborék értékvilágához igazítunk. És itt kettőt felmutat, és akkor az egyik csapathoz elmegy, és már nem jutnak tovább az emberek, és csak tovább Értitek, mit akarok mondani?
10: Hogy... Igen, de nem ez történt, tehát hogy azért
9: igen, most, ez most
10: tehát, hogy... meghaladta a valóság, hiszen az előbb mondtam ezt a HVG-s, de egyébként is.
8: Nem, ugye, amiről te a HVG-sről beszélsz.
10: A környezete is a izének, az se ez volt, István, tehát István. Hogy most ez nem, csak nem
9: ezt szerintem nagyon más az, hogyha ez a mondat, amit most Magyar Péter mondott, és elhangzott, és amire te mondott, hogy elolvassuk, de nem biztos, hogy utána megnézzük a videót.
10: És kicsapja a Facebookra például,
9: igen,
10: ennyit.
9: De az hogy én azon gondolkozom, hogyha ez egy olyan közszereplő szájában hangzott volna, mondjuk népszerűbb közszereplő, akiről nyíltan tudod, hogy mondjuk a liberális családmodell mellett évek óta konzekvensen érvelő valaki, akkor azt gondolom, hogy akkor megállja az állításod helyét. Viszont Magyar Péter esetében én azt gondolom, hogy mivel azért ott erősen jobboldali érzelmű emberek is szerintem nagyon hamar azonosultak vele, szerintem pont, hogy elérte a célját annyiban, hogy nem biztos, hogy egyértelmű a mondat alapján, és csak azért is megnézed a videót. Mert hogy én azt gondolom, hogy, és persze megint van egy tudatossági réteg a hírfogyasztásban, de én azt gondolom, hogy itt most nem olyan egyértelmű, mint hogyha... mondjuk egy más beállítottságú politikus mondta volna. És most ez mindegy, hogy ő egyébként éppen miniszterelnök vagy sem, tehát most nem ez a kulcsa, hanem én azt gondolom, hogy azok után, hogy ő azért tudatosan a kampányban kerülte ezt a témát, óvatosan fogalmazott és társai, én azt gondolom, hogy pont emiatt. Én azt gondolom, hogy többen megnézik, mint sem.
10: Amúgy meg... mekkora csapdába került a Fidesz saját maga miatt már megint? Ez a tök furcsa, hogy a választások óta tényleg így megfordult a világ, és ami a Fidesznek korábban stabil működést adott, meg kétharmados előnyt adott, azok a Fidesz ellen fordulnak hirtelen ebben a megváltozott világban, és ez a történet is, tehát hogy ha egy évvel ezelőtt beszéltünk volna erről, mi Magyar Péter még ellenzéki aspiránsként mond egy ilyet, akkor azt láttuk volna, hogy a Fidesz gépezet erre rácuppan, és akkor itt a Szűcs Gáboroktól kezdve minden, tehát mindenki ezt te ismerik ugye a működés jelen. Most meg az történik, hogy a Fidesz olyan csapdába került ezzel, hogy ez a téma megnyílt, amiből szerintem nem fog tudni jól kijönni. Sőt, minél mélyebben próbál majd ezzel foglalkozni, ezzel a témával, vagy minél hosszabban, annál inkább rá fog tekeredni ez a csapda, és teljesen le fogja húzni, és majd jól elmondom szünet után, hogy miért gondolom ezt.
8: Uha, visszajöjjünk akkor?
10: Folytatjuk. De jó.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: Dévény István alig várja, hogy folytathassa gondolatmenetét, és ezzel nyilvánvalóan mindannyian így vagyunk.
2: A Fidesz végzetes csapdája.
3: Figyelünk.
2: Szóval, hogy azért kerültek csapdába, mert egyrészt ugye a többségi vélemény az a Magyar Péteri sugalmazott vélemény, amit ő nem mondott ki, ő azt mondja, hogy ezt nyissuk meg akkor a társadalmi vitára, és akkor tessék, mindenki szóljon hozzá, mindenki mondja el, mit gondol erre az egészről, hogy lehetne ebben előrelépni. A Fidesz és a KDNP egyértelműen ugye be fog állni, hiszen mindig is ott volt a másik oldalra. De mivel a többség az ott van, oda feltételezzük, ugye, amit mondom, Magyar Péter nem mond ki, de ugye mégiscsak úgy tűnik. Ezért a Fidesznek kell képviselnie majd a kisebbségi véleményt. És azért gondolom, hogy ez egy olyan csapda, ami egyre szorosabbra fog zárulni, mert ezt csak úgy tudják csinálni, hogyha egyre keményebben állnak bele. Csak akkor mi lesz az állítás? Lesz az egyik oldalon az állítás, ami a kezdő Magyar Péteri mondatnak egy ilyen kibővített, meg részletes változata, hogy igenis, sokkal jobb egy gyermeknek, hogyha mondjuk nem egy alkoholista apa, meg egy drogfüggő anya között nő fel úgy, hogy 5 éves korára eldől, hogy ő személyiségzavaros felnőtt lesz. Uh-huh. Mert olyan mintákat kap, olyan sémákat kap, és a többi, nem tényleg egy, én ezt nagyon szeretem, ezt a témát most nem menik bele, de ott lesz egy ilyen állítás, hogy igenis egy gyermeknek jobb lehet a sorsa akkor, hogyha egy szeretetteljes, egynemű, azonos nemű pár család gyaként, gyermekeként nő fel, mint hogy, és akkor ott fel lehet majd sorolni, mert én is ebbe az írásomban hoztam ezeket, hogy milyen funkció nélküli, vagy negatív funkció, sőt, toxikus családmodellek vannak, és aztán annak mi az eredménye, hogyha az ember azokból hozott minta, szerint éli
1: és a legtöbb esetben ott nincs drog, nincs életét. Alkohol, nincs tudatmódosítás.
2: És az emberek sajnos a magyar társadalom az olyan helyzetben van, és olyan állapotban van, hogyha az emberek, ha nem is önmagukra, de így körbenéznek, csak az ismerősi körben, csak a szűkített környezetben, csak a rokonságban, akkor látják azt, hogy az is egy rossz család, ott se jó, itt is valami, ott is. A Fidesznek meg ebbe kell egyre inkább belemennie, mert az állításuk az lesz, hogy egy férfi és egy nő az a család, és tök mindegy, hogy az a család is minden ennél károsabb, de közben az emberek meg tapasztalják azt is, látják azt is, most már nagyon sokan foglalkoznak önismerettel, meg a pszichológiának ezzel a részével, a sémákkal, meg a toxikus családi mintákkal, meg pontosan tudják, hogy amit a Fidesz állít, az embertelenség, és nekik ezt egyre keményebben kell majd állítaniuk. Tehát mit fog mondani a Fidesz? A gyerek maradjon ott a bántalmazó kapcsolatban, mert ott van egy anyja, meg egy apja.
1: Igen.
2: És ezt nem tudom, ez már 100 évvel ezelőtt is már egy kicsit necces lett volna, bár akkor még ült ez a dolog, tehát hogy igen.
1: Ezt nem lehet kimondani.
2: Holtodiglan, és akkor ott kell marad, igen.
1: Ez a német család van.
2: Tudom.
1: A gyerekek kedvéért.
2: És a német lászlói figurák jönnek elő, nem? Meg ilyen közösségek, meg családok. Hmm. Igen, ám csak az emberek, tehát a társadalom azért ezt már meghaladta, és most már, ha nem is mindenki természetesen, de hogyha a társadalmat ilyen egységnek tekintjük, akkor arányaiba igenis már nagyon sokan néznek rá tudatosan az ilyen történésekre, és ők azt fogják mondani, hogy amikor a Fidesz előáll ezzel a már pedig a gyereknek ott van a helye apával és anyával, akkor is, hogyha ez egy bántalmazó vagy egy toxikus család, azt fogják mondani az emberek, hogy komolyan, te tényleg ezt akarod annak a gyereknek? Te tényleg már a kezdésnél, a startvonalnál azt akarod, hogy az ő élete zsákutcába fusson?
1: Ezt tudod, miért aljas különösen? Mert azt láttuk, hogy a NER és a Fidesz ügyesen épít a társadalom, illetve az egyének, ugye a társadalmat alkotó egyének gyengeségeire. És ha itt van egy izmosan kockázatkerülő társadalom, akkor tudják azt, hogy a legtöbb szülő nem azért marad együtt, az elromlott házasság ellenére, hogy a gyereknek ez jobb lesz, hanem azért, mert nem mernek kockázatot vállalni, hogy újra kezdjék az életüket. Mert ezt már megszoktam. Itt langymeleg minden ugyan, vagy néha hideg, néha kapok egy kis leszúrás, néha berúg a férjem, vagy feleségem, néha egy pofon is elcsattan, de ezt ismerem, ha meg ebből kilépek, hol fogok lakni, hogy fogom fizetni a számlákat, milyen egzisztenciát tudok magamnak teremteni, találok-e új párt, pláne ilyen 30-40 fölött. Tehát ezek olyan tehát nem hogy régen, ezek még most is olyan kínzó kérdések, hogy nem véletlen, hogy még egy 5-10-20 évig, vagy örökre együtt maradnak olyan párok, hogy már egyáltalán nem szeretik egymást.
3: Én azt gondolom, hogy ez generációsan egyébként változik. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy, és akkor sokat szíttuk az előző adásban is, meg szerintem általánosságban sokat szídjuk a generációsan egyébként változik. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy, és akkor sokat szíttuk az

0: hogyha megnézzük, hogy mik azok a sikerkönyvek, amik mostanában futnak, akár magyar nyelven is, hogy mennyit foglalkoznak ezekkel a generációkon átívelő traumákkal, stb. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy nagyon sok minden másban a politikában a fiatal generációnak az újfajta gondolkodása rá fogja kényszeríteni magát a politikát is a változásra. Ez lehet pozitív-negatív értelemben, sok mindenről beszéltünk szerintem az elmúlt adásban is, meg egyébként is nagyon tág ez a kör, de hogy ez is egy ilyen lesz.
1: Igen, és az, hogy most ez kinyílik ez a téma, és ráadásul tényleg ilyen társadalmi kérdésé, társadalmi párbeszéddé változik, az megint csak, még egy picit visszakanyarodva a Fideszre, hogy az megint csak ellenük szól. Mert ez nagyon kevés, amit ők bele tudnak tenni ebbe a vitába. Ez a tök mindegy, hogy milyen. Amit az előbb elmondtam, csak legyen egy apja és egy anyja. Az édes kevés, mert a másik oldalon kapásból lesz 143 más megoldási javaslat és más lehetőség. Ők meg muszáj lesz ehhez ragaszkodniuk, mert hiszen eddig is ezt vitték, és ezután is ezt fogják vinni. És még azt, amit mondtátom, hogy mennyi ilyen család van, hát tényleg én is, hogyha egy körbenézek magam körül, ez elkeserítő, hogy és hát én már az önvizsgálaton túl vagyok, tehát én ezt már megcsináltam, és a magam feladatait ezen a téren is, de amikor azt hallom, hogy azért vállalnak gyermeket, és nekem ez már a legdurvább része, és ez BTK-val fenyegetném komolyan, hogy majd azért vállalnak gyermeket, mert nem jó a kapcsolat, majd a gyermek, majd akkor összehozza megint, meg majd akkor rendeződik.
0: Ez a tévét még mindig nagyon fut.
1: Na, az kegyetlen. És ez persze, ez is ilyen generációs valami, hogy ez így régről, vagy én nem is tudom, miért van ez benne az emberekben. Fogalmam nincs, miért van ez benne az emberekben.
0: Hát mert régen kellemetlen volt, társadalmilag elítélték, hogyha valaki feladta azt a vállalását, ami egy házassága járt, gondolom ebből adódhat.
1: Igen, ez a külső nyomás, de amikor bent vagy egy olyan kapcsolatban, amiről tudod, hogy nem jó, és azt lehet, hogy hitegeted magad, vagy lehet, hogy csak a párodat hitegeted, vagy lehet, hogy a párod hiteget téged egy ilyen kamu jövőképpel, úgymond, de ez is egy manipulációs technika, de miért gondolják az emberek, hogy majd a gyerek, hát tudjuk jól, hogy egyébként.
0: Szerintem ehhez külön szociológiai diploma kéne, hogy ezt...
1: Igen,
0: erre
1: igen.
0: Ténylegesen tudjunk választani, az biztos, hogy az emberi mentális működés.
2: Én elmondom nektek.
1: Na,
2: mert a gyerek az életedben felnemtett, vagy éppen feltett sors kérdésekre ad választ, vagy éppen nem ad választ, de elodázza. Tehát az egy olyan életprogramot ad a számodra, hogy onnantól kezdve soha nem kell neked feltenni azt a kérdést, hogy miért megyek be a munkahelyemre, miért kelek föl, miért nem érzem jól magam, hanem van egy cél, egy objektív valami rajtad kívül, amire ezt a felelősségükört rá tudod tolni, hogy hát azért, hogy ő éljen, és neki jó legyen, és jobb legyen, mint nekem, és megalapozzam a jövőjét. És egyetlen fontos kérdésre nem kell válaszolnod az életben, ez az egyik. A másik pedig, hogy ebben az országban miért olyan népszerűek ezek az önfejlesztések, hát egyrészt, hogy majdnem minden országban, de hogy ez összefüggésben van azzal, azt egy kutatást olvastam egy-két évvel ezelőtt, hogy minél depresszívebb, minél boldogtalanabb egy társadalom, érdekes módon a fogyasztás ott annál magasabb. Mi az összefüggés? Hát az, hogy ha éppen nem fogyasztasz. Tehát nem találsz olyan külső, objektív élményt. A fogyasztás ne úgy értsük, hogy elmész a szupermarketbe, nem elmész a moziba is. Vagy éppen pörgeted mondjuk a TikTokodat. De ugye már szinte mindent forintosítanak, dollárosítanak, tehát nagyon nehezen találsz olyan élményt, ami eléri az inger küszöböt, kielégít, és mondjuk ingyen van. Hát vagy a figyelmeddel fizetsz. Na mindegy, az a zárójel bezárva. Tehát a szorongó társadalomban a leginkább az egyén a csöndtől fél. Amint csöndben van, rögtön rátörnek azok a szörnyű gondolatok, amiket nem nagyon akar megválaszolni, mert akkor lehet, hogy egész életét át kéne rendeznie, ezért vagy gyereket vállal, vagy fejlesztésekre jár, hogy én igenis foglalkozom magammal, de mindenképpen valamit változtassa körülményeiden. Ez a fő üzenet. Változtass, változtass, változtass. Miközben az igazi változás az lenne, hogy nem. Külső élmény, tapasztalat nem, szembecsuk, csönd, képes vagy-e 20-30 percig, de csak kezdetben 10 percig csöndben ülni úgy magaddal, és figyelni a gondolataidat.
1: Még.
2: Nagyon kevés ember képes, és bocs, csak még annyi, hogy...
1: Ezt tapasztaljuk.
2: Azt kéne figyelembe venni, hogy amikor mondjuk a TikTokot pörgetjük, vagy bekapcsolunk egy tévét, vagy elmegyünk vásárolni, akkor ez egy hiány.

0: hiánykitöltés miatt csináljuk, vagy gyereket vállunk, az egy hiánykitöltés, de mondom a TikTokozástól a gyerekvállalásig az összesre, vagy pedig amúgy rendben vagyok a csöndemmel, túlcsordul bennem valami, és szabadon tudom választani azt. Mert ha hiánykitöltés, akkor az egy rabság, akkor egy rabszolga vagy.
1: Na, tényleg leverem a cégért, mert egyet értek veled, és még az jutott eszembe, ez a vállaljunk gyereket is, akkor majd minden rendben lesz, hogy tényleg ez egy ilyen fogom is a problémáimat így kiprojektálom egy máshol, és akkor nem kell azzal foglalkozni, és egy csomó minden alól felmentést ad, nem kell valóban rendezni, hát de ott van a gyerek, hát plusz tök jó témák, végre nem kell mély dolgokról beszélgetni, ami eddig sem ment, hiszen azért is lett rossz a kapcsolat, mert miről fogunk beszélgetni? Jaj, mit csináltak? Tényleg? Már jár, elesett, nem esett el, nincs meg a cumia. Melyik tökéletesen kitölti. Persze. És ugye én abban az életkorban vagyok, hogy látom már a kortársaimnál azt a életszakaszt, amikor kirepülnek. És amikor azok a gyermekek repülnek ki, akik a szülői kapcsolat problémáit fették le, és azért voltak. Egyszer csak ott marad a két szülő, és így néznek egymásra, hogy most mi legyen, mit kezdjünk egymással. Téma nincs, feladat nincs, szerelem nincs, gyakran szeretet sincs, tisztelet sincs, semmi nincs. Ott ül két ember, aki eddig nem nézett sem magával, se a másikkal. És van ez az időskori válás, hogy egyre nagyobb...
0: Az nagyon nagy bátorság kell.
1: Nem tudnak más csinálni, tehát egyre nagyobb számban válnak el, ott pont ebben
2: más,
1: a korban, mert már nincs. Tehát, hogy egyszerűen rájönnek arra, hogy rádöbbennek arra, hogy uff, nincs közöttünk semmi. Ennek a két-három gyereknek
0: nem
1: a szülei
0: vagyunk. Nem csak a kapcsolatról szól, hanem hogy miért is éltem.
1: Hát szerintem az egy kemény pillanat lehet egyébként, igen.
0: Amikor igen. Már tudod, kimegy a gyerek, az összes indok, amivel ezeket a kérdéseket nem kell megválaszolni, a saját életedről, sorsodról.
1: Hol voltam én?
0: Igen.
1: Ki voltam én? Hát
0: nem megvalósítottam meg magamat, tudtam.
1: Nagyon nem irigylem, aki szembesül ezzel a problémával, de azért a társadalom, vagy azok, akik ilyen helyzetben vannak, azért a nagy többség még mindig akkor így tulajdonképpen párhuzamosan szép csöndben leélik egymás mellett az életüket. Na, az még keményebb lehet, amikor akkor ott nézel vissza, hogy
0: azt... Miért az egyik legmagasabb a televíziózás aránya Európában? Ezért bekapcsolod a tévét. Igen. És tudod, hány ember éli meg azt tragédiaként, ha elromlik a tévé? Igen. Közvetlen környezetemben pánikolva hívnak, hogy idősebb.
2: Akkor beszélgetni kell.
0: Hát nem szól folyamatosan, mert ugye van egy belső hangunk, amely folyamatosan darál, tehát van egy örökös narrátor, csak ha annak is nincs lekötve a figyelme, akkor a kellemetlen érzésekről kezd el beszélni. Ezt még nem akarjuk hallani, hanem a figyelmünk az kifelé fókuszáljon egy brazil szappanoperára. De ha kívülről nincs hang, akkor felerősödik a belső hang, ez meg egy, ez tényleg nem jó hallgatni, tehát folyamatosan panaszkodik. Tehát képzeljük el a belső hangunkat, amikor hát ugye napjában sokszor az önbizalom hiány hangja szólal meg bennünk, csak képzeljük el, hogy ez egy valós szereplő lenne, és folyamatosan ott állna mellettünk, és mondaná azt, amit egyébként belül hallunk. Hát pofán vágnánk 5 perc után, hogy húzza francba.
1: Igen.
0: És ezzel együtt élni nem lehet. Ezért van szükség rádióra, tévére, csokoládéra, evésre, bármire, fogyasztásra, élményre, csak hogy ne kelljen befelé figyelni. Ne kelljen meghallani azt, ami hogy ott belül mi van.
1: Na, most már hoznék egy vidámabb témát, mert most már itt nagyon... nagyon
0: micsoda? Ennél vidámabb?
1: Ez abszolút. Szóval, az provokatív állítás az vidám témánál így hangzik. A magyar falu halálra lett ítélve.
2: Ez a vidám?
1: Igen. Az képes. Ironikus volt, tudod.
0: Jaj, de ez miért csinálod?
1: Mert a... Tudod, milyennek a
0: néző. Félsz a kommentelőktől?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen.
2: Micsoda nyomás helyeződik rátok.
1: Nem. Na, mondok számokat, és akkor népességcsökkenés top 3. Békés 12,4%, Nógrád 10%, Tolna szintén 10%. Ez Békésben 45 ezer fő volt az elmúlt évben. A Békés megyére szokták azt mondani, hogy szó szerint kiürül. Tehát, hogy szemmel láthatóan kiürül. Én viszonylag rég jártam arra, már akkor is, ez sok évvel ezelőtt volt, amikor jártam az országot, és akkor Békés-megyei településeken is megfordultam, és már akkor is lehetett érezni azt, hogy tényleg így mész az utcán, és bezárt ház, üres ház, egyértelműen nem laknak már itt. És hogy a kollégák, akik mostanában itt riportokat írtak onnan, vagy riportokat készítettek, a térségből, azt mondják, hogy nagyon drámai lett ez a folyamat, és hogy megállíthatatlan.
2: Abszolút nem ismeretlen jelenség, amit mondasz, ugye mi is az Eltőtelepülések Országos Szövetségével azért rendszeresen járjuk az országot, és nyilván a vidék elnéptelenedése, vagy akár a fiatalok elvándorlása, meg önmagában én azt gondolom, hogy a vidék átrendeződése az egy nagyon, nagyon nyilvánvaló történet. Én nem lennék ennyire drámai, mint ahogy az ezeket a témákat felelő különböző cikkek és egyéb tartalmak szólnak. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó kifejezés az, hogy haldoklik a vidék, meg hogy itt világ vége van. Én azt gondolom, hogy nagyon látványosan más vidékfejlesztési politikára van szükség, és valóban meg kell nézni azt, hogy mit történt, és történik jelenleg a magyar vidéken. És szerintem a kulcskérdés az sokkal inkább az, hogy felismerjük-e, hogy maga a különbség az ott van, hogy egy vidéki térség, és akkor most nyilván kivesszük a teljes Budapest és agglomeráció, meg egy-két nagyváros az országban, akiknek megvannak amúgy a saját kihívásaik, tehát szerintem az egy külön adást megérne, de hogyha ezt leszámítva az ország többi részét nézzük, akkor az a kérdés, hogy az az adott térség, és nagyon fontos, hogy nem csak egy-egy település, hanem térség, be tud-e egyébként kapcsolódni abba a vérkeringésbe, ami visszaadja azt, hogy ott legyen élet. Mert mi történik? Az történik, hogy nincs megfelelő munkahely, ezért nyilván elvándorolnak, ami miatt elkezd elnéptelenedni az adott település, ami miatt nyilván ez a fajta közösségi élet, egyáltalán a jó érzés, hogy jó ott lenni, az elkezd elhalványulni, nincsen semmilyen személyes kapcsolat, és emiatt nyilván akkor annyi sincs, hogy kitermeljen mondjuk egy forgalmat egy étteremben, megint csak bezárnak a szolgáltatások, ami miatt megint csak elköltözik egy újabb réteg. Tehát, hogy ez egy olyan negatív spirál, amiből azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz kijönni. És ezért fontos az, én azt gondolom, hogy ha térségekben gondolkodunk. Mert mi történik? Ugye most az, és szóba is került egyébként, akár hogyha csak az aktuális vidékfejlesztési tárcát nézzük, akkor ugye itt ment az utóbbi egy-két hétben is a riogatás, vagy nem riogatás, vagy vita, hogy most akkor minden önkormányzatra szükség van-e, vagy bizonyos lélekszám alatt nincs is szükség önkormányzatra. Én azt gondolom, hogy ez a meglátás, meg ez a megközelítés, az nagyon-nagyon nincs a helyén, és nem ezt kéne keresni, mert igenis minden településnek megvan a saját identitása. És én azt gondolom, hogy polgármesterre, településvezetése mindenhol szükség van, mert az az ember azért van ott, hogy az adott települést életét menedzselje, legyen ez 50 fő, 500 fő, 5000 fő. Az más kérdés, hogy amikor a szolgáltatásokról beszélünk egy-egy településen, azt én magam is tartom, hogy nem szükséges minden településen minden egyes szolgáltatás jellemnek megjelennie, mert egész egyszerűen nem gazdaságos. Nyilván egy 10-12 fős településen nem szükséges, hogy legyen óvoda, meg általános iskola, meg bölcsöde, meg orvosi ellátás, és ami nagyon hiányzik a magyar társadalomból, az az együttműködés képessége, és én azt gondolom, hogy ezt kellene erősíteni térségekben, hogy igenis települések, egymás mellett fekvő települések fogjanak össze, és nézzék meg azt, amikor fejlesztésekről beszélünk, hogy mi az, ami az egyiknek az erőssége, mi az, ami a másiknak az erőssége, milyen adottságok vannak egyik vagy másik településen, és én azt gondolom, és ebben bízom, hogy például vidékfejlesztési témakörben inkább erre fog elmenni a gondolkodás.
0: Mielőtt elmenne a gondolkodás bármerre, szerintem a következőet abban folytassuk az utolsóban, és akkor jövünk vissza hamarosan.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg, Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Provokatőr még mindig. István, föltettél egy kérdést a szünetben, én meg azt mondtam, hogy ne, adásban.
3: Jó, felteszem adásban is. Én beszélgettem egy falu szociológussal, tehát nem ez a szakmája, de hogy ezzel foglalkozik, tudósként, és ő azt mondta nekem, és lépésről lépésre levezette, én imádom a falvakat, tényleg én kis település mániás vagyok, és szépen levezette nekem lépésről lépésre, hogy a kis falu, a magyarországi település forma, az már rövid távon is halálra van ítélve. Én meg persze tiltakoztam, meg nem, meg nem, de ahogy elmondta, hogy mi miért történik, hogy történik, azt kellett mondanom a végén, hogy sajnos látom, hogy ez egy lehetséges jövőkép, és akkor még finoman is fogalmaztam. Majdnem sokkal később elutaztunk Szlovéniába, méghozzá autóval is, autópályát kikapcsolva kis településeken, és azt láttam döbbenten, hogy 8-10 fős Miklás, nevezzük falunak szlovén települések virágzanak. Tényleg. És hogy néztem, de hát hogy lehetséges? És gyönyörűek, és élet van, és polgár, minden. De apró pici kis települések. Gondolkodtam, mi a fene lehet? Aztán elkezdtem utána nézni, és sajnos a elcseszett föld privatizáció az nagyon benne van, és a nagy birtokrendszer kialakulása Magyarországon, mert utána, mint kiderült, ezeken a apró pici szlovén településeken egy-egy porta, az egy-egy mini gazdaságnak is a központja, ez valóban családi gazdaságok, és pont akkor a földterületen, pont akkor a állatállományon tudnak dolgozni, amelyek a családot kiválóan ellátják. Ergo nem kell elköltözni, nem kell munkát keresniük. Magyarországon ez egyáltalán nincs. És ezért én megmondom őszintén, hogy tényleg itt van a fejem be azok a tételek, amiket mondott ez a szociológus ismerősöm, hogy én nagyon aggódom a apró falvakért.
4: Ez abszolút benne van, tehát hogy ez minden kétséget kizárólag. És itt én visszautalnék arra, amit itt a szünet előtt pedzegettünk, hogy az együttműködésre nincs rá kényszerítve sem a kis települési kör, mert hogy én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az identitását egy település meg tudja őrizni, legyen bármilyen kicsi. És ez a virágzás, amit te mondasz, hogy látszik, és ez egyébként igen, bármere is indul a határon túl, az ember rögtön látja, hogy ez tud működni. Ahhoz az kell, hogy azok a dolgok, amik kifejezetten a helyi identitást erősítik, az összetartozást, a közösséget, legyen ez 10 ember között, 100 ember között, 1000 ember között, ezeket ténylegesen helyi ügyként ott kezeljék. Viszont vannak azok a kérdések, ami miatt ezekre most nincs lehetőség, és persze most mindenkinek a fejében a dollárja jelenik meg is, hogy akkor nincs pénz a magyar önkormányzatoknál. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik témakör, mert hogy van nagyon sok olyan közösségfejlesztő tevékenység, amihez nem a pénz hiányzik, hanem az az erőforrás, az a humán erőforrás, az az időbeli erőforrás, amit most a település vezetők azokkal az egyébként nem feltétlen helyi szinten szükséges, vagy nem így helyi szinten allokálni szükséges napi feladatokkal megy el, ahelyett, hogy egyébként ezt térségbe gondolkodnánk, és nem mindenki megpróbálna csak azért is településvezetőként vérrel verejtékkel küzdeni azért, hogy neki legyen óvodája, iskolája, bölcsödéje, stb. És egyébként, hogyha megnézzük, mert ugye nagyon sokan kritizálták az előző kormánynak az önkormányzati politikáját, én azt gondolom, hogy azt el kell választani, hogy mi volt az intenció, és mi lett az eredmény. Mert hogyha megnézzük például, és most két olyan témát fogok ide bedobni, ami azért szerintem az elmúlt egy-két évben nagyon sokszor volt körbejárva a sajtó által, az egyik a versenyképes járások program, a másik meg egyébként a helyi önazonosság védelméről szóló törvény. És hogyha megnézzük, akkor a versenyképes járások programnak az alapkoncepciója egyébként abszolút segítette volna a vidéki települések együttműködését. Az, hogy ez egyébként a részletszabályozás, meg egyébként a politikai nyomás és politikai berendezés miatt egy picit más irányt vett, ez tény és való. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok esetben felülvizsgálatra szükség van. De az, hogy egyébként környező települések leültek egymással, egyáltalán megvitatták, hogy mi a problémájuk, és ezt nem panaszáradatként tették, hanem megpróbáltak konstruktívan, mert hogy muszáj volt a program keretéből adódóan, konstruktívan odaig kellett, hogy jussanak, hogy valamiféle közös megoldásban tudjanak gondolkodni, és persze ezért mondom, hogy nem volt tökéletes, mert így is az volt, hogy azért az erősebbek, a nagyobbak, akik jobban egyetértettek, azok vitték el, és az a fejlesztés valósult meg, és az nem biztos, hogy mindenkinek jó volt. Tehát ezért mondom, hogy maga a koncepció viszont szerintem egy olyan gondolat volt, amit érdemes lehet megtartani, mert együttműködésre volt kényszerűen szorítkozva a kis település.
3: És hogy egyensúlyoznád ki? Tehát, hogy ne torzuljon akkor az, hogy hiába vannak együttműködésre kényszerítve, hogyha az együttműködés vége az, hogy a erősebb kutya beruház, akkor...
4: Én azt gondolom, hogy itt a kérdés az az, hogy magát a gondolkodást eltállítani, hogy meg a támogatási ösztönzőket, tehát, hogy ne feltétlen települési szinten akarjunk bizonyos dolgokat, hanem a térségi együttműködésre adjunk nagyobb ösztönzést. És igenis legyen a támogatási rendszer úgy kialakítva, hogy ahol mondjuk a szomszédfaluban van egy iskola, akkor a másik, most az iskolák éppen nem az önkormányzatokhoz tartoznak, de a logikát értitek, akkor utána a másik faluban ott van a bölcsöde, a harmadikban ott van az óvoda, a nem tudom, negyedikben, és mindez egyébként nagyjából a 3 kilométer sugarú körről beszélünk, ott van az egészség. Ügyi intézmény. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt lehet megfelelő ösztönzőkkel jól irányítani. A másik, meg nyilván, és erről korábban itt a rádióban egy másik műsorban már nagyon sokat beszéltünk, hogy a támogatások köre, meg a pályázatok köre, meg önmagában az önkormányzatoknak a támogatása abban, hogy jól tudjanak és jóra tudjanak pályázni. Én azt gondolom, hogy ez megint egy partalan beszélgetés most itt ebben a körben, de én ezt mindenképp kinyitnám.
3: Visszamennék tegnapra. Társadalmi edukáció. Mert hogy amit mondasz, az nekem nagyon tetszik, és ez egy jó program, és aztán a red flagek elkezdtek azonnal, a politikai red flagek így a fejembe lobogni, amikor arról volt szó, hogy ilyen térségi összefogással itt legyen az iskola, ott legyen a kórház, amott legyen a bölcsöde, és akkor politikusként tudod, távozz tőlem
4: a
3: sátán.
4: Mert a szomszédban beszélve.
3: Mert mi a legfontosabb? Tehát foggal körömmel ragaszkodik az a település is, az összes intézményhez, amelyik vagy adott esetben nem tudja fenntartani őket, nem tudja jól működtetni őket. Tehát az, hogy kórházat bezárni, még akkor is, hogyha nincs orvos, és mondjuk már az osztályok fele egyébként nem működik, de akkor is azt nem fogja felvállalni egy polgármester sem. De közben meg ez lenne az irány valóban. Mondjuk még az oktatásnál talán egyszerűbb, de ott is mondjuk a kis településeken, itt is volt egy iskola, ott is, meg amott is, és közben 3 településen van annyi gyerek, amelyik egy iskolát épp hogy megtölt, akkor oké, csak kettőnek akkor azt kell mondania, hogy hát akkor a Petőfi Sándor iskola.
4: Igen, és ez nagyon érződik, hogy, és nyilván itt visszajön az, amiről ténylegesen tegnap az adásban beszéltünk, hogy nyilván egy polgármesternek mi az elsődleges célja az, hogy újra válasszák. És nyilván kik választják újra, nyilván a lakosok választják újra, és a lakosok meg mit szeretnek látni, azt, hogy nekik miük van. És eszméletlenül látványos, hogyha az ember járja a magyar településeket, eszméletlenül látványos az, hogy ami a szomszédfaluban van, az nekünk is kell, és versenyezzünk. Én ezt sosem értettem, tehát, hogy és itt igen, tegnap is ugye sokat beszéltünk a naivitásról, tehát ez azt gondolom, megint csak nem naivitás, hanem egyszerű pusztai logika, hogy attól, hogy együttműködünk, és hogy ez egymás mellett fekvő település mindkettőjének jó, attól nem lesz nekünk rosszabb. De ez a logika, ez nagyon-nagyon hiányzik, és főleg ugye nyilván vidéken, azért ott azt lehet elmondani, hogy azért szeniorabbak a városvezetők, vagy településvezetők, általában olyan megbecsült települési illetőkről van szó, akiknek azért tényleg egy ott helyi szinten mérve széles társadalmi bázisuk van, és tényleg úgy kezelik a települést, mint egy ilyen családfő. És nem egyszer folytattam én is olyan beszélgetéseket polgármesterekkel, hogy most ott éppen újítják fel az utat, úgyhogy ő most 2 hétig semmit nem vállal el, mert ő ott fog ülni, és nézni fogja, hogy ez halad. Tehát, hogy olyan szinten mikromenedzselve vannak ezek a települések, és nyilván innen azért egy nagyon-nagyon távoli állomás az, hogy akkor itt térségi fejlesztési tanácsokban gondolkodjunk.
2: Hát a mikromenedzselés mögött inkább, hát nem akarok rossz indulatot, de leszek, ez jól áll nekem. Tehát inkább social médiás és egyéb hírverési és pozícióféltési okok vannak. Tehát ha mondjuk egy aszfaltot felújítanak, ami az a településen lehet, hogy 20 évben az egyik legnagyobb esemény, egy fejlesztési módozat, akkor neki mutatnia kell minden nap, hogy ez az enyém, hogy ezt tőlem kaptátok.
4: Egyébként a social media részében most kevésbé értek egyet, mert hogy ezek azok a típusú polgármesterek, akiknek még Facebookjuk sincs.
2: Tényleg?
4: Tehát azzal a részével, hogy ez a lakosság, hogy furcsa, a lakosság lássa,
2: én azt látom, abszolút... hogy szinte már mindenhol, vagy legalábbis ahol én lakom vidéken, Tata környékén, a kisebb településeken is, az adott vezető polgármester ott, ha nincs is mellette egy sajtós, de ő maga is tudja, hogy ha elmegy egy diátadóra, akkor legalább egy szelfit nyom.
4: Nyilván azért kezdetleges social media legtöbb helyen van, de van, ahol nincs. Tehát, hogy vagy, de azzal a részével...
2: Még íviveznek.
4: Lehet. Azzal a részével egyetértek annak, amit mondtál, hogy nyilván a lakos lássa őt kint, de sokkal inkább ez. Tehát, hogy sokkal inkább az a része, ami a régebbi, azt gondolom, hogy a múltban jellemző dolog volt, hogy igen, mi látjuk, hogy a polgármesterünk ott van, mi látjuk, hogy a polgármesterünk eljött és kijött.
2: Mert csomó meló láthatatlan.
3: Ez az offline TikTok.
4: Tehát igen. Tehát, hogy az érvelésed logikájával abszolút egyetértek, de hogy ez, amit mi itt megszoktunk, itt azt gondolom, hogy azért a népszerű vagy sokak által ismert, akár nem helyben is ismert politikusok, hogy rövid videók, hogy bejelentkeznek, hogy van egy imidzsük, hogy van egy kép, ami az emberek fejében ér róluk, ez azért vidéken sokkal kevésbé van.
3: Megmondom, azért a lakosság számfüggő is a dolog, nem? Tehát most egy 100 fős faluban nem kell neked a közösségi médiában szerepelned, hiszen maga persze, a falu a közösségi persze, média. Mármint, hogy érted, tehát, hogy egyszer mindenkit el tudsz érni.
4: Van olyan polgármester, aki a helyi strandon tartja a megbeszéléseit, mert ott mindenkivel találkozik, összefut.
3: Legjobb.
4: És ugye ez ott teljesen természetes. És azt gondolom, hogy nem ebbe a részébe kell beletenyerelni Budapestről, meg fentről, meg központilag, hanem meg kell találni azt. És erre például egyébként az Európai Uniós források rendszere nagyon távol áll a kistérségi, kistelepülési polgármesterektől, de például ezzel lehet őket motiválni, mert ugye ott muszáj. Tehát ugye ott van egy lakosságszám meg település méret, ami alatt nem lehet pályázni, és nekem például nagy sikerként könyveltem el az elmúlt éves pályafutásomban, amikor kistérségi polgármestereket 50 plusz számban összetudtam amúgy gyűjteni, hogy ők azért gyűltek össze, hogy most találjanak egy projektötletet. És már önmagában az, hogy rájöttek, hogy ők egyébként hiába az egész, akiket ők lefettek, ez nem volt 10 kilométernél nagyobb sugarú kör, hogy ők évek óta nem öltek így le, hogy ők milyen hálásak ezen, mert hogy milyen jó így beszélgetni. Már rég véget ért a projektfejlesztő workshop, meg ugye ez az ilyen mindenféle színes szagos Budapestről érkező, és majd nekünk hogy megmondják, hogy mit kell csinálni. Tehát ezen nyilván volt az elején egy feszültségemben, és ott maradtak. Tehát, hogy nekem el kellett indulnom vissza, és ők ott maradtak.
3: Jó, kibeszéltek.
4: Az biztos, az nem kérdés, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezeket igenis vállalni kell. Akkor is, ha van ilyen. Tehát, hogy most nevetünk rajta, de van ilyen, tehát, hogy ilyen semmi új nem hangzott el.
2: Ezt tudnánk olyat mondani, biztos nem.
3: Ez mindig is van egyébként. Ugye gyűjtmentként lehet 70 éve ott élsz, és még gyűjtment vagy, de ez a gyűjtment ezekben a dolgokban biztos, hogy benne van. Hát tehát honnan tudnád te azt jobban?
4: Főleg olyan dologban, ami ismeretlen, tehát ugye mi az önkormányzatok leggyakrabban elhangzó vagy nem elhangzó, de ott lévő fogalma, az így szoktuk. Mihelyt bármi, amit nem így szoktunk megjelenik, az automatikusan félelmet meg távolságtartást generál. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki ebben a szakmában tevékenykedik, és elvárja, hogy ez ne legyen, az nem ért hozzá. Fel kell tudni dolgozni, és ettől függetlenül tanácsot adni, vagy ettől függetlenül
3: érdekes,
4: segíteni.
3: Ez milyen... Tudtuk, de hogy most így mondod, hogy a társadalmi szinten is a sémák mennyire tudnak működni, meg persze egyén szintjén is, de valószínűleg társadalmi szinten is azért, mert egyén szintjén is, hogy akkor ezek
4: abszolút.
3: Így úgy
4: ilyenkor azt tud működni, hogy azért minden térségben van egy-egy olyan, én azt gondolom, hogy talán nyitottabb polgármester, akitől ezek már kevésbé állnak távol, de mondjuk nagy tisztelet övezi a környező település vezetők körében is, és hogyha őt egy ilyen ügy mellé lehet állítani, akkor az nagyon sokat tud segíteni.
2: Lehet, hogy én látom ezt torzan, de te mit gondolsz erről, hiszen te találkozol települési vezetőkkel, hogy a települési identitás az szinte erősebb Magyarországon, mint a magyarsághoz köthető identitás?
4: Ezt ennyire feketén-fehéren én nem jelenteném ki.
2: Márpedig.
4: Én azt gondolom, hogy sok helyen sokkal erősebb a települési identitás, mint ahogy azt mi gondolnánk. És ez nem kell egyébként feltétlen vidéki kis településekbe gondolkodni. Tehát, hogy olyan fővárosi kerület is van, ahol szerintem példátlanul erős a helyi identitás.
3: Melyik?
4: Én például a második kerületi vagyok, ott például nagyon-nagyon erős. És azt gondolom,
3: jó, jó dolgukban már mit csináljanak?
4: Identitáskodnak. Azt gondolom, hogy jó településvezetés mellett ki tud alakulni erős identitás, és akár az elmúlt napok eseményei szerintem ezt megmutatták. De visszatérve az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy igen, erős a helyi identitás, és pont ezért gondolom azt, hogy ugye itt az előző témához kapcsolódóan én említettem a helyi önazonosságvédelméről szóló törvényt is, hogy ott is például tipikusan az volt a helyzet, hogy nem az alapkoncepcióval volt probléma, hogy valamilyen módon akár a helyi identitását egy település akár jogszabállyal erősítve is meg tudja védeni. Megint csak egy külön műsort megérne a törvénynek a kontextusa. Ott szerintem éppen igazából az volt a probléma, hogy ezt nagyon a tilalmakra és nyilván ezt lehetett sok esetben mondjuk kirekesztően alkalmazni, szegregációkra negatívan alkalmazni, ahelyett, hogy inkább ezt egy fejlesztéspolitikai logikával fogták volna meg, és azt mondták volna, hogy nézzük meg a nemzetközi példákat, és nézzük meg azt, hogy mondjuk fejlesztéshez kötjük a beruházásokat, nézzük meg azt, hogy mondjuk akár fokozatosan fejlesztjük a település infrastruktúráját, mert hogy a valós probléma ugye arra a kérdésre, amire az önazonossági törvény próbál válaszolni, az igazából nem az önazonosság, hanem az infrastruktúra hiány.
3: Igen. Tehát, a hirtelen nagyjánövő kis település.
4: Igen, úgyhogy itt összefűztük mi most is itt a beszélgetésben, tehát hogy az eredeti kérdésedben igen, az önazonosság szerintem rendben van, csak az, amire mi az utóbbi egy-két évben, mióta ez az önazonossági törvény vitája meg elfogadása, meg sok önkormányzat által elfogadása történik, én azt látom, hogy igazából ez nem erről szólt, hanem az infrastruktúrális problémákról, főleg agglomerációban és olyan településeken, ami mondjuk az elmúlt években, évtizedben 20-25%-os népességnövekedést látott, és ott tényleg az a probléma, hogy azért érezhető ez önazonosságnak, mert amit ott a lakosok önazonosságnak éreznek, az igazából mi? Az igazából a fizikai környezet, a dugók, azt, hogy egyébként egyre nehezebb létezni a saját településükön, egyébként azért, mert nem tudja az önkormányzat kiszolgálni mondjuk infrastruktúrálisan a lakosságot, ezért romlik annak a minősége, és ezért már nem olyan, mint korábban ott élni, tehát ők úgy érzik, hogy a települési azonosságukat vesztették el, holott nem ez történt, hanem infrastruktúrálisan nem tudott lépést tartani az önkormányzat. Úgyhogy szerintem itt van ezért fogalombeli különbség.
3: Amúgy most én tudok már ilyen pozitívan második adás végére ránézni a magyar társadalom jelenlegi állapotára és az előttünk álló feladatokra is, hogy most ebből a beszélgetésből is az jött le, hogy tulajdonképpen az élet minden is, a működés minden területén a magyar társadalomnak fejlődnie kell. De ez jó, valahol jó, mert hogyha megcsináljuk, akkor nyilvánvalóan egy jobb társadalommá válunk, meg hogy ezeknek nagyon pozitív kimenete lehet magának a tanulási folyamatnak, meg a fejlődési folyamatnak.
4: Már volt értelme a beszélgetés.
3: De abszolút, igen, tényleg, te amúgy is, de egyébként igen, és hogy ez a erős helyi identitás, hogy ez egyszerre lehet erőforrás, meg egyszerre lehet hátrány is.
2: Hát a fejlődés szempontból...
3: De mind a kettő lehet. A kérdés az, hogy mit kezd vele a helyi közösség, meg hogy támogatják ezt a folyamatot kívülre adott esetben, vagy milyen szabályzókkal, vagy milyen lehetőségekkel. Mert hogy itt ugye az lenne a feladat, hogy nekem van a helyi, nagyon erős helyi identitásom, ami eddig, és az elmúlt 16 évben aztán pláne egy ilyen egymással versenyzésben jelent meg. És a Fidesz ezt egyébként politikai célokra is kihasználta. Hányszor volt az, hogy hát ha nem a Fidesz jelöltjére szavazol, akkor bizony ennek a településnek annyi. És mutatták is, hát kivéreztették az ellenzéki településeket, pont ezért, hogy ebben a versenyszituációban, ami nem is volt valódi verseny, csak egy álságos versenyszituáció, azt lehessen mutatni, és azt lehessen az indok a Fideszre való szavazás mellett, hogy hát látod, megválasztották Jóskát, aki mit tudom én, nem fideszes, azóta semmi nincs. Nálunk meg itt van a szabadtéri kondipark, meg az összes Igen. többi fele. És ez működött. Na most ezt a gondolkodást kell valahogy átfordítani. Úgy, hogy a helyi erős identitás érzése az együttműködésben tudjon megnyilvánulni, ami szerintem egyébként nagyon izgalmas, de nagyon bonyolult feladat.
4: Szerintem pont ezért izgalmas, mert bonyolult.
2: Köszönjük szépen, hogy ezt az izgalmas, de bonyolult kérdést kitárgyaltuk. Ennek te vagy szakértője, úgyhogy jó, hogy itt voltál. Aztán amíg egy identitás erejét az adhatja, vagy az adja, hogy a külső ellenségre építsünk, addig ugye nincs mit tenni, addig ezt ki fogják használni, tehát a belső értékek megtalálása, arra viszont hát kérdés az, hogy ez a magyar társadalom mennyire tud rezegni, hogy nem gyűlölködünk, hanem büszkék vagyunk. Na jó, mindegy. Optimista vagyok. Ez a lényeg. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Figyelem a kezeket, figyelem a kezeket, mozdul a tábor, látom a végét, látom a végét.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Altér is tart a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Csökkentik az önkormányzatok szolidaritási adóját. Kitiltják az óriás plakátokat a városokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anit a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállal gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyezik az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett, és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják Hollandiában. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. 2025. május 19-éig pörgetjük most vissza az időkerekét. Ezen a napon jött a hír, hogy prostatarákot diagnosztizáltak Joe Bidennél. A daganat egy agresszív formáját találták meg a volt amerikai elnöknél. A Spirit FM-en pedig ezen a napon a Vendégváró című műsorban Rónai Egon Kovács Jankával, az I Love Tiszató magazin főszerkesztőjével beszélgetett.
3: Rónai Egon vagyok, a Vendégvárót hallják, a vonalban pedig már is itt van Kovács Janka, az I Love Tiszató magazin főszerkesztője. Jó napot kívánok, Janka!
4: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Belecsapunk a közepébe, mint rendes hajós a Tiszatavon. Ugye ez hajdanában a kiskörei víztározó néven lett ismert, mint az ország és a Tisza legnagyobb mesterséges tava, aztán pedig gyakorlatilag egy víziparadicsomá és egy üdülőhelyé alakult szépen lassan. Mennyire divatos ma a Tiszató?
4: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években szerintem egyre divatosabb lett, és igazából ugye a Tiszatónak ez a nagy ökoturisztikai látványosságai és lehetőségei teszik ennyire népszerűvé. Nyilván azért minden évben egyre több és több turistát várnánk, de szerintem azért remélem, hogy idén is jó szezonunk.
3: Ebben volt egy kis szemrehányás? Szóval, hogy nem nagyon vesszük fel a fonalat, és a hagyományos célpontokat választjuk újra és újra?
4: Nem, de hogy is, ebben nem volt semmiféle szemrehányás.
3: Jó.
4: Nem szerettem volna ilyen.
3: Jó, de hát érthető lenne egyébként, mert igen, hogyha a tó, akkor elsősorban a Balaton mindenkinek a fejében. Egy kicsit a Velencei tó, a Fertő tó az általában eléggé mostoha gyerek, és a Tisza tó az pedig, hát ilyen, ha valaki biciklizni megy, meg a vízturizmusról van szó, akkor talán igen. Akkor a Tiszató az egy nagyon komoly célpont lett.
4: Ez így igaz, nyilvánvalóan azért ugye a vízitúrázás, a strandolás, ugye azért, illetve ugye a kerékpározás, ez a három a legfőbb kikapcsolódási lehetőség, és nyilván ugye erre is építkezik a Tiszató. Ugye az elmúlt években egyre nőttek dőltek meg a kerékpáros rekordok, nyilván ugye azért ez is egy kicsikét hullámzó szokott lenni, mint amilyen a kerékpáros hídunk is formája.
3: Igen.
4: Igen. De szerintem egyébként ugye nyilván, tehát ugye a Tiszatavat, azt ugye sokszor ugye a Balatonhoz szokták hasonlítani, amit szerintem nem lehet egyébként összehasonlítani a kettőt. Ugye már csak azért sem, mert például mondjuk a Balatonnak van egy 100 éves hagyománya a turizmus területén, nyilván a Tiszató az így az ország legfiatalabb tava. 52 éves volt most május 16-án, és itt azért nagyon sok fejlesztés lehetőség is van, illetve fejleszteni is kell, de mellette szerintem ez nagyon hamar be is lopta egyébként az emberek szívébe magát. Mindenféle részrehajlás nélkül mondom ezt.
3: Hát persze, ez olyan, mint az emberek a saját gyereke. Én nem mondom, hogy részrehajló vagyok, de viszont hát vannak itt olyan nyaralási formák, amiket szerintem még igazán nem fedeztünk fel, a nyaralóhajó. Ilyen például a Balatonon nem igen van, a Velencei tavon, Fertő tavon egyáltalán nincs. Ez olyan tiszatavi jellegzetesség.
4: Igen, és még nagyon-nagyon sok minden más is ilyen tiszatavi jellegzetesség. Szóval ugye, ahogy ugye az elején is beszéltük, hogy ez egy víztározó. Egyébként ugye ez egy átfolyásos víztározó, szóval a Tiszató az egy olyan folyó, ami egyszerre áll, és egy olyan tó, ami folyik.
3: Az, hogy ennyire alacsony a Tisza vízszintje, például mennyire befolyásolja a tó helyzetét, állapotát, vagy a saját vízszintjét?
4: Befolyásolja azt is, én ebben annyira nem tudnék nyilatkozni, inkább ugye a Köti Vizignek a munkatársai tudnának erről jobban, tehát ugye nyilvánvalóan alapvetően a Tiszatavat azt víztározásra hozták létre, és az, hogy van ennek egy turisztikai hasznosítása, az csak egy, még ugye a kezdetekben egy sokadik szempont volt. Ugye nyilvánvalóan ugye nem csak a víztározás, illetve ugye a zivóvíz utánpótlás a célja, de ugye a halastavak táplálása, illetve az öntöző főcsatornákon keresztül pedig ugye a mezőgazdasági területeknek a vízellátása. És még mindig ugye ez az elsődleges szerepe. És az, hogy mi ott tudunk rajta evezni, nem tudom, hanyaralóhajózni, vagy motorcsónakázni, az pedig igazából egy harmadlagos, azt hiszem, hogyha így számolunk a sorban, egy harmadlagos hasznosítás. És nyilvánvalóan emiatt eléggé speciális helyzetben van. Ugye Hajdanán több ilyen vízlépcsőt is terveztek, és ugye a Kiskörei volt, ha jól tudom, akkor az utolsó, amit meg is építettek.
3: Hogyha látnivalókat keresek, hogyha mondjuk olyan idő van nyaralás közben, mint most, bár senkinek nem kívánom, mert ez a kellemes tél kategóriája, akkor mivel tud szolgálni a Tiszató és környéke?
4: Igen, nyilván ugye ilyenkor a csónakázás és az evezés az sajnos ilyenkor kiesik, de egyébként számtalan beltéri és ilyen esőálló programmal is lehet itt a Tiszatónál számítani. Például mondjuk Tiszafüreden három múzeum is található, a Kispál Múzeumnak van három nagyon szuper és nagyon magas minőségű kiállítása. Megismerhető itt például a tiszafüredi fazekasság, például mondjuk a miskakancsók is, mert ugye az is egy tiszafüredi fazekas termék. Tavaly nyitott meg a kérészközpont, ami nagyon érdekesen ilyen interaktívan mutatja be a Tiszatavat, mert ugye nekem is egyébként az a tapasztalatom, hogy sokan, vagy így sokszor elfelejtjük azt, hogy a Tiszató az tényleg nem egy tó is, hogy itt nincsenek egyébként közvetlen vízparti házak, mert ugye árvízvédelem miatt itt nem lehet. Mert hogyha most esetleg jön egy hatalmas nagy ár, akkor a közvetlen vízparti házikó az úszni fog. Úgyhogy például a kérészközpontban meg lehet ismerni a Tiszató szabályozását, megtudhatjuk azt is, hogy tényleg miért nincs benne víz. Például sokszor nagyon sokan meg szoktak ijedni, mikor látják azokat a felvételeket a Tiszatóról, hogy télen kiszárad. És sajnos olyankor érkeznek is azok a negatív kommentek, hogy tönkre lett téve a Tiszató, de nem, ez egy teljesen normális dolog. Az elmúlt 52 évben igazából egy kivétellel, tavaly télen nem tudták ugye beállítani az alacsony téli vízszintet, mindig így működik, és igazából ez így is lett tervezve. Úgyhogy, igen?
3: Azon gondolkozom, hogyha valaki a Tiszatóhoz megy, akkor ugye hagyományosan Tiszafüred a célpont, miközben ennél a Tiszató sokkal többet ígér, ezt azok tudják a legjobban, akik körbe biciklizik. Az például egy igazán komoly kihívás már, és ott rengeteg szálláshelyen várják őket, Tiszafüreden kívül is, igaz?
4: Igen, szóval, hogyha mert kicsit jobb az idő, akkor érdemes bringára pattanni, és ugye van itt nálunk egy kiskör, ami 65 kilométer, ezt azért nevezzük kicsinek, mert van ennél egy nagyobb is, ami 95 kilométer. Úgyhogy 65 kilométeres kör, ezt nem lehet eltéveszteni, ez mégis panorámás vízparti úton megy végig. Ugye mivel a Tiszató speciális, így egyébként nyilván, hát ugye a kerékpár út is hasonlóan speciális, mert ugye ez alapvetően a gáton van kijelölve. Úgyhogy a kerékpárút az itt nálunk egyenlő a gáttal, és akkor nagyon sokan úgy szoktak elindulni, hogy Tiszafüredről indulnak, és akkor az óramutató járásával ellentétesen Poroszló, Sarúd, Tiszanán a Kisköre, Abátszalók, Tiszaders, Tiszaszőlős, és ugye Tiszafüreden szoktak visszatérni. Egyébként itt a parton, főleg ugye a szezonban nagyon sok büfé, bisztró, vízvételi lehetőség található, meg lehet állni a kikötőkben, és nem is beszélve arról, hogy nagyon sok szép látnivaló van, úgyhogy én mindig azt szoktam ajánlani, hogyha valaki nem egy edzés miatt jönne le körbetekerni a Tiszatavat, akkor azt szerintem szálljon rá egy napot, és van egy Tiszató Express nevű vonat is, ami reggel érkezik, és délután pedig kora este indul vissza Budapestre, és szerintem abba belefér az, hogy körbe lehessen tekerni a Tiszatavat, és megnézni pár dolgot. Viszont én azért mégis arra szoktam ösztönözni mindenkit, hogy ne az egy napra, hanem akár többre is érkezzen, hiszen nálunk nagyon-nagyon sok igényes vendégház található, amik hát a tulajdonosok pedig igen szívvel, lélekkel csinálják ezeket, úgyhogy nagyon különleges kis helyeket álmodtak meg itt nálunk.
3: Bocsánat, Janka, a személyes kérdésért, de annyira nagy szeretettel beszél a Tiszatóról, hogy csak megkérdezem, hogy Tiszata vilány?
4: Nem. Én szolnoki vagyok, én ide kerültem, és én itt nagyon-nagyon megkedveltem a Tiszatavat, úgyhogy...
3: Úgyhogy, ha valaki hasonló érzésekre kíváncsi, és ilyeneket kíván az életébe, akkor menjen a Tiszatóhoz. Nyaralni, túrázni, biciklizni, evezni, érezze jól magát ott. Janka, köszönöm szépen. Az I Love Tiszató magazin pedig megtalálják az interneten is, úgyhogy ott is kaphatnak tippeket, ötleteket. Janka a főszerkesztője, úgyhogy azt hiszem, hogy igazán jó kezekben lesznek. Köszönöm szépen. Kovács Jankát hallották.
2: Szintén 2025. május 19-én hozták le a híroldalak, hogy a Semmelweis Egyetem két kategóriában is elnyerte az év egyeteme 2025 címet. Rónai Egon pedig a vendégváróban Matina Ervin Marcellel, a Tiszatavi Ökocentrum turisztikai és marketing vezetőjével beszélgetett a Nemzeti Víziturisztikai Stratégiáról.
3: A Tiszatóról beszélgettünk még mielőtt úgy általában a víziturisztikai stratégiáról szóltunk volna az államtitkárral az előző percekben. Most visszamegyünk konkrétan a Tiszatóhoz. Matina Ervin Marcell van a vonalban, a Tiszatavi Ökocentrum turisztikai és marketing vezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Köszöntök minden kedves hallgatót!
3: Az Ökocentrum valójában egy állatkert?
5: Hát nem mondanám konkrét állatkertnek, mivel hogy megtalálható itt más is épületen belül, illetve kínálunk olyan szolgáltatásokat, melyek nem kifejezetten állatkertre jellemzőek, de állataink ugye vannak.
3: Ezek az állatok, ezek a tiszatavi helyi állatok? Tehát gondolom nem oroszlán tartanak a Tiszató partján.
5: Nem. Tehát ez a kialakításánál is fontos szempont volt, hogy ugye a Tiszató és a Kárpát-medencében élő állatokat mutassa úgymond be, és az itteni helyi bioszféra működését szeretné bemutatni, de előfordul, hogy találkozhatunk vendégekkel is, mint például van afrikai sarkantyús teknősünk, vagy pedig korallsiklónk, amik ugye nem őshonosak, ezek úgymond ilyen vendégek nálunk.
3: Betelepültek. Annak mennyire örülnek? Nagyon sok helyen ezeket az állatokat igazából amolyan kártevőnek tekintik, amelyek nem őshonosak.
5: Hát itt nálunk örülnek neki, mert úgymond látványosság, például egy 70 kilós sarkantyús teknősnek a látványa, amivel ugye idehaza nem találkozhatunk, mivel itt a bocsáti teknős az egyetlen őshonos fajunk, és az nem nő meg ekkorára, szóval ilyen önálló attrakcióként is tudja vonzani esetleg az embereket.
3: Ugye Poroszlón találjuk az Ökocentrumot, és ott mutatják meg nekünk a tó élővilágát. Ott például, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne tartósabban időzni, szállások, étkezési lehetőségek, mindenféle van?
5: Mindenféle, például az Ökocentrumnak is a csoportok számára, ugye minket nagyon kedvelnek az iskolás csoportok, és most van az iskolás kirándulásos időszak, ugye, és mi például a ifjúsági szálláson belül el tudunk szállásolni 40 főt, tehát hogyha ilyen igényel keresnek meg minket, akkor erre is tudunk reagálni, de itt a szállások tekintetében a falut vizsgálva ilyen 200 körül van már a regisztrált szálláshelyek száma, ami az utóbbi 5 évben majdhogy nem megduplázódott, illetve éttermek is, hát ajánlanám a porosztói éttermeket, mivel abból is van jó pár darab, de itt, ami kiemelésre méltó, az talán a Sarudi Súlyov étterem, ugyanis az bekerült a top 100 éttermek listájába, és ha jól tudom, a túrogombóca ország.
3: Na, hát akkor ezt például nem tudtam, de én túrogombóc rajongó vagyok, úgyhogy ezt jó, hogy elmondta nekem. Visszakanyarodva egy kicsikét még az Ökocentrumhoz, ugye, hogy egy vízivilágot is kapunk, és hozzátartozóan van egy kicsiknek, nagyoknak mindenféle fajta lehetőség arra, hogy még mélyebben megismerkedjenek az élőlényekkel, mikroszkópok által, vagy éppen egy hatalmas akváriumon keresztül. Szóval sok-sokféleképpen próbálnak az érzékszerveinkre valahogyan hatni.
5: Így van például. Minden célcsoportnak igyekszünk valamilyen szolgáltatást biztosítani. Tehát itt a gyerekek tekintetében van egy játszószobánk is, tele van ilyen kék labdákkal, ott is el tudnak játszadozni, illetőlegesen szeretnénk ugye interaktívvá is tenni, hogyha már ide látogatnak. Erre szolgál igen az, amit említett az első emeleten, ez a makroterem, ahol vannak érintő kijelzős tévék, ott vannak ilyen természetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos ilyen ismeretterjesztő anyagaink, illetőlegesen mikroszkópok, azok 65 millió pixeles felbontású képeket lehet benne megtekinteni, de vannak például a szabadidőparkon belül is ilyen tutajos tavunk, ahol fel van töltve egy tó, és akkor ilyen fatutajokon belül lehet benne evezgetni, illetőlegesen sövény labirintusunk, ami szintén úgy mondanám, hogy inkább ilyen interaktívabb tevékenység a gyerekek számára.
3: Hát és a szabadidőparkban vannak állatok, tehát azért ne felejtkezzünk erről. Azt hiszem, ott van az állatsimogató is.
5: Igen, igen, igen. Ugye a járványügyi helyzet miatt most elég szorult helyzetben voltunk ennek a tekintetében, mert ezt le kellett zárnunk sajnos, illetve a dám kifutót is, de már ez hál' Istennek most feloldásra került, úgyhogy újból várja látogatókat az állatsimogató és a szarvasok is.
3: A nyári nyitvatartásuk az hogy alakul? Minden nap meg lehet nézni mindent, amit kínálnak?
5: Minden nap nyitva vagyunk 9-től egészen 6 óráig, július 30-áig, főszezonban pedig júliustól augusztus 31-ig, akkor 7 óráig meghosszabbítjuk a nyitvatartásunkat, és minden nap nyitva vagyunk.
3: Szóval, hogyha tisztható, akkor ne csak abból induljanak ki, hogy magán a tó környezetében mit lehet tenni, lásd például az evezős programokat, amikről beszéltünk, vagy a tó körül a kerékpározást, hanem itt van Poroszlón az Ökocentrum, oda is látogassanak el. Önnek pedig köszönöm a hívogató mondatokat. Martina Ervin Marcell, az Ökocentrum turisztikai és marketing vezetője volt a vonalban. Minden jót kívánok!
5: Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra. A Tiszatónál jártunk, vagy hát is, mert hogy azért szó esett a Rábától a Bodrogig, a Körösöktől az Ipolyig, sok minden ebben a mai adásban, a víziturizmusról volt leginkább szó. Jó evezést kívánok mindannyiuknak, és egy hét múlva jövünk újra a vendégváróval, a turisztikai magazinnal. Viszont hallásra.

0: majd legbelüles végül sikerül.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. Magyarországon a férfi napot május 19-én ünneplik. Ezen a napon megemlékezünk a férfiak társadalomhoz, családhoz való hozzájárulásáról és gondoskodásáról. 2025. május 19-én a Kultúra című műsorban Róna Jegon vendége Farkas Gábor Liszt Ferenc díjas zongora művész volt abból az apropóból, hogy ő lett a Zeneakadémia új rektora.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, és örülök, hogy a Kultúrát választották. Az első vendég a mai adásban dr. Farkas Gábor, a Zeneakadémia új rektora. Tisztelettel köszöntöm.
4: Köszöntöm én is nagy szeretettel.
3: Egy művészembernek egy ilyen feladat, az nem is feltétlenül minden esetben a művészetről szól, hanem sokszor adminisztráció, hivatali munka, döntések garmada, egy kicsi politika. Szóval a művészet óhatatlanul háttérbe húzódik, nem fél ettől?
4: Nyilván, de egyébként ettől már egy kicsit akkor is féltem, amikor a Zeneakadémia tanszékvezetői pozícióját elvállaltam, de valahogy az idő azt mutatta meg, hogy egy jó balanszal azért mindent ki lehet balanszírozni, és hát természetesen elsősorban mindannyian művészek vagyunk a Zeneakadémián, és hát nagyon sokan a színpadhoz kötődünk, mint ahogy én is, de én ezt egy olyan nemes feladatnak éreztem ezt az egész dolgot, hogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és hát nagyon örülök, hogy a Zeneakadémia ebben támogatott.
3: Zongoraművész, és hát kiváló zongoraművész, Liszt díjas zongoraművész, az mennyit segít a rektori munkában, hogy magasan jegyzett művész az ember? Az ön esetében ez ugye adott.
4: Talán olyan módon segít, hogy szakmai kérdésekben azért az embernek van egy víziója. Tehát nagyon jól tudom, hogy mi megy nemzetközi porondon, különböző versenyek zsűriében milyen színvonal van, ez már a tanszékvezetői munkámat is nagyon segítette. Az, hogy az ázsiaiak például mennyire följöttek, és hogy milyen hihetetlen módon az összes verseny döntőjében gyakorlatilag már ott vannak, és vezető szerepet, és mindig az első háromban végeznek elképesztő minőségben. És azt gondolom, hogy ez a fajta előadó művészeti, illetve az előadó művészi énem, az mindenféleképpen csak segítsége lehet a Zeneakadémiának, mert mint ahogy magammal szemben is egy elég kritikus és egy nagyon szigorú ember vagyok, azt gondolom, hogy ez a fajta dolog talán hasznára lehet a Zeneakadémiának, hogy kritikus vagyok magammal szemben.
3: A hitelesség az nagyon fontos dolog egy akadémiai közegben. És hát nyilván az, hogy valaki saját maga is tudja, hogy miről beszél, az a hitelességét erősen növeli. De vajon szükség van-e arra akkor, amikor igazából ma az akadémiai világ és az egyetemi világ is, és hát ugye ez oda tartozik, amiről mi most beszélünk, még ha művészetről is beszélünk alapvetően mindig, pénzről, döntésekről, hatalmi harcokról, ilyesmikről szól, és általában a háttérbe húzódik az, hogy és egykor egy diák adott egy fantasztikus koncertet.
4: Igen, természetesen. Hát nálunk mindig első számú az, hogy a diák az egy fantasztikus felkészültségű és egy jó felkészültségű művész legyen, és hogy olyan embereket tudjunk nevelni. Nyilván ezek a fajta dolgok, hogy amikor pénzről beszélünk, támogatásról beszélünk, ez már az előadó művészetben is megtalálható. Tehát, hogy bizonyos versenyekre, bizonyos fontos megmérettetésekre nem kerülhet ki az ember, anélkül, hogy esetleg valaki ne szponzorálná ezt meg. Tehát ebben az esetben például a mi menedzsereinknek nagyon nagy szerepe van ebben, hogy kit, hogyan és milyen módon építenek föl. Tehát bármennyire is nem látszik a színpadon az, hogy mi mennyire vagy vagyunk képben egyébként azzal kapcsolatban, bizonyos koncertfelkérések mögött mekkora munka van, de mivel mi is belelátunk ennek az üzleti hátterébe, és azért mi is aktív részesei vagyunk, hogy ez a mi pályánk része is. Az, hogy utána már nekünk ki kell menni, és akkor egy másfél órás szóló koncertet kell adni, az gyakorlatilag már azt kell, hogy mondjam, hogy az már a könnyebbik része. Bizonyos koncerteknél, bizonyos lemezfelvételeknél, bizonyos olyan felkéréseknél, ami tényleg előre mozdítja az embernek a pályáját, nagyon is oda kell lépni, úgyhogy ilyen módon van egy olyan fajta rálátása az embernek erre a pályára, hogy a művészet az gyakorlatilag nem csak és kizárólag a zongorázásról, éneklésről, hegedülésről szól, hanem van ennek egy üzleti háttere.
3: Ezt meg is kell tanítani ma már a diákoknak?
4: Szerintem ez igenis fontos lenne, és éppen ezért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy a Zeneakadémia rendelkezzen egy olyan fajta karrierirodával, akik már felvilágosítják a fiatal növendékeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell egy szólista karriert elkezdeni.
3: Kulturális marketinget például nem kellene tanulniuk? Én nem tudom, tanulnak
4: egyébként. Tanulnak is egyébként. És mivel, hogy nekünk van egy szólista képzésünk is a zongora szakon, amit majd más szakokon is be fogunk indítani, ott például kifejezetten fontosnak tartottam ezt, és tartom ezt a mai napig is, hogy tanuljanak menedzsmentet, tanuljanak olyan marketing trükköket, olyan fogásokat, amivel aztán majd később el tudják indítani a karrierüket. A másik pedig az, hogy régen el lehetett indítani úgy egy szólista karriert, hogy az ember elment egy versenyre, megnyerte, és akkor majd aztán egyszer csak hívták, mert hát ugye már a versenyen is már különböző koncert meghívásokat kapott. Most már rengeteg verseny van, a nagy versenyekből is nagyon-nagyon sok van. Mondjuk akár egy budapesti Liszt verseny, akár egy varsói Chopin verseny, vagy egy Csajkovszki verseny, Van Cliburn zongora verseny, hogy csak a zongora versenyeket említsem, már nem elég arra, hogy egy karriert hosszú távon
3: hanem mi kell hozzá?
4: Nagyon fontos az, hogy az ember jól megtalálja a hangot a koncert szervezőkkel, a közönséggel. Manapság már nagyon nagy szerepet kap például a social media, nagyon nagy szerepet kap például az, hogy az ember hogyan építi fel magát, vagy hogyha esetleg már van szerencséje egy menedzserrel dolgozni, akkor az a bizonyos menedzser hogyan segíti az ő pályáját, hogy hogyan építik föl az illetőnek a pályáját. Ez egy jó pár évtizeddel ezelőtt, ez Magyarországon a szinte teljesen természetes volt egy nagy állami intézmény, amit úgy hívtak, hogy interkoncert, és a kiválasztott művészeket, azokat teljes mértékben támogatták, és megadtak nekik mindenféle.
3: Rengeteg lehetőséget. Sértődés is lett ebből természetesen.
4: Persze, mert hát, intézmény. Igen, igen, pontosan.
3: Tehát mindig oda akart utazni az egyik, ahova a másik elutazott. Tehát ez az életrendje.
4: Persze.
3: Ma a Zeneakadémia tud-e segíteni abban, hogy elinduljon egy művészi pálya, és ha tud, akkor hogyan?
4: Nagyon remélem, hogy igen, tehát hogy például most az a tény, hogy a Zeneakadémia most idén lesz 150 éves, azért úgy gondolom, hogy ez a fajta tény is, és ez a fajta évforduló is azért egy nagy módon rá fog világítani a Zeneakadémiára, és egy reflektorfénybe fog kerülni a Zeneakadémia.
3: De vannak olyan nemzetközi, vagy hazai kapcsolataik, amik színpadhoz tudják vinni a művészt, fel tudják küldeni a pódiumra?
4: Természetesen, hát túl azon, hogy a Zeneakadémia koncertjein mi fölléptetjük a növendékeinket mind a nagy terembe zenekarral, mert vannak olyan kivételes események és nagyon fontos események, mint például Lisztnek a születésnapja, a Zeneakadémiának az Zeneakadémia alapításának az évfordulója, és még meg annyi más van tehetségnapunk, ami pontosan erről szól, hogy különböző nagyon jó színvonalon játszó, zongorázó, hegedülő növendékeket bemutassunk a Zeneakadémia nagy termében, kis termében, illetve most már Solti teremben. Van egy olyan együttműködésünk is, például Liszt Ferenc Kamarazenekarral, nekem is több növendékem szerepelt már a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Ezek azért mind olyan dolgok, amik később, hogyha beleírja az ember az önéletrajzába, videófelvétel is készül természetesen, amit lehet posztolni különböző oldalakon. Ezek mind-mind elősegítik. Meg különösen az, hogy én például a saját növendékeimnél mindig is nagyon kultiváltam azt, és próbáltam nekik mondani, meg próbálom a mai napig. Különösen az, hogy én például a saját növendékeimnél mindig is

0: koncertek is például, amikor különösen akkor, hogyha mondjuk valaki lehetőséget kap arra, és hát minden évben, hogyha csak a zongoristákat említem, akkor minden évben kb. 2-3 kiválasztott ember tud a nagyteremben diplomázni. Azért ők mindig, szinte mindig telt házzal szoktak azért diplomázni, mert ilyenkor a Zeneakadémia koncertközpontja segít abban, hogy megfelelő reklámmal tudjanak bemutatkozni ezek a fiatalok. Természetesen végig nem tudjuk kísérni ezeket a növendékeket.
1: Egyszer el kell engedni.
0: Egyszer el kell engedni őket, és hát természetesen a fiatalabb növendékekre is kell fókuszálnunk, hogy ilyen módon van nagy szerepük azoknak is, azoknak az embereknek is, akik bemutatkozhattak, megkapták a lehetőséget, bizonyos úton, módon természetesen én is nagyon szeretem őket segíteni, különböző zenekaroknak ajánlani, karmestereknek bemutatni őket, de azért a jövőben természetesen azért rajtuk is nagyon sok múlik.
1: Most akkor a tanárt kérdezem, és kifejezetten nem a rektort. Egy szinten van már az, aki a keze közé kerülött a Zeneakadémián. Tehát ő már valamilyen. Mit lehet megtanítani ebből a gyönyörű szakmából? A zongorista, a zongora művész szakmából, ami nem önről szól, a tanárról, hanem konkrétan már róla.
0: Igazából én azt kell, hogy mondjam, hogy még talán nem is a növendékről szól, hanem a zenéről. Tehát ilyenkor, amikor már valaki 18 évesen bekerül, akkor bármennyire is azt mondjuk, hogy megtanulni kottát olvasni. Milyen módon tanulunk meg kottát olvasni? Bizonyos szerzőknek az utasításait milyen módon értelmezünk? Az, hogy mondjuk Mozartnál milyen egy forte, Rachmaninovnál mit jelent egy forte, abban a műben mondjuk mit jelent egy forte, az egy esetleg mondjuk egy, van-e még a fölött egyébként dinamikai fokozat, vagy esetleg a forte a legnagyobb abban a műben. Tehát értelmezésben nagyon sokan már úgy kerülnek a Zeneakadémiára, hogy technikailag szinte tökéletesek. Persze vannak olyanok is, de azért elvétve, akiknek vannak még technikai akadályai, és akkor ebben segíteni kell különböző etüdökkel, olyan darabokkal, ami esetleg az ő technikáját fejleszti, de azt gondolom, hogy elsősorban a Zeneakadémián már olyan gyerekekkel szoktunk foglalkozni, növendékekkel, mert ezek már fiatal felnőttek, olyan emberekkel szoktunk foglalkozni, akik már azért úgy, egy tényleg, ahogy ön is mondta, egy nagyon jó szinten állnak, viszont ki kell előttük nyitni a zenei világot, és nem csak a zenei világot, hanem a művészetek világát.
1: Volt olyan növendéke, akivel kapcsolatban azt gondolta, hogy nincs ez rendben, ahogy látja, ahogy csinálja, de jól van az úgy, mert hogy már annyira ösztönösen volt valamilyen.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát igazából volt már olyan, nem csak saját, hanem más növendéknél is, hogy én nem játszanám úgy, de annyira meggyőző, hogy azt mondom, hogy rendben van. Tehát, hogy még esetleg akár azt is megcsinálta az illető, hogy még a szerző ellen is játszott, tehát, hogy egy kicsit a saját egyéniségét tolta előtérbe, viszont egy olyan egyéniséggel rendelkezik, amit az ember elfogad a színpadon. Beszélgettünk itt a műsor előtt egy kicsit Kocsis Zoltánról. Ő például egy teljes mértékben egy olyan ember volt, aki csak és kizárólag a szerzőt tartotta legfontosabbnak. Természetesen volt egy olyan egyéniség, hogy az egyénisége miatt föl tudott nőni a zeneszerzőhöz. Természetesen nekünk az nagyon nagy dolgunk és nagyon nagy feladatunk, hogy a zeneszerzőt ne nyomjuk el. De ugyanakkor viszont, ha valaki egy nagyon nagy egyénisége van felvértezve, és hogy most itt megint ismét zongoristát emeljek ki, mondjuk ott volt például Vladimir Horovic, aki nagyon sokszor nem azt játsza, mint ami a kottában van. Hát az ő Mozart játékát, ezt ő is mondja, hogy ő nem úgy játszik Mozartot, mint más, hanem úgy játszik, ahogy gyakorlatilag, ahogy szinte kedve szottyan, de jó ízléssel. Tehát itt az ízlés asztalán, és visszakanyarodva az előző kérdésre, amit a Zeneakadémián mi itt taníthatunk a növendékeknek, hogy jó ízléssel nyúljanak, és jó stílusérzékkel nyúljanak bizonyos darabokhoz és szerzőkhöz.
1: Hát a művészetben a 2x2 az nem mindig 4.
0: Igen, pontosan.
1: De nagyjából ott van.
0: Igen.
1: Arról mennyit tud, hogy a döntés, hogy ön legyen a rektora a Zeneakadémiának, azt a pályázatának melyik mondata, vagy melyik fejezete, vagy általában véve milyen gondolat vitte odáig, hogy megkapta a Zeneakadémia.
0: Ezt igazából a szenátust kéne megkérdezni, bevallom.
1: Semmit én nem hallott erről?
0: Természetesen azért vannak bizonyos elképzelések, de én azt kell mondjam, hogy

0: itt a másik két pályázót is megemlítve, azért zenészek úgy körülbelül ugyanarról beszélünk, tehát hogy látjuk ezeket a problémákat így a magyar zenei világban. Természetesen mindenki kiemelte azt, hogy a komoly zenének a szerepét, a társadalomban elfoglalt szerepét, azt muszáj lenne egy kicsit jobb, nem is kicsit, nagyon-nagyon visszaállítani és a reflektorfénybe állítani. De azt gondolom, hogy talán az, hogy én a Zeneakadémia berkeiből érkeztem, és ismerem jól az egyetemi világot, és hát természetesen a pódiumot is ismerem jól. Talán ez a fajta kettőség lehetett az, ami megfoghatta a döntéshozatalt.
1: Bár hogy az egyik kihívója, ha ez itt jó kifejezés, Kelemen Barnabás szintén a Zeneakadémián dolgozik docensként.
0: Igen, valóban.
1: Tehát, hogy például önök erről azóta beszéltek, hogy ki győzött, ki vesztett?
0: Hát igazából nem hiszem, hogy itt lehet arról beszélni, hogy ki győzött, ki vesztett. Mind a ketten örültünk a másik sikerének, meg örülünk is a másik sikerének. Éppen most lett Barnabás a Magyar Rádió az év hangszeres művésze. Utána beszéltünk, szerintem ő volt az egyik első, aki gratulált az egész pályáztatáshoz és az eredményhez, és hogyha ez fordítva lett volna, akkor ugyancsak ugyanezt tettem volna meg. Tehát mi jó kollégák vagyunk, különösen egyébként nagyon, azt mondtam is neki, hogy én nagyon szeretem azt a lemezét, ahol Brahms szonátákat játszik Vásári Tamással, szerintem a világ egyik legszebb lemeze.
1: Így lehet a kihívót levenni a lábáról. Ennyi. Mikor lesz koncertje?
0: Éppen tegnap volt egy Bach estem, úgyhogy most én nagyon örülök, hogy most egy kicsit nem kell koncertre.
1: Ez most nehéz volt? Nehezebb volt, mint egyébként volna? Azért, az elmúlt hetek izgalmaival?
0: Hát pont emiatt volt nagyon nehéz. Ráadásul játszottam két olyan Bach zongora versenyt, amit most játszottam életemben először. Úgyhogy most ebben az esetben sokkal nehezebb volt felkészülni. Ráadásul pont a rektorválasztás időszakában kezdtem el Mozart összerzongora szonátáját fölvenni, aminek az első az öt szonátáját rögzítettem már eddig. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak ebben az időszakban fölkészülni, és hogy egy ilyen feszített tempóban fölkészülni. Most a következő alkalommal majd Chopin F-moll zongora versenyét fogom játszani majd júniusban, utána aztán nyáron megyek egy ázsiai turnéra, de hát addig is minden időmet a rektori teendők látják el.
1: Mennyit kell ezt gyakorolni naponta?
0: Bachhoz sokat kellett gyakorolni, mert amiatt, mivel hogy nem játszottam belőle kettőt, tehát hogy két friss darab volt.
1: Meg kellett tanulni
0: pontosan. Chopinnel olyan, mint hogyha az embernek kicsit könnyebb dolga lenne, mert hogy ezt már lemezre is vettem, és nagyon sokszor játszottam. Viszont a Chopin zongora versenyei azok nagyon trükkösek, tehát bármikor elveszhet az ember a zenei anyagban. Nagyon nehéz őket memóriában, fejben tartani. Nagyon sok hasonló rész van, és bármikor a darab elejéről esetleg a végére ugorhatok, ami egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert hát közben még van egy zenekar,
1: amíg... Menjen utána, hát most,
0: ami nem
1: biztos tartunk.
0: Tudja követni, hogyha esetleg 30 oldalt kihagyok.
1: Hát ez a karmester dolga.
0: Pontosan ilyenkor mutatni kell, hogy 30 lappal odébb, igen.
1: Jó, hát azért az kemény, főleg, hogyha értő közönségül a nézőtére, mert azért valaki tudja.
0: Hát lehet ezt is új zongora versenyként fölfogni, hogy a zongorista már végzett, a zenekar még játszik,
1: ez
0: hát a zongorista verseny nyert.
1: Na azért kérdezem egyébként, mert hát nyilván azért korlátos az ember 24 órája, hogy hogyan tudja beosztani, hogy most egy kicsit rektor, egy kicsit tanár, egy kicsit zongora művész, aki gyakorol. Nyilván van egy élete, amit azért élni kellene. Szerintem újabb teher jött erre az óra beosztásra.
0: Valóban, és hát most tényleg nagyon keveset is alszom egyrészt, meg hát nagyon örülök annak, hogy a felesége mennyire megértő, és hát gyakorlatilag most így a család az, ami a legjobban a háttérbe szorul. De hát ezt majd meg kell tanulni egyébként, hogy hogyan legyen egy jó időbeosztásom. Annak idején Herbert von Karajánról mondták azt, hogy neki a naptárában benne volt. Ezt Vásári Tamás mesélte nekem. Ő mesélte azt, hogy Karaján naptárában benne volt az, hogy 4-től 6-ig a gyerekemmel vagyok. És akkor ez egy, most lehet, hogy nem pontos időintervallumot mondtam, de hogy ez így benne volt. És először még az ember egy kicsit ezt megmosolyogja, aztán utána rájön arra, hogy ő minőségi időt akar tölteni a gyerekével, és ez benne volt az ő schedule-jében.
1: Már elkezdte érteni?
0: Most már kezdem érteni.
1: Dr. Farkas Gábor lett a Zeneakadémia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora. Örülök, hogy itt volt. Gratulálok.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Köszönöm a figyelmüket. Ez volt a Múlt Idéző adása. Találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárt és Dombóvár között. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Alkotmánybírósághoz fordul a köztársasági elnök a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvénymódosítás miatt. Sólyog Tamás abban bízik, hogy a testület döntése és a Velencei Bizottság véleménye segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését. Magyar Péter kommentben reagált a köztársasági elnök bejegyzése alatt. Azt írta, hogy ez már a szánalom kategória. Antal Attilával és Szerető Szabolccsal beszélgetünk. Akár büntetőjogi felelősség is terhelheti az aranykonvoj ügy miatt Súlyog Tamás köztársasági elnököt, véli az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Az ügyvédkör elnöke szerint, ha a köztársasági elnök felismerte a kormány célját az üggyel, akkor bűnrészes, ha nem, akkor pedig alkalmatlan. Vendégünk Horváth Lóránt. Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tevő törvénycsomag. A miniszterelnök szerint ez óriási lépés annak irányába, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági és intézményi feltételeket a források felszabadításához. Közben az első pályázatokat már ki is írták az érkező pénzek felhasználására. A stúdióban Róna Péter. Indul a foci VB, az idei torna több szempontból is történelmi jelentőségű lesz. Először rendezi három ország közösen a VB-t, most először szerepel 48 válogatott, és először rendeznek összesen 104 mérkőzést egy világbajnokságon. A döntőt július 19-én tartják, a VB ezzel minden idők egyik leghosszabb futball eseménye lesz. Hegyi Ivánnal beszélgetünk.
3: 104 meccs egy bő hónap alatt, minden futballrajongó álma, de hogy rémálommá válik el mondjuk a második héten a sok vírasztás miatt, arra majd visszatérünk. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Mi most nem a fociról fogunk beszélni, az majd az adás vége lesz. Mi most a politikát fogjuk szemügyre venni, közelebbről Antal Attilával és Szerető Szabolcsal. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, jó estét.
4: Jó estét kívánok. Jó estét kívánok.
3: Kezdjük a súlyok ügyel, mert hogy hát azt gondolom, hogy ez itt él velünk ez a történet, amióta Magyar Péter megnyerte a választást, és hát valójában már előtte is jelezte, hogy ha úgy lesz, akkor bizonyos közjogi méltóságoknak menniük kell. Hogy fordul a köztársasági elnök egy olyan alaptörvénymódosítás miatt az Alkotmánybírósághoz, amely alaptörvénymódosítás szövege még nem született meg, vagy ha igen, még nem ismerjük?
4: Ez egy másik meccs ilyen szempontból, nem kevésbé fontos meccs, azt gondolom. Nyilván egy előre menekülést láthattunk a köztársasági elnök részéről, egy olyan szituációban, amit azért másként is meg lehetett volna oldani. Tehát az a szempontrendszer és az a stratégia, hogy neki állt Magyar Péter ezt a helyzetet elrendezni, lehetőséget biztosította a jelenlegi köztársasági elnöknek, hogy megnyissa a saját mozgásterét. Egy olyan szituációban, amit ne feledjünk el, az Orbán rendszer a NER alakított ki. Tehát azok a közjogi szereplők, akiről itt szó van, az mind-mind a NER mélyállamának, alkotmányos mélyállamának a részei, és van egy mozgástér, került egy mozgástér ebbe a szituációba, és azt gondolom, hogy a jelenlegi köztársaság elnök ezt a helyzetet.
3: Ezzel azt mondott, hogy hibázott Magyar Péter akkor, amikor például a saját esküje és miniszterelnöki szűzbeszéde kapcsán azonnal beleállt?
4: Hát szerintem, ha ilyen hiba elkövetésre került, és ugye nyilván a választást a Tisza párt nyerte meg ilyen szempontból, hogy a választói közönség ezt meg fogja ítélni, de én azt gondolom, hogy a NER-rel szemben egy olyan típusú intézkedést kellett volna már az első pillanatban foganatosítani, ami pénzügyi szempontból, alkotmányos szempontból, büntetőjogi szempontból azt a határ megvonást, amire azt gondolom, hogy nagyon sokan vártak, várnak és fognak várni ebben az országban, azt valamilyen vonatkozásban elindítja.
3: Ne arra, hogy most mindjárt, de ezt itt akadjunk meg egy picikét, hogy értsük, hogy mire gondolsz, tehát hogy mit kellett volna szerinted tenni.
4: Én azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve azt az alkotmányos hátteret meg kellett volna teremteni, ami egyértelmű és kérlehetetlen válasz arra az alkotmányellenes, jogellenes, erkölcsellenes megközelítésre, amit a NER képviselt. Ezt első pillanattól kezdve nem abszolút filmszínházi alapon, nem a közösségi médiában kellett volna képviselni, hanem gyakorlatilag meg kellett volna alapozni azt a közjogi hátteret, ami alkalmas a NER szereplőinek a leváltására.
3: Az első parlamenti napra bevittél volna egy alaptörvénymódosítást?
4: Én azt gondolom, hogy amilyen gyorsan megcsinálta nagyon helyesen ezt a kormány átalakítás, kormányváltást a Tisza párt és Magyar Péter, készülhettek volna ilyen típusú forgatókönyvekkel. Ugye szokták is mondani, kevesebb közösségi média és több kormányzás. Nagyon nehéz helyzet, ez kétségtelen, nagyon új helyzet, de ez egy kulcsfontosságú lépés lett volna a későbbi siker biztosítására. Annál is inkább, ne feledjük el, 2023-ban még alkotmánybírósági elnökként a jelenlegi köztársasági elnök azt nyilatkozta az Inforádiónak, hogy a kétharmad bármit megtehet. Most azt látjuk, hogy ez elmaradt.
3: Illetve most igyekszik bármit megtenni, de ezzel ellen meg ő tiltakozik kézzel.
4: Ez egy másik kérdés.
5: Igen, mert ugye ami késik, az nem biztos, hogy múlik. Az kétségkívül így van, hogy a ugye a választási kampányban az egyik leghatározottabb ígérete és kijelentése volt Magyar Péternek, hát emlékszünk arra, hogy azt mondta, hogy amennyiben kétharmados többséget szerez a Tisza párt a parlamentben, akkor intézkedik arról, hogy leváltsa ezeket a közjogi vezetőket, és hát ugye ez megtörtént, ezért az ígéretet, mindenképpen egy cselekvési kényszer van Magyar Péteren és a Tisza párton e tekintetben, és valóban most már azért azt mondom, sokan kérdezik azt, hogy jó, hát hogyha nem hajlandóak lemondani, és Súlyog Tamás nem hajlandó lemondani, ez most már eléggé valószínű, hogy önszántából nem szeretne, bár azt mondta, hogy a pont itt Magyar Péter, hogy még egy kísérletet tesz arra, hogy beszéljen vele.
3: És még talán meglepetés.
5: És hogy igen, és hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen adó van nála, amivel rábírhatja a köztársaság elnököt, hogy mégis megváltoztassa az álláspontját, de azért lassan azért azt gondolom, hogy ezzel az alaptörvénymódosítással elő kellene állni. És az viszont valóban furcsa, a logika van, a taktikai játékként nézzük ezt a dolgot, logika van abban, hogy a köztársaság elnök megpróbál így előre menekülni, egy ilyen preventív állásfoglalást próbál kérni, egyébként nem csak az Alkotmánybíróságtól, hanem ugye a nemzetközi szintére is kivitte a Velencei Bizottságtól, csak valóban ez egy fura helyzet, hogy hát itt legfeljebb egy elvi deklarációt tehetnek ezek a szervezetek, ha egyáltalán tesznek, mert ugye valóban, ha nincs konkrét törvényszöveg, ráadásul tehát nem csak, hogy elfogadott szöveg nincsen, hanem még javaslat szintjén sem létezik, így elég nehéz állást foglalni, és azt nehezen jelentheti ki, azt gondolom, az Alkotmánybíróság, hogy ilyen lépést nem tehet a kétharmados parlamenti többség, hiszen valóban az a Fidesz által alkotott alaptörvény alapján bizony tehet, és az Alkotmánybíróság ezt legfeljebb eljárási szempontból vizsgálhatja felül, tartalmilag nem.
3: Meg hát csak nézzük meg, hogy az elmúlt időszakban hányszor módosult az alaptörvény. Tehát, hogy a kétharmad az jó néhányszor hozzá tudott nyúlni, különböző okoknál fogva. Ha másért nem, hogy kimondja, hogy a férfi az apa és a nő az anya.
4: Hát ugye 15 alaptörvénymódosítást láthattunk, és ugye amire most hivatkozik a köztársasági elnök, hogy attól fél, ugye picit álságosan, hogy egyedi jogalkotás fog itt történni.
3: Hát ilyet még sosem láttunk.
4: Erről az egyedi jogalkotásról aztán ő tudna a legjobban beszélni. 2019-ben Áder János őt nevezte ki bíróvá több más alkotmánybírósági taggal párhuzamosan, azért egyébként többek között, hogy Vargasi András pozícióba tudjon kerülni. És kihez fordul most jelenleg a köztársasági elnök? Polt Péterhez, a NER egyik legfontosabb, mindenre alkalmas közjogi és politikai szereplőihez. Tehát azt gondolom, és nem akartam nagyon-nagyon kemény lenni ebből a szempontból, mert tényleg egy új kormányzat van, reméljük egy új politikai rendszer is van, egyébként itt válik el egymást, hogy kormányváltás vagy rendszerváltás történt-e, de kétségtelen azzal számolni kell, hogy a NER itt maradt alkotmányos mélyállama, egymással focizik, hogy stílszérűek legyünk ebben a helyzetben. Szerintem ezt nem szabad megengedni.
3: Jó, hát akkor most egy kicsikét elengedjük Sörök Tamás ügyét, már csak azért is, mert jön majd Horváth Loránd ügyvéd, akinek meg van egy elképzelés arról, hogy különben meg miért kéne a köztársasági elnöknek távoznia, függetlenül attól, hogy Magyar Péter mit tervez és mit nem. Szolidaritási adó főváros és vidéki nagyvárosok. Úgy látszik, hogy nincs még készen a kormányzat arra, hogy döntést hozzon arról, hogy hogyan tovább, de arra már készen áll, hogy ne vigye csődbe ezeket a városokat. Ugye a főváros ismét haladékot kapott, és jó néhány település könnyebb.
5: Hát ugye a mai kormány szóvivői tájékoztatón azért valóban rengeteg téma szóba került, és ugye döntéseket is ismertettek meg, valójában olyan döntéseket is, amelyek igazából a végső döntést ugye még elhalasztják, hanem, de ugye azt is tudjuk, hogy ezt a közhelyszerű mondást, hogy aki időt nyer, életet nyer, és ez azt gondolom, hogy a főváros esetében ez majd nem szó szerint igaz. Különös, amikor hallgattam ezt a tájékoztatót, és az a rengeteg ügy, ami előkerült, hogy azért ebből az is lejön az választópolgárnak szerintem, és nyilván ez célja is Magyar Péternek, hogy hát tényleg, hogy az előző kormány az tulajdonképpen mit csinált az elmúlt hónapokban, években. Tehát gyakorlatilag itt annyi megoldatlan ügy van ugye a babaváró hitelektől kezdve valóban itt az önkormányzatokig, és nagyon sok minden másik, hogy gyakorlatilag az előző kormány az vagy hagyta ezeket a problémákat, hogy elmérgesedjen, vagy ezek a sebek elgennyesedjenek, vagy folyamatosan csak ugye maga előtt tolta ezeket. Jelenleg is itt még azt látjuk, hogy sok esetben ezt teszi a kormány, de azt gondolom, hogy ezt azért most még így egy hónapos kormányzás után nem feltétlenül kell számon kérni, és azért érdemi döntések is születtek.
3: Ha már ez egy hónapot említed, igen, egy hónapos a kormányzás, is holnap lesz két hónapja, hogy lebonyolították a választásokat, ahol bukott az Orbán kormányzás, és létrejöhetett a Magyar Péter vezette kormány. Ti ezt a két hónapot hogy értékelitek?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból előremutató intézkedéseket láthatunk. Az biztos, hogy az a politikai nyomás, gyűlölt politikai nyomás, amit az Orbán rendszer jelentett, azt oldani tudta az új kormányzat. És ezért is mondtam, hogy nem akarok túlságosan igazságtalan lenni, de az olyan típusú közjogi bombákat, mint például egy súlyokféle potenciális vétó, akár alkotmányosság, akár politikai vétó, egészen egyszerűen nem tudnám kihúzni a rendszerből, hiszen ez bármiben visszaüthet, akár önkormányzati kérdésben, akár egyéb közjogi szempontokban is. Ugye visszatérve az előző kérdésre, én azt gondolom, hogy az önkormányzati szituációnak a rendezése, ennek a radikális szembenállásnak, mint az Orbán rendszer teremtett, központi kormányzat és önkormányzat között ennek végére kell járni, hiszen itt egy olyan pattanásig feszült helyzet volt, főleg a főváros tekintetében, ahol szintén nem lehet másként csinálni és a pacifikálni a helyzetet, annál is inkább is akkor összekötve a dolgokat, hiszen azért a NER nem csak a közjogi rendszerben, hanem az önkormányzatban is ott maradt. Tehát itt azért érdemes arra számítani, hogy a NER-nek, ha lehet így fogalmazni, a teljes, szisztematikus, azt is mondhatnánk gyökeres leváltása a közjogi méltóságok mellett az önkormányzati szisztémában is, azt gondolom, hogy szükség.
3: Bár jelenleg szerint van némi együttműködési szándék is, és ez talán némiképp furcsa. Tehát a Fidesz képes volt együtt szavazni a Tiszával szimbolikus ügyekben, ami hát nem volt gyakorlat a korábbi parlamenti működésben, hogy az ellenzék együtt szavazzon a kormányzattal bármiben is szinte.
5: Hát igen, azért néhány olyan ügy van, de most a képviselői fizetések és meg a devizahiteles eljárások felfüggesztése, azért azt gondolom, hogy azok ellen szavazni az még a Fidesz helyzetében is politikai öngyilkosság lenne, bár nem tudom, hogy a Fidesz helyzet egyébként hogyan romolhatna már annál is tovább, amennyit romlott, és hogyha ezt most vissza kell tekinteni az elmúlt két hónapra, akkor azt látjuk, hogy valamiért a eddigi választások után, vagy a magyar közjogi rendszer az egy kicsit nehézkes volt a tekintetben, tehát elég hosszú idő telt el mindig. Ugye Magyar Péter hivatkozik is erre, hogy ez volt eddig a leggyorsabb kormány alakítás, és valóban nagyon hosszú időt hagy erre az átmeneti időszakra. És most én azt érzem, hogy az a kegyelmi pillanat, ami április 12-én megvolt, az még nem illant el, de valóban azért vannak olyan ügyek, és valóban ez a közjogi kérdés, ez olyan ketyegő bomba, amit előbb-utóbb hatástalanítania kell, és itt az idő azért nem feltétlenül Magyar Péternek dolgozik, tehát előbb-utóbb ezt le kell zárnia, ezt nem cipelheti magával mondjuk az őszi ülésszakra már nyilván a parlamentbe, de azt gondolom, hogy még semmi sem dőlt el, és hogy az a csapdahelyzet, ami bekerült a Tisza párt, ott egyelőre úgy látom, hogy azért azokra az aknákra nem lépett rá, amiket az előző kormány telepített.
3: Most hát azért vannak változások, vannak, amik látszólag maguktól alakulnak, így dr. Fürstpár főügyész éppen egy órával ezelőtt jelentette be, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője, hogy lemond a pozíciójáról, a főügyésszel való konfliktusa és az ügyek, az aranykonvoj kapcsán felmerülő ügyek másfajta kezelése vagy más nézőpontja miatt. Tehát ha ezt az aranykonvoj ügyet majd mindjárt úgy is kibeszéljük részletesen, de hogyha csak ezt az egy esetet nézzük, akkor az látszik, hogy azért bomlik a rendszer a mély államban is.
4: Azt gondolom, hogy bomlik, és vannak nagyon fontos jelek, de ezzel együtt a probléma elkerülhetetlen és megkerülhetetlen, hogy ezeket a személyeket, akik most a jogállamiságra hivatkoznak, gyakorlatilag az előző politikai rendszerben az abszolút jogállamellenes szituációkat segítették elő. Tehát ugye Súlyok elnök úr abban a tekintetben abszolút bűnrészes a NER-ben, hogy azokat a közjogi lépéseket alaptörvénymódosítástól kezdve a rendeleti kormányzásig mind elősegítette és támogatta. És ugye visszacsatolva a kérdés az önkormányzati szempontokhoz, együttszavazás, Fidesznek a sorsa, nagyon-nagyon fontos lenne egy kooperatív viszony kormányzás ellenzék között, erre mind a két oldalon szerintem vannak ilyen és olyan jelzések. De amíg a Fidesznek a rezidumai, a maradványai folyamatosan radikalizálódnak, folyamatosan megpróbálják átvinni ezt a radikális kommunikációt az ellenzéki pozícióba, élükön a volt miniszterelnökkel, addig erre a megbékélésre, vagy hogy ugyanazt gondoljuk a köztársasági elnökre visszacsatolva az alapproblémára, hogy megtestesíti a nemzetegységét, addig nem lehet szó. Tehát én azt gondolom, hogy alkotmányos problémák ide, aranykonvoj oda, a legnagyobb probléma, hogy a NER által működtetett köztársasági elnök nem testesíti meg a nemzetegységét.
3: Viszont vannak más irányú leváltások, elsősorban az egészségügyben lehet érzékelni, ilyet a mentőszolgálat vezetője, a mentőszolgálat szóvivője, a Szent Imre Kórház igazgatója. Ugye az egészségügyhez hozzányúlnak a tekintetben is, hogy egy külön összeggel most az egészségügyi intézmények klimatizálását, ami ugye az egyik nagy vita volt Magyar Péter és az korábban regnáló egészségügyi kormányzat között, hogy milyen állapotban vannak ezek a rendszerek. Szóval, hogy ezeknek a végére akar járni. Ez látszik.
5: Igen, hát ugye ez a klimatizációs döntés, ez nyilván olyan, hogy ez is egy olyan, ami rendszer szinten még nem oldja meg ezt a problémát, hanem gondolom idén-nyárra, ahol nagy baj van, ott gyorsan tudnak cselekedni.
3: De megmutatja, hogy gondolunk
5: rá. Igen, és azért ezek akár a mentőszolgálat szóvivőjének a melesztése azt jelzi, hogy azért ezeket a változások most itt mélyebbre fognak hatolni, mint egy általában egy úgymond normál kormányváltásnál szokás, és visszatérve még az előző témához, hogy én is azt gondolom, hogy azért az döbbenetes, és ennek azt gondolom, hogy a jelentőségét még úgy nem hangsúlyozzák eléggé, tehát hogy arra sem volt még példa, hogy a távozó miniszterelnök Orbán Viktor gyakorlatilag az átadás átvétel folyamatában semmilyen módon nem vett részt, tehát az, hogy a parlamentben sem jelent meg, ez még a 90-es rendszerváltáskor is egészen máshogy zajlott, ugye Németh Miklós és Antal József között, eznek szerintem nagyon súlyos az üzenete, és az, hogy itt a kooperáció, az mennyiben, azt gondolom, hogyha az ellenzék részéről lesz kooperáció szándék, az kifejezetten Orbán Viktor szándékával ellentétes lesz.
4: A leváltások, átalakítások a belügyi területen is vannak, katasztrófavédelem, rendőrség, igen. És én azt gondolom, hogy, és több helyről lehet ezt hallani nagyon rendetes módon, hogy a szakma újra pozícióba került, tehát azok a szakmai elfolytások, kognitív diszonanciák, ugye népszerű kifejezés manapság, amelyek terhelik a nagyon-nagyon sokféle szakpolitikai területeket, én remélem, hogy most oldódni tudnak, ehhez sok sikert és szerencsét kívánom.
3: Politológus és újságíró volt a vendégünk, Antal Attila, Szerető Szabolcs, köszönöm szépen nektek.
5: Köszönöm szépen.

0: piacon mindig tele. Ettől visszhangoznak koncák és közterek.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Akár büntetőjogi felelősség is terhelheti az aranykonvojügy miatt Súlyog Tamás köztársasági elnököt, véli az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Az ügyvédkör elnöke szerint, ha a köztársasági elnök felismerte a kormány célját az üggyel, akkor bűnrészes, ha nem, akkor pedig alkalmatlan. Vendégünk Horváth Lóránt.
2: Ügyvéd úr, jó estét kívánok!
3: Szép jó estét!
2: Szerintem sokakat meghökkentette a legutóbbi közleménye, mert egészen messze ment ahhoz képest, amit úgy általában a jogászok meg szoktak engedni maguknak egy eljárás közepén. Ugye megfogalmazta azt, hogy Orbán Viktor és körei érintettek az aranykonvoj ügyben, az ott kiadott utasítások alapján járt el a főügyészség, és jártak el azok a szervek, amelyek részt vettek az akciókban, illetve felemlítette a köztársasági elnök Súlyog Tamás súlyos érintettségét ebben az ügyben, amely a lemondását is indokolná. Azért ezek nem hétköznapi mondatok egy most folyó ügyben.
3: Igen. Arról van szó, hogy gyakorlatilag a választásokig semmit nem láttunk ebből az ügyből, csak sejtettünk, prognosztizáltunk, bűncselekményeket feltételeztünk, és így tovább. Ezt követően megindult egy olyan nyomozás, aminek az anyagaihoz most szépen lassan és darabokban kezdünk hozzáférni, és ezek a megállapításokat, melyiket tettünk, ezek mind ezeken az anyagokon alapulnak, és azt gondolom, hogy ez a végén be is fog igazolódni.
2: Már amennyiben mi igazolódik be?
3: Már amennyiben beigazolódik az, hogy ez egy politikai megrendelés volt, emögött tényleges bűncselekmény elkövetése nem történt, a jogellenes fogvatartás megvalósult, a pénznek a visszatartása, illetve az egész jogszabályalkotás pusztán politikai akaratból jött létre. Ha ezek megvalósulnak, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy azok a bűncselekmények és azok a személyek, akik érintettek ebben, politikusok, közszereplők, stb., azok valóban a törvény elé fognak kerülni.
2: Terrorcselekményről beszélt akkoriban a kormányzat, és ellenkező előjellel valójában terrorcselekményről beszél ön is most.
3: Igen, mondom, ezt akkor is már feltételeztük, gyakorlatilag a tényállást álláspontunk szerint kimerítette már akkor is, és most, ahogy olvasgatjuk a jegyzőkönyveket, most, ahogy látjuk a bizonyítékokat, feltárult előttünk a valóság, egyébként a sajtó is erről elég részletesen beszámolt, így azt gondolom, hogy ez meg is fog állni hosszú távon.
2: Az volt akkoriban a kormányzati megoldás, hogy még a parlamentelis törvényt módosítottak. Az volt a megoldás, hogy egészen képesztő módon visszamenőleg is érvényesítettek jogot. És ő most azt mondja, hogy ennek Súlyog Tamás áldozata lehet a tekintetben, hogy vagy tudta, és akkor hibázott, bűnös, vagy nem tudta, és akkor meg alkalmatlan, hogy mit ír alá.
3: Így van. Tehát én azt gondolom, és ahogy kirajzolódik az egész kép, úgy tűnik, hogy ez egy gépezetként működött. Tehát a különböző hatóságok, szervek, a legfőbb ügyészség és a köztársasági elnök ezekről az eseményekről...
2: Elmondja a folyamatot, hogy értsük mindannyian, hogy hogyan zajlik egy ilyen?
3: Elmondom, mert itt nagyon szűkszagú volt a hatósági tájékoztatás, de gyakorlatilag az egész előkészítési folyamat 24 óra alatt lezajlott. Ez lehetetlen egyébként normális körülmények között. Az, hogy 4-én kitalálja valaki, hogy el kell fogni az ukránokat, 4-én megszületik közös erővel egy feljelentés, az átkerül a NAV-hoz, a NAV előkészíti a műveletet, közben egyébként felkészül a TEK, és másnap reggel 10 órakor már csapatok hadban állnak, és gyakorlatilag 1 órakor rajta ütnek az egész szállítmányon. Ez teljesen kivitelezhetetlen. Kivitelezhetetlen az, hogy a legfőbb ügyésznek egy egyoldalas feljelentést odaadnak, azt senki nem vizsgálja meg, azonnal kiadmányozzák a NAV felé, a NAV nem kapja meg a mellékleteket, ettől függetlenül elrendel a nyomozást, a TEK már készenlétben jár, az AH teljes hadsereggel vagy teljes erővel felvonul a TEK épületébe, kihallgatja a foglyokat, majd ezeket kiutasítják, és utána hoznak egy jogszabályt. Egyébként ennek az volt az oka alapvetően, hogy a NAV ezt a összeget nem akarta lefoglalni, nem volt hajlandó lefoglalni, ő nem volt hajlandó őrizetbe venni ezeket a személyeket, tehát ez ellenállás váltotta ki azt, hogy a politika ismét belépett, tehát nem csak a kezdő rugást adta meg a politika, hanem utána a jogszabály alkotásba is belenyúlt.
2: Tehát a NAV megpróbált törvényesen eljárni.
3: Én azt gondolom, az iratokból az derül ki, hogy a NAV törvényesen próbált eljárni, és erre született egy politikai válasz, először egy kormányrendelet formájában, majd egy jogszabály formájában, és ezt a köztársasági elnök gyakorlatilag mindenféle érdemi vizsgálat nélkül, úgyhogy szarvas hibákat tartalmazott, és most mondok, csak egyet mondok, folyamatban volt egy nyomozás, egy büntetőeljárás, és ezzel párhuzamosan a jogszabály egy vizsgálatot indított meg, ami titkos információgyűjtést írt elő a hatóság számára, ez a kettő lehetetlen is kizárja egymást. Hát, hogyha valaki az Alkotmánybíróság elnöke volt, akkor már minimum ezt a dolgot ki kellett volna szúrnia. Sőt, arra is rá kellett volna jönnie, hogy kizárja a bírósági felülvizsgálatot ez a jogszabály. Tehát gyakorlatilag az igazságszolgáltatást ebből az egész eljárásból kizárta. Hát ez is, én azt gondolom, hogy egy olyan lényeges tényező, amit egy köztársasági elnöknek észlelni kellett volna, nem tette meg, az Egyesült Államokból hazaért, aláírta a jogszabályt és 13-án kihirdette.
2: Az nyilván, és az ön közleményéből is az derül ki, hogy ez nagyon fontos szempont, mondta, ahogy írja, döntő szempont, hogy tudta-e, hogy mit ír alá. Tehát, hogy képben volt-e, megvizsgálta-e, értette-e, hogy mi az a szöveg. Ez hogy merülhet fel egyébként egyáltalán kérdésként egy köztársasági elnök esetében, aki ráadásul jogász ember?
3: Igen, nagyon gyorsan zajlottak a folyamatok, 9-ei volt a kormányhatározat, a köztársasági elnök az Egyesült Államokban volt, 10-én az országgyűlés elfogadta a jogszabályt, és gyakorlatilag 11 vagy 12-en a köztársasági elnök mindenféle vizsgálat nélkül, úgyhogy éppen hazaérkezett, ezt aláírta. Tehát én azt gondolom, hogy az az állítás, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy ez vagy előre le volt egyeztetve, és én erre próbálok következtetni, vagy pedig egyszerűen nem vizsgálta meg, és akkor alkalmatlan erre a posztra.
2: Mi következik az ön megállapításaiból? Van-e bármi, ami ebből következik? Azon kívül, hogy mi most itt erről beszélgetünk, és aztán meg az ügy megye maga útján.
3: Igen, mi arra számítunk, hogy a NAV nyomozást bűncselekmény hiányában meg fogják szüntetni. Tehát nincs nagyon más megoldás, mert nem merül fel pénzmosás bűncselekménye. A jogellenes fogvatartást meg fogják állapítani, és ebben az esetben kizárólag csak a politikai tényezők maradnak ebben az egész eljárásban, a politikai ráhatás, és a vallomások, illetve az eset minden körülménye abban az irányba mutat, hogy azok a politikai szereplők többek között, akár a miniszterelnök, a legfőbb ügyész, vagy a köztársasági elnök részese volt ennek a cselekménynek, és nagy valószínűséggel, én nagyon bízom benne, hogy ez is be fog következni, hogy a terrorcselekmény is megállapításra kerül, és akkor ezek a személyek ennek az elkövetésnek a részeseivé válnak.
2: Olyan módon is, hogy megvádolhatók?
3: Én nagyon bízom benne, mert gyakorlatilag minden körülmény és minden bizonyíték ebbe az irányba mutat.
2: Azok, akik most vizsgálják, el tudnak jutni odáig, hogy kiterjesztik a saját nyomozásukat ilyen irányba is?
3: Minden további nélkül.
2: Tehát, hogy ez nem kell egy új eljárást indítani, nem kell semmi extra, nem. Csak menni tovább az úton.
3: Így van.
2: Lát erre hajlandóságot a nyomozóhatóságnál?
3: Én azt tapasztalom, hogy a nyomozóhatóságnál borzalmas ellentétek vannak. Ez az ellentét alapvetően a nyomozószerb, vagyis a nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség között feszül. Ezt tapasztaltuk ma a főügyész úr lemondásával.
2: Hogy a központi nyomozó főügyészség főügyésze mondott le.
3: Így van, ő mondott le, és arra utalt a cikk is, amiben ezt gyakorlatilag tudomásunkra hozták, hogy ez az ügy volt az egyik kiváltó ok. Én azt gondolom, és ezt is tapasztaltam, hogy az eljárást a legfőbb ügyészség akadályozta. Például azzal, hogy a sértetteket, mert ebből 7 volt összesen, ebből 2-t hallgattak ki eddig. Most, hogy lemondott a főügyész úr, most a továbbiakat is hajlandók meghallgatni. Hát milyen eljárás az, ahol egyébként a 7 sértetből csak 2-t hallgatnak, és azt gondolja a legfőbb ügyészség, hogy a többire nincs szükség, a többi vallomásra.
2: Van annak még most megmagyarázható oka, hogy jelen politikai helyzetben a főügyész miért lassít?
3: Én azt gondolom, hogy a legfőbb ügyészség és a legfőbb ügyész ennek az egész konspirációnak, vagy ennek az egész akciónak a részese volt, és valószínűleg tudomása volt róla. Legalábbis az ügy kezelésének a gyorsasága erre utal, hogy valamilyen tudomása kellett, hogy legyen. Tehát valamilyen egyeztetéseknek a háttérbe történni kellett, vagy magyarul ő tudott erről, hogy mi folyik a háttérben.
2: Ön túlmegy azon, hogy mi most beszélgetünk, vagy hogy kiadta a közleményt. Tesz-e feljelentést például?
3: A feljelentésünk benn van ez e vonatkozásban.
2: A terrorcselekmény
3: tekintetében is? Ez gyakorlatilag március 9-én mi már megtettük. Csak nem történt semmi benne.
2: Most reméli, hogy történik?
3: Én nagyon bízom benne.
2: Örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen, ügyvéd úr. Horváth Lórend ügyvéd volt a vendégünk. Köszönöm.
3: Nagyon köszönöm.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli,

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tevő törvénycsomag. A miniszterelnök szerint ez óriási lépés annak irányába, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági és intézményi feltételeket a források felszabadításához. Közben az első pályázatokat már ki is írták az érkező pénzek felhasználására. A stúdióban Róna Péter.
2: Ráadásul EU csúcsra, az első EU csúcsra készül az ő miniszterelnöki időszakában Magyar Péter, úgyhogy mélyen megmerítkezik az Európai Unió működésében. Professzor úr, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Az, hogy nem szimbolikusan, hanem tényszerűen is letette a garast az Európai Unió mellett Magyar Péter. Ugye elment Lengyelországba, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, és amikor itt rákérdeztem két nappal ezelőtt, hogy ez egy új irányt jelente, akkor nagyon határozottan azt mondta, hogy igen, ez az Európai Unió centrikus magyar politika.
3: Igen.
2: Ez egészen más, mint amit az elmúlt 10 évben, de inkább 16 évben láttam.
3: Igen. Igen. Na most mi van ennek a hátterében? Ugye itt arról van szó, hogy Oroszország, Amerika és Kína megállapodott egy új világrend létrehozatalában. Ez a világrend azt jelentette, hogy Amerikának teljes befolyása és felügyelése van Dél- és Közép-Amerika fölött, tehát az az ő területe, az Amerika, továbbá a Közép-Kelet.
2: És annak látjuk az eredményét.
3: Annak látjuk az eredményét.
2: Környékén.
3: Oroszország visszakapja a további szocialista államok fölötti ellenőrzés lehetőségét, és az ő érdekszférájába tartozik ez, mint ahogy azt annak idején Putyin le is írta, és át is adta egy híres jegyzékben az amerikai elnöknek. Kína elsősorban Afrikát kapja meg ebben a felosztásban, és Dél-Kelet-Ázsiát. Tehát ez az új rend. Na most ez az a rend, amit Putyin elmagyarázott és eladott Orbán Viktornak. És ebben a rendben neki jutott egy nagyon fontos szerep, Európa gyengítése. De az egész szerkezetnek a lényege az, hogy ez a három hatalom felerősödik Európa kárára. Mert ugye a kínaiak elveszik Afrikát, az ottani európai befolyásnak vége, a oroszok átveszik Közép- és Kelet-Európát, Európa befolyásának ezen a térségben vége, és Közép- és Dél-Amerikában pedig teljes az amerikai uralom.
2: Az előző mondatára hadd kérdezzek vissza, igen, professzor, hogy Orbán Viktornak ezt elmagyarázta Putyin, ami igen, ezután következett, az árulás az Európai Unióval szemben,
3: persze,
2: vagy reál

0: politikusi felismerés, hogyha ez így lesz a világban, akkor ehhez képest nekem hol lehet a helyem?
1: Igen, ez az utóbbi. Tehát árulás is, de az utóbbi a lényeg. Tehát ő ezt az elképzelést magáévá tette, és vállalta az ehhez fűződő rábízott feladatot.
0: Ez ami... persze Putyinnak tetszett, mert közben kitört a háború.
1: Tehát ebbe állapodtak meg. Ebbe állapodtak meg, hogy neki itt most egy vezető szerepe van a volt balkáni, illetve szélesebb. Tehát Magyarország lesz akkor a vezető politikai erő ebben a térségben.
0: Na de valójában ez Amerikának és Kínának is tetszett. Nem véletlenül fűződtek ezek a kapcsolatok egyre szorosabb.
1: Persze. Tehát ők megállapodtak, és ehhez a megállapodáshoz csatlakozott, és vállalt egy nagyon fontos szerepet Orbán Viktor. Na most mi történt? Egyrészt történt az, hogy Orbán belföldi okok miatt megbukott, illetve bukásra állt, és kettő, Oroszország nem volt képes legyőzni Ukrajnát. Az Amerikai Egyesült Államok, bár elrabolták Venezuela elnökét, igazániból nem tudták a venezuelai olajat saját magukhoz ragadni, nem tudtak egy új rendszert bevezetni Venezuelában, Kolumbiáról ne is beszéljek, ott teljes bukás az amerikaiak számára. Tehát az amerikai szelet nem jön össze, ne? És a kínaiak megvannak, mert ők alapjában véve nem nagyon nyomulnak.
0: Ők csak üzletelni akarnak.
1: Ők csak üzletelni akarnak. Ugye, ez más az ő felfogásuk. Na most ebben a kontextusban értékelendő, hogy mi Magyarország valós helyzete, és mi a Magyarország lehetősége. Ugyanis az Európai Unió, az európai országok megállították Putyint. Amerika nem. Amerika beleegyezett, hogy Putyin nyomuljon. Bidennek volt egy ilyen hezitáló hozzáállása. De Európa segítségével Zelenszky megállította Putyint. A nagy terv, a nagy konstrukció nem látszik megvalósulni. És ennek következtében Magyarország megszabadulva Orbántól egy új helyzetbe kerül, abba a helyzetbe, hogy visszalép Európába egy olyan felfogással, egy olyan szellemi felkészültséggel és felfogással, ami magáévá teszi az Európai Unió és az európai kultúra, az európai civilizáció alapvető életre szóló jelentőségét. Itt tartunk most. Na most ugye az Európai Unió nagyon keményen elvárja, hogy innen Magyarországon kiűzzük ezeket az orosz
0: szálakat, mondjuk érdekeltségeket.
1: Igen. És közreműködjünk abban, hogy az orosz befolyás Európában és tevékenység Európában, szubverzív tevékenység felszámolódjon, és így tovább. Na most, hogyha mindaddig, amíg Európa azt látja, hogy Magyarország ebben partner, és ennek az orosz kapcsolatnak vége, de tényleg vége, nagyon komoly politikai lehetőséghez jut Magyarország, és gazdasági lehetőséghez is. És mindaddig, amíg ezt ők úgy érzik, hogy ez bejön, ők nagyon rugalmasak lesznek a pénzek például átutalására Magyarország felé.
0: Ez az a helyzet, amikor hirtelen a rossz gyerekből jó gyerek lesz, és kérhet?
1: Igen, ez egy kicsit az a helyzet, igen. Ha tényleg jó gyerek lett, tehát én nekem vannak olyan informátoraim, akik azt mondják, hogy hát jól néz ki ez a Magyar Péter, de hát azért ő mégis onnan jött, ahonnan Orbán jött, vigyázzunk, de jó, egy kicsit lassabban.
0: Bizonyítson,
1: igen, ugye? Tehát van egy ilyen szál az Európai Unióban. De az Európai Unió szempontjából Orbán nagyon sok kárt okozott. Tehát ő tényleg zilálta szét az európai egységet, frusztrálta az Európai Uniót, és nagyon nagy mértékben elősegítette, előmozdította az orosz törekvéseket. Most ennek vége, talán a végén vagyunk, úgy tűnik, hogy ennek vége lesz, és hogyha tényleg őt neki sikerül az európai országot, nem csak Brüsszelt, hanem külön-külön az európai országokat meggyőzni hogy az ő politikája igenis Európát, és vége ennek az orosz kapcsolatnak, a keleti nyitásnak, úgymond, ugye, akkor nagyon komoly gazdasági, politikai, stratégiai és egyéb előnyökhez jut az ország.
0: Ugyanakkor persze most vannak olyan lépései, a friss törvény is erről szól, a 120 oldalas törvénytervezet, ami kedden este bekerült a parlament elé, és jövő kedden egy sürgősségi eljárásban fog a parlament róla szavazni. Az Európai Ügyészséghez csatlakozás is erről szól, amelyek olyan bizalomerősítő gesztusok nyilván, amelyek nem csak a pénzről szólnak, persze, nekünk fontos a pénz, hanem azt is megmutatják, hogy másképp gondolkodik Magyar Péter, másképp gondolkodik a magyar kormány.
1: Igen, itt azért két dolog van, összefüggnek, de azért szétválaszthatók. Az egyik az, amit említett, és itt ebben a kérdésben nagyon jól halad. A másik az, hogy lezárja, teljesen lezárja a kapcsolatot Putyinnal és Oroszországgal. Ugye? Tehát az Európa szempontjából az a második legalább olyan fontos, mint az első.
0: Viszont a második egy hosszú folyamat, csak utalok a földgáz, kőolaj kitettségünkre, vagy Paks 2-re akár, amit szintén rendezni kell valahogy.
1: Igen, rendezni kell. Tehát az egy nehéz, nem egy egyszerű feladat. Jelenlegi információm szerint az európai országok nagyon engedékenyek, várják, engedik abból a szempontból, hogy van türelem, tehát nem arról van szó, hogy most azonnal is akkor, ha nem, akkor van türelem ezzel kapcsolatban, de neki erre nagyon oda kell figyelnie, hogy ne történjen semmi olyan, ami azt a benyomást kelteni, hogy továbbra is fenn akarja tartani a kapcsolatot Putyinnal. Itt arra kell vigyázni, hogy a magyar közéletben, politikai életben, gazdasági életben ugye vannak olyan hangok, de hát Oroszország a szomszédunk, nekünk normális kapcsolatot kell fenntartani Oroszországgal, és így tovább.
0: Szerencsére nem a szomszédunk.
1: Szerencsére nem a szomszédunk, egy, és kettő, nem. Oroszország nem egy normális ország. Oroszország Putyin alatt egy népirtó, háborús, bűnös hatalom, amelyik minden megállapodását felrúgott. Oroszországnak nincsenek szövetségesei a mai körülmények között. Oroszországot a világon senki sem szereti, ma már, jelenlegi körülmények között, és Oroszországot Európa életveszélyesnek tartja. Tehát ő neki Oroszország iránti külpolitikát neki úgy kell megfogalmazni, hogy ezt tudomásul veszi, és ezt magáévá teszi. És nem arról van szó, hogy nekünk normális kapcsolat. Nincs normális kapcsolat egy háborús, népírtó hatalommal.
0: Van viszont 16,4 milliárd euró, ennek a megszerzését, vagy annak a reményét bejelentette Magyar Péter a belgiumi, brüsszeli tárgyalásai nyomán. Nem mindegy, hogy ezt mire költjük. Nem mindegy, hogy költjük. Nyilván nem költhetjük arra, amire egyébként a leginkább kellene, hogy valahogy egyensúlyba hozzuk a magyar gazdaságot, mert hát ez nem így működik. Ezek célzott támogatások. De mire kellene költeni? Jónak látja azt az irányt, amiket eddig bejelentettek?
1: Igen. Összességében igen. Én úgy vélem, hogy Magyarországnak szüksége van egy gazdasági modellváltásra. Tehát az összeszerelő üzem típusú modellnek vége. Nem érdekes. Nekünk nagyon hatékonyan előre kell lépni, és el kell indulni egy tudományos technológia irányában. Ki kell alakítani azt a képességet az egyetemeken, ami elvisz minket ebbe az irányba, és be kell kapcsolódni az európai vérkeringésbe ezeken a területeken. Tehát az, hogy mi egy összeszerelő üzemmé silányultunk az rendszerváltás óta, ez egy tragédia. Nekünk igenis megvolt, és meg is van a szellemi képességünk arra, hogy ennél sokkal többet teljesítsünk, és sokkal magasabb színvonalon teljesítsünk. De ahhoz egy egészen más egyetemi rendszer, oktatási rendszer szükséges, egy egészen más iparpolitikára van szükség, mint ami idáig zajlott. Tehát támogatnunk kell a magasabb hozzáadott értékeket, képes termelő üzemeket, vállalkozásokat, stb. És a mögötte álló szellemi tőkefejlesztést.
0: Na de mit kezdjünk azokkal az üzemekkel, amik viszont az összeszerelő üzem mi voltunk miatt ide települtek. Ugye rengeteg kínai, őket szokták említeni, de nem csak kínaiak ilyenek.
1: Igen, most a kínai akugyárak, a kínaiaknál is van autógyár, és van akugyár. Az ide telepített üzemekkel kapcsolatban nekünk, mint ahogy a csehek annak idején ezt meg is tették, ragaszkodnunk kell a külföldi anyavállalatnál, hogy magasabb hozzáértéket tudjunk beszerelni azokba a készülékekbe, autókba, stb., amiket mi összeszerelünk. Tehát...
0: Tőlünk vegye, és ne otthonról hozza.
1: És ne otthonról hozza. Tehát az itteni magasabb hozzáadott érték részesedése a kész termékben nőjön, erősödjön. Ezt csinálták a csehek. Nagyon jó.
0: Erre mi ma készen állunk?
1: Hát ez az, ugye? Tehát és a csehek, de is nem emlékszem, jól ismerem ezt a történetet, a csehek először azzal álltak elő, hogy jó, Volkswagen jöhet, övé a Skoda, rendben van, de az ablaktörlőket mi fogjuk gyártani, mert nekünk van egy ilyen kis gyárunk itt Csehországban, amelyik ablakközlőket gyártott, a Tátra, meg is ilyen hasonló modellek szám, és ők tudják csinálni. Németek azt mondja, jó, legyen, tehát jó, megveszük tőled az ablak. Hát jöttek az ablaktól, nem volt jó. Ja? És akkor nagyon ügyesen a csehek azt mondták a németeknek, figyelj, megtanítanál nekünk, hogy hogy kell ablaktöltőt gyártani? És mondjuk azért megtanítjuk. Ugye? Megtanulták, most már ők a világpiacon az ablaktörlő technológiának egy vezető.
0: A legendás cseh ablaktörlő.
1: A legendás. Ugye? Tehát ez egy nevetséges kis példa.
0: De nagyon plastikus példa. Ugye? Érthető.
1: De ez a lényeg, hogy akkor mi azt mondjuk, hogy jó, akkor mi azt mondjuk, hogy jó, figyelj, akkor a teherautók esetében rába tengely. És mi most rászállunk arra, hogy mához 10 évre Európában a rába tengely domináns szerephez jusson. És ehhez szükséges fejlesztés, stb. Megcsináljuk.
0: Így legyen. Most talán forrás lesz hozzá, hogy,
1: és van, és most van,
0: hogy valamit kezdjünk ezzel a hiánnyal. Róna Péter, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNV előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem születtek meg a vállalt gyermekek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Indul a foci VB, az idei torna több szempontból is történelmi jelentőségű lesz. Először rendezi három ország közösen a VB-t, most először szerepel 48 válogatott, és először rendeznek összesen 104 mérkőzést egy világbajnokságon. A döntőt július 19-én tartják, a VB ezzel minden idők egyik leghosszabb futball eseménye lesz. Hegyi Ivánnal beszélgetünk.
3: Aki az összes előző VB-ről könyvet írt, hát erről az egyről még nem tudott, de majd ez is eljön. Szervusz Iván, örülök.
4: Szia, jó estét a kedves nézőknek.
3: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország, Kanada, Bosznia-Hercegovina, Egyesült Államok, Paraguay. Ez az első négy meccs, nem tudom mekkora izgalmat okoz ez.
4: Értelek. Hát izgalmat inkább az okoz, Egon.
3: Hogy fent tudunk-e maradni?
4: Nem, ennél súlyosabb a helyzet. Szerintem, hát ma hallottam, hogy csapás, éjszaka csapás következik.
3: Mármint Iránban.
4: Igen. Egy olyan országban kezdődik a VB most, pillanatokon belül, amely bejelentettem, ugye? Tehát elnök által bejelentettem, csapásra készül. Ezt az elnököt, egy olyan elnök, egy másik elnök, a FIFA elnöke, aki akkor, amikor a FIFA meg annyi vezetőit elvezették, nem autóval vitték, hanem talán emlékszel
3: Zürichből. Rabobobillal.
4: Igen. Kajmán-szigeteki alelnököt, meg Trinidadit, meg nem tudom én. Kajmán-szigeteknek nagyon nagy múltja van a futballban, gondolom sem kell.
3: Hát nagyjából, mint Curaçaónak.
4: Na de most, igen. Jó, tehát...
3: De ők ott van.
4: Ez az ember, tehát azt az embert, aki ma csapást készül mérni, kitüntette a FIFA békedíjával. És én azt gondolom, hogy akármilyen hajlamosak lennénk mosolyogni ezen az abszurditás miatt, a helyzet egyáltalán nem vicces.
3: Még a két dolgot hadd jegyezzek, még az egyik az, hogy az az ország, amelyik csapást akar mérni, vendéglátója annak a világbajnokságnak, ahol az az ország szerepel, amelyik ellen csapást mér. De egyébként Trump bejelentette egy friss hír szerint, hogy elhalasztja. Talán éppen a világbajnokság kezdete miatt ezt a csapásmérést a mai éjszakán.
4: Csak üdvözölni tudom ezen a napon.
3: Térjünk igen. Vissza a futballhoz. Igen. És reméljük, hogy nem fogja semmilyen politikai és hadászati esemény befolyásolni.
4: Hát, Egon, én békeidőben azt szoktam mondani, hogy békeidőben semmi sem mozgatja meg jobban a világot, mint a futball VB.
3: Talán most.
4: Kérdezem tőled, hogy van-e békeidő most? Mert szerintem a kérdésre az a válasz nem biztos, hogy
3: azt szokták mondani, hogy a Földön soha nem volt béke a 20. század eleje óta, de lehet, hogy régebb óta.
4: Hát de van, akkor, tehát én nem akarom ezt a középpontba helyezni, és természetesen a futball imádatom azt mondja, hogy szóljon a világbajnokság Nuno Mendesről, Vitinháról, João Nevesről, Dembeléről, Doueról és Bappéról, Luis Enriqueről.
3: De jó, hogy ezt elkezdted sorolni. Az öregekről szólhat még? Ronaldóról, Messiről, azon kívül, hogy felmutatják a csapatok, hogy ők is itt vannak. Szólhat még?
4: Hát nézd, egy kicsit mindenképpen. Én azt gondolom egyébként, hogy hát szólhat öregekről. Mondok egy nevet, vagy több nevet, De La Fuente például, nem olyan fiatal, vagy Ancelotti.
3: Hát igen.
4: Tehát, hogy de csak ide, az nem olyan öreg.
3: De ők máshogy lépnek pályára.
4: De azért van hatásuk, Scaloni. Mert Scaloni nélkül Argentina nem lett volna világbajnok. Még Messivel sem. Ugye Messi 4 VB kudarca után lett világbajnok.
3: Azért, ha belegondolsz, 6. VB-je.
4: Igen.
3: Azért az nagyon komoly.
4: De most, hát tud leégni? Hát ne viccelj. Hát tehát így, hogy világbajnok már. Ha nem lett volna, az egy más. A Cristianónál más a helyzet. Egyébként...
3: Nála hiány van.
4: Na jó, de hiány, de ugye nem ugyanaz a helyzet, mert Portugália soha nem volt világbajnok.
3: Ez így van.
4: És azok közül, országok közül, amelyek nem voltak világbajnokok, szerintem Portugáliának a legjobbak az esélyei nem mondom, hogy Portugáliának a legjobbak az esélyei, de azok közül, akik nem voltak világbajnokok, Portugáliának a legjobbak.
3: Van, aki a franciákat mondja, van, aki a spanyolokat, valahogy nem mondja senki a németeket, ami felelőtlenség, mert őket soha nem lehet leírni, mint tudjuk. Messi azt mondta, hogy Argentina világbajnok lesz, hát mit mondaná más a torna kezdete előtt? Te meg ilyenkor azt szoktad mondani, majd jönnek a brazilok.
4: Jönnek? Azt szoktam mondani, nézd, ha amennyire Brazília technikailag a világ fölött volt évtizedekig, akkor tízszeres világbajnoknak kellene lennie, és akkor tehát Franciaország szerintem is messze a franciák állítják ki a legtöbb jó játékos. Tehát ha arra a 26-os keret mélysége és erőssége alapján, akkor oda lehet adni. De ez nem így dől el, mert Brazília nem lehet. Még ötszörös világbajnok ugyanis listavezető, de mégse tízszeres. De Brazíliának ez a technikai fölénye, ez véget ér. Ennek mi vége van. Itt visszakapcsolódok ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy persze Brazília Ancelottival erősebb, mint Ancelotti nélkül. Az egy aduász a brazilok szempontjából. De én azt gondolom, hogy De La Fuente ugyanez a spanyoloknál, és hát Deschamps se akárki, ugye azon kevesek egyik, aki világbajnok volt játékosként is, meg szövetségi kapitányként is. Tehát, hogy nyilvánvaló, az nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy olyan lesz a csapat lesz a világbajnok, amelyik már volt világbajnok. Ha csak nem Portugália lesz. Különben elképzelhetetlennek tartom, hogy ne Franciaország, Brazília, Argentina, és így, hát Olaszország nem lesz, abban
3: hát
4: biztos
3: nem.
4: Lehet.
3: És mi sem.
4: Mert hát de mi nem is olasz... voltunk világban.
3: De se az olaszok semmi, tehát akik, meg a dánok, akiknek nagyon fáj, hogy lemaradtak, mert hogy ugye őket is oda várják mindig.
4: Hát tudod...
3: Minket senki nem vár oda, csak mi magunk, de mi nagyon szeretjük.
4: Hát ez meggondolod, ezt akartam mondani, hogy azért az, hogy most 40 éve van. És én ott voltam Mexikóban, a 40 évvel ezelőtt.
3: Én meg a tévé előtt sírtam, hogy mi ez.
4: Hát ha akkor te azt mondod nekem síró kisgyerekként, hogy 40 év lesz.
3: És még úgyse.
4: Hát ez
3: 40 év, és még úgyse.
4: Az drámaibb, sokkal drámaibb, még talán a csapásnál is drámaibb.
3: Menjünk vissza a mostani tornára, nagyon sokan mosolyognak például azon, hogy ott van Curaçao. Ami hát tényleg vicces, egy 170 ezeres picike kis ország, akkora, mint mondjuk kisebb, mint Debrecen a lélekszáma, de abban a válogatottban bár amatőrök, de Hollandiában edzett amatőrök játszanak, mert ott mindenki hollandiai. Tehát futballt láttak. Nyilván nem ők lesznek a világbajnokok, de le lehet-e becsülni ma valakit, aki bárhogyan is, de ki tudott jutni erre a tornára?
4: Hát a mai futball általános tapasztalata szerint egy meccsen senkit sem érdemes lebecsülni, mert nagyon komoly. Amikor a 32-es egyenes kiesés lesz, akkor a 16 meccsből lesz 2-3 olyan, amit fogadjuk le előre, hogy ami meghökkentő eredménnyel zárul. Ez
3: ők,
4: valószínű.
3: Ők szegények pont a németekkel kezdenek, eznek sok jót nem ígér.
4: Általában mondom, nem Curaçaóra, hogy lebecsülni valakit az nagyon veszedelmes. Ma nincsenek olyan különleges különbségek. Ráadásul ez egy nagyon... Tehát én voltam világbajnokságon az Egyesült Államokban és Mexikóban is. Ez három országban lesz, olyan körülmények között, ahol a tojás megfő a tyúkokban. Tehát a klímaváltozás ezen csak rontott. Tehát amikor én voltam Mexikóban és az Egyesült Államokban VB-n, akkor még ide, még Chicagóban is olyan meleg volt, hogy a Soldier Fieldem, ez nem tudom elmondani. Tehát ezek nagyon hosszabb lesz a torna. Sok csapat van. Nagy a sérülés veszély.
3: Azért... És van még valami, a sztárok, azok agyon vannak játszatva. Tehát 80-90 meccseket játszottak.
4: Ezt jól mondod, amikor
3: és arra jön rá most ez a torna.
4: Amerikában volt, és sikerre volt ítélve. Ma is azt mondanám, hogy sikerre van ítélve, de a Trump miatt nem lehet mondani, hogy sikerre, mert nem, ha ma azt mondod, hogy sikerre van ítélve, akkor nem veszed észre, nem veszed figyelme a realit. Akkor biztos lehettél benne, hogy a Rothenberg megcsinálja, mármint a szervezőbizottság, és hát igen, soha annyi nézője nem volt a futball VB-nek, mint akkor.
3: Hát talán ez a mostani, ez egy kicsit felülmúlja majd, ugye. Mexikó bekapcsolása jó ötlet volt például, hát ott lázva.
4: Jó, hát Mexikó hagyományos részevő, és hát Mexikó, Hát Mexikóban, egy mexikói, hát Mexikóban emlékszem, kirajzott egy Mexikó-Bulgária meccs után mondjuk Mexikóvárosba a tömeg, fölmentek az autók elejére, átmentek az autók, hátul lementek. Na most ez több millióan, vagy több százezren. Tehát a Mexikóban, hogy egy gól mit jelent Mexikóban, az annyit jelent, amennyit Brazíliában, bár már ez is furcsa, mert nekem, én emlékszem, mikor a 2014-es Brazil VB előtt tüntettek Brazíliában, hogy miért van ott a VB, emlékszel?
3: Igen.
4: Brazíliában, ahol a...
3: Most is volt, ma este is tüntetés a megnyitó előtt. A megnyitóban egyébként Shakira lépett fel, és az egész negyed óra volt. Ilyenkor mindig mindenki elfelejti, hogy itt ezen a pályán utána melegíteni kezdenek a csapatok. Tehát itt a sípszóig nem lehet megnyitót rendezni. Itt sem rendeztek.
4: Én szerény megjegyzésem, vagy véleményem szerint, hogy a Shakira közülünk van, nem? A futball, szóval a futballból jött. Tehát a belülről, ugye? Tehát ez rendben van, abszolút. Úgyhogy mégiscsak egy világbajnok, ugye?
3: Jó, hát ezt most nem úszod meg, kinyeri a VB-t.
4: Jó kérdés. Hát akkor mondom, akkor azt mondom, itt az angol fogadóirodák, jó? Első helyen ők a spanyolokat, másodikén a franciákat.
3: Milyen jó döntő lenne?
4: Spanyol-francia?
3: Te jó, te egy brazil szívesen látnál a döntőt.
4: Persze, szívesen látnék. Na, te se, ahogy ismerlek, te se kapcsolod át ki, hogy hát már megint ezek a unalmas brazilok.
3: Nem, ez biztos.
4: Rendben van. Tehát, de Anglia, Portugália, Argentina, Brazília.
3: Anglia, Portugália, Argentina, Brazília. Ez egy jó névsor. Mondjuk, ha bejön a végén a Curaçao Kanada BB döntő, akkor együtt sírunk majd, jó?
4: Hát, eszel iszol.
3: Hát ennyi, Iván, köszönöm szépen. 108 meccs lesz, kérem szépen, 108. Hogyha valaki vírasztani akar, most lesz mire fognia, mert hogy valami majd 4-kor kezdődik, valami 3-kor, valami hajnali reggel 6-kor, szóval be lehet osztani a következő 6 hetet. Most viszont aktuál következik itt az egyenes beszéd után, úgyhogy megszólítom, és itt is van Feri. Szervusz, Lazsánszky Ferenc.
5: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket. Súlyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az állami tisztségviselők elmozdítása miatt. Budapest októberig kapott haladékot a szolidaritási adó befizetésére. Matolcsi György végkielégítése miatt vizsgálat indult a Nemzeti Bankban, és több 100 milliárd forintot vár a kormány a vagyonadótól. Ezek a tervezett témák. Murányi András, Szirmai Dávid és Üveges Gábor jönnek. Hamarosan kezdünk.
3: Én meg holnap este térek vissza, ismét az egyenes beszédben 19 óra 25 perckor várom önöket, akkor is Feri, neked köszönjük az ajánlást, önöknek pedig szép estét, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul, szerinte aggályos, hogy a kormány elmozdítaná a Fidesz által kulcspozícióba helyezett állami vezetőket, köztük őt is. Ehhez a témához kapcsolódik a mai nap kérdése. Ön szerint a parlament vagy közvetlenül a nép válasszon köztársasági elnököt? Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Október 15-ig meghosszabbítja a kormány Budapest fizetési haladékát a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A kabinet hosszú távú megállapodást szeretne a fővárossal, de hangsúlyozza, a törvényeket minden önkormányzatnak be kell tartania. Kitart a vagyonadó bevezetése mellett a kormány, amely 2027-től több százmilliárd forintos bevételt vár az új adónemtől. A tervek szerint az ebből származó forrásokból milliók személyi jövedelemadóját csökkentenék. Vizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Bank Matolcsi György több mint 170 millió forintos végkielégítése miatt. A leköszönő jegybank elnök jelentős összegeket kapott, fel nem használt szabadságai után is. Vendégeink Murányi András, az Index felelős szerkesztője, Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, Üveges Gábor, politológus.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük tehát a nap kérdésével, amely ma így szólt. Ön szerint kiválassza a következő köztársasági elnököt, a parlament, vagy közvetlenül a nép? 33% mondja azt, hogy a parlament, és 67%, hogy a nép. Köszönjük szépen az aktivitást, tart még a szavazás, majd az adott téma után megmutatjuk a végeredményt, illetve mutatunk majd néhány érdekesebb kommentet. Nézzük is az első bejátszást, amely tehát ehhez a témához kapcsolódik.
3: Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul, amiért a Tisza állami tisztségviselőket akar lemondatni. A köztársasági elnök közleményében azt írta, az elmúlt hónapokban olyan nyilatkozatok hangzottak el, melyek felvetik, hogy általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére módosítanák az alaptörvényt. Szerinte az Alkotmánybíróság segítheti az állami szervek politikai vitáinak jogi mederben tartását. Magyar Péter kommentjében szánalmasnak nevezte Sólyog levelét. A miniszterelnök emlékeztetett, az elnök soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. Nem szólalt fel a jogállam rombolása vagy az ország kifosztása, ellenzéki politikusok titkos szolgálati megfigyelése ellen sem. De a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni, írta Magyar Péter.
1: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon sokrétű ez a téma, mert nem csak Sólyog Tamásról szól, hanem összesen 33 állami vezetőről. De kezdjük a politikai háttérrel. Szerintetek melyik oldal jön ki jobban ebből a nyílszíni csatározásból? A Tisza vagy a Fidesz, amely szerintem egyértelműen Sólyog mögött áll?
4: Önmagában már az kellemetlen és rossz és méltatlan talán, hogy pártpolitikai csatározásnál kijön ki jobban, kérdés merül föl. Egy olyan, akárcsak ha a köztársasági elnöki funkciót vesszük, annak az egész intézménynek a méltósága az, ami kockán forog, és ugye zuhanó repülésben van az egésznek a súlya az elmúlt időszakban. És egészen a kormány alakításig úgy tűnt, hogy gyakorlatilag itt aki sarokban van szorítva, a Súlyog Tamás minden szempontból, és óriási a népharag vele szemben, és mindenképp az a kívánatos, és szerintem a közvélemény még mindig emellett van, hogy nem az egónak kéne elől lenni, és hogy hogy lehet ebből csatát nyerni, hanem ennek az egész renoméját, méltóságát megtartva, levonva a tanulságot, tényleg hátralépni kettőt. Ehhez képest most egy fordulatot látunk. Én abban tudok bízni, hogy alapvetően ez nem egy meccs, és egy még a harsányabb meccs lesz a későbbiekben, hanem ez akként tud nyugvó pontra jutni, vagy így, vagy úgy, hogy ennek az egész intézménynek a méltósága tud egy kicsit följebb jönni ismét.
5: Gábor az imént azt mondta, hogy az elmúlt hónapokban zuhant meg a köztársasági elnök tekintélye. Én ezt másképpen láttam. Szerintem a köztársasági elnöknek, Súlyog Tamásnak soha nem volt tekintélye. Tehát nem volt meg az a közmegegyezéses elismertség. Zárójelbe jegyzem meg, nagyon sokat kell visszamennem a gondolataimban és az időben is, hogy egy olyan köztársasági elnökre akadjak, ahol azt mondom, hogy valóban a nemzet egységének kifejezése benne megtestesül. Súlyog Tamás és Magyar Péter, hát ez igazából egy irányú szócsata, mert Súlyog Tamás személye az nem egy debattőr típus. Tehát ő szárazon elmondja azt, hogy most mindenkihez elmegy, mert ez hallatlan. Meg volt egy nagyon furcsa élvelés, amikor azt mondta, hogy amíg nem szólították fel őt a lemondásra, addig még akár el is gondolkodott volna azon, hogy, vagy ha nem is ezekkel a szavakkal, de ez volt a mondandója.
1: Azt mondta, hogy magánéleti okokból, vagy egészségügyi okokból ezekből távozhatott volna,
5: igen, de, hogy ő ezt
1: de parancsra viszont már nem.
5: Erre igen. Utalt Magyar Péter, mikor azt mondta, hogy az elején még megkérdezte, hogy kiné kell lemondani. De Súlyog nem ilyen típus. Magyar Péter a saját maga meglehetősen konfrontatív stílusában lövi a köztársasági elnököt minden nap valamivel. Zárójelbe jegyzem meg, nekem nagyon ízlésem ellen való ez az egész csörte. Tehát valahogy nem így gondoltam azt, hogy közjogi méltóságok vitája zajlik. Azt nem hiszem, hogy a köztársasági elnöki funkció ezzel sérülne, ugyanis ha Súlyog Tamás majd nem lesz, akkor azok, akik azt mondják, hogy milyen jó, hogy XY lett a köztársasági elnök, majd rajongással fognak felénézni, és nyilván a jobboldali Súlyog mögött kiálló vagy szimpatizáló tömegek meg azt fogják mondani, hogy na ez is egy párt kinevezett, tehát igazából nyertes ennek a történetnek nem lesz. Itt Magyar Péter küldetésének beteljesítése az a feladat a miniszterelnök szempontjából, ami miatt ez a súlyokos harc zajlik. És te ugyan mondtad, hogy 30-valány emberről van szó, de azért azt hiszem, hogy Súlyog Tamás itt a fő trófea lenne a magyar.
1: De akkor úgy kérdezném akkor, hogy mi haszna van Súlyog Tamásnak abból, vagy a Fidesznek, hogy így megmakacsolta magát, ha szinte mindenki azt mondja, hogy a nap végén úgyis az lesz, hogy távozni kényszerül.
6: Hát a Fidesznek szerintem mindegy, mert ez nem game changer a Fidesz szempontjából, amelyik hétvégén kongresszus tart, és ott majd 99,99%-a újra választják Orbán Viktort. Itt inkább azon lehet eltűnődni, hogy ez a csörte, amelyiknél ugye Súlyog Tamás mindent bevet, nyilván összekacsintva az Alkotmánybírósággal, amelyik tele van fideszessel, tehát fideszesek összekacsintanak, és akkor majd intézzük úgy, hogy ez jó legyen, meg ilyen beadvány, olyan beadvány, és szépen elhúzzuk ezt a történetet, és Magyar Péter hiába mondja el, szerintük, hogy akkor holnap is elmegyek Súlyog Tamáshoz, most már aztán még egyszer tessék lemondani, és akkor már elmúlt már május 31-e, abban a helyzetben akarják bevinni. Hogy ez a nagyon erős kijelentés, amelyet április 12-én Magyar Péter tett, egyébként kiváltva szerintem, vagy megszólaltatva, mint egy a nép hangját, hogy ezt minél jobban eliminálják, ezt a történetet. A köztársasági elnökről beszéltünk, ugye Dávid azt mondta, hogy ez fontos, hogyha jól emlékszem, hogy ez a legfontosabb szereplője ennek a történetnek, miközben április 12-én az ÁSZ elnöktől kezdve a kúria elnökén át az Alkotmánybíróság elnökéig mindenkit felszólított lemondásra Magyar Péter, és ők
5: még... Azt mondtam, hogy ő van a vitrínben, igen, nem a legfontosabb, igen, bocsánat, igen. Van, ha ezeket mérlegeljük, akkor van hogy mondjam, nagyobb kvalitású személy azért ezek között, az emberek között, mint Súlyog Tamás szerintem, igen. De ettől még ő a kirakat.
6: Szóval láthatják azt az emberek, vagy érezhetik úgy az emberek, hogy április 12-én a győzelmi mámorban Magyar Péter mindenkit felszólított, aki ugye ezeket a tisztségeket betölti, és nem, hogy az első bábút nem sikerül, illetve nem, hogy senkit nem sikerül lemondatni, gyakorlatilag az első eleme nincs meg ennek a történetek. Egyébként az, hogy milyen köztársasági elnök Súlyog Tamás számomra kifejezetten, most vegyünk ki mindent, mint magyar állampolgár, kifejezetten kínos, csak azok a média szereplések, amelyeket Súlyog Tamás mint egy szerepét bemutatva prezentált a magyar embereknek. Hát elég, hogyha csak azt mondom, hogy amikor Orbán Viktor 60. születésnapja volt, akkor olyan levelet írt neki, amelyet szerintem annak idején Rákosi Mátyásnak meg Sztálinnak nem írtak a központi bizottságok tagjai. Tehát annyira végtelen...
5: Nyilván nem ő írta, hanem a túlbuzgó sajtósa, ebben nem
6: de
5: az a gond.
6: De nem. Bocs, ne? várjál, bocs. Súlyog Tamás néven ment ki, és Súlyog Tamás néven nyalt be mélységesen a miniszterelnöknek. Annak a miniszterelnöknek, aki mondjuk nem sokkal korábban, 3-4 évvel korábban éppen elkezdett poloskázni, és mindenfélét mondani bírókra, újságírókra, stb. Akkor csöndben maradt, és azt, hogy hát ez egy vélemény, majd akkor, amikor születésnap van, akkor gyakorlatilag ilyen szovjet módra gyakorlatilag megtette azt a szívességet, hogy az egekbe emelje ezt az embert.
5: Atya úristen, eljutottunk odáig, hogy én védem Súlyog Tamás, pedig nem.
6: Az izgalmas.
5: Tehát Súlyog Tamással kapcsolatban szerintem nem is ez a baj, mert ír, jó, rossz stílusú levelet írt meg, mi ezen röhögünk egyet, hogy atya úristen, kispajtások adták át biztos nyakkendőbe, de ebben szerintem nem az a baj. Írjon. Csak akkor írjon a regnáló miniszterelnöknek is szerintem.
6: Dehogy írjon. De. Ne hülyéskedj.
5: Az egy gesztus, bocsánat.
6: Köztársasági elnök a miniszterelnök 60. születésnapjára ír egy olyan levelet, amilyet a szovjet olyan, központi amilyen. Bizottság tagja.
5: Igen, igen, jó, ezen lehet vitatkozni.
6: Nem az a dolga, neki nem az a dolga, hogy csontig benyaljon, bocsánat, idézett tőlem, hanem az a dolga a köztársasági elnöknek, hogy amikor Magyarország állampolgárait érintő adott esetben vegzáló történetekről van szó, akkor lépjen föl, mondjon valamit a Bicskei ügyben, ezzel tökéletesen egyetértek Magyar Péterrel. A Bicskei ügyben, a poloskázós ügyben,
5: persze,
6: stb.
5: De
6: sőt,
5: más,
6: tovább megyek,
5: más.
6: Mondjon igaz beszédet az édesapjáról is. Mert amikor kinevezték, nagyon csúnyán beleszaladt abba is, hogy az édesapja múltját próbálta mentegetni.
5: Jó, azt hiszem elbeszéltünk.
4: És szerintem ami még nagyon fontos, hogy testesítse meg a nemzetnek az egységét, és amit egyébként Súlyog Tamás az Origójától kezdve nem tud megtestesíteni, az pont a nemzet egysége.
5: Az nem fog menni.
4: És ezért szánalmas, és ezért azt gondolom, hogy méltatlan is az egészhez, hogy most egy napi csörtébe átmegy a történet, és nyilván Magyar Péternek sokkal nagyobb a felelőssége viszont, hogy az alkotmányosság mesdjén belül maradjon határozott, és találják meg a jogszerű eszközöket, de az, hogy valaki gyakorlatilag annak ellenére személyes presztízsharcot visz, hogy ez csak rólaszerű eszközöket, de az, hogy valaki gyakorlatilag annak ellenére személyes

0: tetszik, nem tetszik, akkor ott legalább azt mondom, hogy igen, a tisztségből fakadóan egy másik közjogi méltóságnak írok egy levelet. De itt nem erről szól a történet, hanem arról szól, hogy a nemzet egységét elvileg megtestesítő államfő szelektál, és akkor itt még jön a teszi abba tortán, hogy milyen stílusban, de ír egy köszöntőt. Hát ezzel pont az a, azt mutatja,
1: szerintem erről, hogy... azért sokat beszéltünk erről a köszöntőről, még igazából nem ez a fókusz.
0: Nem,
1: hanem
0: én
1: az,
0: is
1: a, hanem
0: ezt
1: az a fókusz, hogy Bicskei ügyben, meg a poloskázós ügyben, meg egyebekben nem, hogy nem testesítette meg
0: ez
1: a nemzetegységét, hanem bátran nem mondott
0: ebben
1: semmit. Bátran elbújt, és bátran nem mondott
2: jó,
1: semmit.
2: De ezek nem jogi kategóriába tartozó ügyek, tehát jogászok azt mondják, hogy ez alapján nem lehet elmozdítani. Akkor lehet elmozdítani, hogyha méltatlanná vált a tisztségére, például kiderül, hogy valamilyen törvénybe ütköző cselekmény kötődik hozzá. Ilyenről egyelőre nem tudunk. Tehát az a kérdésem, hogy a szemetek előtt milyen forgatókönyv, vagy akkor milyen alapon fogják őt elmozdítani, és körülbelül mikorra?
3: Szerintem pont ennek a eszköztárát keresi a kormányzat.
0: És szerintem már megvan.
3: Itt lehet gyakorlatilag nyilván, mert beindultak már az elemzői kritikák is egyébként, hogy hú, itt mintha tempót vesztett volna a kormányzat ahhoz képest, ahogy, és most mintha lendületbe került volna Súlyog Tamás. Tehát azért mondom, hogy méltatlan ezt az egészet meccsés irányítani. Egyrészt szerintem van egyfajta forgatókönyv, egy-két apróság hiányzik ahhoz, hogy ez az egész elinduljon, de azt gondolom, hogy egy új alkotmányozási folyamat része lesz ez a történet is, és én hajlok afelé, ez a teljesen személyes szubjektív véleményem, hogy az egésznek a legtranszparensebb, és azt gondolom, hogy jogilag se nagyon lehetne belekötni abba, megoldása, feloldása lehet, az, hogyha kitesszük az asztalra, és a nép kezébe tesszük a köztársasági elnök választásának a lehetőségét.
2: Na de ahhoz előbb el kell mozdítani, Súlyog Tamás, csak utána jöhet az a kérdés, hogy az utódját azt hogyan válasszuk.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert ugye Súlyog Tamás, maradjunk egyben, védekezése, az abban nyilvánul meg, hogy ugye van a köztársasági elnöki hivatalnak egy tekintélye, van egy, nem tudom, sértetetlensége, és az abba bármilyen módon beavatkozni, csak azért, mert nem szeretné a regnáló hatalom, már úgy értem, hogy az operatív regnáló hatalom, hogy posztján maradjon, ez gyakorlatilag ez nem kivitelezhető, miközben Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon súlyos kétharmados győzelmet arattak, és miután ennek a politikának az alapvetése volt, hogy azok a vezetők, akik ott vannak az ország jelen, és kiszolgálták a NER-t, azok menjenek el, hiszen a nép arra szavazott, hogy menjen el. Ez egy nagyon érdekes vita ebben a pillanatban, hiszen igen, mind a kettőt lehet valamennyire validálni, akár még Súlyog Tamás álláspontját is lehet validálni, hogy bocs, ez egy hivatal, hogyha mélyére megyünk és az alkalmasságáról beszélünk, akkor ez egy hosszú vita lenne, minthogy szerintem például alkalmatlan ennek a tisztségnek a betöltésére. De a másik oldalon pedig az, hogy a nép azt akarja, hogy menjen el, hát azt meg nyilván valamilyen módon operacionalizálni kéne, hogy véghez tudják ezt vinni. Ugye a választások előtt nagyon sok háttérinformációt lehetett olvasni azzal kapcsolatban, hogy a Tiszának a jogi csapata, egyébként akik ilyen alkotmányjogászok és ott dolgoznak a háttérben, mert kidolgozták azokat a metódusokat, amelyek nyomán itt bele lehet avatkozni a rendszerbe. Én azt látom, hogy május 31-dik volt a deadline, most június 1-e van, és igazából ott tartunk,
2: tizedike,
1: 3 kg 20 maradhat. Azt látom, hogy Magyar Péter ott tart, hogy még elmegy még egyszer Súlyog Tamáshoz, nem tudom, hogy milyen ajánlattal, vagy milyen...
2: Azt mondta, hogy talán tud meglepetést okozni.
1: Talán tud meglepetést okozni, igen, miközben a másik oldalon meg azt látjuk, hogy a köztársasági elnöki hivatal, illetve azok, akiknek az az érdeke, hogy Súlyog Tamás a pozíciójában maradjon, mindent elkövetnek azért, hogy ez a szituáció, ez az alaphelyzet ne változzon. Tehát a Velencei Bizottságtól kezdve az Alkotmánybíróságig ezek a fórumok ki vannak játszva, és miután ezeknek a szervezeteknek valóban mondaniuk kell valamit, hiszen mondaniuk kell valamit azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak erről, ez egy nagyon, nagyon furcsa játszma, és utolsó mondat, nyilván arra fut ki az egész a védekezés szempontjából, hogy minél jobban kvázi nevetségessé tudják tenni ezt a csatát a köztársasági elnök leváltásáért.
0: Viszont bárhogy is alakul, szerintem a legfontosabb ebbe a kérdésbe az, hogy ez minél hamarabb záruljon le, mert ez egy nagyon-nagyon diszkomfort érzetet ad azoknak is, akik azt mondják, hogy lám, most április 12-e óta itt más szelek fújdogálnak, szabadabb a levegő, és minden nagyon jó. Nem. Látunk egy méltatlan csatározást, ami egyrésztről csatározás, másrésztről egy ilyen védekezés minden módon, tehát mint a vígjátékokban, amikor a dobálózásnál már a serpenyőt is magunk elé vesszük. Ne felejtsük el, azt a Velencei Bizottságot kérte fel Súlyog Tamás véleményezésre, amit az őt kinevező Fidesz mindenfajta sorosista gyülevész szervezetnek mondott el. Most hirtelen ők lettek az igazság bajnokai.

0: bárki, aki a mi igazunkat elmondja, az már a barátunk, mondja ez a narratíva. Szóval ez méltatlan, és ennek jó lenne, ha vége lenne, minél hamarabb.
1: Oké, akkor nézzük a nap kérdését. Szerintem kimerítettük ezt a témát, és nagyon sok egyéb témánk van még. Szóval azt kérdeztük, hogy önök szerint ki válassza meg a következő köztársasági elnököt, és nem változtak az arányok. Önök azt mondják, hogy 33%-uk, pontosabban egyharmad, hogy a parlament válassza meg, és kétharmados arányban van az a vélemény, hogy válassza közvetlenül a nép. Köszönjük szépen, hogy szavaztak, és akkor mutatnék néhány érdekesebb kommentet. Ádám azt mondja, most az országgyűlés válasszon, de a jövőben jobb lenne népszavazással. Anikó, mindegy, csak a jelenlegit váltsák le. Egyébként nem biztos, hogy a nép elég tájékozott a kiválasztott politikus képességét, rátermettségét illetően, a kormánynak kell választani. Mari néni a tanyáról nem ismeri a politikusokat. Mónika, ha a kormány választja, nem független. A köztársasági elnöknek pedig pártfüggetlennek kell lennie. István, szerintem Orbán Viktor is indulni fog a következő köztársasági elnöki posztért. Szilvi, egy biztos, ne legyen kormánypárti, kell a mérleg. Erzsébet, a népnek kell választania, de a kormánynak figyelnie kell arra, hogy tényleg lehessen választani. Ne három fideszes vagy öt tiszás jelölt legyen, hanem függetlenek is legyenek. Köszönjük szépen, hogy szavaztak, elküldték a véleményüket. Most megyünk tovább a következő témára. Budapest átmeneti haladékot kapott a szolidaritási adó befizetésére. Nézzük meg a bejátszást.
2: Meghosszabbítja a kormány a Budapestnek adott fizetési haladékot a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban október 15-éig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondása szerint a cél, hogy hosszú távú megoldás szülessen a kormány és a fővárosi önkormányzat között. Ugyanakkor hangsúlyozta, a törvényben foglaltakat minden önkormányzatnak be kell tartania.
1: Egyik vendégünk Karácsony Gergely korábbi tanácsadója volt, tehát jól ismerhetett Budapest helyzetét. Én annyit mondanék, hogy itt volt Szaniszló Sándor valamikor az év elején, és azt mondta, hogy nekik, mint képviselőknek, az már komoly siker volt, hogy Budapestnek megmaradt valami 280 millió forintja az teljes úthálózat felújítására, a kátyúzását. Azért ez elég brutálisan sok mindent elmond, nem?
3: Hát igen, meg az is, hogy a Városházán azért naponta több cashflow meeting van, tekintettel arra, hogy a főváros az nettó befizetője lett az államnak szép lassan, hogy haladtunk előre az időben.
1: Amúgy ugye, ez törvénytelen, nem?
3: Hát persze, hogy törvénytelen, hiszen mindenhol és a törvény szerint is ugye az állam ad pénzt feladatokra, amelyet az önkormányzat elvégezési tovább, és nem az van, hogy a főváros kap mindenféle feladatot, és még saját magának is kell finanszíroznia, úgyhogy erőn felül és gyakorlatilag már a szolidaritási hozzájárulás egyébként nem adó, szolidaritási hozzájárulásnak a mértéke, az most már ilyen 100 milliót karcolja, ami gyakorlatilag ellehetetleníti ellehetetleníti a teljes működést. Tehát itt a törvényeket be kell tartani, ezzel maximálisan egyetértek, de azt is, hogy ezt az egész politikát, ezt főváros és állampolitikát, közte lévő viszonyrendszert, ezt rendezni kéne, tekintettel arra, hogy Budapesten termelődik meg Magyarország GDP-jének a jelentékeny része, Budapest az szíve, az ország szíve, Budapestet kell fejleszteni, Budapest az, amelyik persze nem a vidék kárára értelemszerűen, tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő fejlesztéseket megkapja és nyugodtan tudjanak dolgozni, most ehhez képest a legfőbb kérdés a Városházán az, hogy a önkormányzati fenntartású nyugdíjas otthonokban lesz-e reggel zsemle az asztalon, mert bármilyen furcsa, ezeket az összegeket is ki kell már gazdálkodni a jelenlegi helyzetben. A fizetési haladék ez egy átmeneti történet, egy nagy levegővétel talán, hogy lehet egy kicsit rendezni a sorokat, de szerintem az a politika, amelyik Budapest kizsákmányolására épül, és ezt a NER-ben nagyon szépen csúcsra járatták, ennek a politikának semmi értelme, és sehová sem vezet.
0: Igen, de azt hosszú évek óta figyelve az állam kontra főváros vitát, ugye mindig lehetett látni bizonyos gyújtópontokat, amikor Karácsony Gergely kiállt, és azt mondta, hogy hát itt valószínűleg lehet, hogy két hét múlva nem járnak a buszok. És azért a drámai helyzetet mindenki azt a mindenit, hát a fővárosban leáll a közlekedés, nem lesz zsemle a nyugdíjas otthonokba, az iskolákban nem lesz fűtés, stb. Ezek mind a politikának a teljesen jogosan használt eszközei, mert egyet ne felejtsünk, lehet itt azt mondani, hogy egyébként igaz is volt, hogy az állam nem igazán szívlelte Budapestet, de egyet senki nem tagadhat, hogy az államnak ugyanúgy nem érdeke, hogy Budapest bedőljön. Tehát itt egy skander zajlik, vagy hogy hívják azt, amikor mennek egymással szembe, és az utolsó pillanatban rátják a kormányt. Szóval, hogy itt a végén kienged, vagy mindig van valamilyen idő, most éppen megint időleges megoldás, de talán most a kormányváltással eljöhet az esély, amikor ez egy keretrendszerben lesz rendezve, és nem alkalmilag összefoltozzuk az éppen aktuális fizetési vagy forrás problémát, és arra találunk megoldást, hanem lesz egy olyan működő rendszer, ami kiszámítható lesz éveken keresztül mind a két fél számára. Mert ami most van, az politikai skander, izmozás, és a végén mindig valamilyen, hogy hívják ezt a megoldást, amilyen szükségmegoldás, ami nem végleges.
3: Hadd árnyaljam ezt, hogy szkanderozás, hogy a szkander az úgy néz ki, hogy két ember odaül egymással szemmel, és akkor megmérik az erejüket. Nem, hát itt arról van szó, hogy a NER visszaélve a kétharmados erőfölényével gyakorlatilag elkezdte Budapest konkrét kivéreztetését. Tehát, hogyha mondom, és ugye erről az ÁSZ, Alkotmánybíróság, nem tudom, kúria döntések vannak, hogy igen, ez törvénytelen volt, amit a NER csinált, a kormány csinált, a Fidesz kormány csinált, az Orbán kormány csinált Budapesten, meg kivéreztette. Ez nem szkander volt, egyszerűen lenyomták. Akárcsak a Covid időszakára visszanézünk, Budapest rendkívül kevés segítséget kapott, sőt, gyakorlatilag meg annyi feladatot maga kezdett el finanszírozni, ami például felélte azt a tartalékát, amely még az előző rendszerből maradt. Tehát, hogy itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy klasszikus büntető politika valósult meg, nem két egyenrangú félnek a mérkőzése, amelyiknek, hogy vagy az egyik ruggolt, vagy a másik, nem? Itt volt egy erőpolitika, oda ment a nagyobb csávó, a kisebb csávóhoz, egy kicsit fejbe rúgta, még mozogsz? Jó, akkor még mozogsz, akkor még rendben van, akkor még nincs van, majd egy kicsit még szivatunk.
0: Majd egy kicsit nem volt az érdeke, hogy teljesen.
4: És bocsánat, hogy teljes félreértelmezése annak a helyzetnek, hogy ahol partnerség kellene, állam és önkormányzatok, mert azért tágítsuk a fővárost az önkormányzatok világába, és talán tudunk erről majd két szót váltani. Így gyakorlatilag nem a partnerség volt, hanem valóban ez az erőpolitika volt, és gyakorlatilag a kiki meccs, és ebben aki igazán sérült, és akiről kevés szó esett, az az érintett lakosság, akinek a bőrére.
3: Pontosan.
1: Innen fogjuk folytatni a reklám után. Egyébként az is érdekes, hogy igazából már Tarlós István is nyílszíni csatákat vívott, ha emlékeztek Lázár Jánossal. Tehát nem lehet azt mondani, mert hogy a liberális gúnyába vagy vörös rongyokba öltözött Budapestet büntetik, mert Tarlós
0: alatt is büntették. A fejlesztési pénzeken ment inkább a vita, hogy hova vidékre menjen, vagy a fővárosba, ott az volt a fő kérdés.
3: Azért annyira azért, tehát van a kettő között egy kis különbség, de
1: jó,
3: nem akarom megzavarni a bréket, igen.
1: Innen jövünk a reklám után.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, kedves nézők! Folytatjuk még az előző témát, de egy kicsit kiterjesztjük az önkormányzatiságot, úgy országos szintre, és az a szerencsénk, hogy Üveges Gábor korábban polgármester volt, nem is rövid ideig, azt hiszem 3 vagy 4 cikluson keresztül. Szóval milyen állapotban van Magyarországon az önkormányzatiság, és mit tudsz te, hogy mit várnának az önkormányzati vezetők a Tisza kormánytól?
2: Ha át szeretném kötni az előző témát egy kicsit, akkor talán a szolidaritási adó, iparűzési adó és minden más olyan helyi adó, amivel az előző kormányzat sportot űzött, hogy hogy lehet vegzálni, aki tetszik, azt segítem, aki nem tetszik, azt ellehetetlenítem, játékot játszani. Ez csúcsra járhatta. És jogos elvárás egyébként oldaltól teljesen független az önkormányzati szektortól, hogy ezt az egészet, ezt tegye az asztalra most a Tisza kormányzat, és egyrészt a teherbíró képességet nézze meg, ráadásul azt, hogy mit várunk el az önkormányzatoktól. És ott is, mit várunk el az egészen kicsiktől, és mit várunk el az egészen nagyoktól. Mert hogyha valami összekutyolódott, és teljesen kiüresedett az elmúlt időszakban, hogy adhok intézkedések voltak, és alapvetően oda lett valami lőcsölve, valami meghaladta a teherbíró képességet, kompetenciát, bármit, és az egész egy óriási káosszá vált. És az önkormányzatiság az abszolút nem is csak ráncfelvarásért, hanem egy teljes újratervezésért kiállt. És alapvetően jogos az a fajta elvárás, hogy itt ez az egész csomag, ez csomagként kerüljön az asztalra, és egy olyan hosszabb távú, közép és hosszabb távú megoldás szülessen erre, ahol megint egyrészt a presztízs vissza tud jönni az asztalra, az, hogy ki lehet polgármester a későbbiekben, mert ugye a bérkérdés rögtön ott volt, mindenki hirtelen sietett valami át vagy mit mondani, de itt nem a bérkérdés, itt az egész rendszerről szól, rég elvesztett a presztízsét maga az önkormányzatiság, maga a önkormányzatiság, maga a közszolgálatiság, és hogy ezt újra tudjuk alkotni, újra a minőségi kiválasztás irányába tudjon menni ez a szektor, és ennek igazi haszonélvezője az érintett lakosság, mert hogy alapvetően ez nem csak az intézményrendszerről szól, ez egy óriási szakmai kihívás. És azt gondolom, látva azt, hogy itt most mindenki erőből próbál bemenni, látva ugye most akár egy Jopáros Alpára a Magyar Falu program kapcsán hirtelen elkezdi félteni a falvakat, a mindenféle eredményességet, hirtelen próbál egyfajta dilettáns látszatot kelteni és rátolni a Tiszára önkormányzatiság tekintetében, meg mintha nem akarna jót a településeknek a mostani új kormányzat. Egész egyszerűen látjuk, hogy ez egyre inkább forrong ez az erőtér, és ezért nagyon fontos, hogy anyagilag is, feladatkörileg is, presztízsben is egy nagyon adekvát és potens szakmai válasz kerülhessen az asztalra, megvitatva és partnerként tekintve akár az önkormányzatokra újra, és azokra az önkormányzati szövetségekre, ahol nagyon sok tudásanyag egyébként fölhalmozódott.
1: Még van itt egy szempont, hogy kik vezessék az önkormányzatokat a Tisza arra cél, rossz, hogy azért olyan polgármesterek meg testületek jöttek létre, amelyektől azért nem álltak távol a pénzlenyúlások, és hát erre elég jó példa ez a bizonyos parkrendezési botrány, ahol a Fidesz és az ellenzék elég szépen érintett. Szóval
3: ez nem csak park van, ebben van
1: közétkeztetés. Van ez minden, és ez egy
3: végtelenül súlyos érv a Tisza kezében arra, hogy gyerekek, ami itt eddig zajlott, az pártoktól függetlenül, hiszen ugye ebben van fűfa, virág, Momentum, DK, Fidesz, MSZP, bármi. Nagyiparban zajlott a lenyúlás, ebben nyugodtan fognak általánosítani, hiába nem lesz az az érv, hogy de hát bocsánat, ez csak Budapest. Oké, Budapest, de hát ez is mutatja, hogy a pénznek nincs szaga, mindenki jön rá Momentumtól, DK-n át, Fideszig bárki, na ennek legyen vége, és ezért kell valami új. Miközben azért a szakmaiságot, és ez bármilyen furcsán is hangzik egy korrupciós ügyben, imént beszélgettünk Őrsi Gergely esetéről, hogy bár nincs nálunk a nyomozati akta, de, és lehet, hogy Őrsi Gergely tényleg korrupt és pénzeket fogadott el, de azért a mérleg serpenyőjében ott van az is, hogy de egyébként meg a kerületét nagyon jól vitte közmegelégedésre. Azt hiszem, hogy addig, amíg nem derült ki ez a pénztörténet, ez így volt. Tehát a szakmaiság nagyon sok esetben például hátrányt szenvedhet, mert ezzel az érveléssel, hogy lám az eddigi rendszer korrupt volt, csomó olyan általad is elmondott szakmai értelmes és tapasztalt emberre kerül egy olyan billog, ami lehet, hogy igazságtalanul, és innentől kezdve meg megint azt mondom, hogy kik fogják majd vezetni azokat a településeket, és itt egy kicsit hagy jöjjek ide ezzel a szerintem nagyon szenzációhajhász kezdeményezésre, hogy legyen minél kevesebb pénzük a polgármestereknek, fizetés, megvágás, stb. Mert ez azért egy szakmát áraz be, a presztízsét fogja majd megmutatni, hogy bocs, ti ennyit értek. Na, ezt nem biztos, hogy szerencsés.
2: Bocsánat, lenne. Egy ágazati reformnál én azt gondolom, hogy nem szabad abból kiindulni, ami most a jelen, és arra reflektálva hozok döntést, hanem hogy milyenné szeretném én formálni a szektort.
3: Igen, csak az indok lesz mindig ez, tehát rá tudnak mutatni.
2: Ezt a rendszert kell felépíteni, mert felelős vagyok azért is, ami van, és fel kell, hogy számoljam, de azért is, hogy mit nevelek ki ebből, és mifelé tolom ezt a szektort.
3: Igen, csak a politika nem minden esetben így gondolkozik, ahogy te mondod. Hiszen ő pillanatnyi példákat ragad ki, felmutatja a választóknak, és látjátok, ez volt, na nem ez kell.
2: Bocsánat, 35 éve attól szenved az önkormányzati szektor is, hogy pillanatnyi, kizárólag napi politikai érvek döntöttek a sorsán, és ezért kerültünk nagyon távol a rendszerváltás önkormányzatisághoz képest, ahol most tartunk.
1: Szóval van itt még egy felvetés, hogy előrehoznák az önkormányzati választást, pont azért, hogy akkor úgymond kitakarítsák ezeket a testületeket, településeket. Te erről mit tudsz, András? Reális ez?
4: Ha igaz, akkor ez ott van a Tisza döntéshozóinak az asztalán továbbra is, vagy legalábbis nem lett elzárva tekintettel arra, hogy amikor Magyar Péter azt mondta, hogy teljes cezúra van, és gyakorlatilag mindent újra kell építeni, nem csak a kormányzati szektort, meg a iparági szektort, és stb., hanem az önkormányzati szektort is, tehát hogy gyakorlatilag le tudjon menni a Tisza a teljes önkormányzati szintig, és ott is egy korszakváltást hozzon létre. Szóval akkor pontosan azt beszélte el, hogy oké, mi megcsináltuk a kormányváltást, elküldtük a Fidesz, de hány fideszes kiskirály van még az önkormányzatokban, hány MSZP-s kiskirály van még az önkormányzatokban, és így tovább ezt lehetne sorolni. Tehát ez egy logikus érvnek tetszik, viszont hogyha belegondolok, hogy meg annyi minden vállalása van a Tiszának vagy a Tisza kormánynak a tekintetben, hogy az egész kormányzati pozíciót és az egész Európában elhelyezett kormányzati pozícióját hogyan tudja felülírni, hogyan tudja a költségvetést rendbehozni, stb. Akkor, hogyha ide veszem, hogy az önkormányzati, esetlegesen előrehozott önkormányzati választástban mennyire lehet érdekelt, mennyire tudna erőforrást alkalmazni rá, és mennyi embere lenne arra, hogy ezeknek a kiskörejknek a helyébe új embereket ültessen azzal a jelszóval, ami ugye az április 12-i kampány előtt is jelszó volt, hogy itt a Tiszás jelölt szavaz rá, és gyakorlatilag ez történt, tehát konkrét szakemberek is hátraléptek azért, hogy a Tiszás jelöltek meglegyenek. Itt azért ugye 3200 település van Magyarországon, tehát az egy elég erős vállalás lenne, és ugye látjuk például a fővárosi közgyűlésben is, hogy ott azt a 2024 nyarán felállt testületet sem sikerült még abba az irányba eltolni igazán, hogy teljesen professzionális módon legyen tagja a fővárosi közgyűlésnek. Nem csak azért, hogy a közgyűlési munkában miként vesznek részt havonta, hanem abban is, hogy hát ugye, hogyha valaki feladatot vállal az emberek megbízásából, és felelősséget is kell, hogy vállaljon, akkor a budapesti cégekben, a felügyelőbizottságokban, az igazgatósági tagságokban is felelősséget kéne vállalni. Ehhez képest a Tisza például a fővárosban nem vállalja el ezeket a felelősséget, ahogy egyébként a Fidesz sem.
3: És ugye a Tiszának a tapasztalat hiánya, ami adja magát, mert hiszen 2 évvel ezelőtt még nem is lehetett ismerni ezt a pártot, azok előhozhatnak olyan döntéseket, amik nem biztos, hogy komplex rendszereknek az azonnali szúrok és vágok megoldással kivitelezhető lenne. Nézzük meg, erre egy baromi jó példa, szerintem egy sokkal egyszerűbb és kisebb rész a vagyonadó. Ugye mi volt, amikor bevezették, először azt mondták 5%, de utána levitték 1 milliárd forintos vagyon felett is. Ami az érdekes volt, hogy a szakértők mit mondtak. Az elején azt mondták, ebből évente pár 10 milliárd forint jöhet be, majd utána 50 milliárd jöhet be, most a legfrissebb hírek szerint 300 és 600 milliárd forint jöhet be, így terveznek 27-re, miközben a kulcs nem változott, és nem változott a sáv. Tehát ekkora tévedés, elszámolás, vagy mi változott? Egy hónapon belül mondtak mondjuk 10 milliárdtól 600 milliárdig, 590 milliárddal nagyobb összeget. Valami oka csak kell, hogy legyen, mert ezek majd szembe jönnek, amikor ilyen komplex rendszereknek az átalakításába kezdenének bele.
1: Ugyanakkor az is egy érv, hogy a Tisza-szigetek aktivistái valamit várnának, azt kérdezik a párttól, hogy akkor mi mit fogunk kapni, de most azt javaslom, hogy akkor ezzel zárjuk le az önkormányzati témát, és menjünk tovább azzal, amit Dávid mondott, nevezetesen a vagyonadót, mert hogy ezzel is készültünk, van egy bejátszás, nézzük meg ezt.
5: A Tisza kormány tervei szerint legkésőbb 2026. októberének végéig elfogadják a vagyonadóról szóló törvényt. Bár a végleges jogszabálytervezet még nem készült el, a kabinet számításai szerint az új adónemből 300 és 600 milliárd forint közötti összeg folyhat be a költségvetésbe. A kormányfő kiemelte, terveik szerint a jogszabály 2027. január 1-től lépne életbe. A vagyonadó lényege, hogy nem a jövedelmet, hanem magát a vagyont adóztatja.
6: 27-től számolunk a bevétellel, és a 25-es költségvetésben már be lesz tervezve, és hogy a vagyonadó alapja az a vagyon lesz, és nem a vagyonnövekmény. Mondjuk, ha engem kérdez, én nem zárnám ki, hogy akár lehetne vagyonnövekmény is emellett, de ezt majd megbeszéljük a pénzügyminiszter úrral.
5: Kiemelte, az új adónem bevezetésével a céljuk nem a vagyon visszaszerzés, hanem az alacsony, illetve a magas jövedelműek közötti különbség miatt a valódi társadalmi felelősségvállalás.
6: Teljesen felesleges lobbizni, SMS-eket küldeni, külföldre költözéssel fenyegetőzni, és hasonló dolgok, főleg, hogyha úgy gondolják, hogy egyébként ez nem is végrehajtható, vagy nem helyes. Mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni.
1: Inspirációként mutatnék 2 idézetet, az egyik pro, a másik kontra. Bolyár Gábor vállalkozó megszólalt a vagyonadó kérdésében, ő is milliárdos, azt mondja, azok közé tartozom, akiknek drága lesz a vagyonadó, de azt mondom, hogy jogos. A társadalmi igazságosság része. Lehet, hogy nagyon mazohista vagyok, de abszolút reálisnak és abszolút üdvözlendőnek tartom. És akkor nézzük az ellenpontot, Csányi Sándor az OTP bank elnöke. Nem értem a vagyonadó logikáját, ami ugye arra épül, hogyha valakinek alacsonyabb a jövedelme, akkor azt elfogyasztja, és így nagy az adóterhelése. Míg akinek magasabb a jövedelme, annak egy része nem adózik, annak kisebb az adóterhelése. Tehát az a jövedelem legalábbis az én esetemben nagyrészt vállalatokba került befektetésre, és különböző SZIA, társasági adó és ÁFA fizetéseket generált. Ilyen szempontból nem értem. De addig erről nem érdemes beszélni, amíg a részleteket nem ismerjük, mert meg lehet úgy állapítani egy vagyonadót, amit én is fernek tartanék. Akkor ki mit gondol ebben a körben erről az új adónemről?
4: Hát mindenek előtt az, hogy fizessenek a gazdagok, ugye ez több kampányban is szerepet játszott, még Karácsony Gergely valamelyik kampányában is szerepet játszott. Én azzal maximálisan egyetértek, és azzal is egyetértek, hogy nyilván aki többet keres, jobban él, az nem tudom, az adózás tekintetében azért legyen sokkal belátóbb, vagy nem belátóbb, hogy legalábbis adózzon többet, mint az, aki létminimum határán és a hasonló tartományokban mozog. Tehát igen, igenis, akinek jobban megy, progresszív adórendszernek hívják, bárminek hívják, nem teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy akinek több van, többet termel, az többet is adózzon. Maximálisan egyetértek vele. Ugyanakkor nem tudom, hogy ez mennyire kivihető ez a dolog. A miniszterelnök szavaiból azt vettem ki, hogy 27-ben indul, hogy gyakorlatilag az előkészítési fázis az már gyakorlatilag megvan. De ugye ismerjük, ugye, mit tudom én, a tőkemozgás elméletét, vagy az, hogy hirtelen különböző villák, egyebek, vagyonelemek ide gyerekek nevére kerülnek, meg mit tudom én. Aztán még azzal is kalkulálni kéne, hogy ahhoz, hogy felmérjék azt, hogy melyik az a kör, amelyiket meg kéne adóztatni, annak a körnek, az egyes tagjainak milyen vagyonelemei vannak, ahhoz iszonyatos apparátus kell. Tehát nem az van szerintem, hogy a NAV-tól kivezénylik a nem tudom melyik főosztálytól a Marika nénit, meg a Béla bácsit, hogy legyen kedves megnézni, hogy Csányi Sándornál mi a helyzet, és akkor írja fel egy leteret. Ez egy sokkal komolyabb munka.
1: Azt hiszem, hogy bevalláson alapulna, ha jól értem, és legfeljebb, aki nem úgy vallja be, és majd ellenőrzik, és fennakad, az kerülhet
4: problémába. Hát igen, de azért valamilyen módon ezt ellenőrizni is kéne, tehát én ezt nem nagyon látom, de biztos, hogy megvan ez a tervezete. Egyébként az nagyon érdekes eleme volt, amit a miniszterelnök mondott, hogy mennyien lobbiznak most, meg küldenek SMS-t. Sőt, még odáig ment a miniszterelnök, hogy azt is mondta a Kormányinfo, hogy ezek az emberek újságokban iratnak cikkeket. Tehát olyan szinten lobbiznak, ami szerintem egy kicsit azért erős, de mutatja azt, hogy mekkora mozgás van ebben az ügyben. Tehát végtére én maximális egyetértek ezzel, a kivihetőségek kapcsolatában azért vannak erős kétségeim.
2: Van egy nagyon erős társadalmi nyomás, ez nem kérdés. Az egész TISZA programja is részben erre épült, hogy sokkal nagyobb szolidaritás alakuljon már ki, és újra elosztás. Én azt gondolom, hogy most a vagyonadónak a megjelenése, ez valahol részben egy szükségszerű történet, viszont hosszabb távon, vagy középtávon is már, én azt látom, hogy az egész adózási morálnak, erkölcsnek, bárminek az újrarendezése is el fog indulni. Tehát hogy tudják sokkal szolidárisabbá tenni ezt az egész rendszert, hogyan tud működni a kiegyenlítő mechanizmus egyébként. Hosszabb távon, és erről is születtek egyébként cikkek, hogy nagyon meg tud csappanni adott esetben a valódi haszna súlya egy-egy ilyen típusú adóbefizetésnek, tehát költségvetésileg akár ez elmehet egy elhanyagolható tétel irányába. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ennek most az optikája nagyon fontos. És nem feltétlen összekapcsolva, mert ugye az a fekete zóna már, amiről beszélünk, de itt ugye a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatal felállításával azért itt lesz olyan, hogy is mondjam, közös metszet olyan embereknél, olyan korábbi vállalkozóknál, aki nagyon közel volt egy korábbi neres rendszerhez, és bizony itt közpénzekből lett olyan típusú vagyonmértéke, gyarapodás a gazdasági teljesítménye, ami már viszont a büntetőjognak a mesdjéje. Tehát itt most ez a kettő párhuzamosan szalad, valószínűleg lesz közös metszet, de biztos vagyok benne egyébként, hogy ennek az egésznek az újrarendezésében.
3: Halkan jegyzem meg, hogy nem ismerjük a részleteket. Tehát hogyha most egy, nem akarok ebbe annyira belemenni, de mondjuk például a cégek vagyonértékét mi alapján döntik el? A cég vagyona? A cég forgalma? A cég bevétele? A cég nyeresége? Mi alapján? Mert azért
1: igen, ezt még nem tudjuk.
3: Ezeket nem tudjuk, és innentől kezdve azért az adó megállapítás is érdekes optikát kaphat. És akkor jönnek azok a részek, amit Gábor is mondott, meg Andris is, hogy hirtelen majd a kinek a nevére kerül, meg elviszi a cégét EU-n belül bárhova. És akkor mi történik? Szóval várjuk meg a részleteket. Egy biztos nekem azt szúr szemet, hogy azt nem nagyon értem, hogy két hónapon belül hogy lehet 490 milliárd forinttal többet várni egy adóbevételből.
1: Ez érdekes, ezt én sem tudom. Oké, akkor nézzük az utolsó témát, ami egy picit bulváros. Matolcsi György olyan mértékű végkielégítéssel távozott az MNB-től, ami már a Holdról is látszik, de legalábbis annyira nagy, hogy Varga Mihály és az MNB vizsgálatot indított.
7: Belső vizsgálat indult a Nemzeti Bankban Matolcsi György végkielégítése miatt. A leköszönt jegybankelnök távozásakor több mint 170 millió forintot vett fel. Írta meg a 24.hu. Matolcsi egyrészt 6 havi alapbérrel azonos összegű juttatást kapott, aminek összege 48 millió forint, másrészt szabadság megváltás is járt neki. Ezen a jogcímen csaknem 123 milliót vett fel. A számok alapján úgy tűnik, mintha az MNB korábbi elnöke egyáltalán nem ment volna szabadságra a 2013-tól 2025-ig tartó hivatali ideje során. A történtek miatt a Varga Mihály vezette jegybank vizsgálatot indított, valamint felülvizsgálta a szabadságkiadás rendszerét.
1: Nekem elsőre az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy esetleg ez lesz egy banánhét Matolcsi György esetében, tehát hogy az 500 milliárdos alapítványi történet az 5-10-15 év.
3: Nem ment szabadságra 10 éven keresztül?
1: Tehát, hogy egy ilyen apró ügyben találnak rajta egy fogást.
3: Hát azért igen, de azért most tényleg az jutott eszembe, miközben hallgattam a bejátszást, hogy itt vannak a jegybanki alapítványok. Tehát azért ez a portásnak a karácsonyi ajándéka ahhoz képest, amilyen pénzek ott eltűntek. Tehát amikor ránézünk a kisfiának az autóparkjára, akkor a papának a lelépési pénze az rögtön csak a benzinpénz lesz. És tehát a fő baj, még akkor is, hogyha azt mondják erre az emberek teljes joggal, hogy na még tessék, még ez is megkiderült, hogy mindenkinek a szabadságát kifizettette saját magának vele. De hogy azért ezek az összegek az átlag embernek borzasztó nagy összegek, de azért én mindig ahhoz tudok visszakanyarodni. Itt az évszázad bankrablása történt, 550 milliárd forintot
1: igen, csak erre
3: le,
1: utaltam, hogy abban nagyon lassan haladnak, akkor, mert sokkal,
3: igen,
1: sok
3: csak
1: az adat.
3: Akkor, és akkor most jövünk, hogy egyébként a főkolompos az meg elvitt 170 millió forintot, szóval hát nekem ez olyan furcsa.
2: Elképesztő látni azt egyébként, ugye az elhíresült mondat, hogy a közpénz elveszti közpénz jellegét, ugye, amikor a alapítványokba megy, és egyáltalán, és aki ezt csúcsra járatta éveken keresztül, ez vigyorgott, és nekem mindig az jut eszembe, hogy akkor is regnált egy bizonyos kormányzat. És ez senkinek nem ütötte ki az inger küszöbét, ez az egész egyébként gond nélkül mehetett, és ez tényleg valóban habatortán már, hogy van a végén egy ilyen végkielégítés mizéria, ahol megint egy kicsit nem ismerve a jegybanknak a belső szabályzatait, de hogy alapvetően élek a gyanúperrel, hogy azokat a szabadságokat bőséggel le tudta a Matolcsi, csak éppen adminisztrálni nem adminisztrálták, és egy kicsit hasonló ahhoz, amivel vegzáltak korábban nagyon sok akár polgármestert is, hogy gyűlik a szabadság, van, egyébként elment, nem írta ki, ott van, kössön bele bárki, hogy én ezt nem írtam ki, ott van, és azt még ki is fizettettem. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy elképesztő körbeérő történet. Ezt a gyakorlatot nyilván írmagjába szintén ki kell írtani, de nekem mindig az csilingel, hogy működött 16 évig egy olyan NER, ahol ez teljesen rendben volt, ahol ez asszisztáltak, mosolyogtak, és senkinek nem csapta ki az inger küszöbét.
4: Szóval az emberek azt szeretnék látni, és arra szavaztak április 12-én, hogy Matolcsi György, Matolcsi Ádám és a haveri csapat szépen hátra bilincselt, vagy előre bilincselt kézzel elindul a börtön felé, vagy legalábbis bocsánat, a kihallgató szoba felé, és ott szépen számot ad arról, hogy mi a túró történt itt 2013 óta. Ugye 2013-ban lett Matolcsi György MNB elnök, előtte ugye nemzetgazdasági és nem tudom, pénzügyminiszter volt, vagy valami ilyesmi. Az emberek ezt szeretnék látni, és annyit hadd tegyek hozzá, nem azért, mert 1 perc 41 másodperc van hátra. Igazából én is azt szeretném látni lassan, hogy ezt a nyílt színi, gigantikus pénzrablást, ugye Netflixen láttuk, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, a Nagy pénzrablás című széria, az csodálatosan megmutatta ezt a világon. Szóval, hogy ez a nagy nyílt színi pénzrablás, amikor előtted ellopják a vagyonodat, New Yorkban vesznek belőle villákat, Porsche-kat, Ferrari-kat, Lamborghini-ket állítanak be a garázsba, és büszkén szelfiznek is vele, majd elmennek Dubajba, ott vesznek 8 felhőkarcolót, mert éppen nincs nálam több 8, de majd odaadom a 9-et is, és akkor az meg lesz. Szóval, hogy ezek az emberek szépen egy kicsit el vannak vive a kihallgatószoba felé, kicsit jól megkérdezik tőlük, hogy akkor mi a túró van, szembesítik őket a tényekkel, ezekkel a 100 milliárdokkal, hogy ezek nincsenek meg, és ezek igazából a magyar embereket illetnének, hiszen adófizetői pénz, stb. Majd hoznak egy döntést, amelynek nyomán feltételezhetően rácsok mögé kerülnek. Én ezt szeretném, ezt így abszolút cinemában végignézni.
1: Igen, erre utaltam, hogy ez lehet, hogy 5-10-15 év, hogyha így haladnak, viszont ez a 170
4: milliós sztori. Büntetésben vagy időben, amíg ez lesz.
1: Időben, hát hogyha Lomkoron a sétányügyében, ami 2018-as, most született vádemelés, és ez egy 60 milliós szimpla lopás, akkor arányosítva itt 2400-ra lesz valami, de ne legyen igazam. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és rászántátok az időtöket a mai műsorra. Kedves nézők, ennyi volt a mai aktuál, holnap is jelentkezünk, további szép estét a viszontlátásra.

0: Műsorajánló.
1: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Mi

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Színpadon mondtad, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken, a sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szolid. A körfolyósok mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak, de te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A túlélésért küzd a nyomtatott sajtó, és már nagyon kevesen is vannak azok, akik még állnak a lábukon. Itt most nem föltétlen a női magazinokra, férfi magazinokra, életmód magazinokra, recept magazinokra és egyéb hasonló könnyedebb tartalmakat kínáló színes szagos magazinokra gondolok, hanem arra a közéleti és politikai sajtóra, amely egykor meghatározta a nyilvánosságot. Mára a világ ilyen, átvette a szerepét oly sok minden más, elsősorban az online térben. Kocsi Ilonával, a MUOSZ elnökével beszélgetek. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy eljöttél hozzánk. Volt erről egy beszélgetés nálatok, ahol ott volt Bodoki Tamás az Átlátszótól, Gergely Marci a HVG-től, György Zsombor a Magyar Hangnak az alapító főszerkesztője, Németh Péter a Népszavától, aztán a Debrecinertől Porcsin Zsolt a Nyugattól, Roznár Gyöngyi és Új Péter a 444-től. Tehát az online és a print médiát is képviseltettétek. Nyilván valamelyest apropót adott ennek, hogy a Népszava néhány napja már nem jelenik meg nyomtatásban. Mire jutottatok?
2: Túl sokra nem. Azt azért valljuk be, ugyanis nem csak a nyomtatott sajtó van nehéz helyzetben, hanem adott esetben az online média is. Ott volt a Debrecinernek a főszerkesztője. Debrecen 200 000-es város. Egy online lapról van szó, amelyik egy csomó oknyomozó anyagot tett közzé. Kellene nekik 1500 előfizető havi 2000 forintjával. Na most ezt nem tudják összeszedni. Remélem, most még nem, de talán sikerül. Tehát ők is nehéz helyzetben vannak, mert Magyarországon hozzászokott a közönség, hogy az online nagy részt ingyenes. Valójában ki kell fizetni a munkát ott is.
1: Hát bizony.
2: Na most ennél sokkal nehezebb helyzetben van persze a nyomtatott sajtó, ahol van papírköltség, nyomdaköltség, terjesztési költség, munkatársak költsége. Na most ott tényleg akkor ez egy nagy pénz. A Népszavánál bukott ki most először ez a probléma, de nagyon drasztikusan, hogy a nyomda egyik napról a másikra leállította a nyomtatásukat.
1: Ugye ennek már egyébként voltak előzményei, elszámolási viták a felek között, adósságukhoz volt. Nem is kicsi, erről Németh Péter is beszélt egyébként. A György Zsombor ott volt ugye a Magyar Hangnak a főszerkesztője, nekem személyes barátom, kollégám, láttam egyébként, hogy miből rakták össze azt a lapot. Egy az egybe, csak az olvasókra vannak utalva. Reklámok nincsenek, mert ugyanis úgy gondolnánk, hogy ugye két dologból állhat össze a bevétel, reklámokból állhat össze, meg az olvasó, amit fizet. Ugye az online médiában ugyan, hogy reklámok esetleg mondjuk vannak, csak az olvasó fizetni nem akar érte, a lapot az viszont megveszik, akik megveszik, ott viszont a reklámpiac az nagyon erősen torzult az elmúlt években. A Magyar Hangnál nincsenek például reklámok.
2: Nem a Magyar Hang példája, hát le a kalappal előttük, mert ők gyakorlatilag a semmiből csinálták meg, létrehoztak egy heti lapot nyomtatott formában, és ez a lap most is létezik, és valójában nekik még a nyomtatott laphoz több bevételt. Rengeteg podcastot csinálnak, abból is jön, de igazából a bevétel hozó az a nyomtatott lap. Tehát ez azt jelzi, hogy erre lehet és van igény.
1: Csak az, de bocsáss meg, azt is jelzi, hogy már azt a lábat is ki kellett növeszteni, hogy podcastjaik vannak nekik online tartalmak.
2: Sőt, most már könyveket is adnak ki.
1: Könyveket is adnak ki, tehát egy lábon nem lehet már
2: megállni. Egy lábon semmi nem megy. Tehát nyilvánvalóan ők megcsinálták. Ráadásul ügyesen választották ki a könyveket, tehát nagy példányszámú, magyar viszonyok között nagy példányszámban adták ki. Tehát ők ezt meg tudták oldani, de már a Zsombor is panaszkodott, hogy sok olvasójuk úgy gondolja, hogy megtörtént a kormányváltás, rendszerváltás van, most már a sajtót senki nem bántja, tehát akkor nem kell az olvasóktól támogatás, vagy nem kell ennek az előfizetők. Valójában semmi nem változott, csak jobb lett a légkör, tehát jobban lehet dolgozni, de ugyanúgy kell az olvasók támogatása, előfizetése. Tehát ez az online vonal. A nyomtatott lapoknál lehet tudni, hogy hírekben egy napi lap nehezen veszi fel a versenyt, sőt, nem tudja felvenni a versenyt az online médiával, ahol azonnal valós időben jönnek a hírek. Tehát ott csak egy elemző anyag, nagy riportok jöhetnek szóba, amivel talán meg lehet tartani az olvasókat, de egyre nehezebb ott is. Sőt, ott igazán nehéz.
1: Azok a fajta kísérletek közül is látunk olyat, ami működik, például a heti válaszosok, amikor kirántották alóluk a lapot, akkor megcsinálták a válasz online-t, és tulajdonképpen támogatásból élnek, de ott is mondjuk különböző fokozatokat beállítottak, neki közösségrendezvényeket, exkluzív tartalmakat, egyebeket adnak, tehát egészen máshogy kell már gondolkodni a lapkészítésről, mint ahogy
2: tudod. Mindenhol az olvasók számítanak. Ez egy másik üzleti modell, a heti válasz online-é. Ők nagy elemzőanyagokat, egyedi riportokat készítenek, tehát ők ebből élnek, és úgy tűnik, hogy van egy olvasói réteg, amelyik igényli a mélyebb, hosszabb anyagokat. Általában az tapasztalható, hogy a rövid anyagok pörögnek mindenhol, de kiderült, hogy van szükség, és van igény, van olvasó erre is. Persze nem óriási példányszámban, vagy példányszámban nem sokan olvassák, de azért ők meg tudnak ebből élni, nem túl nagy szerkesztőség, 11 néhányan vannak. És ugye van még modell, a HVG modellje. Ők meg létrehoztak egy ilyen előfizetői modellt, és úgy tudom, hogy ez nagyon jól működik náluk, online előfizetés természetesen. A nyomtatott lap ott is létezik még.
1: Amiről beszéltünk, hogy a reklámok azok fontos bevételi forrást jelentenének. Itt nagyon nagy változások történtek az elmúlt években. Csak a Népszava példája ezt elég jól megmutatja. Egyrészt kaptak jelentős állami forrásokat, a bevételüknek egy jelentős részét azt tette ki, ez a tartalmakban egyáltalán nem látszott, tehát teljesen szabadon a szerkesztőség saját meggyőződése szerint állíthatta elő a tartalmakat, bárki belelapoz, visszanézi őket, kétsége nem lehet efelől, tehát azzal vádolni őket, hogy azért, mert kaptak állami támogatást, ezért akkor, aki a pénzt adta, az a tollukat is vezette, ilyenről nem volt szó. Viszont nem... Azáltal, hogy így ilyen módon is torzult egyébként a finanszírozás állami részről, így a piaci reklámozóknak a szerepe, a valódi vállalati szerep, az egészen máshogyan alakult. Ráadásul még ott volt az is, hogy hát gondolkozom azon, hogy merjek én ott hirdetni, nem merjek hirdetni, akik egyébként meg valóban erre szántak volna pénzt, akár piaci alapon is, azok meg pontosan tudták, hogy hova érdemes a költéseiket, a reklámköltéseiket elhelyezni. Ez valamikor kibír egyenesedni?
2: Az elmúlt 15-16 évben valójában teljesen átalakult a reklámpiac. Ugyanis a piaci reklámozók is igazodtak a kormányhoz. Tehát ami elképesztő volt, hogyha a kormány nem szeretett valamiféle lapot, akkor oda nem mentek a piaci hirdetők sem. Tehát mint hogyha valamiféle retorziótól tartottak volna. Azt gondolom, hogy valamennyire ez változni fog már csak azért is, mert a kormány, az állam nem lesz nagy hirdető, mert az is abnormális, hogy Magyarországon az állami vállalatok voltak a legnagyobb hirdetők. Hát ilyen nincsen. Tehát ez meg fog szűnni. Maradnak a piaci hirdetések, ám de közben a piaci hirdetések, hirdetők is elszoktak attól, hogy menjenek alapokba. Tehát visszaállni nem fog a 15 évvel ezelőtti állapot, valamennyivel biztos, hogy növekedni fog az egyes lapoknak a hirdetési bevétele, de nem olyan jelentős, nem lesz olyan mértékű, mint volt 15 évvel ezelőtt. Én emlékszem, amikor én dolgoztam még napilapnál, ott volt olyan időszak, amikor 80-20 volt, 80% volt a hirdetések bevétele. Igaz, akkor az újságok is nagyon alacsony áron keltek el, de ez egy ideális állapot volt. Sőt, volt olyan, amikor mi a szerkesztőségben tiltakoztunk az ellen, ne tegyenek már be annyi hirdetést alapban.
1: A szerkesztőségi tartalmak nem maradt hely.
2: Igen, persze. Valójában úgy volt, hogy ahogy a hirdetés mennyisége nőtt, úgy nőtt az oldalszám is, de akkor is. Na de hát egyszerűen elképesztő, hogy most mennyire megváltozott a világ. Tehát most nincs hirdetés, mindent az olvasóknak kell eltartani, végülis ez egy kis ország, nagyon nehezen várható el, hogy sok lap meg tudjon élni, és akkor még ott van az online, és ott van még a mesterséges intelligencia, ami veszélyforrásként ott van a mindenki szem előtt, ott lebeg, hogy lesz olyan időszak, talán nem is túl távol, amikor a híreket mesterséges intelligenciával fogják megiratni.
1: Egy polgári attitűd kell ahhoz, hogy az ember elmenjen az újságoshoz. Most már végképp régen nem, mert onnan lehetett tájékozódni. Igaz, hogy egy nap késéssel, de az számított még mindig a legfrissebbnek, meg a legszéles körűbb ismeretet, egy adott hírről ott lehetett összeszedni gyorsan, nagyjából gyorsan.
2: Hát most a Népszava megmentéséhez nagyon kellene egy baloldali attitűd. Ugye a baloldal panaszkodik, hogy nincs pártja a parlamentben, hát akkor most médiája sem lesz, hogyha nem mentik meg a Népszavát valamilyen módon. Összefoghatna adott esetben a baloldali társadalom, és azt mondhatnák, hogy egy 153 éves lapot mi olvasók megmentünk.
1: Nemzeti sajtóalap. Valami hasonló konstrukcióról van szó a Tisza programjában. Volt már ilyen szó az MSZP-ben is 2002-ben, aztán akkor sem lett belőle semmi. Ez kiszolgáltatott, tehát ez hogy lehetőséget jelent?
2: A MOSZ is javasolta egyébként, hogy jöjjön létre egy média alap, nem neveztük nemzetinek, egy média alapot, meghatározott összegben, függetlenül a kormánytól, egy független kuratórium ossza el ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy ez segít. Ettől nem marad életben egy lap, de az életben maradását segítheti. Különösen egyébként vidéken számítana ez a támogatás.
1: Erre még ráadásul ki sem tértünk, hogy a megyei lapoknak valaha mekkora jelentősége volt.
2: Sőt, független lapok vannak már egy csomó megyében, ahol egyszerűen kellene a segítség.
1: Kocsi Ilonának, a MOSZ elnökének köszönöm, hogyha csak röviden is, de tudtunk erről beszélni.
2: Köszönöm.

0: forradalom.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Alkotmánybírósághoz fordul a köztársasági elnök a közjogi méltóságok elmozdítását célzó alaptörvénymódosítás miatt. Sólyog Tamás abban bízik, hogy a testület döntése és a Velencei Bizottság véleménye segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését. Magyar Péter kommentben reagált a köztársasági elnök bejegyzése alatt. Azt írta, hogy ez már a szánalom kategória. Antal Attilával és Szerető Szabolccsal beszélgetünk. Akár büntetőjogi felelősség is terhelheti az aranykonvojügy miatt Sólyog Tamás köztársasági elnököt, véli az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Az ügyvédkör elnöke szerint, ha a köztársasági elnök felismerte a kormány célját az üggyel, akkor bűnrészes, ha nem, akkor pedig alkalmatlan. Vendégünk Horváth Lóránt. Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tevő törvénycsomag. A miniszterelnök szerint ez óriási lépés annak irányába, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági és intézményi feltételeket a források felszabadításához. Közben az első pályázatokat már ki is írták az érkező pénzek felhasználására. A stúdióban Róna Péter. Indul a foci VB, az idei torna több szempontból is történelmi jelentőségű lesz. Először rendezi három ország közösen a VB-t, most először szerepel 48 válogatott, és először rendeznek összesen 104 mérkőzést egy világbajnokságon. A döntőt július 19-én tartják, a VB ezzel minden idők egyik leghosszabb futball eseménye lesz. Hegyi Ivánnal beszélgetünk.
3: 104 meccs egy bő hónap alatt, minden futballrajongó álma, de hogy rémálommá válik el mondjuk a második héten a sok vírasztás miatt, arra majd visszatérünk. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Mi most nem a fociról fogunk beszélni, az majd az adás vége lesz. Mi most a politikát fogjuk szemügyre venni közelebbről Antal Attilával és Szerető Szabolccsal. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, jó estét.
4: Jó estét kívánok. Jó estét kívánok.
3: Kezdjük a súlyok ügyel, mert hogy hát azt gondolom, hogy ez itt él velünk ez a történet, amióta Magyar Péter megnyerte a választást, és hát valójában már előtte is jelezte, hogy ha úgy lesz, akkor bizonyos közjogi méltóságoknak menniük kell. Hogy fordul a köztársasági elnök egy olyan alaptörvénymódosítás miatt az Alkotmánybírósághoz, amely alaptörvénymódosítás szövege még nem született meg, vagy ha igen, még nem ismerjük?
4: Ez egy másik meccs ilyen szempontból, nem kevésbé fontos meccs, azt gondolom. Nyilván egy előre menekülés láthattunk a köztársasági elnök részéről, egy olyan szituációban, amit azért másként is meg lehetett volna oldani. Tehát az a szempontrendszer és az a stratégia, hogy nekiállt Magyar Péter ezt a helyzetet elrendezni, lehetőséget biztosított a jelenlegi köztársasági elnöknek, hogy megnyissa a saját mozgásterét. Egy olyan szituációban, amit ne feledjünk el, az Orbán rendszeren erre alakított ki. Tehát azok a közjogi szereplők, akiről itt szó van, az mind-mind a NER mélyállamának, alkotmányos mélyállamának a részei, és van egy mozgástér, került egy mozgástér ebbe a szituációba, és azt gondolom, hogy a jelenlegi köztársaság elnök ezt a helyzetet.
3: Ezzel azt mondod, hogy hibázott Magyar Péter akkor, amikor például a saját esküje és miniszterelnöki szűzbeszéde kapcsán azonnal beleállt?
4: Hát szerintem, ha ilyen hiba elkövetésre került, és ugye nyilván a választást a Tisza párt nyerte meg ilyen szempontból, hogy a választói közönség ezt meg fogja ítélni, de én azt gondolom, hogy a NER-rel szemben egy olyan típusú intézkedést kellett volna már az első pillanatban foganatosítani, ami pénzügyi szempontból, alkotmányos szempontból, büntetőjogi szempontból azt a határ megvonást, amire azt gondolom, hogy nagyon sokan vártak, várnak és fognak várni ebben az országban, azt valamilyen vonatkozásban elindítja.
3: Ne arra, szóval most mindjárt, de ezt ennél itt akadjunk meg egy picikét, hogy értsük, hogy mire gondolsz, tehát hogy mit kellett volna szerinted tenni.
4: Én azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve azt az alkotmányos hátteret meg kellett volna teremteni, ami egyértelmű és kérlehetetlen válasz arra az alkotmányellenes, jogellenes, erkölcsellenes megközelítésre, amit a NER képviselt. Ezt első pillanattól kezdve nem abszolút filmszínházi alapon, nem a közösségi médiában kellett volna képviselni, hanem gyakorlatilag meg kellett volna alapozni azt a közjogi hátteret, ami alkalmas a NER szereplőinek a leváltására.
3: Az első parlamenti napra bevittél volna egy alaptörvénymódosítást?
4: Én azt gondolom, hogy amilyen gyorsan megcsinálta nagyon helyesen ezt a kormány átalakítás, kormányváltást a Tisza párt és Magyar Péter, készülhettek volna ilyen típusú forgatókönyvekkel. Ugye szokták is mondani, hogy kevesebb közösségi média és több kormányzás. Nagyon nehéz helyzet, ez kétségtelen, nagyon új helyzet, de ez egy kulcsfontosságú lépés lett volna a későbbi siker biztosítására. Annál is inkább, ne feledjük el, 2023-ban még alkotmánybírósági elnökként a jelenlegi köztársasági elnök azt nyilatkozta az Inforádiónak, hogy a kétharmad bármit megtehet. Most azt látjuk, hogy ez elmaradt.
3: Illetve most igyekszik bármit megtenni, de ezzel ellen meg ő tiltakozik kézzel.
4: Ez egy másik kérdés.
0: Igen, mert ugye ami késik, az nem biztos, hogy múlik. Az kétségkívül így van, hogy ugye a választási kampányban az egyik leghatározottabb ígérete és kijelentése volt Magyar Péternek. Hát emlékszünk arra, hogy azt mondta, hogy amennyiben kétharmados többséget szerez a Tisza párt a parlamentben, akkor intézkedik arról, hogy leváltsa ezeket a közjogi vezetőket, és hát ugye ez megtörtént, ezért az ígéretet, mindenképpen egy cselekvési kényszer van Magyar Péteren és a Tisza párton e tekintetben. És valóban most már azért gondolom, sokan kérdezik azt, hogy jó, hát hogyha nem hajlandóak lemondani, és Súlyog Tamás nem hajlandó lemondani, ez most már eléggé valószínű, hogy önszántából nem szeretne. Bár azt mondta ugye pont itt Magyar Péter, hogy még egy kísérletet tesz arra, hogy beszéljen vele.
3: És akkor, még talán meglepetés.
0: És hogy igen, és hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen adó van nála, amivel rábírhatja a köztársaság elnököt, hogy mégis megváltoztassa az álláspontját, de azért lassan azért azt gondolom, hogy ezzel az alaptörvénymódosítással elő kellene állni. És az viszont valóban furcsa, mert a logika van, a taktikai játékként nézzük ezt a dolgot, logika van abban, hogy a köztársaság elnök megpróbál így előre menekülni, egy ilyen preventív állásfoglalást próbál kérni, egyébként nem csak az alkotmánybíróságtól, hanem ugye a nemzetközi szintére is kivitte a Velencei Bizottságtól, csak valóban ez egy fura helyzet, hogy hát itt legfeljebb egy elvi deklarációt tehetnek ezek a szervezetek, ha egyáltalán tesznek, mert ugye valóban, ha nincs konkrét törvényszöveg, ráadásul tehát nem csak, hogy elfogadott szöveg nincsen, hanem még javaslat szintjén sem létezik, így elég nehéz állást foglalni, és azt nehezen jelentheti ki, azt gondolom az Alkotmánybíróság, hogy ilyen lépést nem tehet a kétharmados parlamenti többség, hiszen valóban az a Fidesz által alkotott alaptörvény alapján bizony tehet, és az Alkotmánybíróság ezt legfeljebb eljárási szempontból vizsgálhatja felül, tartalmilag nem.
3: Meg hát csak nézzük meg, hogy az elmúlt időszakban hányszor módosult az alaptörvény. Tehát, hogy a kétharmad az jó néhányszor hozzá tudott nyúlni, különböző okoknál fogva. Ha másért nem, hogy kimondja, hogy a férfi az apa és a nő az anya.
4: Hát ugye 15 alaptörvénymódosítást láthattunk, és ugye amire most hivatkozik a köztársasági elnök, hogy attól fél, ugye picit álságosan, hogy egyedi jogalkotás fog itt történni.
3: Hát ilyet még sose láttam.
4: Erről az egyedi jogalkotásról aztán ő tudna a legjobban beszélni. 2019-ben Áder János őt nevezte ki bíróvá több más alkotmánybírósági taggal párhuzamosan, azért egyébként többek között, hogy Vargasi András pozícióba tudjon kerülni. És kihez fordul most jelenleg a köztársasági elnök? Polt Péterhez, a NER egyik legfontosabb, mindenre alkalmas közjogi és politikai szereplőjéhez. Tehát azt gondolom, és nem akartam nagyon-nagyon kemény lenni ebből a szempontból, mert tényleg egy új kormányzat van, reméljük egy új politikai rendszer is van, egyébként itt válik el egymást, hogy kormányváltás vagy rendszerváltás történt-e, de kétségtelen azzal számolni kell, hogy a NER itt maradt alkotmányos mélyállama, egymással focizik, hogy stílszérűek legyünk ebben a helyzetben. Szerintem ezt nem szabad megengedni.
3: Jó, hát akkor most egy kicsikét elengedjük Sörök Tamás ügyét, már csak azért is, mert jön majd Horváth Lóránt ügyvéd, akinek meg van egy elképzelése arról, hogy különben meg miért kéne a köztársasági elnöknek távoznia, függetlenül attól, hogy Magyar Péter mit tervez és mit nem. Szolidaritási adó főváros és vidéki nagyvárosok. Úgy látszik, hogy nincs még készen a kormányzat arra, hogy döntést hozzon arról, hogy hogyan tovább, de arra már készen áll, hogy ne vigye csődbe ezeket a városokat. Ugye a főváros ismét haladékot kapott, és jó néhány település könnyebbség.
0: Hát ugye a mai kormányszóvivői tájékoztatón azért valóban rengeteg téma szóba került, és ugye döntéseket is ismertettek meg, valójában olyan döntéseket is, amelyek igazából a végső döntést ugye még elhalasztják, hanem, de ugye azt is tudjuk, hogy ezt a közhelyszerű mondást, hogy aki időt nyer, életet nyer, és ez azt gondolom, hogy a főváros esetében ez majd, hogy nem szó szerint igaz. Különös, amikor hallgattam ezt a tájékoztatót, és az a rengeteg ügy, ami előkerült, hogy azért ebből az is lejön az választópolgárnak szerintem, és nyilván ez célja is Magyar Péternek, hogy hát tényleg, hogy az előző kormány az tulajdonképpen mit csinált az elmúlt hónapokban, években. Tehát gyakorlatilag itt annyi megoldatlan ügy van, ugye a babaváró hitelektől kezdve valóban itt az önkormányzatokig, és nagyon sok minden másik, hogy gyakorlatilag az előző kormány az vagy hagyta ezeket a problémákat, hogy elmérgesedjen, hogy ezek a sebek elgennyesedjenek, vagy folyamatosan csak ugye maga előtt tolta ezeket. Jelenleg is itt még azt látjuk, hogy sok esetben ezt teszi a kormány, de azt gondolom, hogy ezt azért most még így egy hónapos kormányzás után nem feltétlenül kell számon kérni, és azért érdemi döntések is születtek.
3: Ha már ez egy hónapot említed, igen, egy hónapos a kormányzás, és holnap lesz két hónapja, hogy lebonyolították a választásokat, ahol bukott az Orbán kormányzás, és létrejöhetett a Magyar Péter vezette kormány. Ti ezt a két hónapot hogy értékelitek?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból előremutató intézkedéseket láthatunk. Az biztos, hogy az a politikai nyomás, gyűlölt politikai nyomás, amit az Orbán rendszer jelentett, azt oldani tudta az új kormányzat. És ezért is mondtam, hogy nem akarok túlságosan igazságtalan lenni, de az olyan típusú közjogi bombákat, mint például egy súlyokféle potenciális vétó, akár alkotmányosság, akár politikai vétó, egészen egyszerűen nem tudnám kihúzni a rendszerből, hiszen ez bármiben visszaüthet, akár önkormányzati kérdésben, akár egyéb közjogi szempontokban is. Ugye visszatérve az előző kérdésre, én azt gondolom, hogy az önkormányzati szituációnak a rendezése, ennek a radikális szembenállásnak, mint az Orbán rendszer teremtett, központi kormányzat és önkormányzat között ennek végére kell járni, hiszen itt egy olyan pattanásig feszült helyzet volt, főleg a főváros tekintetében, ahol szintén nem lehet másként csinálni és a pacifikálni a helyzetet, annál is inkább is akkor összekötve a dolgokat, hiszen azért a NER nem csak a közjogi rendszerben, hanem az önkormányzatban is ott maradt. Tehát itt azért érdemes arra számítani, hogy a NER-nek, ha lehet így fogalmazni, a teljes, szisztematikus, azt is mondhatnánk gyökeres leváltása a közjogi méltóságok mellett az önkormányzati szisztémában is, azt gondolom, hogy szükség.
3: Bár jelenleg szerint van némi együttműködési szándék is, és ez talán némiképp furcsa. Tehát a Fidesz képes volt együtt szavazni a Tiszával szimbolikus ügyekben, ami hát nem volt gyakorlat a korábbi parlamenti működésben, hogy az ellenzék együtt szavazzon a kormányzattal bármiben is szinte.
0: Hát igen, de azért néhány olyan ügy van, de most a képviselői fizetések és meg a devizahiteles eljárások felfüggesztése, azért azt gondolom, hogy azok ellen szavazni az még a Fidesz helyzetében is politikai öngyilkosság lenne, bár nem tudom, hogy a Fidesz helyzet egyébként hogyan romolhatna már annál is tovább, amennyit romlott, és hogyha ezt most vissza kell tekinteni az elmúlt két hónapra, akkor azt látjuk, hogy valamiért az eddigi választások után, vagy a magyar közjogi rendszer az egy kicsit nehézkes volt a tekintetben, tehát elég hosszú idő telt el mindig. Ugye Magyar Péter hivatkozik is erre, hogy ez volt eddig a leggyorsabb kormány alakítás, és valóban nagyon hosszú időt hagy erre az átmeneti időszakra. És most én azt érzem, hogy az a kegyelmi pillanat, ami április 12-én megvolt, az még nem illant el, de valóban azért vannak olyan ügyek, és valóban ez a közjogi kérdés, ez olyan ketyegő bomba, amit előbb-utóbb hatástalan irányítania kell, és itt az idő azért nem feltétlenül Magyar Péternek dolgozik, tehát előbb-utóbb ezt le kell zárnia, ezt nem cipelheti magával mondjuk az őszi ülésszakra már nyilván a parlamentbe, de azt gondolom, hogy még semmi sem dőlt el, és hogy az a csapdahelyzet, ami belekerült a Tisza párt, ott egyelőre úgy látom, hogy azért azokra az aknákra nem lépett rá, amiket az előző kormány telepített.
3: És hát azért vannak változások, vannak, amik látszólag maguktól alakulnak, így dr. Fürst Pál főügyész éppen egy órával ezelőtt jelentette be, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője, hogy lemond a pozíciójáról a főügyésszel való konfliktusa és az ügyek, az aranykonvoj kapcsán felmerülő ügyek másfajta kezelése vagy más nézőpontja miatt. Tehát ha ezt az aranykonvoj ügyet majd mindjárt úgy is kibeszéljük részletesen, de hogyha csak ezt az egy esetet nézzük, akkor az látszik, hogy azért bomlik a rendszer a mély államban is.
4: Azt gondolom, hogy bomlik, és vannak nagyon fontos jelek, de ezzel együtt a probléma elkerülhetetlen és megkerülhetetlen, hogy ezeket a személyeket, akik most a jogállamiságra hivatkoznak, gyakorlatilag az előző politikai rendszerben az abszolút jogállamellenes szituációkat segítették elő. Tehát ugye Súlyok elnök úr abban a tekintetben abszolút bűnrészes a NER-ben, hogy azokat a közjogi lépéseket, alaptörvénymódosítástól kezdve a rendeleti kormányzásig mind elősegítette és támogatta. És ugye visszacsatolva a kérdés az önkormányzati szempontokhoz, együttszavazás Fidesznek a sorsa, nagyon-nagyon fontos lenne egy kooperatív viszony kormányzás ellenzék között, erre mind a két oldalon szerintem vannak ilyen és olyan jelzések. De amíg a Fidesznek a rezidumai, a maradványai folyamatosan radikalizálódnak, folyamatosan megpróbálják átvinni ezt a radikális kommunikációt az ellenzéki pozícióba, élükön a volt miniszterelnökkel, addig erre a megbékélésre, vagy hogy ugyanazt gondoljuk a köztársasági elnökről visszacsatolva az alapproblémára, hogy megtestesíti a nemzetegységét, addig nem lehet szó. Tehát én azt gondolom, hogy alkotmányos problémák ide, aranykonvoj oda, a legnagyobb probléma, hogy a NER által működtetett köztársasági elnök nem testesíti meg a nemzetegységét.
3: Viszont vannak más irányú leváltások, elsősorban az egészségügyben lehet érzékelni ilyet.
4: A köztársasági elnök nem testesíti meg a nemzetegységét.
3: Viszont vannak más...

0: mondja meg ezt a problémát, hanem gondolom, hogy idén-nyárra, ahol nagy baj van, ott gyorsan tudnak cselekedni.
1: De megmutatja, hogy gondolunk.
0: Igen, és azért ezek akár a mentőszolgálat szóvivőjének a menesztése azt jelzi, hogy azért ezeket a változások most itt mélyebbre fognak hatolni, mint egy általában egy úgymond normál kormányváltásnál szokás, és visszatérve még az előző témához, hogy én is azt gondolom, hogy azért az döbbenetes, és ennek azt gondolom, hogy a jelentőségét még úgy nem hangsúlyozzák eléggé, tehát hogy arra sem volt még példa, hogy a távozó miniszterelnök Orbán Viktor gyakorlatilag az átadás átvétel folyamatában semmilyen módon nem vett részt, tehát az, hogy a parlamentben sem jelent meg, ez még a 90-es rendszerváltáskor is egészen máshogy zajlott, ugye Németh Miklós és Antal József között, eznek szerintem nagyon súlyos az üzenete, és az, hogy itt a kooperáció, az mennyiben, azt gondolom, hogyha az ellenzék részéről lesz kooperáció szándék, az kifejezetten Orbán Viktor szándékával ellentétes lesz.
2: A leváltások, átalakítások a belügyi területen is vannak, katasztrófavédelem, rendőrség, és én azt gondolom, hogy, és több helyről lehet ezt hallani nagyon rendetes módon, hogy a szakma újra pozícióba kerül, tehát azok a szakmai elfolytások, kognitív diszonanciák, ugye népszerű kifejezés manapság, amelyek terhelik a nagyon-nagyon sokféle szakpolitikai területeket, én remélem, hogy most oldódni tudnak, és sok-sok sikert és szerencsét kívánok.
1: Politológus és újságíró volt a vendégünk, Antal Attila, Szerető Szabolcs, köszönöm szépen nektek.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Johann Vadepul német miniszterelnökkel, külügyminiszterrel egyeztetett Berlinben Orbán Anita magyar külügyminiszter. És olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy elkezdtük előkészíteni a német-magyar fórumot őszre természetesen, de egyébként Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon a jövőben. Ezek ilyen, mint hogyha most tapogatóznának egymás felé a felek, és elhangoznak az első udvarias nyilatkozatok, hogy mi majd milyen jó barátok leszünk, miközben bizonyos szempontból még évtizedek óta szoros partnerek vagyunk. Hogyan értelmezzük ezt? Diseri Dóra, a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetője Berlinből. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szóval, ezeknek a megbeszéléseknek, amelyet most folytatott a két külügyminiszter, mi az a tartalma, ami kijelöl valamilyen újfajta irányt a jövőre nézve?
2: Arról lehet beszélni, hogy újra indultak, és fel is gyorsultak a párbeszédek a magyar és a német fél között, hiszen alig egy héttel vagyunk Magyar Péter miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár találkozója után, és Orbán Anita már is találkozott német partnerével, német kollégájával, Johann Vadepul külügyminiszterrel, és hát nem csak egy sima protokollális esemény volt ez a tegnapi, hanem egy többrétű, többszintű egyeztetés történt itt a két ország között, amely azért már messze túlmutat csak a sima diplomáciai kereteken, vagy az első kapcsolatfelvételen, ahogy te is említetted. Abszolút azt látni, hogy Németország is, és Magyarország is abban érdekelt, hogy újra egy intenzív, erős, szoros együttműködés legyen a két ország között. Ugye Orbán Anita és Johann Vadepul sajtótájékoztatót is tartottak ezután a találkozó után, amiben mind a ketten kifejezték azt, hogy mennyire sajnálják egyébként, hogy az elmúlt években az előző kormányzás alatt mennyire elhidegült, szinte fagyossá vált a magyar-német viszony, annak ellenére is, hogy egyébként ugye Magyarországnak milyen szerepe volt például a német újraegyesítésben, ez szinte minden ilyen protokolláris eseményen elhangzik, hogy 1989-ben a pán-európai pikniknek például milyen szerepe volt a német újraegyesítésben, de Orbán Anita természetesen beszélt a gazdasági kapcsolatokról is, kiemelte, hogy a német vállalatok körülbelül 250-300 ezer magyar munkahelyet teremtenek Magyarországon, és hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom az 70 milliárd eurós nagyságrendben folyik, és kiemelték azt is, hogy milyen sok magyar diák tanul Németországban, illetve hogy milyen sok német tanul egyébként Magyarországon is, és hogy az Erasmus újraindításával remélhetőleg ez a szám tovább nő. És igen, az őszi német-magyar fórumról is beszéltek, sőt, Orbán Anita azt is kiemelte, hogy szeretnék, hogyha miniszteri szinten is tovább folynának az egyeztetések, tehát ő konkrétan a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős tárcák vezetőit ültetné tárgyalóasztalhoz, tehát hogy tényleg leüljön a német miniszter a magyar miniszterrel, és azt látjuk, hogy azért ez már egy ilyen strukturált, abszolút strukturált, többszintű együttműködést indíthat el Magyarország és Németország között.
1: Németország. Én értem a pán-európai pikniket, értem azt, hogy ez az ő nemzeti emlékezetükben ez egy fontos momentum a közel vagy a középmúlt tekintetében, de mondjuk Magyarországnak a GDP-je mondjuk akkora, mint Frankfurt meg a Ruhrvidék együtt, és akkor azon kívül még ott van egész Németország, szóval Berlinből nézve miért fontos ennyire Magyarország?
2: Ennek azért jelzésértéke is van, ugye azért Magyarország az elmúlt években megmutatta, hogy hát azért kicsi a bors, de erős alapon azért van, hogy borsot tud törni az európai partnerek orra alá. Ugye egy külső határról is beszélünk az Európai Unióban, tehát ebből a szempontból is azért fontos szerepe van továbbra is Magyarországnak, és hát azért földrajzi elhelyezkedését tekintve, azért akárhogy is nézzük, azért Nyugat és Kelet között valamennyire annyira középen van, hogy ez egy kulcsfontosságú és Ukrajna szomszédja ráadásul, tehát hogy azért geopolitikai szempontból sem elhanyagolható szerepe van Magyarországnak, és a gazdasági partnerség is fontos azért Németországnak, hiszen mind három autógyár jelen van Magyarországon, nagyon komoly vállalkozások vannak jelen. A Rheinmetall befektetéseit is láttuk ugye tavaly, hogy új gyárat is nyitottak. Tehát nagyon fontos gazdasági kapcsolatok is vannak, mármint hogy olyan ágazatokban vannak fontos gazdasági kapcsolatok, amelyek tényleg kulcs szerepet játszanak a német gazdaságban. És hát Ukrajnában az ukrajnai csatlakozást, az ukrajnai támogatásokban is szükségük van Magyarországnak a támogatásokban. Bár itt azért nyilván az sajtótájékoztatón is előjött egy véleménykülönbség, ugye míg Németország továbbra is fegyverszállításokkal támogatja Ukrajnát, Orbán Anita újra megkapta a kérdést, hogy Magyarország hajlandó-e fegyvert szállítani Ukrajnának, és itt miért újra egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy nem. Tehát a Tisza kormány álláspontja továbbra is az, hogy Magyarország nem támogatja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának, és nem fog fegyvert szállítani Ukrajnának, ezt így mondta. Tehát, hogy azért a véleménykülönbségek is előjöttek, és egyébként a sajtótájékoztatón én is pont erre kérdeztem rá, hogy ezeket a kényes témákat például hogy fogják tudni kezelni, és erre azt válaszolt egyébként Orbán Anita, hogy a jó partnerséget az jellemzi, hogy a vitás kérdéseket is asztalra tudják tenni, napirendre tudják tűzni, és arról is tudnak beszélni, hogy ez konkrétan mit fog jelenteni a jövőben, azt persze majd még meglátjuk, de minden esetre ez az őszi német-magyar fórum azért tényleg egy konkrét lépésnek tűnik, hogy valóban intenzívebbé válhatnak a jövőben a magyar-német kapcsolatok.
1: Politikailag, és most oké, megvannak a nagy nemzeti érdekek, megvannak a partikuláris vagy a párt érdekek is. Friedrich Merznek a népszerűsége az éppenséggel nincs az egekben, és miközben egy modellpolitikus volt Orbán Viktor, és a mainstream-mel szembeni oldal őt mindenféleképpen példaként vette, vagy példaképként tekintett rá. Magyar Péter olyan arányú győzelmet aratott, mint amit megint csak nem nagyon szoktak látni Európában, és akik félnek a radikális kihívóktól, ők meg most Magyar Pétert láthatják egy modellpolitikusnak. Ez visszaköszönne, nem tudom, hogy ez az értelmezés mennyire állja meg a helyét, de ez esetleg látszik-e Németországban.
2: Abszolút visszaköszön, amit mondasz, olyannyira egyébként, hogy múlt héten, amikor Magyar Péter járt itt Berlinben, akkor a sajtótájékoztatón is rákérdeztek, hogy mi a sikermodellje, milyen tippeket adnak kvázi Friedrich Merznek az AfD elleni küzdelemben, sőt az FAZ-nek és a Spiegelnek is adott nagy interjút, és mind a kettőben rákérdeztek arra, hogy vajon mi az ő sikerének a titka. És az volt az egyik leggyakrabban idézett mondat Magyar Pétertől Németországban múlt héten, hogy ő nem hisz a tűzfalban. Ugye a tűzfal, ez azt jelenti itt Németországban, hogy az AfD-vel nem működik együtt egyetlen demokratikus párt sem, tehát a CDU-CSU, a zöldek, senki, tehát aki a parlamentben ül, azok nem működnek együtt az AfD-vel, ez jelenti a tűzfal, és Magyar Péter pedig arról beszélt az interjújában, hogy ő nem hisz a tűzfalakban, mert hogy az tulajdonképpen csak a szélsőjobb további erősödéséhez vezethet az ő értelmezésében, és ez volt az egyik legtöbbet idézett mondat tőle, tehát hogy valahogy érdekli ez a sikerrecept egyébként itt a németeket, abszolút. És persze azt is hozzá kell tenni, hogy Magyar Péter sikere az egész sajtót bejárta Európában, tehát egyfajta népszerűségre tett szert, és ilyen népszerű arcokkal azért szeretnek közös fotókat készíteni a német politikusok is, tehát azért a népszerűségi rátájukat is szeretnék növelni azáltal, hogy népszerű politikusokkal találkoznak.
1: Díszer Idórának, a Deutsche Welle magyar szerkesztőség vezetőjének Berlinből. Köszönöm szépen.

Nyomom még végre egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Akár büntetőjogi felelősség is terhelheti az aranykonvoj ügy miatt Súlyog Tamás köztársasági elnököt, véli az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Az ügyvédkör elnöke szerint, ha a köztársasági elnök felismerte a kormány célját az üggyel, akkor bűnrészes, ha nem, akkor pedig alkalmatlan. Vendégünk Horváth Lóránt.
2: Ügyvéd úr, jó estét kívánok!
3: Szép jó estét kívánok!
2: Szerintem sokakat meghökkentette a legutóbbi közleménye, mert egészen messze ment ahhoz képest, amit úgy általában a jogászok meg szoktak engedni maguknak egy eljárás közepén. Ugye megfogalmazta azt, hogy Orbán Viktor és körei érintettek az aranykonvoj ügyben, az ott kiadott utasítások alapján járt el a főügyészség, és jártak el azok a szervek, amelyek részt vettek az akciókban, illetve felemlítette a köztársasági elnök Súlyog Tamás súlyos érintettségét ebben az ügyben, amely a lemondását is indokolná. Azért ezek nem hétköznapi mondatok egy most folyó ügyben.
3: Igen. Arról van szó, hogy gyakorlatilag a választásokig semmit nem láttunk ebből az ügyből, csak sejtettünk, prognosztizáltunk, bűncselekményeket feltételeztünk, és így tovább. Ezt követően megindult egy olyan nyomozás, aminek az anyagaihoz most szépen lassan és darabokban kezdünk hozzáférni, és ezek a megállapításokat, melyiket tettünk, ezek mind ezeken az anyagokon alapulnak, és azt gondolom, hogy ez a végén be is fog igazolódni.
2: Már amennyiben mi igazolódik be?
3: Már amennyiben beigazolódik az, hogy ez egy politikai megrendelés volt, emögött tényleges bűncselekmény elkövetése nem történt, a jogellenes fogvatartás megvalósult, a pénznek a visszatartása, illetve az egész jogszabályalkotás pusztán politikai akaratból jött létre. Ha ezek megvalósulnak, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy azok a bűncselekmények és azok a személyek, akik érintettek ebben, politikusok, közszereplők, stb., azok valóban a törvény elé fognak kerülni.
2: Terrorcselekményről beszélt akkoriban a kormányzat, és ellenkező előjellel valójában terrorcselekményről beszél ön is most.
3: Igen, mondom, ezt akkor is már feltételeztük, gyakorlatilag a álláspontunk szerint kimerítette már akkor is, és most, ahogy olvasgatjuk a jegyzőkönyveket, most, ahogy látjuk a bizonyítékokat, feltárult előttünk a valóság, egyébként a sajtó is erről elég részletesen beszámolt, így azt gondolom, hogy ez meg is fog állni hosszú távon.
2: Az volt akkoriban a kormányzati megoldás, hogy még a parlamentaris törvényt módosítottak. Az volt a megoldás, hogy egészen képesztő módon visszamenőleg is érvényesítettek jogot. És ő most azt mondja, hogy ennek Súlyog Tamás áldozata lehet a tekintetben, hogy vagy tudta, és akkor hibázott, bűnös, vagy nem tudta, és akkor megalkalmatlan, hogy mit ír alá.
3: Így van. Tehát én azt gondolom, és ahogy kirajzolódik az egész kép, úgy tűnik, hogy ez egy gépezetként működött. Tehát a különböző hatóságok, szervek, a legfőbb ügyészség és a köztársasági elnök ezekről az eseményekről...
2: Elmondja a folyamatot, hogy értsük mindannyian, hogy hogyan zajlik egy ilyen?
3: Elmondom, mert itt nagyon szűkszagú volt a hatósági tájékoztatás, de gyakorlatilag az egész előkészítési folyamat 24 óra alatt lezajlott. Ez lehetetlen egyébként normális körülmények között. Az, hogy 4-én kitalálja valaki, hogy el kell fogni az ukránokat, 4-én megszületik közös erővel egy feljelentés, az átkerül a NAV-hoz, a NAV előkészíti a műveletet, közben egyébként felkészül a TEK, és másnap reggel 10 órakor már csapatok hadban állnak, és gyakorlatilag 1 órakor rajta ütnek az egész szállítmány. Ez teljesen kivitelezhetetlen. Kivitelezhetetlen az, hogy a legfőbb ügyésznek egy egyoldalas feljelentést odaadnak, azt senki nem vizsgálja meg, azonnal kiadmányozzák a NAV felé, a NAV nem kapja meg a mellékleteket, ettől függetlenül elrendeli a nyomozást, a TEK már készenlétben jár, az AH teljes hadsereggel vagy teljes erővel felvonul a TEK épületébe, kihallgatja a foglyokat, majd ezeket kiutasítják, és utána hoznak egy jogszabályt, egyébként ennek az volt az oka alapvetően, hogy a NAV ezt a összeget nem akarta lefoglalni, nem volt hajlandó lefoglalni, ő nem volt hajlandó őrizetbe venni ezeket a személyeket, tehát ez ellenállás váltotta ki azt, hogy a politika ismét belépett, tehát nem csak a kezdőrugást adta meg a politika, hanem utána a jogszabály alkotásba is belenyúlt.
2: Tehát a NAV megpróbált törvényesen eljárni.
3: Az iratokból az derül ki, hogy a NAV törvényesen próbált eljárni, és erre született egy politikai válasz, először egy kormányrendelet formájában, majd egy jogszabály. szabályformájában, és ezt a köztársasági elnök gyakorlatilag mindenféle érdemi vizsgálat nélkül, úgyhogy szarvas hibákat tartalmazott, és most mondok, csak egyet mondok, folyamatban volt egy nyomozás, egy büntetőeljárás, és ezzel párhuzamosan a jogszabály egy vizsgálatot indított meg, ami titkos információgyűjtést írt elő a hatóság számára, ez a kettő lehetetlen is kizárja egymást. Hát, hogyha valaki az Alkotmánybíróság elnöke volt, akkor már minimum ezt a dolgot ki kellett volna szúrnia. Sőt, arra is rá kellett volna jönnie, hogy kizárja a bírósági felülvizsgálatot ez a jogszabály. Tehát gyakorlatilag az igazságszolgáltatást ebből az egész eljárásból kizárta. Hát ez is, én azt gondolom, hogy egy olyan lényeges tényező, amit egy köztársasági elnöknek észlelni kellett volna, nem tette meg, az Egyesült Államokból hazaért, aláírta a jogszabályt és 13-án kihirdette.
4: Az nyilván, és az ön közleményéből is az derül ki, hogy ez nagyon fontos szempont, mondta, ahogy írja, döntő szempont, hogy tudta-e, hogy mit ír alá? Tehát, hogy képben volt-e, megvizsgálta-e, értette-e, hogy mi az a szöveg? Ez hogy merülhet fel egyébként egyáltalán kérdésként egy köztársasági elnök esetében, aki ráadásul jogászember?
3: Igen, nagyon gyorsan zajlottak a folyamatok, 9-ei volt a kormányhatározat, a köztársasági elnök az Egyesült Államokban volt, 10-én az országgyűlés elfogadta a jogszabályt, és gyakorlatilag 11 vagy 12-en a köztársasági elnök mindenféle vizsgálat nélkül, úgyhogy éppen hazaérkezett, ezt aláírta. Tehát én azt gondolom, hogy az az állítás, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy ez vagy előre le volt egyeztetve, és én erre próbálok következtetni, vagy pedig egyszerűen nem vizsgálta meg, és akkor alkalmatlan erre a posztra.
4: Mi következik az ön megállapításaiból? Van-e bármi, ami ebből következik? Azon kívül, hogy mi most itt erről beszélgetünk, és aztán meg az ügy megye maga útján.
3: Igen, mi arra számítunk, hogy a NAV nyomozást bűncselekmény hiányában meg fogják szüntetni. Tehát nincs nagyon más megoldás, mert nem merül fel pénzoszlás bűncselekménye. A jogellenes fogvatartást meg fogják állapítani, és ebben az esetben kizárólag csak a politikai tényezők maradnak ebben az egész eljárásban, a politikai ráhatás, és a vallomások, illetve az eset minden körülménye abban az irányba mutat, hogy azok a politikai szereplők többek között, akár a miniszterelnök, a legfőbb ügyész, vagy a köztársasági elnök részese volt ennek a cselekménynek, és nagy valószínűséggel, én nagyon bízom benne, hogy ez is be fog következni, hogy a terrorcselekmény is megállapításra kerül, és akkor ezek a személyek ennek az elkövetésnek a részeseivé válnak.
4: Olyan módon is, hogy megvádolhatók?
3: Én nagyon bízom benne, mert gyakorlatilag minden körülmény és minden bizonyíték ebbe az irányba mutat.
4: Azok, akik most vizsgálják, el tudnak jutni odáig, hogy kiterjesztik a saját nyomozásukat ilyen irányba is?
3: Minden további nélkül.
4: Tehát, hogy ez nem kell egy új eljárást indítani, nem kell semmi extra, csak menni tovább az úton.
3: Így van.
4: Lát erre hajlandóságot a nyomozóhatóságnál?
3: Én azt tapasztalom, hogy a nyomozóhatóságnál borzalmas ellentétek vannak. Ez az ellentét alapvetően a nyomozószerv, vagyis a nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség között feszül. Ezt tapasztaltuk ma a főügyész úr lemondásával.
4: A központi nyomozó főügyészség főügyésze mondott le.
3: Így van, ő mondott le, és arra utalt a cikk is, amiben ezt gyakorlatilag tudomásunkra hozták, hogy ez az ügy volt az egyik kiváltó ok. Én azt gondolom, és ezt is tapasztaltam, hogy az eljárást a legfőbb ügyészség akadályozta. Például azzal, hogy a sértetteket, mert ebből 7 volt összesen, ebből 2 hallgattak ki eddig. Most, hogy lemondott a főügyész úr, most a továbbiakat is hajlandók meghallgatni. Hát milyen eljárás az, ahol egyébként a 7 sértetből csak 2 hallgatnak, és azt gondolja a legfőbb ügyészség, hogy a többire nincs szükség, a többi vallomásra.
4: Van annak még most megmagyarázható oka, hogy jelen politikai helyzetben a főügyész miért lassít?
3: Én azt gondolom, hogy a legfőbb ügyészség és a legfőbb ügyész ennek az egész konspirációnak, vagy ennek az egész akciónak a részese volt, és valószínűleg tudomása volt róla. Legalábbis az ügy kezelésének a gyorsasága erre utal, hogy valamilyen tudomása kellett, hogy legyen. Tehát valamilyen egyeztetéseknek a háttérbe történni kellett, vagy magyarul ő tudott erről, hogy mi folyik a háttérben.
4: Ön túlmegy azon, hogy mi most beszélgetünk, vagy hogy kiadta a közleményt. Tesz-e feljelentést például?
3: A feljelentésünk benn van ez vonatkozásban.
4: A terrorcselekmény
3: tekintetében, ez gyakorlatilag március 9-én mi már megtettük, csak nem történt semmi benne.
4: Most reméli, hogy történik?
3: Én nagyon bízom benne.
4: Örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen, ügyvéd úr. Horváth Lórend ügyvéd volt a vendégünk. Köszönöm.
3: Nagyon köszönöm.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ruf Bálint kancellária miniszter arról beszélt, hogy rendkívüli parlamenti ülés jöhet azon törvényalkotási feladatok miatt, amelyek szükségesek az uniós források megszerzéséért. Az ukrán külügy arról beszél, hogy a Zelenszkij-Magyar Péter találkozó az hamarosan létrejöhet, és a svájci Weltwochénak arról nyilatkozott Sulyok Tamás köztársasági elnök, hogy egy esetben a magyar államfő biztosan nem mondhat le akkor, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki. Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével beszélgetek. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Jó reggelt.
1: Mi látunk, maradjunk ennél a köztársasági elnökös témánál. Ez egy játszma?
2: Alapvetően egy politikai játszma, és... Én azt is gondolom, hogy Sulyok Tamás, hogyha a saját politikai célrendszerében gondolkodunk, akkor ezt nagyon is annak megfelelően végzi. Igazából itt, amikor Magyar Péter felszólította őt a lemondásra, és még volt egy olyan kegyelmi időszak, mondjuk így, ameddig azt lehetett hinni, hogy ő lehet, hogy tényleg magától lemond a szerepéről, az talán azért is lehetett, mert ott még egyrészt a kormány is kereste a helyét, ugye, hogyha feltételezzük, azért mégiscsak valamilyen fajta kapcsolatot a Fidesz és Sulyok Tamás között, akkor ott is lehetett egy olyan időszak, amikor át kellett gondolni, hogy akkor mi a megfelelő lépés, politikailag egyébként mivel veszítenek többet, hogyha a köztársasági elnök lemond magától, vagy akkor, hogyha ő, vagy azzal nyernek többet esetleg, hogyha harcol a pozíciójáért, és... Nyilván azt láthatjuk, hogy megszületett az a fajta döntés, hogy akkor inkább harcoljon, ráadásul egyébként használja azokat az eszközöket, amelyeket eddig az eddigi ellenzékiek használtak. Tehát az, hogy külföldi lapoknak nyilatkozik, hogy külföldi bizottságoktól kéri meg, a Velencei Bizottságtól kéri meg mondjuk a véleményt arról, hogy Magyar Péter hogyan és hogyan nem szeretne eljárni, hogy nyilvánvalóan egyszerre látszik a parlamentben ülő fideszesek körében is, ami erősíti Sulyok Tamásnak az érvelését, hogy hirtelen elkezdenek demokráciáért és jogállamért aggódni, és ezeket fordítják, még próbálják még visszafordítani Magyar Péterrel szemben. Nyilván hosszú játszma lesz, mert Magyar Péter sem az a fajta, aki... Most úgy tűnik, hogy nem azonnali reakciókat, nem egy indulatból érkező reakciót adott az államfőnek, még hogyha ezek a felszólalások való, vagy felkérések arra, hogy mondjon le, valóban indulatosabbnak is tűntek. Mégis most úgy tűnik, hogy ezt a helyzetet nyilván ő is meg szeretné úgy oldani, hogy ne adjon teret a köztársasági elnöknek arra, hogy az alkotmányosságért aggódva azonnali intézkedéseket megtegyen a magyar kormány, és ezzel bebizonyíthassa azt, hogy Sulyok Tamásnak még lehet, hogy igaza van, hanem nyilván újabb beszélgetést kezdeményez, és megpróbálja ezt egy ilyen emberségesebb keretek közé terelni.
1: Jó, ez maradjunk ennél a játszma, de nem is biztos analógia, egyszerűen tényleg lehet, hogy az. Szóval én úgy látom, hogy Sulyok Tamásnak ezen a ponton már vesztenivalója nincs, így vagy úgy, könnyen lehet, hogy távozni fog a hivatalából. Azt, hogy milyen pozíciót tud-e közben elfoglalni és kihangosítani, az marad az ő játéktere, és hogyha ő ezt be tudja játszani, ezt a játékteret, akkor neki ilyen értelemben nincsen veszítenivalója, Magyar Péternek viszont politikailag. Nem biztos, hogy innentől kezdve annyira nyerhető, mint hogyha az általa várt eredmény megszületett volna 2 héttel ezelőtt.
2: Sőt, én ezt egyébként kiterjeszteném, mert valóban ebben a helyzetben talán az az izgalmas, hogy Sulyok Tamásnak személyében veszíteni valója, azt feltételezhetjük, hogy nincsen. Ha azonnal lemondott volna, én azt gondolom, hogy annak a kockázata is, amit mérlegelnie kellett, az lett volna, hogy a nyilvánosság előtt gyakorlatilag beismeri, hogy az elmúlt munkája, az valójában nem volt megfelelő, és valójában nem a magyar emberek érdekeit szolgáltat. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy neki nagyobb veszíteni valója lett volna azzal, hogyha azonnal lemond, még persze a másik oldalon azt is hozzá lehet tenni, hogyha ezt azonnal megtette volna, akkor valószínűleg erre 2-3 év múlva már nem úgy emlékeznénk, hogy nem annyira kavarná fel az indulatokat az emberben, mint most. Viszont itt én azt gondolom, és ilyen szempontból tényleg látszódott ez az időszak, amikor olyan kommunikációs elemeket használt, amelyek például mind a két irányba tudnak terelni, például, hogy a kormány nem akar együttműködni, miközben én szeretnék együttműködni, az ugye jó bizonyítéka annak is, ezt most is az interjúban felhozta, hogy neki a helyén kell maradnia, de egyébként egy jó kifogás arra is, hogy neki miért kell távoznia a magyar érdekeket szem előtt tartva. Tehát én azt gondolom, hogy ez a játék, mondjuk így, ez régóta zajlott, de nem feltétlenül róla szól, hanem ez szól a Fideszről, ez szól az elmúlt 16 évről, hogy gyakorlatilag ő egy ilyen utolsó védőbástyaként egyszemélyi harcot vív, elméletileg leválasztva a Fideszről, gyakorlatilag viszont egyrészt témát, teret és lehetőséget ad nekik arra, hogy ezt megpróbálják tematizálni, politikai szintre emelni.
1: Csinálják is.
2: És csinálják is. Minden bizonnyal ez azért nem véletlen. Tehát igazából szerintem azt érdemes vizsgálni, hogy a Fidesz tud-e nyerni ezzel, tud-e megszólítani szavazókat, tud-e egyébként ezzel kampányolni, és bármilyen kettős érzésünk lehet ezzel kapcsolatban, hogy nekik a jogállamiság mit jelent, vagy a demokrácia mit jelent. Ugye azért az elmúlt 16 évben nem azt láttuk, hogy ezért aggódnak a leginkább. Választóik felé egyébként azért nagyon sokszor ezt megmagyarázták, elmagyarázták, és a választók azok lehet, hogy aggódnak, még akkor is, hogyha egyre kevesebben vannak és zsugorodnak. Magyar Péter szempontjából viszont valóban én azt gondolom, hogy ezért csinálja ezt jelenleg jól, mert innentől kezdve neki viszont az a célja, hogy ez ne legyen egy azonnali alkotmányozási folyamat, amely valóban azt tudná mutatni, hogy ő erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt. Innentől kezdve valószínűleg ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, egy hosszú folyamat, ami egyezkedésekkel jár, beszélgetésekkel jár, és nyilvánvalóan azzal viszont könnyen ki tud bújni, amit itt is az egyenes beszédben is belengetett, de már előtte is beszélt róla, hogyha a köztársasági elnöknek a feladatköreit kibővítik, hogyha a megválasztásának a módját módosítják, akkor tulajdonképpen az validálni tudja hosszú távon azt, hogy miért kell Súlyog Tamást eltávolítani.
1: Kormányülésen döntöttek a nemzeti hitvallás eltávolításáról az intézményekből. Ez nyilvánvalóan szimbolikus lépés, és nyilvánvalóan megint csak ad egy lehetőséget arra, hogy a Fidesz az megfogalmazzon ezzel szemben egy álláspontot. Célja is ez Magyar Péternek, hogy legyenek olyan konfliktusos témák, amiket kinyithat, és amelyek egyébként meg a NER-nek a történetéhez, akár a genezis történetéhez tartoznak?
2: De azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül a konfliktusnak a kibontása lehetett a cél, ahogy említetted, ez egy szimbolikus lépés, de a szimbolikus lépéseknek azért van mégis ereje, ezekről szoktunk úgy beszélni, mintha nem lennének fontosak, de hogyha Magyar Péternek az a politikai üzenete, és már pedig az, hogy őt nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra hatalmazta fel a magyar nép, akkor akár ilyen apróságnak tűnő elemeket is én azt gondolom, hogy minél korábban érdemes eltávolítani, hiszen ezzel is azt lehet mondani, hogy akkor túllépünk az elmúlt 16 éven.
1: Bocsáss meg, ez az a szöveg egyébként az akkori alaptörvény alkotáshoz kapcsolódóan, amely először, és egyébként tehát egy ilyen jogi szövegbe ágyazva megjelenítette azt, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét hozzuk részt. Tehát az ilyen rendszer alapító, egy ilyen hitvallás, krédó jellegű dolog, amit ugye ki kellett függeszteni minden közintézményben. Hogyha valaki ezeket nem olvasta, amely ott lóg egyébként a falon, akkor még most siessenek el, olvashatják. Csak azért mondtam, hogy aki esetleg nem látta volna, tudja, miről beszélget.
2: Fontos és érdekes egyébként első lépések voltak ezek, ugyanúgy, mint az alkotmány. Azt gondolom, hogy kevesen emlékszünk már rá, meg megszoktuk a mennyit is a falon, de hogy ezért is mondom, hogy ezeknek az eltávolítása kis lépésnek tűnik, míg a kormány sajtótájékoztatóján is felmerült kérdésként, és akkor még az hangzott el, hogy hát nem ez a legfontosabb dolog. Nyilván nem a legfontosabb, de szimbolikus ügyekből egyébként én azt gondolom, hogy elő van a listán, mert nem nagy dolog megtenni, mégis egyébként, és bár a mindennapi életünkre sem lesz akkora befolyás, nem lesz olcsóbb a kenyér, ezt nyilvánvalóan tudjuk. De ahhoz, hogy ezek eltűnjenek, vagy ne legyenek ott, én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés a rendszerváltás felé.
1: Között az ukrán külügy, hogy sor kerülhet hamarosan Zelenszkij és Magyar Péter találkozóra, és ez a kapcsolatok javításának, normalizálásának egy fontos eleme volna. Eleve így harangozza ezt be az ukrán külügy. Ennyire fontos nekik?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Egyrészt a magyar és az ukrán kapcsolatok azok nagyon rosszul alakultak, hogyha nagyon finoman szeretnénk fogalmazni, és lehetőség számunkra az, hogy Magyar Péter kormányoz, és nem Orbán Viktor, akinek nem feltétlenül az a célja, hogy politikai üzenetet és agendát tudjon itthon csinálni azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnát rossz fényben tünteti fel. Nyilvánvalóan számukra az Európai Uniós csatlakozása a legfontosabb, és ezzel együtt azt is érzékelik, vagy értik, hogy Magyarországgal való konfliktusok rendezése nélkül ez nem igazán tud létrejönni. Érzékelik, vagy értik, hogy Magyarországgal való

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tevő törvénycsomag. A miniszterelnök szerint ez óriási lépés annak irányába, hogy Magyarország teljesítse a jogállamisági és intézményi feltételeket a források felszabadításához. Közben az első pályázatokat már ki is írták az érkező pénzek felhasználására. A stúdióban Róna Péter.
2: Ráadásul EU csúcsra, az első EU csúcsra készül az ő miniszterelnöki időszakában Magyar Péter, úgyhogy mélyen megmerítkezik az Európai Unió működésében. Professzor úr, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Az, hogy nem szimbolikusan, hanem tényszerűen is letette a garast az Európai Unió mellett Magyar Péter. Ugye elment Lengyelországba, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, és amikor itt rákérdeztem két nappal ezelőtt, hogy ez egy új irányt jelente, akkor nagyon határozottan azt mondta, hogy igen, ez az Európai Unió centrikus magyar politika.
3: Igen.
2: Ez egészen más, mint amit az elmúlt 10 évben, de inkább 16 évben láttam.
3: Igen. Igen. Na most mi van ennek a hátterében? Ugye itt arról van szó, hogy Oroszország, Amerika és Kína megállapodott egy új világrend létrehozatalában. Ez a világrend azt jelentette, hogy Amerikának teljes befolyása és felügyelése van Dél- és Közép-Amerika fölött, tehát az az ő területe, az Amerika, továbbá a Közép-Kelet.
2: És annak látjuk az eredményét.
3: Annak látjuk az eredményét.
2: Környékén.
3: Oroszország visszakapja a további szocialista államok fölötti ellenőrzés lehetőségét, és az ő érdekszférájába tartozik ez, mint ahogy az annak idején Putyin le is írta, és át is adta egy híres jegyzékben az amerikai elnöknek. Kína elsősorban Afrikát kapja meg ebben a felosztásban, és Dél-Kelet-Ázsiát. Tehát ez az új rend. Na most ez az a rend, amit Putyin elmagyarázott és eladott Orbán Viktornak. És ebben a rendben neki jutott egy nagyon fontos szerep, Európa gyengítése. Az egész szerkezetnek a lényege az, hogy ez a három hatalom felerősödik Európa kárára. Mert ugye a kínaiak elveszik Afrikát, az ottani európai befolyásnak vége, a oroszok átveszik Közép- és Kelet-Európát, Európa befolyásának ezen a térségben vége, és Közép- és Dél-Amerikában pedig teljes az amerikai uralom.
2: Az előző mondatára hadd kérdezzek vissza, igen, professzor, hogy Orbán Viktornak ezt elmagyarázta Putyin. Ami igen, ezután következett, az árulás az Európai Unióval szemben, persze, vagy reálpolitikusi felismerés, hogyha ez így lesz a világban, akkor ehhez képest nekem hol lehet a helyem?
3: Igen, ez az utóbbi. Tehát árulás is, de az utóbbi a lényeg. Tehát ő ezt az elképzelés magáévá tette, és vállalta az ehhez fűződő rábízott feladatot.
2: Ez ami... persze Putyinnak tetszett, mert közben kitört a háború.
3: Tehát ebbe állapodtak meg. Ebbe állapodtak meg, hogy neki itt most egy vezető szerepe van a volt balkáni, illetve szélesebb. Tehát Magyarország lesz akkor a vezető politikai erő ebben a térségben.
2: Na de valójában ez Amerikának és Kínának is tetszett. Nem véletlenül fűződtek ezek a kapcsolatok egyre szorosabb.
3: Persze, persze. Tehát ők megállapodtak, és ehhez csatlakozott, ehhez a megállapodáshoz csatlakozott, és vállalt egy nagyon fontos szerepet Orbán Viktor. Na most mi történt? Egyrészt történt az, hogy Orbán belföldi okok miatt megbukott, illetve bukásra állt, és kettő, Oroszország nem volt képes legyőzni Ukrajnát. Az Amerikai Egyesült Államok, bár elrabolták Venezuela elnökét, igazániból nem tudták a venezuelai olajat saját magukhoz ragadni, nem tudtak egy új rendszert bevezetni Venezuelában, Kolumbiáról ne is beszéljek, ott teljes bukás az amerikaiak számára, tehát az amerikai szelet nem jön össze, ne? És a kínaiak megvannak, mert ők alapjában véve nem nagyon nyomulnak.
2: Ők csak üzletelni akarnak.
3: Ők csak üzletelni akarnak. Ugye, nem, ez más az ő felfogásuk. Na most ebben a kontextusban értékelendő, hogy mi Magyarország valós helyzete, és mi a Magyarország lehetősége. Ugyanis az Európai Unió, az európai országok megállították Putyint. Amerika nem. Amerika beleegyezett, hogy Putyin nyomuljon. Bidennek volt egy ilyen hezitáló hozzáállása. De Európa segítségével Zelenszkij megállította Putyint. A nagy terv, a nagy konstrukció nem látszik megvalósulni. És ennek következtében Magyarország megszabadulva Orbántól egy új helyzetbe kerül, abba a helyzetbe, hogy visszalép Európába egy olyan felfogással, egy olyan szellemi felkészültséggel és felfogással, ami magáévá teszi az Európai Unió és az európai kultúra, az európai civilizáció alapvető életre szóló jelentőségét. Itt tartunk most. Na most ugye az Európai Unió nagyon keményen elvárja, hogy innen Magyarországon kiűzzük ezeket az orosz
2: szálakat, mondjuk érdekeltségeket.
3: Igen, és közreműködjünk abban, hogy az orosz befolyás Európában és tevékenység Európában, szubverzív tevékenység felszámolódjon, és így tovább. Na most, hogyha mindaddig, amíg Európa azt látja, hogy Magyarország ebben partner, és ennek az orosz kapcsolatnak vége, de tényleg vége, nagyon komoly politikai lehetőséghez jut Magyarország, és gazdasági lehetőséghez is. És mindaddig, amíg ezt ők úgy érzik, hogy ez bejön, ők nagyon rugalmasak lesznek a pénzek például átutalására Magyarország felé.
2: Ez az a helyzet, amikor hirtelen a rossz gyerekből jó gyerek lesz, és kérhet?
3: Igen, ez egy kicsit az a helyzet. Igen. Ha tényleg jó gyerek lett. Tehát én nekem vannak olyan informátoraim, akik azt mondják, hogy hát jó, jól néz ki ez a Magyar Péter, de hát azért ő mégis onnan jött, ahonnan Orbán jött, vigyázzunk, de jó, egy kicsit lassabban.
2: Bizonyítson,
3: igen. Ugye? Tehát van egy ilyen szál az Európai Unióban. De az Európai Unió szempontjából Orbán nagyon sok kárt okozott. Tehát ő tényleg zilálta szét az európai egységet, frusztrálta az Európai Uniót, és nagyon nagy mértékben elősegítette, előmozdította az orosz törekvéseket. Most ennek vége, talán a végén vagyunk, úgy tűnik, hogy ennek vége lesz, és hogyha tényleg őt neki sikerül az európai országot, nem csak Brüsszelt, hanem külön-külön az európai országokat meggyőzni, hogy az ő politikája igenis Európát, és vége ennek az orosz kapcsolatnak, a keleti nyitásnak, úgymond, ugye, akkor nagyon komoly gazdasági, politikai, stratégiai és egyéb előnyökhez jut az ország.
2: Ugyanakkor persze most vannak olyan lépései, a friss törvény is erről szól, a 120 oldalas törvénytervezet, ami kedden este bekerült a parlament elé, és jövő kedden egy sürgősségi eljárásban fog a parlament róla szavazni. Az Európai Ügyészséghez csatlakozás is erről szól, amelyek olyan bizalomerősítő gesztusok nyilván, amelyek nem csak a pénzről szólnak, persze, nekünk fontos a pénz, hanem azt is megmutatják, hogy másképp gondolkodik Magyar Péter, másképp gondolkodik a magyar kormány.
3: Igen, itt azért két dolog van, összefüggnek, de azért szétválaszthatók. Az egyik az, amit említett, és itt ebben a kérdésben nagyon jól halad. A másik az, hogy teljesen lezárja a kapcsolatot Putyinnal és Oroszországgal. Ugye? Tehát az Európa szempontjából az a második, legalább olyan fontos, mint az első.
2: Viszont a második egy hosszú folyamat, csak utalok a földgáz, kőolaj kitettségünkre, vagy Paks 2-re, amit szintén rendezni kell valahogy.
3: Igen, rendezni kell. Tehát az egy nehéz, nem egy egyszerű feladat. Jelenlegi információm szerint az európai országok nagyon engedékenyek, várják, engedik abból a szempontból, hogy van türelem, tehát nem arról van szó, hogy most azonnal, és akkor, ha nem, akkor azért. Van türelem ezzel kapcsolatban, de neki erre nagyon oda kell figyelnie, hogy ne történjen semmi olyan, ami azt a benyomást kelteni, hogy továbbra is fenn akarja tartani a kapcsolatot Putyinnal. Itt arra kell vigyázni, hogy a magyar közéletben, politikai életben, gazdasági életben ugye vannak olyan hangok, de hát Oroszország a szomszédunk, nekünk normális kapcsolatot kell fenntartani Oroszországgal, és így tovább.
2: Szerencsére nem a szomszédunk.
3: Szerencsére nem a szomszédunk, egy, és kettő, nem. Oroszország nem egy normális ország. Oroszország Putyin alatt egy népirtó, háborús, bűnös hatalom, amelyik minden megállapodását felrúgott. Oroszországnak nincsenek szövetségesei a mai körülmények között, Oroszországot a világon senki sem szereti, ma már, jelenlegi körülmények között, és Oroszországot Európa életre